lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: A lélek útjain.
1: Pünkösváró ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet irgalmas rendi kápolnájában a kórház betegei, orvosai, nővérei és hozzátartozók május 21-én. Műsorunkban az istentiszteletről készült összeállításunkat hallják. Árvai Zoltán, római katolikus kórház lelkész köszöntötte a megjelenteket.
2: Nagy szeretettel köszönjük kórház vezetőségének, hogy újra régi funkcióját visszanyerhette ez a csodálatos Istenháza, Istenhajlék, és most közösen a kórház lelkészei, különböző felekezetű keresztények tudjuk együtt imádságos lélekkel Isten felé fordulva kérni minden kórházi beteg számára a gyógyulás lehetőségét, a gyógyító léleknek az áldásos leszállását, tevékenységét életükben, és kérjük természetesen minden dolgozó számára is az erő, türelem és a kitartásnak, álhatatosságnak az ajándékait.
1: Dr. Stankovics Éva az intézmény főigazgatója lelki megújulásról beszélt köszöntőjében.
3: Különleges és megható pillanatban gyűltünk ma össze az irgalmas rendi szerzetesek kápolnájában. Olyan falak között állunk, ismét a karácsonyi ünnepségünk után, ahol hosszú évtizedeken át a csend uralkodott, mégis megőrződött ennek a helynek a méltósága, békéje és lelki ereje. Ma pedig, több mint 75 év után, ismét közös imádság tölti meg ezt a kápolnát. Ez az alkalom nem csak egy épület újbóli megnyitása, hanem közösségünk lelki megújulásának is jelképe. Öröm és hála tölthet el bennünket azért, hogy ez a különleges hely újra szolgálhatja a betegeket, a hozzátartozókat, a munkatársakat, és mindazokat, akik nap mint nap a gyógyítás és az emberi segítség szolgálatában állnak. Pünkös ünnepére készülve különösen fontos üzenetet hordoz számunkra ez az ökumenikus istentisztelet. A Szentlélek eljövet

udvarán, és próbálkozott összegyűjteni valamiféle terhelő szöveget, amit Kleóp atya mondott. És hát nem gondolta azt, hogy a Szentléleknek van olyan karizmája, adománya, mint a léleklátás, amelyel bírt Kleóp atya, és tudta, hogy kérdezem. Mindig nagyon kedvesebb állt vele, megkérdezte, hogy előre üljön, van egy lóca, hogy külön helyet is foglaltatott neki az egyik szerzetessel, hogy csak itt legyél, fiam, hallgasd a tanítást. És hát nem fogadjanult, hogy miről van szó. Hát ugye aztán nem talált semmi olyasmit, amivel meg lehetett volna vádolni az öreget, de egyik alkalommal, egyébként majdnem minden tanításának a végén, azt te cselekedt ez a Kleóp atya, hogy felállt, és azt mondta, hogy na, akkor most imádkozunk azért, aki közöttetek a legnagyobb bajban van, és aki a legjobban beteg. Hát a nép felállt, és egy egyszerű imát mondtak el, úgy mondom a szokásos kezdetet, aminek az első imány az a mennyei királyban az előbb. Elimádkoztam. És ez alatt a pár perces imádság alatt ennek az embernek megvilágosodása volt. Tudják, olyan ez, mint mikor a villám megvilágítja a látóhatárt vihar előtt, és akkor bevilágít mindent. Egy szempillantás alatt látta, hogy milyen rettenetes állapotban van a lelke. Egy szempillantás alatt eszébe jutott, hogy ő nem csak hogy besugó volt, de embereket tett tönkre. Eszébe jutottak nevek. Eszébe jutott az, hogy vitték el egyiket, másikat. És egy szempillantás alatt teljesen összetört. Nem tudott magához se térni, nem tudta, hogy mi történik vele. Olyan lelki fájdalmat élt át, amit igazán azok élnek át, akik teljes elhagyatottságot élnek meg. Akik rájönnek arra, hogy egyedül vannak a bajukkal. És ebből alig van szabadulás. Aztán el is ment onnan, következő órákban, kezdődött a szertartás a kolostorban, Kleóp atya bement, egész éjszaka bent volt, imádkoztak a szertesek, jött ki, és látja, hogy ez az ember ott van az előcsarnokban, és zokog. Oda megy hozzá, átesz a kezét a vállára, azt mondja, látom, fiam, te voltál a legbetegebb a csapatban. Mert hogy ő nem gondolta, hogy ő beteg. Az igazság lelke pedig egy szempillantás alatt fölvillantja az ember előtt, hogy milyen az állapota. De mégis sokszor úgy teszi ezt a mi életünkben, hogy nem okoz fájdalmat. Végtelenül szeret az Isten. Mi könnyen tudunk beszólni embertársainknak is, ha hibáznak velünk szemben, vagy úgy gondoljuk, hogy hatalmunk van hozzá, Isten soha nem teszi. Csak ritkán, akkor, amikor baj van, amikor muszáj valaki teljesen megfordítani, mert ha nem, élete hiába való lesz. És éppen ezért történt, hogy az igazság lelke megmutatta az igazságot. Hát az ember azonban nem maradt egyedül, mert leült mellé a szentető atya, és elmondta, hogy mit kell csinálni. Hát be kell vallani a bűnöket, feloldást kell kérni, és tedd jóvá a bűnöket. És akkor mondja, hogy hát hogy tehetném én jóvá azt, hogy embereket tettem tönkre. És azt mondta, hát imádkozz ért, hogy Isten adjon neked megvilágosítást erről, hogy hogyan fogod tudni ezt jóvá tenni. És arra is intés kapott, hogy ne menjen vissza kitartott gazdáihoz, mert azok még őt is megölik, hanem írt egy levelet, és elküldte Putmai kolostorba, most egy kicsit maradj ott, azt gondolkodja. Ott pedig ez az ember olyan boldogságot élt át, szabadságot, így fogalmazott, hogy ott maradt kolostorban, szerzetesnek. Nem vezeklésből, bár ő úgy gondolta, hogy ő mindent megérdemel, a poklot is. Egyszer csak összeállt a lélek számára az, hogy itt jó neki. Isten ide rendeli. És a történet, amit elmondtam ott az imént a kedves esőeknek, ez az ember, aki szerzetesnek Putnál, ez írta le az egyik újságban tanúságtételként. Ekkora dolog ez. De a Szentlélek megfordít az igazság lelke, beállít az igazság irányába, és nem hagy egyedül. Isten nem olyan, hogy beszól, és aztán csinálj, amit akarsz. Nem. Van egyház. Az egyházban van közösség. Az egyházban vannak szentségi rend. Lehet ünnepelni. Találkozunk másokkal, akik hasonlók, mint mi. Sőt, igazán a másik emberen keresztül rengeteg kegyelmet kapunk, amit ugyancsak a Szentlélek ad. Ennek a megértése mind pünköskor történik, kedves testvérek. Pünköskor születik az egyház. Pünköskor veszi észre Péter, hogy mi a feladat, mi a küldetés. Az a Péter, aki korábban letagadta Jézust, hogy

0: ismeri, amikor leszállt rá a Szentlélek, az a bátortalan, gyáva ember hitre hatalmas erővel bír. Amikor az ember élje a hitét, és a Szentlélek közel van hozzá, megformálódunk, átformálódunk Isten szerint, ahogy ő akarja. És akkor látunk ilyet, tényleg szinte az ember kezében remeg a Szentírás, amikor olvasom, hogy azt mondja Péter, kilép a zsidók elé, és azt mondja, hogy tudja meg Izrael egész háza népe, hogy az a Jézus, akit ti keresztre feszítettetek, az a Messiás. Korábban meg bezárták ajtót, ablakokat a zsidóktól való félelemtől. Így köszönt rájuk a feltámadt Jézus. Hol ez a félelem, hol ez a gyávaság, ez a rettenet? Semmi, nincs. Hát milyen nagy dolog a Szentlélek kegyelme, kedves testvérek, mennyire szükségünk van rá. Ne higgyük el azt a különös gondolatot, amelyet esetleg a kísértő sugal nekünk, hogy az ember osztály része nekünk. Dehogy ne. Hát mi vagyunk a kovásza az evangéliumnak. Ha elkezdünk azt szerint élni, gondolkodni, akkor azokat a karizmákat, amelyeket olvasunk, hogy mi történt az apostolok cselekedetében, az nem lehetetlen, hogy azokat megkapjuk. És akkor befejező gondolatként azért beszéljünk arról, hogy hogyan ne veszítsük el a szenteket, ha már megkaptuk. Vagy egyáltalán hogy tudjuk azt dédelgetni a szívünkben. Mert hogy ő az élet megadója, az üdvösség szerint. Megkezdődik az ember élet a fogantatás pillanatában, és amúgy nincs vége. A halállal van feltámadás, van örök élet. Erről nem szabad lenne megfeledkezni. Soha. Mert ez a lényege az egész keresztény életünknek. És sokszor mondják a Szentlélek atyák, hogy a keresztény ember örömből él. Mert ő mindig tudja, hogy hát mire is számít az Isten ő. Na de azért mégis látjuk, hogy azért nem vagyunk birtokában a Szentléleknek úgy, hogy kellene. És hát mindig elakadunk a lelki életünkben. Én magam is, kedves testvérek, van szerencsém abból a szempontból, hogy vannak társaim, akikhez mehetek tanácsért, meg is gyónhatok. És sokszor beszélünk azokról a nehézségekről, amelyek esetleg a lelki életben fölmerülnek. De a legnagyobb ajándék számomra az, lelki életemben olvashatok Szentlélek atyákat, és hát az egyik ilyen, aki Szíriai Szent Izsáknak hívják, ő azt mondta, hogy a Szentlélek birtoklásához és megnyeréséhez bele kell öltözködnünk isteni ruhába. Ő így fogalmaz. Az isteni ruha pedig az alázat. A alázat nélkül nincs isteni ruha. És a következő magyarázatot fűzi hozzám. A Filippi levél második fejezetében a következőt olvassuk. Hogy Jézus, aki az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem onnan felülről alászállott. Kiüresítette önmagát és emberré lett. Megalázta magát mind halálig, még pedig a kereszt halálig, ezért Isten mindennél nagyobb nevet adott neki, hogy erre a névre meghajoljon minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És amikor az Isten az alázat erényét ajánlja nekünk, akkor jusson eszünkbe, hogy ő ezt gyakorolta. Ő ezen az úton végigment. Ő azt mondta, hogy gyertek hozzá, mert alázatos vagyunk is szerint. Ő azt mondta, hogy vedd fel a keresztet és kövess engem. Hát az alázat ruhájából beleöltözik az ember, akkor alkalmas arra, hogy a Szentlélek kegyelmét bírja. Nagyon nehéz dolog ez, így első hallásra talán azt mondják a kedvesesek, hogy hú, hát igen, hát hogyan fogjak ehhez hozzá? És akkor ráadásul még a Szentírás olyat is mond nekünk, hogy minden csak por és hamu, csak a szeretet az, ami nem múlik el. Ugye a Korintus levélben olvassuk, hogy a szeretet az nem múlik el, mert az az Isten. És akkor ugyancsak ez a Szíriai Izsák atya mondja a következő megdöbbentő mondatot. A szentség az valójában szeretet. Most képzeljék el, most itt kórházi dolgozók előtt állok, mennyi lehetőségünk van szeretni. Az alázat ott kezdődik, amikor a nyűgös beteg beszól, amikor már gyöngyözik a homlokunkon az a szolgálat, amit értik tennénk. Mégis azt mondanám, hogy valami elképesztő nagy dolgot művelünk, mert hogy amikor a szenvedőhöz szeretettel vagyunk, ahhoz előtte mindenképpen egy kicsit lejjebb kéne vetkőzzük saját önzésünket. Minden esetben így van. És hát sokszor visszakaphatjuk úgy is, hogy a beteg lesz türelmesebb. miközben mindene fáj. És zavarja, hogy ki van szolgáltatva a kórházi ágyon, hogy talán a infúziónál is jobban kell neki a kedvesség, és alig kapja meg. Vagy ha megkapja, akkor úgy érezzük, hogy nem vettek előre, ahogyan mi szerettük volna. Úgyhogy ezen lehetőségünk van arra, hogy a megaláztatást gyakoroljuk, de mindenképpen csak úgy lehet, ha Isten előtt imádságban erőt kérünk, mert a Szentlélek arra is sarkal bennünket, hogy ha a szeretet a legnagyobb a világon, azért a szeretetért nagyon nagy erőt kell érezzünk magunkban, hogy ezt megtegyük, hogy ezt megéljük. Ezért az imádság hamarabb van, mint a szeretet. Mert aki imádkozik és Istenhez szól, az ad erőt neki, hogy tudjon szeretni. Mivel a Szentlélek a szeretet lelke is, hát ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott pünkösdöt mindannyiuknak.
1: Demkó Balázs görög katolikus parókus ige hirdetését hallották, amely május 21-én a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház ökumenikus istentiszteletén hangzott el.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Karitás percek.
1: Szentmisétben adtak hálát előadásokkal, tanúságtételekkel emlékeztek vissza a kazincbarcikai római katolikus egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának legszebb pillanataira május 20-án. A rendezvény szentmisével kezdődött. De Rossi Raja, plébános szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
2: Kedves testvérek, ünnepi szentmisére jöttünk, hogy a hálát adjunk kazincbarcikai Karitás csoport 30 éves működéséért. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, híveinket, kérem, imádkozzunk együtt a csoport további szolgálatáért. A 30 éves jubileumi Karitás szentmisét Cseh István emeritus esperes atya mutatja be, aki a liturgia végén aranymisés áldásban részesít bennünket.
1: A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
3: Kedves testvérek, a szeretet szolgálata, ami összekapcsol bennünket, a Karitas munka, Isten ajándékozása a világnak, Isten követése a világban, és az Isten elnyerésének a feltétele az örökké valóságban. A szeretet, amit cselekedtek, és remélem mindnyájan cselekszünk, bizonyos szempontból könnyű, bizonyos szempontból nehéz. Belénk van írva a szeretet utáni vágy, és a szeretetnek az ajándékozásának a képessége, illetve Isten maga is a szeretet, akit mi szolgálunk. Amikor megszületik egy kisgyerek, akkor kérdezik, hogy hogy van, és akkor megvan-e az egészség, és mindegy, hogy fiú vagy lány, az egészség a legfontosabb. Szoktuk ilyenkor mondani, de nem az egészség a legfontosabb, hanem a szeretet a legfontosabb. Mert láttunk már beteg embert boldogan, nagyon sok esetben, mert van kit szeretnie, és van, aki szereti őt. És láttunk már egészséges embert boldogtalanul, mert nem szeretik, vagy ő neki nincs kit szeretnie. És erre kell nekünk gondolni, hogy a leges, legfontosabb dolgot szolgáljuk hétköznapjainkban is, piros mellényben is, meg otthon is, amikor a családtagjainkat szeretjük, segítjük. Isten megteremtett bennünket, és ebben a teremtettségben is benne van a teremtőnek a legfontosabb tulajdonsága. Milyen az Isten? Szent háromság, titokzatos, hatalmas. De amikor már kimondjuk ezt, hogy szent háromság, akkor azt mondjuk, hogy egy közösség, amelyet a szeretet kapcsol össze. Az atya szereti a fiú szereti az atyát, és a kettőjüknek a csodálatos szeretete és teljes szeretete, aminél nincs nagyobb, mert még valósággá is válik, még a valóság se hiányzik ebből a szeretetből, mert lehet valami elméleti, de nem valóságos. De az Isten szeretete, az atya szeretete a fiú iránt, a fiú engedelmessége szeretete az atya iránt, az olyan tökéletes, hogy annak már valósága van is, és ez a Szent Lélek. És ezért kérhetjük napról napra a Szent Lelket, hogy szentelje meg, tegye teljessé, ami a szeretetre való képességünket. Tehát azt mondom, hogy az Isten az maga a szeretet, és amikor megteremt bennünket, akkor belénk oltja az ő benne lévő legnagyszerűbb jellemzőt is, a szeretettet. Szeretetre való képességet és a szeretetre való sóvárgást is. De hogy sóvárgunk vagy vágyunk a szeretetre, ez egy dolog, az nem rajtunk is múlik, ha szeretetre méltók vagyunk, hogy megkapjuk ezt, de még akkor is lehet, hogy valaki belénk köt. Jézus is szeretetre méltó volt, jó keresztre feszítették. De az, hogy mi mennyire tudunk szeretni, hogy mennyire akarunk szeretni, vagy mennyire akarjuk az Istent kibontani magunkból, az rajtunk múlik. Tehát itt, amikor azt mondom, hogy az Isten belénk helyezte a saját magának a legfontosabb tulajdonságát, mert az is az Isten tulajdonság, hogy tud gondolkozni, és tud dönteni, és hogy létezik, és hogy nem csak egy odahelyezett kődarab valahova, hanem egy személyiség, aki személyes, és mi is. Mi is személyek vagyunk, és nem csak egy odahelyezett kődarab, és tudunk dönteni jó és rossz között, de a legfontosabb, amit átveszünk az Istentől, az a szeretet, amit ti most ilyenkor különösképpen is gyakorolhattok. És ez a kötelessége az embernek. Tehát ezért mondom, hogy könnyű dolog, mert bennünk van, és ha ezt gyakoroljuk, akkor hasonlítunk az Atyához, és ha hasonlítunk az Atyához, aki fiában megadta a mintát, és a Szentlélekben meg megadta az erőt erre a szeretetre, akkor ez könnyű kell, hogy legyen. És természetes kell, hogy legyen. Még ha néha akadályok is vannak, vagy nehezítő körülmények a szeretetre. Főleg az ilyen hivatásos szeretetre. Mert az, hogy szereti az ember az aranyos kisgyereket, vagy szereti az ember a saját gyerekét, vagy anyját, vagy apját, vagy testvérét minden tökéletlensége ellenére, az természetes. De ti arra vállalkoztatok 30 éve, hogy akkor is szeretetek a másikat, ha netán az nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szoruló. Nekünk szeretni kell, nem csak segíteni nekik. És akkor eszembe jut a ma 30-40 éve olvasott Pilhál cikka az újság jobb alsó sarkán, ahol Pilhál György, azt hiszem az öreg, azt meséli el, hogy elment egy színházba, és egész darab, ami jó volt, szörnyen érintette őt, a mellette ülő a viccen nem nevetett, a tragédián nem szomorkodott, meg sem mozdult a arca. Egy síkúan nézte végig a színdarabot, ami sok szinten mozgott, és ezt ő észrevette, és tönkretette a darabját, mert annyira idegesítette, hogy az a másik se nem nevet, se nem sír. Aztán kiderült a végén, hogy egy ilyen betegségbe szenvedett, ami le volt bénulva az arcizma, vagy mit tudom én, tehát, hogy nem tudta kifejezni az arcával, a mimikájával azt, ami benne volt. Lehet, hogy szóba elegyedtek a szünetbe, vagy nem tudom miért, és valaki elmagyarázta a kis szikrának, az írójának, tehát szerintem a Pilhál írta, hogy miért is nem nevet, és miért nem sír. Tehát, ami minket ér, azt vissza kell tükrözni. Ha minket az Isten szeretete alkotott, és Jézus Krisztusban szeretetre hív, és a mennyország az abszolút szeretet lesz, az Isten szívében való személyes boldogság, nem csak egyszerűen elmerülni benne csendes tisztató, mint egy tóba elmerülünk, és akkor jó lebegünk, hanem személyesen találkozunk az Istennel, az lesz a mi boldogságunk, akkor ezt vissza kell tükrözni. És ezt teszik a karitaszosok, meg teszi minden ember, aki szeret az Isten szeretetét, amellyel alkotott, amellyel meghívott, amellyel Krisztusban példát adott, a Szentlélekben meg erőt adott. Tehát azt vissza kell tükröznünk, kötelességünk. És ez, de megvan bennünk a képesség, nem olyan nehéz. Aztán azért is könnyű nekünk, mert Krisztus eljött, és valóban bemutatta azt, hogy hogyan kell szeretni. Egyszer kiverte a kufárokat a templomból. Volt, amikor rászólt Péterre is, hogy távozz tőlem a sátán, de az összes többi az sokkal inkább arról beszélt, hogy megbocsájtott, hogy kenyeret szaporított, hogy gyógyított, hogy ördögöt űzött. Azt, hogy magára vette a keresztet, belehalt ebbe a keresztre, de harmadnapra feltámadt. És velünk maradt minden nap. 40 napig aktívan, 40 nap után meg nem passzívan, hanem másféleképpen. Az Eukarisztiában, a Szent Lelke által, az Egyháza által. Muszáj volt neki visszatérni az Atyához, mert állandóan itt maradt volna velünk így ilyen Jézus fehér ruhás jóságával, akkor szegény nem győzött volna járni a sok karitas csoportot meglátogatni, meg a sok plébánián, meg ez sok országban, hanem muszáj volt neki egy olyan egyetemesebb dolgot, a lelkét kiárasztani ránk. Szóval Jézus példát adott nekünk a szeretetre, Krisztus maga a szeretet, őt kell követni, az ő útján járni, ő az igazság, és az az ő igazsága pont az, hogy gyakoroljuk azt, amit tőle láttunk, és adjuk a szeretetet, anélkül, hogy nagyon firtatnánk, hogy ki mennyire érdemli meg. Valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehéz, hogy érdem. Akik rászorultak, meg kisgyerekek, meg jó emberek, csak szegények lettek, azok meg olyan szívesen adunk. Ahol már érzünk egy kis alkoholszagot, ahol látjuk már, hogy a kérőnek a 10 körme gyönyörű szépen ki van lakkozva, műkörön van, és jön segélyért, ott már kicsit nehezebben. De nekünk nem ezt kell nézni, hanem azt valljuk be, hogy vajon az Isten nekünk, akiknek ismeri minden rejtett és nem rejtett bűnét, mert még jobban ismer, mint mi magunkat, mert mi elfelejtjük a rosszat, meg nem tudjuk azt, hogy a mulasztásainknak mik a következményei. Sokszor mulasztunk, én legalábbis sokat, és nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem mulasztok. Az Isten tudja, és nektek is tudja, és vajon titeket szeret az Isten, és mi érezzük, hogy szeret, de nem mondhatná az Isten nekünk is, hogy ezért meg ezért nem kapsz ajándékot, nem kapsz szeretett csomagot, mert sok mindent rosszul csináltál a múltban, vagy most is néha elbuksz, nincs kikenve a körmöd lelkileg, tehát lehet, hogy ki lehet kenni, de nem azért mondom, csak nem az a baj, hanem az, hogy lelkünk nem tökéletes, és mégis szeret az Isten, és akkor nekünk is szeretni kell a tékozló fiúkat is, és a tékozló fiú az is érezte a nyomorúságát, és hazatért. És majd egyszer azokon, akiken mi segítünk, azok is lehet, hogy egyszer hazatérnek. De mi nem mondhatjuk meg, hogy addig nem adunk, amíg haza nem tértek. A mennyei atya messziről felismerte a fiát, amikor a látóhatáron meglátta. De azért látta meg a látóhatáron a fiát, mert minden reggel és minden délután a szabad idejében ott volt a házának a legmagasabb ablakában, hogy nézze, hogy mikor jön már haza a fia. Várakozott rá, és már akkor szerette, amikor még elmenőben volt, vagy éppen amikor disznópásztor volt, és éppen akkor is szerette, amikor a rossz nőkre eltékozolta a vagyonát. Mindig szerette. Nem csak akkor, amikor bekopogott hozzá, hogy itt vagyok, bocsáss meg nekem, hanem mindig. És nekünk is így kell szeretni azokat, akiket segítünk. Néha pedagógiából visszavonhatunk valamit, hogy ez most nem, majd gyere vissza holnap, amikor kiózanodtál, akkor kapsz, de most nem kapsz. Tehát néha egy kis pedagógiát lehet, de mindig szeretni kell. Ez az Isten is mindig szeret minket. És Jézus mindig meghalna értünk, és mindig feláldozza életét az oltáron, és táplál bennünket az ő testével. A keresztre feszített szeretetével egy ilyen jó kis szentosse formába gyógyszer, kis tabletta, de nem olyan véres, mint 2000 éve, de benne van az ő vére, benne van az ő jósága. Minden benne van, és a mi karitatív munkánkban is legyen benne mindig, ami egész életünk és bátorságunk és örömünk abban, hogy az Isten szeret minket, és mi tovább tükrözhetjük őt. Ez az Isten igazsága. Ő az igaz, nem csak az út, hanem az igazság. Ez a legyőzhetetlen szeretetnek az igazsága. És ő az élet, ráadásul még örök élet is. A tiszta haszon. Ha az ő útján járunk, akkor elnyerjük. De azért amellett, hogy tudjuk, hogy belénk van oltva a jóságnak, a szeretetnek a lehetősége és az igénye és a jobb adni, mint kapni gondolat, azért sokszor nehéz a szeretet, és Ilyenkor azt kell mondani, hogy igazából így lesz ez szeretet. Ami nem nehéz, az nem olyan nagy dolog, ami olyan természetesen jön, az jön. Amikor nehéz szeretnünk, amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, vagy a fele baráti szeretet, amikor már nem is szegény, meg rászoruló emberek, hanem csak éppen a szomszédunk jön hozzánk, és nagyot kell sóhajtanunk, hogy kedvesen szóljunk hozzá, mert nehezünkre esik szeretni a szomszédot, vagy a menyet, vagy a vőt, vagy az anyóst, de mégis szeretnünk kell, tehát nehéz. De olyankor, ha Istenhez fordulunk, vagy Jézushoz fordulunk, akkor könnyűvé válik. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Ha Jézussal visszük a mi igánkat, ha Jézusért hordozzuk a mi terhünket, akkor ez könnyű lesz, és édes. Nem azért, mert feleződik a súly, hanem mert velünk lesz az az Isten, mert az övé. Mindnyájan az övéi vagyunk. És az a rászoruló, vagy az utálatos szomszéd is az övé. És ha mi magunkra vesszük ezt, akkor könnyű lesz. Szent Erzsébet, mennyi szeretetet kellett kapnia kiskorában a szüleitől, akitől elszakadt. Kicsi korában elkerült, de valahogy jól lehetett táplálva addig. Nem anyatejjel, meg tápszerrel, hanem a szülők szeretetével, és valahogy nagyszerűen az Isten kezébe kellett tartania magát, mert az Istentől is kapta a szeretetet, amelyet aztán tudott továbbadni, válogatás nélkül. Nagyon fontos, hogy mit kap otthon. Nekünk is nagyon fontos, hogy mit adunk tovább otthon. Nagyon könnyű szeretni nekünk, ha szerető szüleink voltak. Ha egy kicsit veszekedősek, meg nem, akkor kicsit tudatosabban kell szeretnünk. De senki se könnyű. Erzsébetnek lehet, hogy jó természete volt, lehet, hogy nagy hite volt, de nem sokáig nevelgették a szülők, hanem olyanok nevelték, akik nem is annyira szerették. És ő mégis tudott szeretni. És el tudta fogadni az Isten akaratát a nyomorúságban is. Mi is fogadjuk el, meg higgyünk az Istenben, meg az ő szent egyházában. Fontos, hogy az egyházhoz is hűségesek legyünk. Mert megdöbbentő, hogy Erzsébetet pont az a gyóntató is szekálta, aki a végén az ő szenti avatását mozgatta. Tehát láttuk páran biztos a Szent Erzsébetről készült színdarabot, vagy sokan olvasták, és abban is, hogy tényleg a pap is, de ő elfogadott mindent, amit a gyóntatója mondott. Még ha az nagyon kegyetlen is volt, nehéz is volt. És a végén a gyóntató tért meg, nem Erzsébet. Tehát ne ijedjünk meg, ha a körülmények nehezek, mert az Isten kegyelmével és az Isten közelében vagyunk, és belőle táplálkozunk, akkor a szeretetünk az virágot fog hozni. Ahogy Szent Erzsébetnek is a kenyeréből virág lett, az igyekezetéből sok-sok jóság, úgy a mi igyekezetünkből is sok-sok eredmény és sok-sok áldás fog születni. Csak tartsuk magunkat közel a szeretet forrásához, az Istenhez, és tudjuk azt, hogy akkor leszünk a legboldogabbak, akkor lesz a legkönnyebb a mi terhünk, az igánk, ha azt Jézusért, Jézussal önként készségesen hordozzuk. Ebben a magunkkal való harcban és a szegényekért végzett munkában segítsen mindnyájatokat még 30 vagy 100 vagy akárhány éven át. Amen.
1: Misinger Ferenc ózdi kerületi esperest hallották. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházamegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét az önkéntesek munkájáért.
0: Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt hálát adtunk ezért a 30 évért. Erre van nagy szükségünk, lelki előre. A lélekre kell nagy hangsúlyt tenni, Szentlélek az, aki vezet bennünket, vezetett eddig is, és vezetni fog most is. Én szeretném megköszönni nektek ennek a 30 évnek minden szeretetét. Bebizonyítottátok azt, hogy amikor a Szentlélek Úristennel együtt járok, csodákra is képes vagyok. Néha talán az ember azon is csodálkozott, hogy fölülmúltam önmagam, nem is gondoltam, hogy ilyenekre képes vagyok. Ez a Szentlélek Úristennek a műve. Legyen érte hála és dicsőség. De emberek vagyunk, nem csak lelkünk van, hanem testünk is, és a hála és a köszönet az előre visz bennünket, lendít, felpörget, olyan, mint amikor a motornak odalép az ember is, és az autóba gáz van benne, és gyorsabban halad. Én szeretném ezt a köszönetet a Szentlélek Úristennek a kegyelmével átadni nektek. Két ajándékkal készültem, az egyik szeretnék átadni a csoportvezetőnek, és ebben mindenkinek szól, egy emléklapot a Katolikus Karitás részéről. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Kazincbalcikai Római Katolikus Egyházközség plébániai karitás csoport megalakulásának 30. évfordulóján az evangélium szellemében és az egyház nevében végzett karitatív munkáért. Árpádházi Szent Erzsébet a Katolikus Karitás védőszentjének közbenjárásával Isten áldását kérjük a karitás csoport életére és munkájára. Kelt Egerben 2026. május 20-án Árvai Ferenc egyházmegyei karitás igazgató.

0: Kedves hallgatóink, a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának alkalmából tartott ünnepségre látogattunk.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 3 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit, a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
4: Teaching for fire.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban egy nagyon friss formációt, a Derengő zenekart mutatjuk be. Viola Barbarával, dalszerző énekes Fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval beszélgetünk. Tartsatok velünk! Természetesen a zenét is ők szolgáltatják a mai műsorhoz. Következzen is egy részlet a Szerelmes Ballada című dalukból.

0: Derengő nevű nagyon friss együttes három tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Barbara, Norbert és András, Isten hazza titeket, szervusztok!
1: Szervusz!
2: Szervusztok!
3: Köszönjük szépen a meghívást!
0: Mikor alapult az együttes és milyen céllal hoztátok létre?
2: Az együttes január környékén alakult, amikor felmerült egy ötlet, hogy induljunk a Versünne Fesztiválon Budapesten, az Operett Színházban, és ennek a válogatójára készülvén megíródott az első két dalunk, és akkor jött az ötlet, hogy hát ide kell egy férfi hang, egy nagy férfi hang, és akkor Norbinak az ötlete volt, hogy miért is ne kérdezzük meg Lajos András színművészünket, aki boldogan igent mondott, és elvállalta, és eljött velünk, és akkor végül is ennek a két versnek a kapcsán született meg az összes többi dalunk, és maga a Derengő, úgyhogy mi azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk ennek a válogatónak, ami egyébként jól sikerült, és nagyon szerettük. Úgyhogy körülbelül ezt lehet elmondani a keletkezési körülményeinkről.
0: Hogy jött a név?
1: A név az szokásos módon mindenki elkezdett rajta agyalni, és igazándiból a Derengő lett a befutó, amire ez elég nehéz volt, mert mindenki elég erős kreatív egyéniség, de ezt mindenki jóvá hagyta, és a Derengő név az magával hozott egy olyan zenei hangulatot, amit ugye az elmúlt koncerteken már meg is tapasztalhattunk élőben, egy olyan zenei élményt ad a közönségnek, ami a színház és a koncert határán ingadozik, és mély érzelmeket tud kiváltani. Tehát egy igazi derengős hangulat az, ami erre a formációra jellemző, és a név is ez nagyon jól tükrözi.
0: Hogyan fogadtad a felkérést, András?
3: Nagy szeretettel és nyitottsággal, és tulajdonképpen amikor felkértek, vagy Norbi azt mondta, hogy hát most egyelőre két dal, amit ugye az említett megmérettetésre viszünk, de hogy aztán lesz több is, és akkor ebből összeállítunk egy műsort, és akkor egyszer csak azon találtam magam, hogy eltelt másfél-két hónap, és hogy nem odaálltunk egy koncerthelyzetbe, és valóban volt 7-8 elkészült, megzenésített vers, úgyhogy Norbitól nagyon nagy gyakorisággal kapok újabb és újabb verseket, amiket megzenésít. Van olyan vers, amiket Barbara öntött dallamba. Aztán próbálunk a Norbi nappaliában, és egyszer csak ott vagyunk egy következő koncerthelyszínen.
0: A műfajról beszélgessünk, még említettétek, hogy verseket zenésítetek meg, csak más által írt, híresebb költők által, vagy saját verseket is zenésítetek?
1: Egyelőre kizárólag a nagy költőink verseihez nyúlunk, nem tudom, mit hoz majd a jövő. Én jó magam nem írok verseket, úgy tudom, András sem.
3: Nekem egy úgymond kényszerhelyzetből tegnap kellett írnom egy verset, de tulajdonképpen épp kézlábnak sikeredett.
1: Barbara viszont úgy tudom, hogy kötetben vagy kiadásban is jelent meg verse, tehát ahhoz majd esetleg lehet nyúlni a későbbiekben, de úgy gondolom, hogy még az Ady Endre, József Attila, Petőfi legközismertebb versein nem vagyunk túl. A mi stílusunkban megzenésítve addig nem hiszem, hogy hozzá fogunk nyúlni, de amúgy még az is lehet, hogy egyszer ez is előjön.
0: Mekkora most a repertoár akkor?
1: A repertoár az most körülbelül 15 versnél jár, amit még nem vettünk fel teljesen, csak körülbelül a felét, és ez a közeli jövőnek a célja, hogy ezeket archiváljuk a YouTube csatornánkon, ez, hogy Derengő YouTube csatorna, ez már él és mozog, és lélegzik, és szívja be az új feliratkozókat és a verseket kedvelő YouTube nézőket, ami nagyon nehéz, mert YouTube-ot általában nem azért szoktak az emberek nézni, hogy megzenésített verseket halljanak, de mi beleváltunk ebbe a úgymond nehéz feladatba, és jönnek a dolog szinte ilyen, hát egyelőre 10-15 naponta jöttek, most egy picit szünetet fogunk tartani, de folyamatosan érkeznek majd a versek.
0: Hogyan készül egy derengő dal?
2: Ez általában lassú építkezés szokott lenni, és két irányból indulunk, tehát vagy Norbi nyúl hozzá, vagy én. Ha Norbi nyúl hozzá, de akkor körülbelül 10 perc alatt leül egy gitárral, és összehoz egy vázlatot, amit lelkesen elküld a két énekes tagnak. Ha én csinálom, az egy kicsit lassabb, mert az általában zongorán születik, és ezek a terjengősebb versek, tehát amik nem annyira kötöttek, amik nem páros lüktetésűek, amik nem négysorosak, hanem hanem mondjuk egy mondat, egy vers, típusú versek. Ilyen volt a Derengő Rózsa, ami egyébként nagyon készül, és ő lesz a névadó versünk, mert hogy József Attilának van egy ilyen verse, és olyankor, ha kész a zongora, azt átadom Norbinak, ő átülteti gitára, és megszületik egy egészen különleges atmoszféra, ezek általában ilyen lebegős, líraibb hangvételű dalok, amiket Norbi készít, azok meg... Hát hadd dicsekedjek, tehát azok olyanok, ilyen slágerszerűek, tehát amiről az ember el se hiszi, hogy ez vers megzenésítés, és mégis vers, de azzal együtt úgy mászik bele az embernek a fülébe, hogy azzal ébredünk, úgyhogy...
1: És ez volt a célom ezzel, hogy nem olyan megzenésített versek legyenek, mint amikhez hozzá vagyunk szokva, ugye az elmúlt évtizedekben rengeteg ilyen magyar képviselője volt ennek a műfajnak, hanem én azt mondtam, hogy könnyű zenei köntösbe öltöztessük fel Ady Endrének, meg Petőfi Sándornak egy-egy dalát, és tényleg el sem hiszük, hogy ez egy ilyen 200 éves vers akár, mert hangszerelésben, meg dallamvezetésben én mindig törekszem arra, hogy az emberek élvezzék az adott pillanatban, könnyen megjegyezhessék, és dúdolhassák utána hazafele, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy megtapadjanak a dallamok minél könnyebben, és Andrásnak az előadás módja pedig felrobbantja a színpadot, tehát amit ő művel a színpadon, az maga a csoda.
0: Mi a titok, András, hogy csinálod?
3: A kérdésedre a válaszom az, hogy fogalmam sincs. Tulajdonképpen, amikor érkezik egy új dal, akkor találkozunk a Norbi naplójában, mint már említettem, és akkor megismertetik velem a dallamot, én ezt próbálom megtanulni, illetve följátszom a telefonra, és akkor én ezt hallgatom rengetegszer, úton, otthon, mosogatás közben, és aztán jön egy olyan alkalom, amikor szintén találkozunk a Norbinál, és akkor pedig stúdió körülmények között készül egy felvétel. Olyankor ez tulajdonképpen egy tanulási folyamat is, hogy visszahallgatva, hogy hatnak az egyes sorok, milyen dinamikával lehet benne részt venni. Nyilván van olyan alkalom is, amikor ad nekem egy friss dallamot, és akkor mondom, hogy hát én azt érzem, hogy itt, hogy miként lehetne megcsavarni, vagy dúsítani, vagy mit lenne érdemes visszaismételni. Hát tulajdonképpen amit említettek, hogy aztán amikor előadásra kerülnek ezek a megzenésített versek, azt hiszem, hogy én leginkább azt követem, hogy mi a költő mondani valója, és azon a zenei hullámon szörfözök, amit elkészítenek nekem.
0: Melyik zenéteket hallgassuk most meg? Konferáljuk fel a következő számot.
1: Tehát Ady Endre Hiánász az Avaron című dala, amiről azt kell tudni, hogy elég hosszúra sikeredett, a többihez képest most már látjuk. Igazándiból nekem a rockzenei világból való érkezésem tükröződik benne, mert megpróbáltunk egy ilyen rockballadát csinálni belőle, és azt hiszem, ez sikerült is.

0: Az előző percekben a derengő együttes Hiyonász az Avaron című Ady Endre vers feldolgozását hallottátok, és itt van velem az együttes három tagja, Barbara, Norbert és András. Mint említettétek, a zene előtt több fellépésen is túl vagytok már. Milyen a fogadtatás, hogy érzitek, milyen a közönség reakciója?
1: Hát ez attól függ, hogy hol lépünk fel, én úgy érzem, tehát most már feléptünk zárt helyen, feléptünk szabad téren, és ez mindig nagyon más. Előadóként is nagyon más, amikor közvetlenül előttünk ülnek, amikor van tér, amikor más a hangosítás. Azt érezzük, hogy velünk lélegeznek, sokszor velünk mondják a verseket, tehát én azt látom, de András, erősíts meg, hogyha te is, meg Norbi, hogy a József Attila Altató című versénben velünk együtt mondják a verset, és szerintem nagyon fontos az a három irány, ahonnan mi érkeztünk, tehát ez a három karakter, ugye András a színművészetből, Norbi a könnyűzenéből, én a klasszikus zenéből, és szerintem ez a színpadon is látszik, és lesz egy fúzió, ami a közönség arcán tükröződik, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, amit keres, én ezt érzem.
0: A nyár hogy fog alakulni, tehát többször is találkozhatnak veletek, akár hallgatóink is itt Miskolcon és környékén, vagy akár távolabb?
2: Még nincsenek nagy számban lekötött fellépéseink, hiszen annyira frissek vagyunk, hogy most a terjesztés időszakát éljük, és a daloknak az archiválása történik, és persze menet közben, hogyha arra is jut energiánk, hogy koncertet szervezünk, vagy éppen fellépésnek tegyünk eleget, akkor ez nincs kizárva, hogy nyáron is lesz, de én szerintem mindennek eljön majd az ideje. Ennek körülbelül ősz lesz az, amikor kiforrik és beforrik minden, és ötleteink vannak, hogy mit lehetne még ezzel a derengő formációval kezdeni, de ez legyen majd meglepetés, amit őszre tervezünk, hogy így a magyar költészet által adott közkincseket ápolni tudjuk szépen, akár itt helyben is, vagy országos szinten. Vannak ötleténk, hogy hogyan vonjunk bele ebbe iskolákat, vagy diákokat, és hogyan terjesszük az irodalom szépségeit a zene által, úgyhogy elég sok ötlet van a fejünkben. Emellett persze bármikor, ha fellépés van, akkor azt meg fogjuk csinálni. Szóval, hogyha fellépés esik be közt, miközben ezeket a dolgokat készítjük elé, akkor természetesen nagy erővel fogjuk azt is.
1: És lelkesen.
2: Én úgy gondolom, hogy mivel friss a formáció, ennek azért még idő kell, mire eljut mindenkihez a híre.
0: Terveztek fizikai megjelenést, album, ilyesmi, vagy pedig az internetes terjesztés a mai világban a leghasznosabb, vagy legcélra vezetőbb szerintetek?
2: Nem hiszem, hogy lesz fizikai terjesztés, hanem a YouTube csatornánk lesz egyenlőre, vagy később a Spotify, meg ezek a streaming felületek. Nem látom értelmét már a CD gyártásnak. Megpróbáljuk a digitális teret kihasználni maximálisan, amennyire tudjuk.
0: Hosszú távú tervek a derengővel, hogy látjátok 4-5-6 év múlva magatokat.
3: Magam részéről nagyon örülök, hogy bevontak ebbe a formációba, mert észre se vettem, és lett egy megzenésített verseket előadó csapat, aminek a szerves tagja lehetek. Ez

0: ez nagy öröm számomra. Nagyon, nagyon inspiratív a közös munka, és azt hiszem, hogy olyan értéket képviselő dalokat hozunk létre, amelyeket teljes válszélességgel és örömmel osztunk meg a közönséggel. Hogyha ilyen intenzitással készülnek az új dalok, akkor 4-5 év múlva akkor nem tudom hány órányi vagy napra való anyagunk lesz, vagy műsorunk, de azt hiszem, hogy a következő lépés valóban az, hogy tudjanak rólunk, és hogy hívhatóak vagyunk, és szeretettel megyünk bármilyen helyszínre, ahová várnak minket.
1: Egyikötöknek sem volt ismeretlen a színpadi lét korábban sem, de mégis azért különböző műfajból érkeztek, mondhatjuk így, a színészetvilága, a Fuvola művészet Barbinál és az Illés emlékzenekarból ismerjük már régóta Norbit. Mennyire vannak viták egy-egy dal születésénél? Tehát egyetértés van, vagy azért szoktak lenni viták?
2: Szerintem minimális viták mindenhol vannak. Én kompromisszumkész vagyok, hogyha én nekem nincsenek nagyon stabil kéréseim, tehát András, amit hozzátesz, ami belőle jön, az szerintem csak egy plusz vagy, amit a Barbie tesz hozzá. Az alapokat persze, hogy aki megírja, aki jegyzi a dalt, az elmondja, hogy mit szeretné hallani, vagy hogy szeretné hallani, tehát olyan nagy viták nincsenek amúgy. Szerintem kifejezetten hatékonyan tudunk dolgozni, ez a darabszám is mutatja, hogy eléggé gyorsan tudunk.
3: Ebben csüpp fel a fájtlat, hogy hetente hányat írunk.
1: Azt most mondjuk el.
2: Hát az attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk szerintem.
3: Hát azért volt az már 3-4 is.
1: Egy hét alatt.
3: Pingpongozunk gyakorlatilag vele, hogy én ezt tett. Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon, nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ. És én azt érzem, hogy az alsó tagozat teteje, tehát negyedik osztálytól fölfele, akár ez egy befogadható világ, mert nagyon mások vagyunk, mint a megszokott verséneklők, tehát akiket eddig ismertük, tiszteljük, szeretjük a kalákát, a sebők világot, de a miénk más. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt megtapasztalná a szélesebb közösség, úgyhogy lehet, hogy ennek is köszönhető ez a heti 3-4 megírt versének.
1: Milyen hangszereket használtok? Fuvola, gondolom, akkor az mindenképp.
3: Ez nagyon érdekes, mert azt a legkevésbé, tehát a fuvola mindig a díszítő elem a végén. Én azt gondolom, hogy gitárcentrikus.
2: Hát mivel, igen, mert egy koncertet úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban egy kis kamara felállásban hárman állunk a színpadra, és mindenki csinál mindent ahhoz, hogy még a legteljesebb legyen a hangzás, hiszen csak hárman vagyunk, de tényleg a legutolsó múlt heti koncerten is mindenki mindent csinált. Triangulum, furuja, fuvola, kajon, én gitár, közben van egy ritmus hangszer is, amit mostanában használok. Tehát minél vastagabb hangzást elő tudjunk állítani így hárman is, de a zenei terveink között az szerepel, hogy összeállítani egy olyan műsort, ami nagyobb színpadon is megállja a helyét rendesen azokkal a dalokkal, és ehhez kell bővülni. És ehhez fogunk majd valószínűleg egy vagy két plusz hangszeres zenész kollégát bevonni, mert vannak olyan zenei megoldások, ahol, hogy meginduljon a zene, sajnos hiányoznak a kollégák, de jelen pillanatban 3 tagunk kamara.
3: És senki nem tud nagybőgőzni.
2: Az lesz a következő, tehát egy nagybőgő lesz a következő, ami nagyon kellene nekünk, de ez majd a jövő eldönti, tehát nagyon szívesen nyitnánk egy nagyobb létszámú megszólalás irányába is.
1: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg, hol hallgathatnak meg titeket hallgatóink is, aztán pedig még egy számot részletben mindenképp meghallgatunk tőletek.
0: A Derengő YouTube csatornáján elérhetőek azok a dalok, amelyeket már stúdióban fölvettünk, és jó szívvel ajánlom, hogy hallgassák őket.
1: Mivel búcsúzzunk hallgatóinktól?
2: A utolsó dal legyen az, arra gondoltunk, ami mostanában a legkedvesebb számunkra, hiszen ha már rákérdeztél az előbb, hogy hányan szoktunk fellépni, ez egy Kakukk tojás, hiszen sikerült az egyik kedves barátomat, a 100 volt Celsius egyik tagját, Légrádi Pétert megkérni arra, aki Európa egyik legjobb country gitárosa, hogy a Tiszai Csönd című Juhász Gyula vers megzenésítésben gitárszóló betéteket játszom fel, és nagy örömmel vállalta, hiszen kiderült, hogy annak idén ő is 80-as években ezzel kezdte a műfajt, a vers megzenésítéssel, és nagyon szívesen adtam át gitárosként a szólista szerepét egy ilyen kaliberű zenésznek, és olyan bélyeget nyomott rá, olyan hangulati elemet hozott a dalban, hogy szerintem mindenkinek, aki egy kis vízparti, hawaii megpihenésre vagy relaxációs hangulatra vágyik, az az ő gitárjátéka megvalósítja, és az ő gitárjátékából kibújik az a hangulat, ami végül is maga a dal.
1: Tiszai Csönd, Daderengő együttes előadásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.

0: Az elmúlt percekben a Derengő zenekar Tiszai csönd című versfeldolgozását hallottátok. Az elmúlt közel fél órában a zenekar tagjaival, Viola Barbarával, Füvesi Norberttel és Lajos Andrással beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége meghirdette a táplálkozás és hidratáció hetét. Ennek apropóján is kértem beszélgető partneremül Papp Dóra dietetikust a Központi Kórházból. Szervusz!
1: Én is üdvözlök mindenkit, és szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre, hogy tényleg egy kicsit átfogóan itt is át tudjuk beszélni egyébként ugye ezeket a lehetséges dolgokat.
0: Mert hogy több aktualitás is van, ahogy mondtam is, ugye a táplálkozás és a hidratáció hete, ugyanakkor pedig elmondom a hallgatóinak, hogy mi a közelmúltban találkoztunk Tapolcán, ahol megrendezésre került a második fenntartható Divat Expo, és hát érdekes módon a téma úgy tűnik, hogy teljesen más, de te pedig a diva diétákról tartottál ott egy előadást, és már ott akkor megfogalmazódott bennem a helyszínen, hogy egyszer jó lenne majd személyesen beszélgetni erről, meg hát azt gondolom, hogy itt van a tavasz, amikor sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit nyára megcsinosítsák magukat, vagy akár bőti időszak van, ugye húsvét előtt vagyunk, tehát azt gondolom, hogy sok az apropó. Tavasszal egyébként jellemző, hogy sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit diétáznak, akár itt a bőjt összefüggésben, összekötik a kellemest a hasznossal?
1: Biztos vannak emberek, akik igen, meg ugye itt a nagy karácsonyi időszak után, ugye azért télen azért csak többet szoktak enni az emberek, hogy mindenki általában, vagyis nem mindenki, de az emberek szerintem nagyobb százalékban úgy tavasszal döbbennek rá, hogy húha, már mindjárt itt a nyár, és akkor gyorsan valamit kéne kezdenem magammal, ugye sajnos itt sok olyan hibába is szoktak esni szerintem, hogy túl gyorsan akarnak ugye minél nagyobb eredményt elérni, ami hosszú távon abszolút nem kifizetődő. Tehát én azt mondom, hogy ugye az egészséges táplálkozás is ugye az egy életre szól. Tehát, hogy mindig jól kell lenni, nyilván vannak olyan kivételes napok, például egy karácsony, egy szülinap, egy bármiféle olyan esemény, ahol nyilván kicsit azért rosszabb, lehet mondani,
0: vagyunk.
1: Igen, ahol egy kicsit úgy megengedőbbek vagyunk saját magunkkal szemben, de hogy mindenféleképpen a hosszú távú egészséges táplálkozás az ugye az egy életre szól, ahogy elmondtam az előbbiekben is, és azért is hívtam fel még ezen az előadáson is januárban, ahol ugye előadtam így a divatdiétákról a figyelmet, hogy ugye ezek a divatdiéták is azért egy X időre szólnak. Nem az, hogy hosszú távra, hanem például 90 napra, vagy 3 hétre, vagy egy hónapra, és sajnos nagyon sok probléma ezután kezdődik, ugye például a jó effektus, vagy kialakul egy testképzavar esetleg, mentális problémák, hogy úristen, pedig annyira drasztikusan tartom a diétát, és mégsem érem el azt az eredményt, hogy én mindenféleképpen mindig ezt hangsúlyozom ki, hogy ezek egy, tehát hogy ez hosszú távon is egy életre szóljon.
0: Éppen a divat diétáknak ez a veszélye, amit te is elmondtál az imént, összefoglalva egy kicsit, hogy gyorsan akar nagy eredményt elérni, mert hogy ennek utána megvannak a következményei.
1: Ez így van, tehát hogy általában ezek a diéták ugye tudományosan abszolút nem megalapozottak. Tehát, hogy ezt valaki kipróbálta, sikerült, de nincs egy olyan étkezés, vagy nincs egy olyan diéta, ami mindenkinek jó lenne. Tehát minden diéta nagyon-nagyon egyénre szabott, amit mindenki próbál, tehát szerintem minden dietetikus próbál képviselni. Ezek a diéták ugye meg utána olvasunk az interneten, látjuk, ó, neki sikerült, akkor biztos nekem is fog, és ezért szoktak sokan nagyon beleesni ezekbe a hibákba. Igen, hogy ugye minél hamarabb, minél gyorsabban, és akkor lehet eléri azt az eredményt, de utána például egy hónap múlva meg a kétszeresét is vissza tudja akár hízni.
0: Jól emlékszem, hogy januárban említettél egy ismerősödet, talán a keto diétával kapcsolatban, hogy rövid idő alatt fogyott nagyon-nagyon sokat, látványos volt, amikor találkoztatok, de akkor utána néhány hónap vagy egy év elteltével, amikor újra találkoztatok, azt láttad, hogy sokkal többet szedett vissza magára.
1: Igen.
0: Tehát ott ez a, már ez nem csak a jó-jó effektus, azt gondolom, hogy ez már annál több.
1: Igen, igen.
0: Ami ő rajta látszódott.
1: Igen, valóban. Nekem volt egy ilyen ismerősöm, ő ezt pont ezt a ketogén diétát folytatta. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye a ketogén diétát az orvoslásban is használják. Ugye ez epilepsziás gyerekeknek a rohamait csökkentik ezzel a diétával, és egyébként nagyon tehát, hogy nagyon látványosan lehet ezt a diétát így folytatni náluk, de valóban valaki pusztán úgy diétázás szempontjából is ugye ketogén diétát folytat, ugye, aminek a hátulütője az, hogy nagyon magas zsírtartalmú, és szinte szénhidrátot alig viszünk be. Tehát főként úgymond állati eredetű zsíradékokat fogyasztanak itt az emberek. Ugye ez nagyon nem megfelelő ugye szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából sem, illetve akinek diabétesze van, annak meg aztán főleg nem. És valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, bár ő egy egészséges ember, nagyon szépen ugye le is fogyott vele, de azt hiszem 2 év telt el, és majdhogy nem a kétszeresét hízta vissza. És azóta mondta is, hogy egyszerűen már nem is szeretne, nem is akar nagyon próbálkozni semmivel.
0: Annál már sokkal nehezebb, ugye?
1: Nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, igen. Próbálkozott, meg sportolt mellette, ugye, de hogy már úgy éreztem rajta, hogy mentálisan is nagyon elfáradt ebben. Tehát, hogy ugye nem csak testileg, de hogy a mentálisan nagyon-nagyon úgymond kiégett benne, és már mondta, hogy ő egyszerűen már most így van, és így marad.
0: Minden esetben egyébként érdemes hozzátok szakemberekhez fordulni, hiszen ha nézzünk különböző közösségi oldalakat, akkor olyan sok olyat látunk, hogy nem létező idézőjeles szakértők tanácsolnak mindenfélét, de hát talán az előadásodban is elmondtad, hogy ha valaki egy komolyabb fogyókúrába vagy diétába vágja a fejét, akkor érdemes előtte felkeresni a házi orvosát, vagy akár dietetikust?
1: Én mindenképpen azt javasolnám, hogy szerintem mindenkinek a saját fejében meg kell fogalmazni, hogy mi a cél, mit szeretnénk elérni. Nyilván vannak táplálkozástanácsadók, ugye őknek itt teljesen más a munkájuk, mint a miénk. Ugye mi mindenféle, akár krónikus betegségben szenvedők, hormonális egyensúly zavarban szenvedők, vagy akár csak tényleg egy egészséges táplálkozást egy egészséges ember szeretne folytatni, tehát hogy mi sok területen tudunk azért egy kicsit mélyebben segíteni az embereknek. És én ezért mondom azt, hogy mindig, hogyha valaki megfogalmaz, hogy mi a cél. Például most, hogyha pont itt járunk, hogy leszeret fogyni, vagy ugye ez a testtömegvesztés, akkor igen, jó, hogyha előtte csinálunk egy laborvizsgálatot, vagy alaposan kivizsgáljuk magunkat, hogyha esetlegesen fennáll, különösen nőknél például egy pajzsmirigy alulműködés, ugye ott már akkor teljesen ahhoz kell igazítani, úgymond az egész étkezést és az étrendet.
0: A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ezt a tematikus hetét említettem az imént, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy itt csodadiétákról vagy kamudiétáról is szólnak az írások. Te is ugye elmondtad, hogy gyorsan fogyni nagy mennyiséget, de mik ezeknek a kamudiétáknak vagy csodadiétáknak az ismérvei ezen túl, hogy gyorsan sokat fogyni, mert talán januárban is elmondtad, hogy nagyon veszélyes, hogy például különböző élelmiszercsoportokat teljesen elhagyunk. Utána jöhetnek különböző hiányállapotok?
1: Persze, hát hogyha egy-egy élelmiszercsoportot ugye teljesen kiiktatunk az étkezésünkből, például hogyha tej és tejtermékeket nem fogyasztunk, ugye akkor a kálcium szükségletünket ugyanúgy kell valamivel pótolni egyébként, tehát hogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és szerintem nagyon nagy hatással vannak még az emberekre, hogyha például felmennek az internetre és látnak egy ilyen csoda diétát, és hogyha, főleg, hogyha mondjuk van egy ilyen poszt, és mellé ugye odaraknak egy ilyen fitness modellt, vagy nem tudom, akinek tényleg gyönyörű alakja van, hogy ilyen testet lehet elérni, akkor úgymond az embereknek jobban felkelti az érdeklődését, és hogy hú, wow, hát akkor lehet én is így tudnék kinézni, de ez közel sem így van.
0: Az is nagyon veszélyes, hogy ezek a diéták az egyénnek az egészségi állapotát nem veszik figyelembe, hiszen ők mutatnak egy példát, de azt nem mindenki tudja magára húzni.
1: Igen, ezért is mondtam, tehát, hogy nincs olyan diéta, tehát nincs egy diéta, ami minden embernek jó lenne. Tehát ez mind-mind annyira egyénre szabott, és annyira fókuszba kell venni ugye annak az egyénnek, minden, tehát az étkezési szokásait, ugye az étkezési ritmusát, hogy például ugye ülő munkát folytat, vagy éppen aktív, az esetleges társbetegségeket is figyelembe kell venni, hogy tényleg, hogy ezek a diéták viszont csak úgy ki vannak lökve, és akkor, hogy bárki végezheti. Tehát, hogy itt nem fognak garanciát vállalni arra, hogy most valakinél ez működik, vagy nem működik. Ugye, hogyha például egy dietetikussal konzultálnak, akkor az meg úgy jobban ugye előtérbe helyezi fókuszba azt az egyént, és nagyon-nagyon egyénre szabottan határozza meg neki az esetleges ugye étrendet.

0: Hogyha egy egészséges ember azért keres meg mondjuk téged, vagy dietetikust általában, mert valamennyit fogyni szeretne, akkor mi az az ideális? Amennyi idő alatt és mennyi súlyvesztesség? Meg lehet ezt fogalmazni?
1: Igen, heti 1,5 kg súlyvesztés. Az a normális és az az egészséges.
0: Tehát, ami tartható, ugye?
1: Mert ami tartható talán ez is, a lényeg. Igen. Tehát, hogy ez hosszú távon tartható is. Mindig ezt szoktuk mondani, hogy heti 1,5 kg súlyvesztés, ugye, általában ez az ideális, ez tartható, és ez úgymond tehát hosszú távon. Ez az elvégezhető, igen. Mert ugye sajnos sok embernél ugye ez az elhízás fogalma is, ez ugye akkor alakul ki, amikor ugye lecsökken úgymond az energiafelhasználásunk, és ugye az energiabevitelünk az meg egyre jobban nő. És sajnos, amikor valakinél ez az egyensúly felborul, ott ugye már elhízásról beszélünk, és ugye ezt kell nagyon korrigálni.
0: Te a kórházban, a központi kórházban dolgozol dietetikusként, igen. És nem is olyan nagyon régen, hogyha ezt jól tudom. Milyen tapasztalataid vannak itt a betegek körében? Hogyan tudod őket segíteni? Mik az igények? És hát mi a tapasztalatod? Mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás tekintetében? Hiszen aki ide kerül a kórházban, nyilván már ott valamilyen egészségromlás áll fenn.
1: Igen, megmondom őszintén, nem mindig egyszerű, ugye a fekvőbeteg ellátás, főleg amikor ugye már ugye a beteg egy műtéti beavatkozás előtt áll, vagy éppen után van. Én azt mondom, hogy nagyon vegyes itt tehát hogy a betegek, van nagyon-nagyon érdeklődő beteg, előfordul, aki kevésbé érdeklődő, hogy ugye már annyira nem veszi igénybe úgymond a diétáját, de én mindig próbálok olyan szinten ráhatással lenni, hogyha nem is 100%-ban és egy egészben fogadja el azt, amit én mondok, de legalább a töredéke valahol neki maradjon meg, mert szerintem nagyon fontos, még itt a kórházi étkeztetésen belül is nagyon fontos, hogy ugye a betegeknek a diétájára odafigyeljünk, mert esetleges panaszokat el lehet vele kerülni, vagy állapotromlást el lehet vele kerülni.
0: Nehezen engedik el az emberek a megszokott táplálkozási szokásaikat?
1: Igen, nehezen is sokszor. Én mindig mondom, hogy nem kell megijedni, tehát, hogy én nem akarok félelmet kelteni az emberekben, hogy ugye hozzászokott egy kialakult ugye étkezési szokáshoz, és hogy most akkor minden felborul. És én mindig próbálom úgy felvezetni ezt az egészet, hogy nem kell drasztikus megszorításokra gondolni, hanem mindig próbálom kiemelni azokat a pici alappilléreket, amire, hogyha odafigyel, már azzal is sokkal többet segít magán, mint például ártana.
0: Egészséges táplálkozásnak egyébként mik a legfontosabb ismérvei?
1: Hát én mindenféleképpen a rozsdús táplálkozásnak a híve vagyok, emellett ugye a megfelelő folyadékbevitel is, tehát minél több rostot fogyasztunk, ugye minél több folyadékot is kell innunk mellé. Ugye az egészséges táplálkozás az igazából ide szerintem hozzátartozik is, hogy ugye például, hogy mozogjunk is mellette, tehát, hogy ilyen, szokták mondani, hogy 80% az étkezés, 20% a mozgás, de én mondom, hogy én mindenféleképpen ezt a rozsdús táplálkozást mondanám, ugye a magyar emberek, illetve a magyar konyha is azért elég jó zsírdús, bőzsírban sült ételeket fogyasztunk, zsíros, fűszeres, ugye pörkölteket.
0: De ezeknek vannak alternatívái, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, januárban említettél is ilyet, hogy azért a zsírt, az olajat,
1: igen,
0: a cukrot,
1: a konyha technológián egyébként nagyon sok múlik, tehát, hogy mindenféle ételt szerintem el lehet készíteni, úgymond picit alakbarátibban, vagy hogyha lehet így fogalmazni. Csak ugye nagyon oda kell figyelni, hogy az elkészítési műveleteknél, illetve ugye az ételkészítési technológiákat, azt ugye kicsit hogyan variáljuk meg.
0: Meg talán itt is a szokások, ugye, hogy nehéz elengedni, hogyha valaki évtizedekig főzött egy bizonyos módon, akkor nehéz azon változtatni,
1: persze,
0: még hogyha csak apró kis dolgokat javasolsz
1: igen,
0: is
1: igen,
0: neki.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye én is fogyasztottam, meg kóstoltam már olyan, most például tojásrántottát, ami sertészsírral készült, meg olyat is ugye, ami például olívaolajjal készült, és azért ízben is
0: mások
1: teljesen
0: az ízek.
1: Más.
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, igen. De hogyha egy pici, apró, mondjuk még plusz fűszerezéssel odafigyelünk, vagy például nagyon sok zöldséget is fogyasztunk mellé, akkor hozzá lehet szokni szerintem egy idő után ezekhez a táplálkozási szokásokhoz is úgymond egy ki lehet alakítani.
0: Most ugye azt az időszakot éljük, amikor már lassan jönnek a primőrök, és lehet válogatni a piacon vagy zöldségesnél olyan friss áruból, amik nagyon egészségesek, úgyhogy talán most megyünk bele abba az időszakba. Jön a húsvét is, amikor talán egy kicsikét könnyebb ilyen értelemben egészségesen táplálkozni. Melyek még azok a táplálkozási módok, amelyeket kiemelnél akár, amelyeket a fenntartható Divatexpón is megtetted?
1: Hát ugye minél több zöldség, gyümölcs fogyasztás, például egy kicsit úgymond a zsiradékot visszavenni, tehát hogyha mégis ugye zsiradékról van szó, akkor inkább a növényi eredetű zsiradékok, amik úgymond egyszeresen telítetlen zsírsabban gazdagok, vagy például a soványabb húsok, mondjuk halak, felvágottak fogyasztásait, kiemelem ugye a csirkemásonka, pulykamásonka, amit általában ugye mindenki ismer. Összetett szénhidrátok fogyasztása, itt gondolok például teljes kiölésű gabonafélékre, vagy ilyen búzakorpával, zabkorpával dúsított pékárukra esetleg. Hüvelyesek fogyasztása szerintem nagyon fontos, mert nagyon magas sós tartalommal bírnak, nagyon jó növényi eredetű fehérje források, ugye a lencse, a borsófélék. Igen, én mindenképpen. Ugye a hozzáadott cukorfogyasztását, azt ugye minimalizáljuk, maximum olyan 10%-ra csökkentsük.
0: És akkor beszélhetünk a sófogyasztásról, és azt gondolom,
1: így van, a sófogyasztással párhuzamban, igen, meg ugye ezek a gyors, feldolgozott élelmiszerek, most például gondolok itt a gyors kajáldákra, egy Burger King, egy Mackey. Én nem azt mondom, hogy soha ne járjunk oda, de amit mondtam, a csalónap az legyen az egy csalónap. De hogy ebből rendszert ne csináljunk. Uh-huh. Igen.
0: Még egy dologról kérdeznélek, mert nagyon itt van a fejemben, hogy hát nem tudom mennyire diva diéta, de hogy illetve nem is diéta, vannak és egyre többen táplálkoznak húsmentesen. Uh-huh. Erről mi a dietetikusnak a véleménye? Különösen annak fényében nekem volt évekkel ezelőtt olyan riportalanyom, aki olyan nagyon elhivatott ebben a kérdésben, hogy a saját gyermekeit is úgy nevelte fel, hogy nem uh-huh. adott nekik húst.
1: Igen, ez most nagyon megosztó egyébként ez a húsmentesség, mert ugye hogy a húsokról is most például már, hogyha az az állat ugye a vágóhídra is kerül, hogy ugye ott milyen folyamatokon megy keresztül, vagy például, hogyha már ugye eljutnak a csomagolásig, hogy úgy, hogy jutnak ugye az élelmiszerboltokba. Én is hallottam sok ilyen személyről, akár akik így táplálkoznak. Ugye akik nem esznek húst, ugye ott például a fehérje szükséglet, ami úgymond kicsit visszábszorul, tehát hogy azt nekik mindenféleképpen, illetve a B12 vitaminnak a fogyasztása, mivel ez csak állati eredetű termékekben található meg. És tehát, hogy ezeknek a pótlása, igen, tehát, hogyha valaki nem eszik húst, akkor nagyon körültekintően, nagyon összetetten össze kell állítani az étkezését, hogy ezek az esetleges tápanyag hiányokat ugye mivel tudja fedezni. Ilyenkor ugye előtérbe jönnek főként a hüvelyesek, ugye minél több zöldség, ez inkább nyers formában, de most már szerintem nagyobb szerepe van úgymond a fermentált zöldségeknek is.
0: És hát lehetne sorolni szerintem.
1: És
0: majd alkalomattán folytassuk ezt a beszélgetést, arra kérlek, mert hogy a táplálkozás és a hidratáció hete apropóján beszélgetettem Pap Dóra dietetikussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdeztem a divat diétákról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi, korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Neoton família legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Neoton Família legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. 5 óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. június első napja van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Netren István ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Dalai Lámától származik, és így hangzik: azon a napon, amikor megértettem, hogy csak azt viszem magammal, amit megélek, elkezdtem azt élni, amit magammal akarok vinni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5:30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, ezután a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6:00-tól hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hét és nyárkezdést kívánok minden kedves hallgatónknak!

0: A nap imája.
1: Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét. Taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. Maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az atyával és a fiúval mindig egyesüljek.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit, a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati Bajnokok Ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Német Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít.
Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén, békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén.
A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználó oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a verseny logikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai,

technika fejlődése ne vezessen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy, a technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya, a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az

Amerikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegítő munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi, korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma június 1-én tünde napja van, szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Vörös Marti Mihály alkotta a tündér szóból a Csongor és Tünde című drámai költeményében. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 1-e az év 152. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 213 nap van hátra. Ma van a tejvilág napja. Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó kedje volt. ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete a FAO június 1-jét jelölte ki a tejvilág napjának 2001-től. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1531-ben született Zsámboki János magyar történetíró, orvos, polihisztor, Rudolf magyar király udvari orvosa. 1804-ben született Mihail Ivanovics Glinka, orosz zeneszerző. 1826-ban látta meg a napvilágot Prielle Kornélia, magyar színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. 1883-ban született Cigány Dezső magyar festő. 1886-ban ezen a napon született Boros Géza magyar színész, komikus, kabaré színész, kuplé énekes. 1910-ben látta meg a napvilágot Hámos György, Kossuth Díjas magyar író. 1926-ban született Marilyn Monroe, amerikai színésznő, énekesnő. 1935-ben született Juhász Árpád, magyar geológus. 1936-ban ezen a napon született Kézdi Kovács Zsolt, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1937-ben született, ma ünnepli születésnapját Morgan Freeman, Oscar díjas amerikai színész. 1943-ban született Bár Miklós, Váci megyés püspök. 1947-ben ezen a napon született Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 1955-ben született Tóth József, Jászai Mari díjas magyar színművész. Most nézzük, kik hunytak el június első napján a történelem folyamán. 1434-ben halt meg II. Ulászló lengyel király, Litvánia nagyhercege, első Ulászló magyar király apja, Cilei Anna férje. 1841-ben halt meg Nicolas Appé, francia cukrász, a konzerv feltalálója. 1846. június első napján hunyt el 16. Gergely pápa. 1914-ben távozott közülünk Veszti Árpád, magyar festőművész. 1968-ban halt meg Helen Keller, amerikai író, aktivista és előadó, ő volt az első siketés volt diák, aki főiskolai diplomát szerzett. 1977-ben halt meg Besti Lajos, Kossuth díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. 1996-ban távozott közülünk Kovács István, atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a molekula spektroszkópia kiemelkedő tudósa. 2006-ban halt meg Mucsi Sándor magyar színművész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1307. június 1-én Buda városát Károly Róbert magyar király hűségére térítik a király hívei. Vencel magyar király híveit előzik, vagy fogságba vetik. 1485-ben ezen a napon Mátyás király elfoglalta Bécset, és hozzákezdett Bécsújhely ostromához. 1514-ben Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverték a nemesi csapatok. 1828-ban Brunswick Teréz grófnő Budán Angyalkert néven megnyitotta a Habsburg Birodalom, illetve Magyarország első kisdedóvó intézményét, azaz óvodáját. 1941-ben ezen a napon a II. Világháborúban a német csapatok elfoglalták Krétát. Ugyanezen a napon brit megszálló csapatok vonultak be Bagdadba, hogy megelőzzék a náci barát hatalom átvételt. 1951-ben ezen a napon a honvédség neve Magyar Néphadseregre változott.
1979. június 1-én történt a Sajó-Bábonyi TNT robbanás, a 20. század egyik legsúlyosabb magyarországi ipari balesete. Az Észak-Magyarországi Vegyi Művek TNT gyártó üzeme a működésének utolsó óráiban felrobbant, a robbanást kiváltó ok ismeretlen. 1980-ban ezen a napon a CNN elkezdte műsorának sugárzását. 2002-ben olasz zászlóalj részeként kezdte meg működését Boszniában az a 150 fős magyar katonai rendfenntartó alakulat, amely a szolnoki könnyű vegyes ezred katonáiból áll. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógyászfürdő. Őserő a föld mélyéből.
1: Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. június első napja van, hétfő, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István és Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Dalai Lámától származik, és így hangzik: azon a napon, amikor megértettem, hogy csak azt viszem magammal, amit megélek, elkezdtem azt élni, amit magammal akarok vinni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd Utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós Június című versét Baranyi Péter mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Justinus életéről hallhatnak. 7.50-től Cseppelényi György boldog elavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
5: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktató kórház érés endovaszkuláris sebészeti osztályán most egy beteg mondja el saját tapasztalatait Bétót Erikának, a Csillag.rádió szerkesztő riporterének. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
1: Pasi aortára műtöttek.
0: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
1: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy, szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
0: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
1: Hát nem volt egy egyszerű a projekt, őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult el ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár mert hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felé nem áramlik a vér, és annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És az lett a vége.
0: Félt a műtéttől?
1: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
0: De most mitől?
1: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
0: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
1: 63 éves vagyok.
0: A fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el.
1: Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
0: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
1: Nagy műtét.
0: És most hogy érzi magát?
1: Hát alakulóban vagyok.
0: De érez változást tehát a végtagokban? Igen. Jobb egy kicsit?
1: Igen, hát érzem a végtagjaimat terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
0: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
1: Hát szerintem varrodszedések, benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
0: Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
1: Eddig nem volt, és akkor ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
0: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
1: Igen, gerincbe.
0: Érzéstelenítették gerincbe.
1: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közbe is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzáródott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
0: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
1: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
0: Voltak fájdalmai?
1: Igen.
0: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
1: Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. De elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk benn.
0: Dohányzik?
1: Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
0: Tehát sportos életet
1: igen,
0: élt.
1: Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
0: Hát ennek ellenére mégis az érfalakban lerakódnak igen, a pakkok.
1: A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
0: Hát gyógyulást kívánok.
1: Hát nagyon szépen, köszönöm.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ír- és endovaszkuláris sebészeti osztályán egy beteget kérdezett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Beresz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Bak térségében új terelést építettek ki a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnami felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat a 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 37-es főúton Szerencsés Szegilon között aszfaltoznak, a 35-ös és a 47-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőörös irányításra számítsanak. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap a térségünkben. Egy hideg front hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk a nyugati szél, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként keleten futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Hajnalra északon és délnyugaton foltokban pára köt képződhet, amely reggel gyorsan feloszlik. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint délnyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de a záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, majd napközben 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak a legtöbb napsütésre. Régiónkban van kilátás, és itt estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében viharos széllökések, hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán perrás ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pollen jelentés: a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűi és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hers jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. A kültéri allergingombák spóra száma alacsony, közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia: ma hidegfronti hatásban lesz részünk, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élő erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak, a füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is előfordulhat. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma az ország nagy részén több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vizes, csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő,

0: Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
1: Radnóti Miklós Június című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg magyar-francia szakos tanári oklevelét, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolása a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki: az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki.
Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén, békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén.
A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználó oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalomszelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében.
Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya. A tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg. Közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutott arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd nem csak Jézus korának vallási vezetőiről szól, hanem minden emberről, aki ajándékot kap Istentől, de nem ismeri el az ajándékozót. A szőlőskert nem a miénk, mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha birtokolnánk az életünket, a kapcsolatainkat, a világot. A példázatban a gazdaszolgákat, küld prófétákat, de a munkások újra és újra elutasítják őket. Végül elküldi a fiát. Itt Jézus nem csupán egy elvont példát mond, hanem önmagáról beszél. Azt jövendőli meg, hogy elutasítják, megölik, de halála nem a történet vége. A fiú elutasítása nem kudarc, hanem az atya szeretetének végső megnyilatkozása. A példabeszéd súlyos figyelmeztetés is. Mi hogyan bánunk azzal, amit Isten ránk bízott? Hogyan fogadjuk az ő küldötteit? És hogyan fogadjuk a lelkiismeret szavát, az evangéliumot, a felebarát kérését, az egyház tanítását? Elutasítjuk vagy meghallgatjuk? Saját életünket építjük, vagy az Isten országát szolgáljuk. A példázat vége ugyan figyelmeztető, de a remény is benne rejlik. A szegletkő, az alapkő a helyére kerül, s kezdődik az építkezés. Ha elfogadjuk Krisztust, életünk nem romlást, hanem fejlődést, lelki megújulást hoz. A döntés a miénk. Engedjük-e, hogy Krisztus legyen életünk szilárd alapköve?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es, az Éneklő Egyház 578-as és 130-as éneke hangzik el a Szent Misén. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 222-es, az Éneklő Egyház 578-as és szintén az Éneklő Egyház 130-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a teremtetben.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be a közvetítésbe. Szent Justinus vértanúról emlékezünk meg ezen a mai napon, és ezt a reggeli szentmisét elhunyt szabóné Kovács Máriáért ajánljuk fel halálának első évfordulója alkalmából. Szent liturgián kezdetén vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus mindent fölülmúló ismeretére eljusson. Közbenjárására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből. Testvéreim, töltsön el titeket kegyelemmel és békességgel Istennek és Urunk Jézus Krisztusnak ismerete. Az Úr az istenfélő életre szolgáló ajándékait isteni erejével Krisztus megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és hatalmával meghívott minket. Így váltotta be fenségesen nagyszerű ígéreteit, hogy ezek által az isteni természet részesei legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért legyetek igen buzgók, és mutassátok meg hitetek által az erény által a tudás által az önuralmat, az önuralom által az álhatatosságot, az álhatatosság által az istenfélelmet, az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által pedig a felebaráti szeretetet. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbeadta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk. Annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is. Azt megölték. Küldött aztán még többet. Közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Aztán már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte el hozzájuk, mert így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást. Itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos dolog ez a szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Szent leckének az elején, amelyet Szent Péter apostol második leveléből hallottunk, olvasták, hogy töltsön el titeket kegyelemmel és békességgel Istennek és Urunk Jézus Krisztusnak ismerete. Ismerni Istent és az Úr Jézus Krisztust. Eleve a mennyei atyát csak az Úr Jézus Krisztus által lehet megismerni. A Szentírásban olvassuk, Istent nem látta soha senki. Szent János evangélista írja le, az egyszülött Isten, Jézus Krisztus, a valóságos Isten és valóságos ember, aki megjelent azért, hogy megadja Istennek az igaz ismeretét. Na de ez az ismeret milyen? Itt csak intellektuális. Most már tudom, hogy kicsoda az Isten. Sokkal több és sokkal mélyebb ennél. Töltsön el titeket kegyelemmel és békességgel ez az ismeret, írja itt Szent Péter apostol. Tehát ez az ismeret nem csak intellektuális, most már tudom, hogy milyen az Isten, hanem kegyelemmel és békességgel eltöltő, tehát hozzá kapcsol mélyen az Istenhez. Most ünnepeltük Szent Háromság vasárnapját, amikor megemlékeztünk erről a nagy misztériumról, amit az ember önmagától ki nem tudott volna találni. Voltak vallások, amelyek azt mondták, hogy sok Isten van. Mindenféle istenségek jobbra-balra. És a mindenható Isten a tőle elszakadt emberből kiválasztott egy csoportot, egy közösséget, Izraelnek a népét, az ószövetségi választott népet, akinek elkezdte magát feltárni, elkezdett magáról beszélni, hogy nincsen több Isten, csak egy. A monoteizmus az Isten direkt szándéka szerint alakult ki az ószövetségi választott nép körében. Ez is egy fokozat volt, mert először még ők is úgy gondolták, hogy a sok Isten közül csak egy az övék, és akkor az a sok Isten közül egy az övék, az a legerősebb, legnagyobb, akkor szép lassan feltárta, hogy mindennek a korlátlan ura és teremtője, hosszú idő volt, mire letisztította Isten ezt a képet, hogy ő egyedül van. Egyedül csak ő Isten. És amikor eljött az időknek a teljessége, akkor Isten elküldte az ő fiát, a fiú a második isteni személy emberré lesz, végbeviszi a megváltásnak a művét, és elküldi a Szent Lelket, a harmadik isteni személyt, hogy a megváltásnak a műve ott legyen az emberben, az ember ebbe bekapcsolódhasson, és így feltárja Isten azt, hogy az egy örök igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság. Istennek a belső lénye, ez a Szent Háromságos élet, ő magában a szeretet. És az embert ebbe akarja bekapcsolni. Mikor Isten kinyilatkoztatja magát az embernek, és az ember ezt elfogadja, Jézus Krisztus által a Szentlélekben, akkor ott elkezdődik a kapcsolat. Mi mindannyian, akik keresztények vagyunk, a keresztségünkben már megkapjuk ezt a kapcsolatot, mikor megkeresztelnek bennünket. Most szombaton is kereszteltem egy fiút, egy felnőttet, de hát húsvétkor olyan szép volt, mikor érsek úr itt a húsvéti vigilián nagyszombaton este 8 felnőttet keresztelt meg, illetve részesített a beavató szentségekbe, tehát meg is bérmálta, és első áldoztak is ezek a felnőtt emberek. Ők már egy tudatos döntést hoztak. Meg akarják ismerni Jézus Krisztust, és nem csak megismerni, hanem hozzá kapcsolódni. Részesülni az örök életből azt jelenti, hogy hinni Jézus Krisztusban, a keresztségben kapcsolatban lenni vele, a Szent Háromság egy Istennel, az Atyának a gyermekeivé, a Fiúnak a testvéreivé, a Szentléleknek a templomává válni, és így az örök élet árad belénk igazából. Maga a Szentlélek, aki ajándékozza nekünk ezt az isteni életet. Az örök élet az nem ennek a földi életnek a végtelen meghosszabbítása, hogy majd meghalunk, utána feltámadunk, és akkor ugyanezt az életet folytatjuk a végtelenbe. Nem. Sokkal több. Az Isten örökké való létezéséből, boldogságából, szeretetéből részesedni. Hozzá kapcsolódni és benne élni. Ezt akarja nekünk ajándékozni Jézus Krisztusban az Atya, illetve bocsánat, inkább úgy mondom, Jézus Krisztus által az Atya a Szentlélekben. Mert mindig a teljes Szent Háromság cselekszik. Istennek a cselekvését nem lehet szétválasztani, hogy most valamit az Atya csinál, valamit a Fiú csinál, valamit a Szenté. Vannak persze specifikumok, hogy mit lehet a teremtés, mindennek a kezdete, hát az Atyára szoktuk vonatkoztatni, a megváltást azt a Fiúra, a megszentelést a Szentlélekre, de mindig egyébként a teljes Szent Háromság cselekszik. Ezért nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus ezt az ismeretet akarja nekünk megadni, mindannyiunknak. Keresztségünknél fogva mi már ebbe belekapcsolódtunk. Viszont mivel szabadok, személyek vagyunk, az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett, ezért nekünk együtt kell működni ezzel a kegyelemmel, hogy valóban, amiben bekapcsolódtunk a keresztségünkbe, az egy életté váljon már itt a Földön. Életközösségbe legyünk az Istennel. Ennek a csúcs és forráspontja maga a Szent Mise, ahol Jézus Krisztus a szent színek alatt valóságosan adja magát nekünk. Az ő örök élete szépen áldozásról áldozásra csöpög belénk. Szent Kárló Akútis mondta, az oltári szentség az én autópályám a mennyországba. Napi áldozó volt, 15 évesen halt meg a leukémiában, akkor lépett át az örökké valóságba, de hát 10 éves korában gyakorlatilag, mióta első áldozó volt, rendszeresen napi szinten járt szentmisére. Milyen fontos ez az áldozás? Sokszor, mikor felmerült ilyen kérdés, mennyit kell szentmisére járni mondjuk itt az iskolásoknak, mennyi a kötelező minimum? Hát, az igazság az, hogy minden vasárnap és parancsolt ünnep. Ez a kötelező minimum. Ennél igazából lehet többet, mint hogy itt a kedves testvérek is itt vannak, napi szinten, reggelenként a szentmisén, ez már egy plusz. Az egyház arra hívott meg minket, hogy az legyen ez a kötelező minimum, hogy a vasárnapok és parancsolt ünnepek. Akkor ünnepeljük meg az eukarisztiával, a szentmisével, és járuljunk szentáldozáshoz. Persze ehhez hozzátartozik a megfelelő felkészülés, kiengesztelődéstek a szentsége, Szent Jónáshoz járulni rendszeresen. Egy kedves testvérek, ez a mindenható Istennek az ajándéka számunkra. Ő nem elvárni akarja, hogy jöjjünk ide a misére és csücsüljünk itt állandóan, hanem ajándékozni akarja magát nekünk. És ez a fórum, ez a szentmise, ahol ezt a lehető legtisztábban, legjobban be tudjuk fogadni. Persze ott van sok minden más, az egyéni imádság, zarándoklatok, szüleim éppen most jöttek vissza Rómából, most voltak kint zarándokolni, és egy csomó minden más, amit az egyházban az Isten mint lehetőséget ad, de a csúcs és a forrás az az eukarisztia, a szentmise. Adjunk hálát a mindenható Istennek az ő végtelen szeretetéért, és kérjük segítségét, hogy mindig tudjuk becsülni ezt a nagy ajándékát, és tudjunk élni ezzel a nagy lehetőséggel. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit érdékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Mária nővérünket, és többi halottainkat örök országodba. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: hogy méltón vegyünk részt a Szent Mise áldozatban, amelyet Szent Justinus lankadatlan erővel védelmezett. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Jó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalma csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban Krisztus, a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, mi is hittel valljuk támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Mária szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról,

0: akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a mennyei lakomában megerősödve kérve kérünk, hogy Szent Justinus vértanú intelmeit követve, ajándékaidért hálásak legyünk mindenkor, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Kívánok mindenkinek Istentől megáldott szép napot, most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Megáldotta a felújított apátsági templomot Bélapátfalván Ternyák Csaba egriesek a hétvégén. Rámutatott, az oltár felszentelése arra emlékeztet minket, hogy a templomot az oltár a szent cselekmény helyszíne teszi templommá. Ez az a hely, ahol Jézus kereszt áldozata válik jelenvalóvá a szentmisében. A hányattatott sorsú apátsági templom évszázados viszontagságai miatt felmerült, hogy biztonsági okokból bezárják azt, de sikerült megmenteni az épületet. A teljes szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről, Súlyog Tamás. Az államfő nem sokkal azelőtt adott ki videót, hogy éjfélkor lejárt a távozásra adott határidő. Súlyog Tamás a videóban arról beszélt, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. Szerinte a hatályos alkotmányos rend szerint az elnöknek együtt kell működnie a kormánnyal, a kabinetnek pedig az előző parlament által megválasztott elnökkel. Magyar Péter miniszterelnök a videóra úgy reagált, Súlyog Tamás soha nem állt ki, sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében, és bocsánatkérés helyett most is csak a havi 6 millió 300 ezres fizetését védi. A kormányfő a köztársasági elnöki videó előtt azt is közölte, ma reggel majd felkeresi Súlyog Tamást az igazságügyi miniszterrel közösen, hogy beszéljenek a távozásról, miután előzőleg május 31-ig adott határidőt a távozására. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be gyermeknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkáják létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A közlekedés és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél sok felé megélénkül, felerősödik, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek,
3: Szent életű emberek.
4: Szent Justinus vértanú. 100 körül született, Rómában halt meg, 166-ban, körülbelül 66 évet élt. Justinus Szamáriában, zsidó földön, Szichemben, polgári családban született. Szülei pogány görögök voltak. Már fiatalsága idején becsületesen és kitartóan kereste az igazságot. Fáradozásai közben talált rá a keresztény hitre. Ezáltal megtalálta önmagát, és egyéniséggé fejlődött. Egy öreg zsidó férfi vezett el annak a fölismerésére, hogy az ószövetségi proféták Jézus előfutárai és útjának előkészítői voltak. Justinus éles elmélyű filozófus, aki későbbi életében maga mondta el, hogy, idézem szavait, egyes egyedül csak a kereszténységben találta meg az egyedül megbízható és igazi filozófiát. Megtérése után fáradhatatlanul tanított és írt. Egyetlen nagy témája Jézus Krisztus volt. A filozófusok köpenyében, mint vándorprédikátor járta a falvakat és a városokat. Minden rangú emberrel szóba állt, hogy megnyerje őket Jézusnak. Efezusban egy alkalommal két napon át vitatkozott egy tudós zsidóval és tanítványaival. A vita tárgya az volt, hogy milyen szerepet játszott Izrael népe Isten üdvözítő tervében, és hogy a megígért messiás Jézus volt-e vagy sem. 20 esztendővel később, erre a vitára visszaemlékezve, írta meg egyik híres művét, Párbeszéd a zsidó Trifonnal címmel. Ebben a műben a Szentírásból bizonyította be, hogy Jézus Krisztus istenségét és a pogányok meghívását az egyházba a Szentírás egyértelműen tanítja. Hosszú útjai végén Rómába érkezett, és mint filozófus és vándorprédikátor itt telepedett le. Saját iskolát alapított, amelynek nagy híre lett. Innen került ki a későbbi nagy hitvédő Tacianus is. Sok írott munkája Justinusnak elveszett, de ma is megvan az a két apológiája, amelyben többek között bátran fellépett az üldözött keresztények mellett. A császárnak, valamint a római szenátusnak szánt kérő és védő írás volt ez az üldözöttek érdekében. Nyíltan megcáfolta azokat a hazugságokat, amelyekkel az első keresztényeket vádolták, melyek szerint a keresztények istentelenek és ellenségei az államnak. Sőt, azt is kimutatta, hogy a pogány filozófusok legjobbjai alapjában már magukban hordozták a kereszténység csíráit. Fölbecsülhetetlen értékű az a munkája, amelyben röviden összefoglalta a keresztelés, az eukarisztia, vagyis az oltári szentség, és a vasárnap megünneplését. Ez az ős keresztény liturgia legrégebbi leírása, 165 táján keletkezett. Justinus és társai kihallgatásáról és elítéléséről, vértanúságáról az akták, a hivatalos iratok így számolnak be. A szenteket elfogatásuk után Rómába hurcolták Rusticus prefektus elé. Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusticus prefektus így szólt Justinushoz: mindenek előtt tégy hitet az istenekre, és kövesd a császári parancsokat. Justinus felelt: bíróság elé állítani és elfogadni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk üdvözítőnk Jézus Krisztus parancsainak. Erre Rusticus megkérdezte: miféle tanokat vallasz? Justinus így felelt: bár iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához csatlakoztam. Ennek igazságait csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak. Rusticus prefektus kérdezte: helyesnek ítéled azokat a tanokat, te szerencsétlen? Justinus felelt: igen, sőt, igaz dogmaként fogadom el azokat. Rusticus prefektus: mi az a dogma? Justinus így felelt: az, hogy a keresztények Istenét tiszteljük, akit egyedül vallunk teremtőnek az idő kezdetétől, és az egész teremtett látható és láthatatlan világ alkotójának, és tiszteljük Jézus Krisztust, az Isten fiát, akit a proféták előre megjövendöltek, mint az emberiség javára eljövendő üdvösség hírnökét, és mint a kiválasztott tanítványok mesterét. és én, mivel hogy csak ember vagyok, úgy vélem, csupán parányit mondhatok annak végtelen istenségéről, akit az imént Isten fiának mondtam, jól lehet ismerem a róla szóló prófétai jövendőlések bizonyító erejét. Tudom ugyanis, hogy az égből kaptak ihletést a próféták, és így jövendőlték meg az emberek közé való eljövetelét. Rusticus megkérdezte, tehát keresztény vagy? Justinus felelt, úgy van, keresztény vagyok. A prefektus Justinushoz. Hallom, hogy tudósnak tartanak, és te is úgy gondolod, hogy ismered ezeket az igaztanokat. Ha most megkorbácsoltatás után fejedet veszik, vallod-e meggyőződéssel, hogy a mennybe szállsz? Justinus felelt, remélem, hogy az ő honában lakom majd, ha mindezeket elszenvedtem. Tudom ugyanis, hogy mindazok, akik helyesen éltek, megkapják az isteni kegyelmet egészen a világ végezetéig. Rusticus prefektus kérdezte, tehát azt hiszed, hogy majd a mennybe szállsz, és ott majd elnyered a neked szánt jutalmat? Justinus felelt, nem csak hiszem, de határozottan tudom, és biztosra is veszem. Rusticus prefektus válasza, de térjünk csak vissza a kitűzött tárgyhoz, amely most szükséges és sürgős. Most tehát mindnyájan, akik csak itt vagytok, egyetértve áldozzatok az isteneknek. Justinus így felelt, egyetlen egy helyesen gondolkodó, jámbor ember sem vetemedik istentelenségre. Rusticus prefektus válasza, ha nem teljesítitek ezt a parancsot, akkor kegyetlenül megkínoztatlak benneteket. Justinus így felelt, epedve várjuk, hogy Urunkért Jézus Krisztusért kínzásokat szenvedve üdvözüljünk. Ez ad majd nekünk üdvösséget és megnyugvást, a mi Urunk és üdvözítőnk sokkal félelmetesebb és egyetemes ítélőszéke előtt. Ugyanígy nyilatkozott a többi vértanú is. Tedd, amit akarsz, mert mi keresztények vagyunk, és a bálványoknak nem áldozunk. Rusticus prefektus kihirdette az ítéletet. Akik az isteneknek áldozni, és a császár parancsának engedelmeskedni nem akarnak, azokat megkorbácsoltatások után vezessék el, hogy a törvény előírása szerint halállal bűnhődjenek. E szent vértanúk Istent dicsőítve kimentek a kivégzés szokott helyére, és ott üdvözítőnket megvalva lefejezték őket. Így szenvedték el a vértanú halált. Szent Justinus ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. Közben járására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben, Krisztus a mi Urunk által.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét. Taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. Maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az atyával és a fiúval mindig egyesüljek.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban programajánlónk következik. Az Élet Szent címmel vendorkiállítást tekintető meg az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Az ő életszentségét bemutató tárlatot tekinthetnek meg az Egri Bazilikában. Cím Eger, Pirkár János tér 1. Mió Barada, a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Sister templomban 2026. augusztus 25 és 27 között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Sister templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Június 1-én hétfőn 15 órától kiállítás megnyitó lesz, a Hősök napján 16 órától előadások a Líceum Tittelpár könyvtárában a Földszint 112-es teremben. Az Egri Honvéd hagyományőrző csoport jóvoltából 15 órától kiállítás látható a könyvtári térben, 16 órától Vanyó Attila és Mézes Tibor egy-egy vonatkozó előadása hallható az egri katonai alakulatokról és az 1944-es ostromról. Sokszínű egészség megőrzés, az ultrafutó kalandos utazása 676 kilométeren keresztül a Gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóiért június 10-én 17 és 18.30 között a Líceum Tittelpál könyvtára Földszint 112-es teremben. Tittelesték az ünnepi könyvhét programjaként június 11-én 16.30-tól ugyanitt. A Tittelpál könyvtár és a Történelemtudományi Intézet szeretettel hív mindenkit, Romsics Ignác, a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században című kötetének bemutatójára és az azt követő beszélgetésre. 2026. július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz fesztet a Civil Közösségek Házában Egerben. A fesztivál a Ha majd lesz színházi egyesület szervezésében valósul meg. A Ha majd lesz színházi egyesület egri kötődésű 2022-ben fiatalok által alapított független utazótársulat. A Bélapátfalvi Ciszterci Apátság előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható június 20-án a Múzeumok Éjszakája keretében 17 órától. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik, előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota Látogatóközpontban vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről, Súlyog Tamás. Az államfő nem sokkal azelőtt adott ki videót, hogy éjfélkor lejárt a távozásra adott határidő. Súlyog Tamás a videóban arról beszélt, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. Szerinte a hatályos alkotmányos rend szerint az elnöknek együtt kell működnie a kormánnyal, a kabinetnek pedig az előző parlament által megválasztott elnökkel. Magyar Péter miniszterelnök a videóra úgy reagált, Súlyog Tamás soha nem állt ki, sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében, és bocsánatkérés helyett most is csak a havi 6 millió 300 ezeres fizetését védi. A kormányfő a köztársasági elnöki videó előtt azt is közölte, ma reggel majd felkeresi Súlyog Tamást az igazságügyi miniszterrel közösen, hogy beszéljenek a távozásról, miután előzőleg május 31-ig adott határidőt a távozására. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be gyermeknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkáják létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője, Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntő idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekintető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert kellett valamiért kórházba vinni. Franciaország szerte csak nem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Franciaországban körülbelül 22 ezer rendőr volt szolgálatban, közülük 8 ezer a fővárosban. Dél-Csehországban magyar rendszámú busz ütközött össze egy autóval, 13 ember megsérült, közülük ketten súlyosan. A hatóságok szerint 30-an utaztak a buszon, 80-an sérültek meg közülük, míg az autó mind a 4 utasa megsérült. Azt nem lehet tudni, hogy hány magyar állampolgár érintett konkrétan. Az előzetes vizsgálatok alapján a személyautó megcsúszott az esős, nedves úton és frontálisan ütközött a busznak. Szakértői vizsgálat szerint bizonyíthatóan orosz gyártmányú drón csapódott be pénteken a kelet-romániai Galacon egy panelházba, jelentette be a román államfő. Niku Szordan azután tette közzé a vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél sok felé megélénkül, felerősödik, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június első napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő írólvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István és Bilincsik Márton ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Dalai Lámától származik, és így hangzik: azon a napon, amikor megértettem, hogy csak azt viszem magammal, amit megélek, elkezdtem azt élni, amit magammal akarok vinni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék 3 könyvnyereményünket. Bejátszásunkban pedig a Derengő zenekar tagjai lesznek a vendégeink. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Mai műsorunk elején a Magyar Vörös Kereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsodabó Üzemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. Adásunk második részében pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai zeneszánsz zenész vigasságok rendezvénysorozatra hívunk meg mindenkit. Következzen most bejátszásunk.
2: Délelőtt 10 órakor kezdünk, és délután 4-ig tart, ami a valóságban általában 4:30, mert nem férünk bele abba, amit eltervezünk, a sok-sok minden. De egész nap érdemes kilátogatni, tehát lesznek olyan programok, amik mondjuk csak 2-3 órán keresztül élnek. Például lesz olyan kézműveskedés, ami nem 10-től 4-ig tart, de ezt még előre most nem tudjuk, hogy melyik lesz az a 2-3 óra, amikor a kollega vagy a meghívott segítő ebben szerepet vállal. De a hangszersimogatás az egész napos, a koncert az egész napos, az íjászkodás például egész napos, és a többsége a programoknak az egész nap elérhető.
1: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén a Várva Várt alapítvány szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk Polonkainé Valcsev Ivanovéva, Borsodabó-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátor lesz, akivel a szervezet céljairól, működéséről, felvilágosító tevékenységről, aranyóra ügyeletről, 50 órás kötelező közösségi szolgálatról és krízis helyzetben lévő kismamákról is beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
3: Soha senki nem tett még nekünk szemrehányást azért, hogy miért beszéltünk neki, miért segítettünk akkor abban az élethelyzetben, hogy megtartsa ezt a gyermekét. Mert lehet, hogy egy kicsi segítséggel, hogy mondjuk éppen az utcára került volna, és az alapítvány fizet neki néhány hónapra a bérletet, amíg nem rendezi a gondolatait, amíg egyáltalán gondolkodni tud, hogy lehetőséget adtunk neki, hogy nem neki kellett gondolkodnia, hanem nekünk kellett kívülről összefoglalni, nekünk, akik nem vagyunk benne ebbe a krízishelyzetbe, mi azért objektívebben látjuk azt a helyzetet, amiben például az anya van, akkor utána csak a hála és a köszönet fogalmazódott meg az anyák részéről, hogy milyen jól döntöttek akkor, amikor egy beszélgetésre leültek az alapítványunk munkatársaival, és sokszor csak ennyi ezeneken a beszélgetéseken múlik.
1: Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Most Kondás Vilmost, a Géniusz könyváruház tulajdonosát hallják.
4: Sok hegység van az országban, de Bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát Bükk csak egy van. És ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást ért meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző 2-nek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolom, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Herceg László egri házi orvos a szűrések fontosságáról beszél, és hogy a családban már előfordult betegségeket miért fontos így módon is megelőzni, ajánlom, következik.
5: Tehát amikor egy daganatos betegség tünetet okoz, akkor már olyan előre haladott állapotban van, amivel nem könnyű megbirkózni. Lehet, de nem könnyű megbirkózni. Tehát a tüdőszűrés az nem alkalmas a tüdődaganat kimutatására, viszont hajlamosító tényezők, dohányzás, bármilyen típusú dohányzás, az hajlamosíthat ennek a kialakulására.
1: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban egy miskolci jótékonysági hangverseny apropóján beszélget Molnár Levente és Kovács Gábor operaénekesekkel a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következze most rövid ajánlónk, melyben Molnár Levente beszél.
6: Az energiánkat olyanra kell lekötni, ami minket túlél, amiben nyomot tudunk hagyni magunk után, valami olyat tudunk hagyni, amit esetleg többek is fognak szeretni, és ilyen a haza. Természetesen az első és a legfontosabb az isteni szeretet, a teremtés, maga az élet ünnepe, és az életen belül a szeretet ünnepe. Úgyhogy sikerült megint elérjük azt a hőfokot, ahol mindenki érezte, hogy jó annak lenni, akik vagyunk, jó hálát adni, és jó egy picit magunkba tekinteni, használni a belső érzetet, és hát a kegyelembe részesülünk.
1: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós Június című versét Baranyi Péter mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12:45-től evangéliumot sugárzunk magyar, német, szlovák és roma nyelveken. Majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Justinus életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A névnaposok köszöntése és a kalendárium zárják ezt az órát. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután pedig a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. A pontos idő 8 óra 19 perc, most zenélünk és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os

0: majd könnyű zenei köntösbe öltöztessük fel Ady Endrének, meg Petőfi Sándornak egy-egy dalát, és tényleg el sem hisszük, hogy ez egy ilyen 200 éves vers akár, mert hangszerelésben, meg dallamvezetésben én mindig törekszem arra, hogy az emberek élvezzék az adott pillanatban, könnyen megjegyezhessék, és dúdolhassák utána hazafele, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy megtapadjanak a dallamok minél könnyebben, és Andrásnak az előadás módja pedig felrobbantja a színpadot, tehát amit ő művel a színpadon, az maga a csoda.
1: Mi a titok, András, hogy csinálod?
2: A kérdésedre a válaszom az, hogy fogalmam sincs. Tulajdonképpen, amikor érkezik egy új dal, akkor találkozunk a Norbi naplójában, mint már említettem, és akkor megismertetik velem a dallamot, én ezt próbálom megtanulni, illetve följátszom a telefonra, és akkor én ezt hallgatom rengetegszer, úton, otthon, mosogatás közben, és aztán jön egy olyan alkalom, amikor szintén találkozunk a Norbinál, és akkor pedig stúdió körülmények között készül egy felvétel. Olyankor ez tulajdonképpen egy tanulási folyamat is, hogy visszahallgatva, hogy hatnak az egyes sorok, milyen dinamikával lehet benne részt venni. Nyilván van olyan alkalom is, amikor ad nekem egy friss dallamot, és akkor mondom, hogy hát én azt érzem, hogy itt, hogy miként lehetne megcsavarni, vagy dúsítani, vagy mit lenne érdemes visszaismételni. Hát tulajdonképpen amit említettek, hogy aztán amikor előadásra kerülnek ezek a megzenésített versek, azt hiszem, hogy én leginkább azt követem, hogy mi a költő mondani valója, és azon a zenei hullámon szörfözök, amit elkészítenek nekem.
1: Melyik zenéteket hallgassuk most meg? Konferáljuk fel a következő számot.
0: Tehát Ady Endre Hiánász az Avaron című dala, amiről azt kell tudni, hogy elég hosszúra sikeredett, a többihez képest most már látjuk. Igazándiból nekem a rockzenei világból való érkezésem tükröződik benne, mert megpróbáltunk egy ilyen rockballadát csinálni belőle, és azt hiszem, ez sikerült is.

0: 8 óra 42 perc van, játékidőnk itten Szent István Rádió hullámhosszán. Az egyik kérdésre, aki figyelt, meg is kaphatta a választ. De elmondom még egyszer azok kedvéért mind a három kérdést, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének velünk játszani, vagy egy könyvért, vagy pusztán a játék öröméért. Hol található a Feszti körkép, hivatalos nevén a Magyarok bejövetele című monumentális alkotás, Eger, Gyula, Pannonhalma vagy Ópusztaszer? Hány éves a mai napon Morgan Freeman, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész? 85, 87, 89 vagy 91, illetve kiírt verset Héjanász az Avaron címmel, József Attila, Ady Endre, Petőfi Sándor vagy Reményik Sándor. Ezek tehát a kérdések, számunk 36-os körzet, 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, hárman is fognak nyerni hamarosan, egy 10 percen belül. Könyvet nyerhet, aki ma velünk játszik, Jézus vár az ösvényen, Dr. Nehéz Márta Mirjam könyve, az egyik, amit kisorsolunk a helyesen válaszolók között, Hevenesi János, a Jézus szíve lelkiség, mai szemmel, a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában jelent meg ez a könyv, illetve Donaldi Westlake, a Nagy Zöld Balhé című könyvét is kisorsoljuk a helyesen válaszolók között, érdemes tehát ma is velünk játszani. És most folytatjuk a derengő zenekar tagjaival a beszélgetést, Viola Barbara dalszerző, énekes fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval beszélgetünk. Közben pedig várjuk hívásukat, tehát a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Mint említettétek a zene előtt, több fellépésen is túl vagytok már. Milyen a fogadtatás, hogy érzitek, milyen a közönség reakciója?
1: Hát ez attól függ, hogy hol lépünk fel, én úgy érzem. Tehát most már felléptünk zárt helyen, felléptünk szabad téren, és ez mindig nagyon más. Előadóként is nagyon más, amikor közvetlenül előttünk ülnek, amikor van tér, amikor más a hangosítás. Azt érezzük, hogy velünk lélegeznek, sokszor velünk mondják a verseket, tehát én azt látom, de András erősíts meg, hogyha te is, meg Norbi, hogy a József Attila Altató című versénben velünk együtt mondják a verset, és szerintem nagyon fontos az a három irány, ahonnan mi érkeztünk, tehát ez a három karakter, ugye András a színművészetből, Norbi a könnyűzenéből, én a klasszikus zenéből, és szerintem ez a színpadon is látszik, és lesz egy fúzió, ami a közönség arcán tükröződik, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, amit keres, én ezt érzem.
0: A nyár hogy fog alakulni, tehát többször is találkozhatnak veletek, akár hallgatóink is itt Miskolcon és környékén, vagy akár távolabb?
2: Még nincsenek nagy számban lekötött fellépéseink, hiszen annyira frissek vagyunk, hogy most a terjesztés időszakát éljük, és a daloknak az archiválása történik, és persze menet közben, hogyha ha arra is jut energiánk, hogy koncertet szervezünk, vagy éppen fellépésnek tegyünk eleget, akkor ez nincs kizárva, hogy nyáron is lesz, de én szerintem mindennek eljön majd az ideje. Ennek kb. Ősz lesz az, amikor kifordik és beforrik minden, és ötleteink vannak, hogy mit lehetne még ezzel a derengő formációval kezdeni, de ez legyen majd meglepetés, amit őszre tervezünk, hogy így a magyar költészet által adott közkincseket ápolni tudjuk szépen, akár itt helyben is, vagy országos szinten. Vannak ötleténk, hogy hogyan vonjunk bele ebbe iskolákat, vagy diákokat, és hogyan terjesszük az irodalom szépségeit a zene által. Úgyhogy elég sok ötlet van a fejünkben. Emellett persze bármikor, ha fellépés van, akkor azt meg fogjuk csinálni. Szóval, hogyha fellépés esik be közt, miközben ezeket a dolgokat készítjük elé, akkor természetesen nagy erővel fogjuk azt is.
1: És lelkesen.
2: Én úgy gondolom, hogy mivel friss a formáció, ennek azért még idő kell, mire eljut mindenkihez a híre.
0: Terveztek a fizikai megjelenést, album, ilyesmi, vagy pedig az internetes terjesztés a mai világban a leghasznosabb, vagy a legcélra vezetőbb szerintetek?
2: Nem hiszem, hogy lesz fizikai terjesztés, hanem a YouTube csatornánk lesz egyenlőre, vagy később a Spotify, meg ezek a streaming felületek. Nem látom értelmét már a CD gyártásnak. Megpróbáljuk a digitális teret kihasználni maximálisan, amennyire tudjuk.
0: Hosszú távú tervek a derengővel, hogy látjátok 4-5-6 év múlva magatokat.
3: Magam részéről nagyon örülök, hogy bevontak ebbe a formációba, mert észre se vettem, és lett egy megzenésített verseket előadó csapat, aminek a szerves tagja lehetek. Ez nagy öröm számomra. Nagyon, nagyon inspiratív a közös munka, és azt hiszem, hogy olyan értéket képviselő dalokat hozunk létre, amelyeket teljes válszélességgel és örömmel osztunk meg a közönséggel. Hogyha ilyen intenzitással készülnek az új dalok, akkor 4-5 év múlva akkor nem tudom hány órányi vagy napra való anyagunk lesz, vagy műsorunk, de azt hiszem, hogy a következő lépés valóban az, hogy tudjanak rólunk, és hogy hívhatóak vagyunk, és szeretettel megyünk bármilyen helyszínre, ahová várnak minket.
0: Egyikötöknek sem volt ismeretlen a színpadi lét korábban sem, de mégis azért különböző műfajból érkeztek, mondhatjuk így, a színészetvilága, a Fuvola művészet Barbinál és az Illés emlékzenekarból ismerjük már régóta Norbit. Mennyire vannak viták egy-egy dal születésénél? Tehát egyetértés van, vagy azért szoktak lenni viták?
2: Szerintem minimális viták mindenhol vannak. Én kompromisszumkész vagyok, hogyha nekem nincsenek nagyon stabil kéréseim, tehát András, amit hozzátesz, ami belőle jön, az szerintem csak egy plusz vagy, amit a Barbie tesz hozzá. Az alapokat persze, hogy aki megírja, aki jegyzi a dalt, az elmondja, hogy mit szeretne hallani, vagy hogy szeretné hallani, tehát olyan nagy viták nincsenek amúgy. Szerintem kifejezetten hatékonyan tudunk dolgozni, ez a darabszám is mutatja, hogy eléggé gyorsan tudunk.
1: Ebben csak fel a fájtlat, hogy hetente hányat írunk.
0: Azt most mondjuk el.
2: Hát az attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk szerintem.
1: Hát azért volt az már 3-4 is.
0: Egy hét alatt.
1: Pingpongozunk gyakorlatilag vele, hogy én ezt tett. Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon, nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ. És én azt érzem, hogy az alsó tagozat teteje, tehát negyedik osztálytól fölfele, akár ez egy befogadható világ, mert nagyon mások vagyunk, mint a megszokott verséneklők, tehát akiket eddig ismertük, tiszteljük, szeretjük a kalákát, a sebők világot, de a miénk más. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt megtapasztalná a szélesebb közösség, úgyhogy lehet, hogy ennek is köszönhető ez a heti 3-4 megírt versének.
0: Milyen hangszereket használtok? Fuvola, gondolom, akkor az mindenképp.
1: Ez nagyon érdekes, mert azt a legkevésbé, tehát a fuvola mindig a díszítő elem a végén. Én azt gondolom, hogy gitárcentrikus.
2: Hát mivel, igen, mert egy koncertet úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban egy kis kamara felállásban hárman állunk a színpadra, és mindenki csinál mindent ahhoz, hogy még a legteljesebb legyen a hangzás, hiszen csak hárman vagyunk, de tényleg a legutolsó múlt heti koncerten is mindenki mindent csinált. Triangulum, furuja, fuvola,
1: Kajon,
2: én gitár, közben van egy ritmus hangszer is, amit mostanában használok. Tehát minél vastagabb hangzást elő tudjunk állítani, így hárman is. De a zenei terveink között az szerepel, hogy összeállítani egy olyan műsort, ami nagyobb színpadon is megállja a helyét rendesen azokkal a dalokkal, és ehhez kell bővülni. És ehhez fogunk majd valószínűleg egy vagy két plusz hangszeres zenész kollégát bevonni, mert vannak olyan zenei megoldások, ahol, hogy meginduljon a zene, sajnos hiányoznak a kollégák, de jelen pillanatban 3 tagunk kamara.
1: És senki nem tud nagybőgőzni.
2: Az lesz a következő, tehát egy nagybőgő lesz a következő, ami nagyon kellene nekünk, de ez a majd a jövő eldönti, tehát nagyon szívesen nyitnánk egy nagyobb létszámú megszólalás irányába is.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg, hol hallgathatnak meg titeket hallgatóink is, aztán pedig még egy számot részletben mindenképp meghallgatunk tőletek.
3: A Derengő YouTube csatornáján elérhetőek azok a dalok, amelyeket már stúdióban fölvettünk, és jó szívvel ajánlom, hogy hallgassák őket.
0: Mivel búcsúzzunk hallgatóinktól?
2: A utolsó dal legyen az, arra gondoltunk, ami mostanában a legkedvesebb számunkra, hiszen ha már rákérdeztél az előbb, hogy hányan szoktunk fellépni, ez egy kakukktojás, hiszen sikerült az egyik kedves barátomat, a 100 volt Celsius egyik tagját, Légrádi Pétert megkérni arra, aki Európa egyik legjobb country gitárosa, hogy a Tiszai Csönd című Juhász Gyula vers megzenésítésben gitárszóló betéteket játszom fel, és nagy örömmel vállalta, hiszen kiderült, hogy annak idén ő is 80-as években ezzel kezdte a műfajt, a vers megzenésítéssel, és nagyon szívesen adtam át gitárosként a szólista szerepét egy ilyen kaliberű zenésznek, és olyan bélyeget nyomott rá, olyan hangulati elemet hozott a dalban, hogy szerintem mindenkinek, aki egy kis vízparti, havai megpihenésre vagy relaxációs hangulatra vágyik, az az ő gitárjátéka megvalósítja, és az ő gitárjátékából kibújik az a hangulat, ami végül is maga a dal.
0: Tiszai Csönd, Danderengő együttes előadásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.

0: 8 óra 55 perc van, mindjárt 8 óra 56. Most kiderül, hogy ki ajánlotta fel a Donald E. Westlake a Nagy Zöld Balhé című könyvét.
1: A könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
0: És hamarosan kiderül az is, hogy ki nyeri meg ezt a könyvet, és a másik két könyvet is. Tehát a sorsolás megtörtént, és hamarosan kapcsoljuk az egyik játékosunkat. Addig is Morgan Freeman-nel kapcsolatban elárulom, hogy 2005-ben nyert Oscar-díjat. Clint Eastwood Millió dolláros bébi című filmjében nyújtott alakításáért, mint mellékszereplő. Ebben az évben 5 filmet szemlél filmográfiája, 2006-ban pedig további 3 szerepe volt. 2007 végén került a mozikba Rob Reiner a Bakancslista című rendezés, amelyben Freeman Jack Nicholsonnal játszik együtt. 2008 nyarán 2 képregény alapján készült filmben is láthatták a nézők. Elsőként a Wanted című akciófilmben, majd az újabb Batman moziban. Tehát ennyit Morgan Freemanről, és mindjárt kiderül, hogy tudjuk-e kapcsolni az egyik nyertesünket. Addig elárulom a másik két nyertes nevét. Az egyik nyertesünk Lakatosné Lizák Lenke lesz Egerből, és Vámos László is nyert Király Helmecről, és szeretettel köszöntöm hallgatónkat a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lakatosné Lenke vagyok Egerből.
0: Lenke, akkor Egerből. Ön sikerült elérni, nagyon örülök, hogy beszélünk. Gratulálok a nyereményhez, és mondjuk el a megfejtéseket. Hol található a feszti körkép?
2: Természetesen Opus köszönöm.
0: Igen, Morgan Freeman hány éves a mai napon?
2: Ő 89 esztendős.
0: Héjanász az Avaron, ki írta?
2: Hát természetesen Ady Endre.
0: Ady Endre, így van, Lenke. Gratulálok, a nekem ön választhat könyvet, hogy melyiket szeretné, ha postáznánk önnek ide Egerbe, ugye, Egri? Igen,
2: igen, igen, igen. Az újabb, legújabb könyvet.
0: A Nagy Zöld Balhét?
2: Igen, a Nagy Zöld Balhét.
0: A Nagy Zöld Balhét, akkor Egerbe. Postázok, forgassa egészséggel.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy velünk játszott, tegyen így máskor is, Isten áldja. Mindörökké, amen. A másik két könyvet akkor pedig Vámos László Király Helmecen várhatja, Jézus vár az ösvényen, dr. Nehéz Márta Mirjam könyvét, és Tirpák Imréné Novai Drányból játszott velünk, ő pedig Hevenesi János a Jézus szíve lelkiség mai szemmel című könyvét nyerte meg a mai reggelen. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is játszanak velünk, a zenéket Turi Saroltának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Birincsik Márton technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjainak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhat mai ülésén a parlament. Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke előzőleg azt mondta, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A TISZA frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés, az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel közösen reggel 8 órára megérkezett a Sándor palotához. Ott vélhetően felvázolják Súlyog Tamás köztársasági elnök előtt az elmozdítására tervezett jogi folyamat lépéseit. Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Súlyog Tamás. Az államfő nem sokkal azelőtt adott még ki videót, hogy éjfélkor lejárt a távozására adott határidő. Arról beszélt a videóban, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. Szerinte a hatályos alkotmányos rend szerint az elnöknek együtt kell működni a kormánnyal, a kabinetnek pedig az előző parlament által megválasztott elnökkel. Magyar Péter a videóra úgy reagált, Súlyog Tamás soha nem állt ki, sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében, és bocsánatkérés helyett most is csak a havi 6.300.000 forintos fizetését védi. A kormányfő a köztársasági elnöki videó előtt azt is közölte, hétfőn reggel 8 órakor tehát felkeresi Súlyog Tamást az igazságügyi miniszterrel közösen, hogy beszéljenek a távozásáról, miután tehát május 31-ig adott határidőt erre. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Magyar Péter kormányfő közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, ha a jövőben a fiatalok nem csupán elszenvedői vagy véleményezői lennének a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunafer beérkezett befektetői ajánlatairól. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a meccs jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert kellett valamilyen oknál fogva kórházba vinni. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, többfelé alakulhat ki ma eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás is lehet. A szél sok felé megélénkül, felerősödik, a csúcshőmérséklet a délutáni órákban 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június első napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Műsorunk elején a Magyar Vöröskereszt lányból nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. Adásunk végén pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai zeneszánsz zenés vigasságok rendezvénysorozatra hívunk meg mindenkit. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Műsorunk elején Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abolcs-Szemlén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Mi is a mai alkalom?
1: Lányból nővé záró programunk van. A lányból nővé programunk az 2018 óta zajlik országszerte, és itt nálunk Borsod-Abolcs-Szemlén vármegyében is, ami azt akarja, hogy 25 általános iskolában vagyunk jelen, és egészségügyi betéteket viszünk ki az iskolákba, felső tagozatos lányoknak. Ott hagyjuk az iskolákba, és akkor ott az igazgatónők és a tanárok, hogyha valamelyik lány esetleg bajba kerül, ha pont akkor menstruál, és nincs nála egészségügyi betét, akkor tud neki adni, úgyhogy ez a programunk megy már elég régóta nagyon sok intézményben.
0: A mély szegénységnek egy formája és egy óriási segítség tud lenni, erre sokszor nem is gondolunk.
1: Igen, tehát a menstruációs szegénység, amiről külön így beszélünk most majd ezen a programon, is, mert nagyon fontos edukálni ezeket a lányokat, gyerekeket, és ezzel kapcsolatban folyamatos kommunikációt, beszélgetéseket folytatni velük, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy ez is mennyire fontos, és hogy mennyire fontos ez a támogatás az iskoláknak.
0: Mekkora lehet az érintettek tábora ebben a megyében?
1: 25 iskolában vagyunk jelen minden évben, úgyhogy 3-4 ezer tanuló biztos, aki érintett ebben. A felső tagozatos lányokra fókuszáltunk inkább, de már azért a tapasztalat azt mutatja, hogy van, ahol már az alsó tagozatos lányok egy részét is érinti, mert hogy már olyan korban eléri őket ez a dolog, úgyhogy ez egyre nagyobb lesz ez az érintettség.
0: Minden évben van ilyen kampány?
1: Igen, 2018 óta folyamatosan. Egy évben kétszer visszük a betétet az iskolába, a tavasszal és ősszel. Úgyhogy két alkalommal viszünk nekik. Van egy ilyen piros ládánk, ami fel van címkézve, és abba visszük a betétet, azt jól telerakjuk nekik, és akkor abból tudnak gazdálkodni egész évben.
0: Egyéb aktualitásokról mi az, amit fontos lehet tudni?
1: Nagyon aktuális most a hétfői rendezvényünk. Országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulóját rendezzük meg hétfőn, június 1-én. Eddig a Népkertben volt hagyományosan megrendezve itt Miskolcon, de most új helyszínünk lesz, a Szeleta Park látogatóközpont, úgyhogy oda 23 csapat jelentkezett szerte a megyéből, vagyis 22 és egy ukrán vendégcsapat is jön Kárpátaljáról, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy őket is köszönhetjük. Úgyhogy ott egy nagyon színes, nagyon intenzív, nagyon jó kis versenyre számítunk, úgyhogy ez most a legközelebbi aktuális eseményünk, és a mai véradás, most itt éppen zajlik egy véradás itt a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a várótermében, úgyhogy azok folyamatosan zajlanak, tehát hogy a véradást azt ebben a nyári időszakban is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy sok embert megszólítsunk. Most jön ez a nagy meleg, de reméljük, hogy lesz véradó kedv, és tudnak jönni a nyáron is.
0: Térjünk még vissza az országos első segélynyújtó versenyre. Kiket hívtatok, kik jelentkezhettek?
1: Három kategóriában indulnak a csapatok. Van gyermek, ifjúság és felnőtt kategória, általános, középiskolás, és hát az egyetemet is megszólítottuk, most ők nem indítottak csapatot, de egyébként szoktak az egyetemről is csapatot indítani. Kettő felnőtt csapatunk lesz, és hát a megyeszerte, tehát Sátoraljaújhelyről, Mezőkövesdről, Ózdról jönnek csapatok, tehát nagyon széles körű, és nagyon szeretik ezt a típusú versenyünket. Négy kárhelyállomásunk lesz, ahol konkrétan baleseti szituációkat fognak eljátszani az imitátoraink, és az, ami szakmailag a verseny magját adja, és mellette még lesz 10 pihenőállomásunk, és hogy csatlakoztak hozzánk különböző társszervek, akik ezeken a pihenőállomáson bemutatják az ő tevékenységeiket, és játékos formában ott a fiataloknak ezt bemutatják, és ott ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, versenyezhetnek. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, az ERV ZRT, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, nagyon széles a bűnmegelőzési főosztályról jönnek, a drogambulancia, tehát nagyon sokan csatlakoznak, és külön köszönet a Bükki Nemzeti Park igazgatósának, amit szeretnék kifejezni, hogy most a rendelkezésünkre bocsájtotta a Szeleta látogatóközpont. Egyébként ők már évek óta csatlakoznak az eseményünkhöz, mint pihenőállomás, de most a helyszínt is nekünk erre az alkalomra ideadták, és hát nagyon várjuk, hogy ez a helyszín milyen meglepetéseket, meg milyen versenyt eredményez majd.
0: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
1: Hát nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtásba toppon legyenek a fiatalok, úgyhogy Hát ezt gyakorolják főleg. A sebellátásokat, különböző baleseti szituációkban hogyan kell viselkedni. Itt ez egyébként pontozásra kerül már maga az, hogy hogyan érkezik a helyszínre, hogyan hívja a mentőt, tehát minden egyes mozzanatukat figyelik a mentős kollégák, mert ők lesznek a zsűri. 27 mentős kollega jön, akik önkéntesen a szabad napjukon vállalták, hogy zsűriznek ezen a versenyen. Úgyhogy szakmailag szerintem nagyon-nagyon erős lesz, úgyhogy hát remélem jól felkészülnek, mert elég komoly feladatokat találtunk ki az idén.
0: Mikor kezdődik, mikor érdemes kilátogatni a Szelet a látogatóközponthoz ma?
1: Ez 10 órakor kezdődik egy megnyitóval, maga a verseny 10 óra 20-kor kezdődik. A csapatoknak 15 percük áll majd rendelkezésükre minden állomáson kitölteni az idejüket, és hát nagyjából 3 körül gondoltuk, akkor a tervezzük az eredményhirdetést. Akik megnyerik a versenyt, mind a 3 kategóriában az első helyezett, az tovább jut az országos versenyre, ahol ott a többi megyével méretik meg magukat.
0: Mondjuk elérhetőségeket.
1: A honlapunkon mindenképpen megtalálnak minket, úgyhogy a Magyar Vöröskereszt honlapján és a Magyar Vöröskereszt országos honlapján is tájékozódhatnak a versenyekről is, és egyéb aktuális eseményeinkről.
0: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Molnár Mariettet, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei koordinátorát kérdeztem.

0: A Borsodabói Zemplén vármegye önkormányzata közgyűlésének ülését megelőzően adták át a vármegye tűzbiztonságáért díjat és a vármegye önkormányzata Comenius díjait a vármegyeháza dísztermében május 28-án. Rendhagyó módon elsőként a vármegye tűzbiztonságáért díjat adták át, melyet dr. Mezősi Tamás vehetett át. Az elismerést azok kapják, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeznek a vármegye tűzvédelme és tűzbiztonsága érdekében. Pásztor Imrét, a vármegyeháza sajtósát idézzük a méltatással, majd beszélgetünk is a díjazottal.
1: Dr. Mezősi Tamás eddigi életpályája alatt kiemelt figyelmet fordított az önkéntesség kiépítésére és ápolására a Borsodabói Zemplén megyei tűzoltószövetséggel és azok tagszervezeteivel. Az 1990-es-2000-es években a Neptun Búvár Klub vezetője és a Búvár Mentőcsoport tagja. Kulcs szerepe volt az árvízi védekezésben a Tiszán és mellékfolyóin, ezért 2000-ben a vizek kártétele elleni védekezésért érdemérmet vehette át. A Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagja, többek között 1999-ben, 2000-ben és 2023-ban is segítette a törökországi, 2009-ben a szumátrai földrengés sérültjei utáni kutatást és életmentést. A Hunor hivatásos mentőszervezet tagja. 2005 óta tagja a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és több mint 10 éve a Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetségnek is, ahol hozzáértésével, szakmaiságával aktívan és nagy mértékben segíti az önkénteseket. Szakmai hozzáértésének, aktivitásának és áldozatos munkájának eredményei a közösségek életében is megmutatkoznak. 2011-től a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségében is szerepet vállal. Eddigi életpályája során jelentős és elévülhetetlen érdemeket szerzett a vármegye önkéntes tűzoltóinak elméleti és gyakorlati képzésében, az ifjúság veszélytudatosság képességének növelésében. Önzetlensége, szakmába vetett hite, elkötelezettsége példaértékű, amelyet a világ különböző részein végzett mentései is megmutatnak. Gratulálunk a díjhoz!
0: Pásztor Imrét, Borsodabói Zemplén vármegyei sajtószóvivőt hallották. A folytatásban dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezem.
2: Mit szólt a kitüntetéshez?
3: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, egy nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
2: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
3: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor, és az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, aki itt most mellettem van.
2: Néhány szót még a társáról.
3: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keresztül, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
2: Gyakran kerül életveszélybe?
3: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk, annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
2: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja?
3: Ez különböző szervezetségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
2: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a kitüntetésre.
0: Az elmúlt percekben dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztem.

0: Tözsér György, Sajókápolna polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözöllek én is.
0: Lovas napok rendszeresen vannak itt Sajókápolnán, egy gyermeknap előtti színes program. Mikor kezdődött ez a hagyomány?
1: Ez a hagyomány a 1989-90-es években 12-15 éven keresztül 2002-2003-ig ment, és 3 évvel ezelőtt újítottuk fel újra ezt a hagyományt. Nagy sikere volt, és ugye a település a falun, ugye az állatok szeretette a lovak, azért az mindig megvan. Most is látszik, hogy mennyi embert vonz ez, akik ugye itt vannak, nézelődnek, jól érzik magukat, az elszámozottak, visszahívják a gyerekeket, leülnek, beszélgetnek, tehát ez egy fantasztikus, és amellett ugye a természet vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog.
0: Honnan érkeztek a lovasok?
1: Hát a szakmai részt az a Szuhokállói Lovasport Egyesület intézi, de Szlovákiából, Debrecen környékéről, tehát nagyon sok helyről jönnek. Itt a környékbeli lovasklubok is megmérettetik a versenyzőket. Ez egy szabadidős lovasport, ami azt jelenti, hogy 90 centi magasság a maximum, amit ugranak, sőt olyan is van, ahol a gyerekek a edzőikkel vagy a mestereikkel mennek körbe-körbe, úgyhogy inkább ez a fiatalok ilyen, mint a nevű is a szabadidős versenyek.
0: Mi a tétje a versenynek?
1: Hát oklevelet kapnak, ez a hagyományosan kokárdát kapnak, ez egy végül is egy ilyen megméretetés nekik, hogy minél több érme, tehát olyan nagy, ez nem olyan nagy pénzias verseny, ez még ugye ez egy kisebb verseny, de azért a minden versenyszámban, centim 10-20-30, nem tudom pontosan, hogyan menj ez, vannak eredményhirdetések, és akkor tehát el vannak ismerve.
0: Nagyon sok kísérő programmal készültek.
1: Hát igen, nekünk ez az egyetlen rendezvényünk van a településen, elég kis falu vagyunk, 400 fő alatt, egybe tartjuk a falunapot is, itt azért megvendégeljük, próbáljuk a lakosokat megvendégelni, a gyermeknap közelettében pedig ugye az ugráróvár, a hapat, a cukorágyú, és a nap végén pedig azt hiszem, hogy korona lesz a végén Tabán Istvánnak a fellépése.
0: Miért is érdemes ezen túl Sajókápolnára érkezni?
1: Sajókápolna a miskolci repülőtérnek volt az elődje 1936-tól 56-ig, úgy mondja, hogy ez volt a bölcsője, és nagyon sok vadászrepülő, repülő járt még ide, aki itt tanult a repülést, és nagyon messze jutottak, akár nagy utasszállítógépeket is vittek, vagy berepülő vadászpilóták is voltak, és még ők is eljönnek ide. Itt van egy emlékművük, van egy repülőmúzeumunk, és tartjuk velük a kapcsolatot, és minden ilyen nagyon rendezvényre elhívjuk őket, és akik tudjuk, azok tiszteletét teszik. Mint látszott most itt is, ezek az úriemberek ilyen 80 éves fiatalok, akik a repülés szerelmesé voltak, és még tiszteletüket teszik mindenki. Novemberben egy évben, ha lehet, akkor eljönnek ide, megkoszorúzzák a bajtársaikat, és tartunk egy kis szalonnasütést.
0: A múzeumban mit mutattak be?
1: A múzeumban saját tárgyak vannak, és képek vannak inkább. Tehát repülőgépek nincsen látva, hanem inkább az ő történetük van felsorolva a kezdetektől, hogy hogyan vitték fel vállon azt a siklógépet, amit felvitték, meg utána motoros sörlő, tehát itt a történetüket mutatják be végig. Szeretnénk bővíteni ezt a múzeumot, mert van még egy nagyon nagy helység, oda ígéretet tettek, hogyha valahogy sikerül pénzt szereznünk és kibővíteni, akkor összeraknak egy élethű kis, már nem most nem vagyok ott, lehet, hogy nem csesznát, de valamit mond hogy milyen gépet, és ennek a helységnek a másik felébe pedig a falu történetét szépen bemutatnánk, amit volt egy nagyon híres gyűjtőnk, Görög János bácsi, akinek őrű nagy gyűjteménye van.
0: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr.
1: Örömmel.
2: Az elmúlt percekben Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgettünk.

0: Budi Máté Ágnest, az Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Zeneszánsz minden évben megszervezitek, miről szól ez?
1: Idén 8. alkalommal szervezzük már meg a Zeneszánsz zenés vigasságokat, ami eredetileg egy nyílt napnak indult, gyakorlatilag egy iskola kostolónak, amit a legfőképpen az udvaron szervezünk meg, ugye jó időben, így már nyár elején, és az volt a cél, hogy akik meg szeretnének ismerkedni a zeneiskolában folyó munkával, a körük ne csak ilyen zárt termi körülmények között lezajlott mondjuk koncertekből, vagy egy óralátogatásból kapjanak erről információt, vagy képet, hogy milyen nálunk az élet, hanem ilyen egészen oldott körülmények között van egy szabadtéri színpad, ahol délelőtt 10-től délután 4-ig folyamatosan zene szól, a növendékeink játszanak, meg a tanáraink, kamara együttesek, illetve egy-egy meghívott fellépő. Ugyanúgy az udvaron közben hangszersimogatásra, szóval ilyen hangszer kipróbálásra, úgy hívjuk, hogy hangszersimogató, tehát erre van lehetőség, hogy mindenféle hangszert ki lehet próbálni. Rengeteg program közepette, tehát vetélkedőktől elkezdve tombola, mindenféle játék is lesz, tánc, kézműveskedés sokféle. Szóval, hogy ebből indult, hogy ismertessük meg az érdeklődőkkel a zeneiskolát, és közben kicsit át is alakult, ez a funkciója is megmaradt, de egy jutalom fellépés a növendékeinknek, tehát, hogy már nagyon-nagyon várják évközben is, már évközben is kiválogatjuk azokat a gyerekeket, műsorszámokat, hogy ez nagyon illik a zeneszánszra, majd ezt ne felejtsd el, tartsd szinten, és nagyon várják ezt a fellépést. Szóval ez egy ilyen zene ünnep gyakorlatilag, és kicsit ilyen fesztivál jellegű lett már az évek során.
0: Milyen hangszereket próbálhatnak ki ott az odaérkezők?
1: Hát az összes hangszert, amit csak tanítunk, tehát ez 20-valahány hangszert jelent, ugye a vonós hangszercsalád, a fúvósokból a fafúvósok is, rezek is, az ütőhangszeres teremben önmagában fel se tudnám sorolni, hányféle és hány darab ütőhangszer van, természetesen a zongorát, a gitárokat, szóval tényleg nem,

0: És van a gyerekek alkotta Egressy Erkel régi zene együttes, és nagyon komoly hangszerparkkal rendelkeznek, ők is, van barokk gitárunk, reneszánsz furia konzortunk, szóval, hogy ők nagyon intenzíven dolgoznak ezen a régi zenevonalon, és ezért is lett ez zeneszánsz.
1: Mondjuk el a programot részletesen is, mikor érdemes kilátogatni, és meddig tart?
0: Délelőtt 10 órakor kezdünk, és délután 4-ig tart, ami a valóságban általában 4:30, mert nem férünk bele abba, amit eltervezünk, a sok-sok minden. Egész nap érdemes kilátogatni, tehát lesznek olyan programok, amik mondjuk csak 2-3 órán keresztül élnek, például lesz olyan kézműveskedés, ami nem 10-től 4-ig tart, de ezt még előre most nem tudjuk, hogy melyik lesz az a 2-3 óra, amikor a kollega vagy a meghívott segítő ebben szerepet vállal. De a hangszersimogatás az egész napos, a koncert az egész napos, az íjászkodás például egész napos, és a többség a programoknak az egész nap elérhető, nyilván az ilyesmi, hogy tombola, meg ilyen. Például a Rajmi, a dinó, az egy új dolog lesz idén, az egyik növendékünknek van valami 3 méteres dinójelmeze is, ő vállalt, hogy 2 órán keresztül szórakoztatja a gyerekeket, de hogy mikor lesz ez a 2 óra, ezt például még nem tudom megmondani.
1: Minden évben nagy-nagy érdeklődésre tart számot ez a program, ugye?
0: Igen, ez így van.
1: Sokan vannak.
0: Sokan szoktak lenni, különösen, ha tényleg nagyon jó az idő, például tavaly közel 500-an voltunk, úgyhogy tényleg ettől lesz olyan nagy nyüzsgés az udvaron, meg az, hogy mindig szól a profin kihangosított zene ott a szabadtéri színpadon, szóval egy ilyen, tényleg ilyen kis mini fesztivál.
1: Milyen kísérő programok lesznek a rendezvényen?
0: Lesz egy terem, amit elneveztünk Mesekuckónak, ahol egész nap ilyen meséhez kötődő programok lesznek a kicsiknek. Lesz kerekítő foglalkozás ezen belül, az egyik kolléganő ezzel is foglalkozik, és ő fog ott foglalkozást tartani az egész piciknek. Lesz olyan, hogy mesepárna, a Kazinc Barcikai Egressy Béni Városi Könyvtárnak a vezetője dolgozta ki ezt a módszert, ezt a könyvtári mesepárna módszert, és ő, mi ezt kiegészítjük zenével, így egy közös projektet hozunk létre, és oda is kicsiket várunk. Aztán lesz olyan, hogy például az egyik felnőtt tanítványunknak az anyukája, aki már nyugdíjas, nagyon szeret mesét írni. És ő ezt találta ki, hogy nagyon szívesen ideadja nekünk az egyik meséjét, amit szintén kiegészítünk zenével, és ezt ebben a mesekuckóban ez egyik barátnője elmeséli, ott rajzolnak hozzá, mindenfélét kitalálnak hozzá, még ajándék is lesz a legjobban rajzolónak, és ezen kívül a kézműveskedést szerintem említettem, ezen belül lesz például tűzománcozás, az egyik kolléganő művészi szinten űzi ezt, és ő fog a gyerekekkel együtt tűzománcozni, és ja igen, még ez egy fontos információ talán, hogy ebben az évben pályáztunk az udvar megújítására, és ennek a nyertes pályázatnak a projektzáró eseménye is lesz most ez a zeneszánsz, a Zöld Zeneparknak az átadó ünnepsége is, ezért most ez a zeneszánsz kicsit kötődik a természethez, az állatokhoz, matarakhoz, és ezzel kapcsolatosan is lesz egy speciális koncert, ami e köré, a téma körül épül.
1: Ez egyfajta utánpótlás keresés is, ugye? Meg mindenképpen, hogy megszerettetni a gyerekekkel a zenét, és akár az iskolába beiratkozzanak, ugye?
0: Így van, így van. Ez annyira így van, hogy aznap egy ilyen plusz beiratkozási napot is tartunk, tehát hogy van kint az udvaron ennek egy stand, és aki aznap annyira megszeretett valamilyen hangszert, hogy ő el is döntötte, hogy beiratkozik, akkor arra is van lehetőség.
1: Kiknek ajánlod a zene tanulását?
0: A zene tanulását?
1: De mégis milyen készségek, képességek jók, ha megvannak, vagy a szülő például mit fedezzen fel, vagy mit figyeljen, amikor erről kérdezi a gyereket?
0: Hát szerintem az a gyerek, aki valamiért nagyon szereti a zenét. Tehát mondjuk a kicsiknél az szokott feltűnő lenni az ilyen óvodás, vagy még kisebb korúaknál is, hogy nagyon szívesen táncolnak a zenére, úgy rüttyögtetik magukat, nem tudom, tehát abban már lehet érezni, hogy őt valamiért ez nagyon megragadja. Akkor, hogyha valaki nagyon szívesen énekel, mindegy, hogy tisztán vagy nem, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert sok szülő azt gondolja, hogy hát az ő gyereke nem tud tisztán énekelni, akkor ő nem való zenét tanulni, ez nem így van. Ez, hogyha szeret énekelni, az azt jelenti, hogy őt ez valamiért megragadja, és fontos számára, és ez nagyon jól fejleszthető. Tehát, hogy gyakorlás kérdése igaziból a hallásfejlesztés. Aztán, hát talán ez, amit legfontosabbnak tartok én, hogy kötődjön a zenéhez, és hogy mondjuk, ha valamilyen hangszer megragadja, az egy nagyon biztos jel, de aki valamiért kötődik a zenéhez, azt érdemes megpróbálni, hogy járjon zenét tanulni.
1: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Bódimáti Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk.
1: Mi alapján választunk hangszert? Ez csak a szeretet, vagy pedig azért például vannak olyan hangszerek, amihez akár fizikai adottságok kellenek, azért a szülőnek is, meg akár nektek, a szakértőknek kell ezt irányítani, nem?
2: Vannak olyan hangszerek, például a rezes hangszerek, amiket kicsik nem tudnak, tehát fizikailag nem tudnak még megfújni. És akkor nekik szoktuk azt ajánlani, hogy tanuló hangszerként egy pár évig furuljázzanak, aztán nagyon sok mindent megtanulnak, fejlesztik magukat, és később képesek lesznek rá. Tehát mondjuk egy tubát, egy óvodást nyilván nem fog tudni még elkezdeni tanulni, tehát, de még lehet, hogy egy alsó sem. Úgyhogy ilyenek vannak, azon kívül nyilván vannak előnyök, hogy sokan azt gondolják, hogy a zongorázni nagy kéz kell, ez sem igaz. Tehát, hogy ott inkább a zongorázásnál, én ezt azért tudom, mert pont zongoratanár vagyok, de hogy ott az ujjaknak a rugalmassága, a tenyérnek az erőssége, de ez még kicsi korban nem feltétlen látszik. Tehát, hogy egyszerűen el kell kezdeni, ami tetszik, és hogyha mégsem jön be valamiért, mégsem azt tetszik, akkor ki lehet próbálni majd később mást. Tehát, hogy annyira nincs ebben szerintem ilyen előre ilyen megkötöttség. Illetve ami érdekes lehet, hogy vannak, akik azért iratkoznak be például pont fúvósnak, mert szükségük van arra, hogy a tüdejüket erősítsék. Tehát például van, akinek olyan gerinc problémája van ez az úgynevezett tölcsérmel, akit kifejezetten a tüdőkapacitás erősítésére fúvós felé irányítanak orvosok. Hogyha már zeneiskola, akkor fúvós.
1: Te hány hangszeren játszol, vagy...
2: Én csak zongorázok. Énekelni tanultam egy ideig, de én más hangszeren nem játszok.
1: Hány munkatársad van?
2: 50 körül, nem tudom, 51-2.
1: És hány gyermek jár jelenleg az Egressy Béni?
2: Hát csak az Egressybe, megint pontos számokat nem fogod tudni mondani, de 700 körül.
1: 700 körül, szép. Más iskolákban is van lehetőség tőletek tanulni, zenélni.
2: Így van, a városban több ponton is tanítanak kollégáink különböző általános iskolákban, ahol az ottani gyerekeket helyben tanítják, amúgy nekik egy nagy könnyebbség, főleg ugye a szülőknek, hogy nem kell a belvárosba behozni őket, például Martinkertvárosból, csak egy példát mondjak.
1: Beszéljünk a büszkeségekről, kikre vagytok büszkék, már nagyon sok tehetséget kineveltetek. Néhány nevet a teljesség igénye nélkül.
2: Nem is tudom, hol kezdjem. tényleg nagyon-nagyon sok van. Akit talán a hallgatók biztosan ismernek, hallottak már róla, az Verib Tamás, szerintem őt szinte mindenki ismeri az országban, ő nálam tanult zongorázni például, de amúgy nyilván ő énekelni tanult elsősorban. Simon Izabella, aki egy nagyon nagy szaktekintély zongorista, ő is nálunk Krausz Adrien, ő Svájcban élő, világhírű zongoraművész. Növendékeink minden évben nagyon sok versenyen megmérettetik magukat, és hát, hogyha valaki ránéz esetleg a honlapunkra, az Egressy Béni Zeneiskola honlapjára, akkor csak ebben a tanévben, én nem is tudom, 30-40 bejegyzést fog arról találni, hogy milyen eredményeket írunk el, vagy érnek el városi, megyei, regionális és országos és nemzetközi versenyeken is, úgyhogy tényleg annyira sok gyerekre van okunk büszkének lenni, nehéz kiemelni egy-két nevet, de például pont tegnap volt egy éneklő ifjúság elnevezésű kórus minősítő verseny. Ez egy nagyon rangos kórus verseny, amit a Fazekas iskola szervezett egyébként meg, és az ifjúsági kórusunk aranyminősítést szerzett, és még egy külön díjat is kapott az egyik mű előadásáért, Drótosné Mészáros Eszter kolléganő vezetésével. Tényleg fantasztikus, hogy mennyit épültek a Covid óta. Ugye a Covidban minden együttes gyakorlatilag a Covid után nulláról kezdték, mert nem lehetett próbálni, hát énekelni aztán nem lehet maszkban, meg nem lehet méterekre egymástól, úgyhogy semmiből kellett újraépíteni, és fantasztikus eredményt értek el.
1: Tudom, hogy képességek kérdése és hangszer kérdése, de mennyi idő alatt lehet megtanulni például zongorázni?
2: Hát ugye attól függ, hogy milyen szintre szeretne valaki eljutni. Mondjuk, hogyha már szeretne valamilyen slágeres, valamilyen ilyen fölbemászó dolgot, ami már tényleg azért mutatós is, egy gyerek eljátszani, tehát amire mondjuk szülők vagy közönség, barátok is azt mondják, hogy hú, ez már valami. Én azt gondolom, hogy az 4 év alatt nem nagyon lehetséges, tehát azért annyi a minimum, ami már úgy valóban valami olyan eredményt hoz, hogy az már azt lehet mondani, hogy valaki tud zongorázni.
1: melyik hangszert a legnehezebb szerinted, de ez is képességkérdés, de hát, melyik hangszer a legbonyolultabb?
2: A legbonyolultabb. Ez is attól függ, olyan hasonló, mint a nyelveknél, ugye az angolra mindenki azt mondja, hogy ez milyen könnyű. Tehát ez hasonló, mondjuk szerintem analóg egy kicsit a zongorával, hogy egy-egy billentyűt leütni mindenki számára nagyon könnyű, angolul is el lehet boldogulni nagyon alacsony szókincsel, csak ahogy az ember belemegy, akkor ott kiderül, hogy azért fú, annak milyen mélységei vannak. Szerintem a zongora erre egy nagyon jó példa, de például a hegedű, az pedig egy olyan, hogy azon a legegyszerűbb dolgot is nagyon nehéz megtanulni, aztán mélységeit nem tudom, tehát valószínűleg az is egyre nehezebb. Tehát a hegedűre szokták azt mondani, hogy talán az a legnehezebb. De valószínűleg ebbe azért vannak különbségek, hogy kinek mi a nehezebb. A zongorázásban az egy nagyon nehéz dolog, hogy a két kezünk, tíz ujjunk teljesen más csinál. Tehát valakinek ez könnyebb levezérelni, agyilag, egyszerűen. Valakinek meg a hallása annyira tökéletes, hogy neki a hegedülés az, amire predesztinálva van, hogy azokat a finomságokat könnyebben meghallja és teljesítse, ami ahhoz kell.
1: Sokan nem gondolnak bele, de az elméleti alapok a legfontosabb olyan szinten, hogy megtanuld azt, hogy hogyan is kell megszólaltatni, és mit szólaltatsz meg. Ezt a részét megtanulni, ez mennyi idő? A szolfés, mondjuk.
2: A szolfés.
1: Meg a kottaolvasás.
2: A kottaolvasás. Igen, tehát a kottaolvasás az valóban elválaszthatatlan részét képezi a zenetanulásnak, kivéve az egészen kezdőknél. Talán a szolfésnak én azt gondolom, hogy manapság a legnagyobb szerepe az a készségfejlesztésben van, tehát hogy abban tudnak a szolfés kolléganők a legtöbbet segíteni, hogy a gyerekeknek a hallását fejleszik, a belső hallását, az éneklési képességét, a ritmusérzékét, a zeneiségét, a zenei képességét egyszerűen, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik bekerülnek hozzánk ugye mondjuk 6-7 évesen, vagy 8 évesen többnyire, mennyire nagyon el vannak a finom motorikában maradva ahhoz képest, amit mondjuk 10 éve akár tapasztaltunk. És ugye a hangszeres tanulás az abszolút az a finom motorikának a csúcsa. Tehát, hogy amikor az is probléma, hogy sokkal egyszerűbb mozgásformákat megvalósítsanak, ez egészen komolyan mondom, hogy néha tapsolás is gondot okoz. Tehát, hogy vagy valamit olyan finoman megfogni. És ők ebbe tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ezeket az elmaradt készségeket játékosan, nagyon sok játékos foglalkozással felhozzák. És mert ugye úgy kezdődik, hogyha valaki mondjuk 6 évesen beiratkozik, vagy 7 évesen, iskolába elsős még, akkor 2 évig csak szolfés tanul. Alapesetben kivéve, ha annyira borzasztóan elkötelezett valami hangszer iránt, akkor már a második évben elkezdheti. De hogy ők addig, őket így segítik ebben, hogy mire oda kerülnek, hogy hangszer tanulnak, addigra már ügyesebben kezdjenek neki. Úgyhogy az, hogy ezt az elméleti tudást mennyi idő megszerezni, ez is nagyon gyerekfüggő, mert igaziból maga a zene elmélet az nagyon bonyolult. Tehát, hogy nem véletlenül vannak olyan viccek, hogy a matek vagy a zene elmélet a bonyolultabb. Tehát, hogy mélységeibe azt megérteni, megmondom őszintén, én középiskolás voltam, amikor elkezdtem kapizsgálni tulajdonképpen, mi is az, amit mi tanultunk még zeneiskolában, szolfésban. Miért kellett azt egyáltalán? Addig csak úgy megtanultam, valami megvolt belőle, de meg kellett hozzáérnem. Tehát, hogy azért az tényleg bonyolult, az sok év szerintem, mire az ember azt felfogja, megérti.
1: Nálatok, hogy telik a nyár, csendesebb, mint évközben?
2: Igen, nálunk is ugyanúgy kicsengetnek évvégén, mint a többi iskolában. Annyi a különbség, hogy szervezünk nyári zenei tábort. Idén már 6. alkalommal lesz ilyen nyári csuda zenei táborunk, ahova általában túljelentkezés van, 60 növendéket visznek el a kollégák Baskóra, az Emplénbe, és ott egy hétig együtt zenélnek, próbálnak, a végén egy nagy koncertet adnak, fantasztikus buli, imádják a gyerekek és kollégák is, úgyhogy olyankor, bár nem a zenéskolában, de ott jó nagy hangzavar van, úgyhogy jó, hogy ilyen jó kis csendes helyre mennek, és aztán persze kitör a nyári szünet mindenkinek.
1: Mondjuk el az időpontját és a pontos helyszínt, tehát a Zeneszenz zenés vigasságokra hívjunk meg mindenkit még egyszer.
2: Igen, tehát most június 13-án szombaton 10 és 4 óra, délután 4 óra között várunk mindenkit sok szeretettel az Egressy Béni Zeneiskolába, ami pedig a Palóci utca 4 szám alatt található a belvárosban.
1: Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számoltunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztük, aki a napokban vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgettünk a május 30-ai lovasnapon. Ezután Bódi Máté Ágnes, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese volt a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz Zenés Vigasságok rendezvénysorozatra hívtuk meg Önöket. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Elhangzott adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Magyar Péter kormányfő és Görög Márta igazságügyi miniszter kereste fel őt a Sándor palotában. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása, fogalmazott a miniszterelnök. Azt mondta, az alaptörvény alapján most is több lehetőség van az államfő eltávolítására, benne van a megfosztási eljárás lehetősége, de ők inkább módosítani fogják az alaptörvényt, ennek menetéről elsőként a Tiszapárt frakcióját értesítik. Szerintem a céljuk az, hogy a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét helyreállítsák. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja mai ülésén a parlament. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke előzőleg azt mondta, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és pártársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is kevesebb lehet. 500 gyereket és kísérőjüket látták vendégül a gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban tegnap. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit azt mondta, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyerekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek jöhetnek létre. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el és 8 embert vittek kórházba. Franciaország szerte csak nem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A szakértői vizsgálat szerint bizonyíthatóan orosz gyártmányú drón csapódott be pénteken hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba, jelentette be a román államfő. Nikus Ordan azután tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy előzőleg Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét. Végül az időjárásról. Felhős az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél sokfelé megélénkült, felerősödött, a csúcshőmérséklet most a délutáni órákban 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk múlt heti témánkat, melyben a szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgettünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Ez alkalommal részletesen kibontjuk egyes betegségek megelőzésére, milyen típusú szűrővizsgálatra van szükségünk. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Nézzük ezeket a szűrővizsgálatokat. Kezdjük a férfiakkal, mert az a talán kevesebb. Ugye a férfiaknál a 50 éves kor után ugrik meg a prostatarák gyakorisága. Tehát 50 éves kortól érdemes megnézni vérvétellel. Most már hála az égnek, vagy hát nem is tudom, a józan gondolkodásnak. Megengedték újra, hogy a házi orvosok kérhessenek úgynevezett PSA vizsgálatot. Ez egy prostataspecifikus antigén. Az azt jelenti, hogy ha valakinek elkezdődött egy prostatodaganata, ez a PSA érték megemelkedik. De szűrővizsgálatról van szó, az azt jelenti, hogy be kell állítani a szűrőnek a méretét, hogy mi akadjon föl rajta, és mi nem. Tehát az esetek jelentős többségében a prostatadaganat megemeli a PSA szintet. Viszont a PSA szint függ attól is, hogy kinek mekkora a prostatája. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy emelkedett PSA szint van, anélkül, hogy prostatadaganat lenne. Viszont felhívja a figyelmet arra, hogy hoppá, elkezdődött egy prostata jóindulatú megnagyobbodás, ami később akár vizelési problémákhoz is vezethet, táptalaja lehet egy prostatadaganat kialakulásának, illetve különböző húgyúti komplikációkat okozhat. Tehát ez a szűrés, ez nem csak a prostatarákra vonatkozik, hanem a prostata nagyobbodásra is. És hát 50 éves kor után illik egy urológiai vizsgálatot bevezetni az életünkbe, aminek egy része egy olyan vizsgálat, amitől sokan óckodnak a férfiak, mert hát ugye a prostata az egy olyan újjal is elérhető szerv, amit tulajdonképpen a végbél nyíláson benyúlva újjal elérhető magasságban ott van a prostata, gumikesztyűt húzva az orvos meg tudja nézni ezt, és hogyha az érzékeny, ha az keményebb, hogyha az átlagosnál nagyobb, egy ilyen szelíd gesztenye nagyságú, körülbelül a normális prostata méret, ettől nagyobb, ugye, ami már elkezd nagyobbodni, hogyha az érzékeny, akkor már erre figyelni kell, hogyha porckemény göböket tapintunk, már erre figyelni kell, és olyankor jönnek a kiegészítő vizsgálatok, úgy, mint az ultrahang, amikor megnézik a tényleges méretét, pontosan megmérik, kiszámolják, hogy hány köbcentiméter a mérete, ezt arányosítják a PSA eredménnyel, és lehet, hogy egy jó indulatú prostata nagyobbodás miatt akár a normál érték a PSA-nál az 4 vagy az alatti, itt a magyar standard szerint, hogy lehet valakinek akár 15-ös, 16-os értéke is jó indulatú prostata nagyobbodásnál. Tehát ez még nem prostata rák, tehát nem kell itt már harangozni, mert gyakorlatilag ezt az urológus tudja eldönteni, mert ott aztán mindenféle számítási módok vannak, amivel pontosan meg tudják becsülni, hogy mi van, és nézzük azt, hogy ha emelkedett prostata, vagy PSA érték van, és egy következő kontrollnál csökken az érték, akkor biztos, hogy normális, tehát inkább azt mondom, egy megnagyobbodott prostatáról van szó, prostataráknál nélkül. A prostataráknál nincs olyan, hogy visszacsökken. Csak akkor, hogyha gyógyszeres kezelést kap. Tehát spontán PSA csökkenés nincs a prostatarák esetén, az úgy megy fölfelé, fölfelé, és akkor látjuk, hogy volt olyan jó néhány betegem, akinek ilyen több tíz, tehát 50-es, 60-as PSA értéke volt, az már tuti, hogy az már a prostatarák irányába diagnosztikus gyanú.
1: Mennyire veszik rá magukat a férfiak erre a vizsgálatra?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A szűrővizsgálatokra az emberek, hogy is mondjam, csak valamilyen indokolatlan félelem miatt nem mennek el.
1: Igen, most ezt emeltem ki, mert ez egy tényleg kellemetlen vizsgálatnak tűnik bármilyen szempontból is, de hát, hogy ennél kevésbé kellemetlen vizsgálatra sem vesszük rá magunkat.
2: Igen, erre azt tudom mondani, hogy egy vérvétel az nem annyira kellemetlen vizsgálat, és egy csomó mindent el tudunk belőle dönteni. ha emelkedett a PSA, vagy prostatapanasza van, akkor kell tovább lépni az urológiai vizsgálatra. Tehát addig nem nyúlnak hozzá az emberhez, amíg nincs ok rá. Mert mi a csodának? Hát nem fogunk mindenkit megpiszkálni azért, mert bejött és 50 éves férfi elmutolja le a gatyáját, és akkor én most mi kesztyűt húzok. Tehát nem erről van szó. De ez csak olyan esetben, amikor indokolt. Tehát az első szűrés, az egyébként vércukor, koleszterin, tarana miatt elvégzett vérvizsgálat kapcsán egy PSA. És akkor ez már útba igazít minket, hogy milyen irányba induljunk. Kell-e, vagy nem kell foglalkozni vele? Ha kell, akkor tovább kell indulni. Vannak kérdőívek is a szűrésre. Ezt nem is említettem, cukorbetegség szűrése. Van egy ilyen Find Risk nevezetű kérdőív, hogy találd meg a rizikót. Ez egy olyan kérdőív, amiben van, most nem emlékszem rá pontosan hány kérdés, amit odaadunk a paciensnek, hogy töltse ki. És akkor ebből ki lehet deríteni azt a kérdőív eredményéből, hogy hajlamos-e cukorbetegségre, avagy nem. Ha hajlamos cukorbetegségre, akkor azt mondom, hogy na erre figyeljünk, és akkor már onnantól kezdve a szűrési protokoll is más, hogy akkor menjünk tovább, és akkor évente milyen gyakorisággal ellenőrizzük, illetve a cukorbetegségre hajlamosító faktorokat próbáljuk meg kezelni, súlytöblet, stb. Tehát vannak kérdőíves szűrések, amivel ki lehet. Szorongásos betegséget kérdőíves szűréssel, depresszióra való hajlamot kérdőíves szűréssel ki tudjuk emelni a lakosságból. Érszűkületes problémával kapcsolatos kérdőíves szűrések, prostata nagyobbodásra vonatkozóan kérdőíves szűrés. Tehát a kezébe adom a papírt, töltsek ki, elolvasom, megnézem, aha, tényleg itt kóros érték van, akkor menjünk tovább ebbe az irányba. Akkor én azt gondolom, hogy ezt a prostata témát kiveséztük most a férfiaknál, ami mind a két nemre vonatkozik, az a vastagbéldaganat, meg a tüdődaganat.
1: Ez egy nagyon komoly területe egyébként a megbetegedéseknek.
2: Abszolút. A vezető halálok, a rákos betegségeken belül is.
1: És akár észlelhető tünetekkel.
2: Tünetek nélkül. Erre van a szűrővizsgálat. Ugye a népegészségügyi szűrővizsgálat indult évekkel ezelőtt, először ilyen pilot, tehát tanulmány szinten, később pedig most már gyakorlatilag kötelező. Arról szól a dolog, hogy 50 és 75 éves kor között két évente lehetősége van mindenkinek arra, hogy teljesen ingyenesen székletmintából a emésztő rendszeri daganatra való hajlamot vagy esélyt próbáljuk meg kiszűrni. Borzasztóan egyszerű vizsgálat. Ugye minden ember hetente jó esetben 5-7 vagy legalább 2 alkalommal kiüríti magából a salakanyagot, tehát van széklete. És mivel az emésztőrendszerben, különösen a vastagbélben, a leggyakoribb, ugye a daganatos megbetegedés az a bélrendszeri emésztőszerű betegségeknél, hogyha keletkezik egy kis polip, egy teljesen jó indulatú polip, de ugye ott a béltartalomot súrolja, mindent csinál, nyálkahártya sérülés van, megindulhat a nyálkahártyán egy ilyen nagyon kis, észrevehetetlen, felfedezhetetlen mértékű vérzés, vagy ilyen szivárgás, ez a széklet felületén ott van. Tehát akkor, amikor kiüríti az ember ezt a székletet, a széklet felületéről vesz egy kis mintát azzal az eszközzel, amit a paciensek kezébe adunk, ebből 2 mintát kell venni, tehát 2 különböző alkalommal. Ezt elküldi postán egy központba, ahol megnézik. Korábban egy olyan vizsgálat volt, egy kémiai vizsgálat, ami mindenféle vért kimutatott. Tehát, hogyha valaki megevett egy szelet parizert, akkor az abban levő húsból származó hemoglobin is kimutatható volt. Tehát az a szűrés az nagyon nehézkes volt, mert akkor úgynevezett Weber diétát kellett tartani, hogy 3 napig nem ehetett hús, stb. Most ez sokkal specifikusabb. Erre mondtam, hogy a szűrőrendszer érzékenysége, ez csak és kizárólag a humán, tehát emberből származó vérre specifikus, tehát azt tudja csak kimutatni, úgyhogy mindenkinek a saját vére. Tehát ehet véres hurkát, még akkor sem lesz pozitív ez a vizsgálat. Viszont ha a 2 minta közül egy is úgynevezett nem negatív, tehát találtak benne vérre utaló nyomot, akkor tovább kell vizsgálni. és az embereket nem értem, megkapják a felkérő levelet, hogy akkor menjen, fáradjon a házi orvosához, számtalan, jó, két kezemben meg tudom számolni, hány olyan paciensem volt, aki nem vett részt, kidobta ezt a levelet, nem érdekelte, mert hogy ő nem megy most béltükrözésre, meg ilyenek, szó sincs róla. Hát úgy az jutott eszembe, hogy amikor pici gyerekek voltunk, akkor érdeklődéssel szemléltük azt, hogy mi jön ki belőlünk. Szinte minden gyerek átesett azon, hogy rácsodálkozott, hogy nicsak mi ez. Hát felnőttként sem kellene szégyenkeznünk attól, hogy igen, kiürítettünk valamit oda. És akkor abból egy ilyen kis felületi mintát veszünk bele, tudjuk rakni ezt a kis műanyag kütyűbe, és akkor utána ezt elküldjük. Tehát nem egy nagy attrakció a szűrővizsgálat. És ha mind a kettő negatív, két évig megnyugodtunk. Ha az egyik pozitív, akkor azt mondjuk, hogy vizsgáljuk tovább, mert mi lehet a háttérben? Lehet olyan aranyér, ami nagyon nagy panasz még nem okozott szemmel látható vérzés. Nem, de lehet egy olyan fajta gyulladás, aminek ez a vérszivárgás a következménye, de még nem okoz tünetet. Lehet jóindulatú polip, ami nem okoz semmilyen tünetet. És úgy néz ki, most már ugye a vizsgálatok bebizonyították, hogy ahhoz, hogy egy jóindulatú polipból egy rossz indulatú vastagbélrák, először egy polip, majd azt követően akár a szöveti határokat is kinövő vastagbéldaganat legyen, ahhoz legalább 10 év kell. Tehát az alatt a 10 év alatt van az embernek 5 alkalma, 2 évente, hogy kiderüljön, hogy van-e benne polip, vagy nincs. Jó néhány olyan paciensem van, akinél bebizonyosodott, hogy oké, polip. És akkor a szövettani feldolgozás, mert ugye megtörtént a vastagbéltükrözés, szövettani feldolgozás bebizonyította, hogy amit tudom én, a 6 polipból, vagy a 3-ból X az teljesen jó indulatú volt, de az egyiknél már megelőző, tehát közvetlen rák megelőző állapot volt, még nem fajult el teljesen, de. És akkor attól függően, hogy milyen volt a szövettani típus, bizonyos időközönként, mert eltávolítják ezt a polipot, hogy ne legyen belőle rák, tehát maga a vizsgálat során megoldják a problémát, ki lehet onnan csippenteni a polipot, így lesz a szövettani feldolgozás. Tehát maga a diagnosztika a legtöbb esetben azonnal gyógyító beavatkozás is. Megszabadítjuk a potenciális későbbi vastagbéráktól. Tehát ez egy óriási előny, én azt gondolom, és ráadásul soron kívüliséget vagy közeli vizsgálati előjegyzést kap mindenki, akinek pozitív volt ez a széklet vizsgálata. Úgyhogy ettől nem kell óckodni, nem kell félni, 2 széklet minta, ha pozitív, menjünk, keressük meg az okát, mert ha nem keressük meg az okát, akkor úgy járunk, mint az, aki kidobta a levelét, és amikor már tünetekkel jött, hogy most már a székelési habitusa megváltozott, hol hasmenés, hol székrekedés, hogy vékonyabb a székletürítés, hogy már itt van hasi fájdalom, egy csomó minden, vagy az ember vérvizsgálat, megnézzük, hogy hemoglobin, hematokrit, tehát a vér sűrűsége, a vörös vértestsűrűség, hoppá, valami tő vérszegénysége van, nézzük meg a szérumvasot, alacsony a szérumvas. Akkor itt a kettőnek a hátterében vérveszteség van. Hol lehet a leggyakoribb vérveszteség? Ha szemmel látható módon, tehát nem fogínyvérzés, nem orvérzés van, nem látható aranyeres vérzés van, akkor keressük az okát, hogy ott rejtettem valahol. És jó néhány olyan paciensem van, akinél ezzel a szűrővizsgálattal találtuk meg a polipot, el lett távolítva, kösz. Volt olyan, akinél meglett a kolonoszkópia, kiderült, hogy van egy kezdődő vastagbéldaganat. Akkor megkapta a megfelelő kezelést, gyógyítható a vastagbélrák. Ez a lényeg. Gyógyítható, időben elkapva. Már nem, látszom, már 20 éve közeli barát az, aki túlesett egy ilyen dolgon, azon a procedúrán, eltávolították belőle a már jelenlevő vastagbélrákot, azt a kis darabot kiszedték a bélből, vidáman jól éli az életét, és más embereken segít, miután ő ennek az egész folyamatnak egy úgymond túlélője volt. Nyilván bizonyos rendszerességgel meg kell nézni, mert hogyha van genetikai hajlam, akkor nézzük meg, hogy nem alakul-e ki. Tehát megvan ennek a szakmai protokollja, hogy kell gondozásba venni egy olyan pacienst.

0: És akkor nézzünk a következő vizsgálatra, ami a tüdő. A tüdő szűrésnél az a gond, hogy az elsősorban a TBC kimutatására alakult ki, tehát amikor már a tüdőszűrőn felfedeznek egy tüdőrákot, az már olyan mértékű, vagy méretű, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve kötelező a kezelés, tehát azt már nem lehet csak, hogy megfigyeljük, meg ilyenek, nem.
1: Tehát akkor ez is olyan alattomos.
0: El kell indulni. Alattomos nem okoz tünetet. Tehát amikor egy daganatos betegség tünetet okoz, akkor már olyan előre haladott állapotban van, amivel nem könnyű megbirkózni. Lehet, de nem könnyű megbirkózni. Tehát a tüdőszűrés az nem alkalmas a tüdődaganat kimutatására, viszont hajlamosító tényezők, dohányzás, bármilyen típusú dohányzás, az hajlamosíthat ennek a kialakulására, akkor ezt tegyük most félre, és akkor nézzük, hogy még van a nőgyógyászati szűrés. Először is emlő önvizsgálat, havonta egyszer, nem sűrűn, havonta egyszer meg kell nézni, áttapintani, nagyon sok helyen megtanítják, hogy ezt hogyan kell végezni, ha egy kis csomót, vagy valami olyan elváltozást észlel, ami korábban nem volt, azonnal keressük a szakembert, hogy nézzük tovább, hogy mi van. Mammográfia 40 éves kor fölött. Hívják a hölgyeket, van, aki megy, van, aki nem megy. És amikor már olyan mértékű a daganat, hogy ott már csonkítani kell a szervezetet, az már egy eléggé komoly gond. Van olyan, akinek a 2 évvel ezelőtti mammográfia teljesen negatív volt, és most éppen egy csonttörés kapcsán, mert hogy elesett, elkészült a röntgen, és nézték, hogy húha, itt a csontjaiban valami felritkulások vannak, és kiderült, hogy egy előre haladott, már távoli áttéteket adó emlődaganata van. Ő a 2 év között önvizsgálatot nem végzett. Volt egy negatív, oké, majd 2 év múlva megyek. Most telt le a 2 év, és most kiderült, hogy már szétszóródott emlődaganata van. Nehezen fogunk megküzdeni ezzel a feladattal. Tehát az emlő önvizsgálat havonta egyszer mindenképpen ajánlott. És akkor a 2 évenkénti emlőszűrésre meg el kell menni. Korábban nagyon írtóztak tőle, hogy jaj, mert hogy fáj, meg összenyomják, meg ilyenek. Nem, most már az új mammográfiás készülék nagyon enyhe sugárdózissal dolgozik, nagyon pontosan körül tudja határolni, hogyha ott valami olyan probléma van. Kiegészítik fizikális vizsgálat, a komplex emlőszűrés, fizikális vizsgálat, ultrahang és ez a mammográfiás röntgenes vizsgálat. Ezzel, ha időben felfedezzük, gyógyítható, hangsúlyozottan mondom, gyógyítható. És akkor még egy nőgyógyászati daganat, ami viszonylag gyakori, ez pedig a méhnyakrák. A méhnyakrák szűrés, ugye ott is. Van, aki túlzásba viszi, és évente elmegy, nem szükséges, de 2 évente igen, érdemes megnézni. Nagyon egyszerű beavatkozás, most már a védőnők is kaptak arra jogosítványt, hogy ott, ahol nincs mozgószakorvosi szolgálat, vagy a nőgyógyász nehezebben érhető el, hogy azoknál a védőnő is levehesse azt a kis kenetet. Egy ilyen kis pálcikával, aminek a végén van egy kis vatta, azzal megpiszkálják a mészájat, onnan vesznek néhány hámsejtet, mintát, azt egy ilyen kis kenetre, egy ilyen kis üveglemezre rákenik, azt beküldik vizsgálata, és akkor abból kiderül az úgynevezett Papa Nikolaou festés, tehát P1, P2, P4-ig, megmutatja, hogy az onnan nyert hámsejtek milyen állapotban vannak. Van egy gyulladás a hüvelyben például, mert akkor is lehetnek ilyen elváltozások. Ha már olyan elváltozásokat látnak a sejtekben, ami arra utal, hogy itt elindult valami, akkor megnézik, hogy van-e humán papillomavírus. És hogyha van, akkor megnézik, hogy az milyen típusú, és akkor elindul ez a folyamat. Ez is helyileg gyógyítható. Tehát, hogyha azt látják, hogy kontrollvizsgálat során is még mindig ugyanaz az elváltozás van, pedig már adtak rá gyógyszert, mert lehet ilyen, hogy papillomavírus elleni gyógyszer, és annak ellenére ott van ez a dolog, akkor egy nagyon egyszerű, kicsi helyi műtéttel csak azt a kis részt, ahol ezek a daganatsejtek burjánoztak, azt eltávolítják. Gyakorlatilag egy kicsi helyi beavatkozás az egész. Nyilván, amikor az embert már piszkálják belülről, az egy kényelmetlen helyzet, de ezzel megoldható végleg. jó néhány esetben. És hogyha már megint az előrelátásról beszélünk, van a HPV elleni védőoltás, a human papilloma vírus, ami a méhnyakrákot előzi meg. Lehetünk úgy tünetmentes vírushordozók, férfiak és nők is egyaránt, hogy még nincs belőle baj, de később lesz. Ezért találták ki a védőoltást, amit kamaszkorban érdemes adni, még mielőtt a szexuális aktivitás beindulna a fiataloknál, fiúknál és lányoknál is, és a Magyar Egészségügy gondoskodik arról, hogy ingyenesen hozzáférhessen egy egyébként drámai és halálos betegség megelőzésére szolgáló védőoltáshoz kamaszkorban. Három oltásból áll, egy oltás 40-50 ezer forintba kerül egyébként, hogyha valaki ezt utólag akarja magának, de ezzel óriási előnyhöz jut az a fiatal, aki ezt megkapja, és ez úgy néz ki, hogy nagyon hosszú távú védekező képességet jelent a fiúknál is, a lányoknál is. A HPV fertőzéssel szemben nem régen volt viszonylag közeli baráti társaságban egy olyan fiatalember, aki nem figyelt oda magára, és amikor már elhatalmasodott a kor, akkor derült ki, hogy hát a nemi szervén bizony előre haladott folyamatok vannak, és gyakorlatilag belehalt. Egy éven belül, ahogy felfedezték ezt a dolgot, mert a szétszóródott csontokban egyéb helyeken, na most, hogyha ha egy kicsit odafigyel, bőrrel változást talál, de ugyanígy van, hogyha valakinek tele van a bőre szemölcsökkel, meg kell nézetni bőrgyógyásszal, aki ért hozzá, és hogyha azt látjuk, hogy növekszik a szemölcs, megváltozott a mintája, megváltozott a formája, mindenképpen nézessük meg szakemberre, bőrmikroszkóppal megnézik, viszonylag jól eldönthető, hogy most akkor ez jó vagy rossz indulatú, és akkor ott is el lehet indulni. Tehát a bőrgyógyászati szűrés nyilván az már egy szakemberre tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy a népbetegségek közül ezek a legfontosabbak, amit említenünk kellett. A magas vérnyomás, cukorbetegség, koleszterin, ugye anyagcserezava, szívérendszeri betegség és a daganatos betegségek, a PSA vizsgálata férfiaknál, nőknél a méhnyakrák szűrése és az emlőszűrés, és hogyha ilyen bőrgyógyászati dolgok, tehát a melanoma, ami rendkívül, hogy is mondjam, nehezen kezelhető. Jó néhány időben felfedezett melanomás betegem van, akinek nagyon jó a túlélése, 20-25-30 éve volt a folyamat, de van olyan is, akinél későn lett felfedezve, berobbant, szétszóródott, és már nem tudtunk vele mit kezdeni.
1: Ezt szerettem volna hangsúlyozni tulajdonképpen, hogy a cukorbetegség esetén is, hogy ugye az egy diagnózis, de nem végleges diagnózis. Tehát, hogy az időben felfedezzük, ha figyelünk magunkra, a szűrővizsgálatokra eljárunk, akkor nagy eséllyel megelőzzük nyilván a nagyobb bajt, de a cukorbetegségből is ki lehet gyógyulni adott esetben.
0: A többsége gyógyítható, vagy jól kezelhető. A cukorbetegség az sajnos egy olyan dolog, amit ha időben felfedezünk, és azokat a oki tényezőket, például súlytabletet jól tudjuk kezelni, akkor elodázható az, hogy ez, hogy is mondjam, elhatalmasodjon. Nekem van olyan paciensem, aki 140 kilós, jó megtermett ember volt, felfedeztük a cukorbetegséget, többféle gyógyszert kapott rá, meg még magas vérnyomása is volt. Aztán úgy döntött, hogy akkor leadja a súlyt, elkezdett kerékpározni ki meg be felsőtárkányba, oda-vissza minden reggel, minden este. 90 kilóra lement a súlya, megszűnt a gyógyszerigénye, 10 évig nem kellett hozzányúlni se a cukorhoz, se a magas vérnyomáshoz. Rendszeresen ellenőriztük, aztán 10 év eltelt, és akkor úgy szépen lassan visszakúszott rá ez a dolog. Na most 10 év egészség, év nyereség. Azért az nem semmi. És nem én, hanem a paciens tette meg azt, amit meg kellett tennie. És ez egy óriási dolog.
1: És hát ez életévekben is mérhető nyilván.
0: Pontosan, minőségi életévekben. Odafigyelt a táplálkozásra, tartotta a súlyt, minden, és akkor innentől kezdve egészen jó volt. Most is kétféle gyógyszert szed, egyet a cukorra, egyet a magas vérnyomásra, de hát ő most már 70 éves. Mert hogy az életkor előre haladtával nyilván... Azt nem mondtam, van egy úgynevezett metabolikus memória. Az azt jelenti, hogy ha valami anyagcsere zavar lezajlott a szervezetünkben, azt nem felejti el. ha a cukorbetegséget vagy a cukorbetegségre való hajlamot időben kiszűrjük, és elkezdjük jól kezelni, akkor a szervezet arra fog emlékezni, hogy ez jó állapotban volt, és jóval később lesz igazán probléma abból az elkezdődő betegségből. Ha hanyagoljuk, például a cukorbetegségnél nem kezdjük el, most már az a szakmai előíráshoz, hogy kezdjük el ideje korán a gyógyszeres kezelést, támogassuk a szervezetet a félresiklott anyagcsere helyes mederbe tereléséhez.
1: Gyógyszeresen. Mire kell gondolni?
0: Gyógyszeresen. Uh-huh. Hogyha ezt időben elkezdjük, még akkor is, amikor kezdődő cukorbetegsége van, vagy azt mondjuk, hogy csökkent cukortűrő képessége van, tehát még nem alakult ki a cukorbetegség és annak az összes szövődménye, akkor nyerhetünk egészségben egészen hosszú életéveket, egészségben töltött életéveket úgy, hogy szedi a gyógyszert, odafigyel az étrendjére. Mert amikor a cukorbetegség elhatalmasodott és sajnos előre haladott állapotban, azt látjuk, hogy még nem is komoly a cukorbetegsége, de már a cukorbetegség szövődménye megjelent. Már a szemében vannak problémák, már az érrendszerben vannak problémák, már az idegsejtek kezdenek tönkre menni, tehát az első, az úgynevezett neuropátiás tünet, és annak a hátterében, amikor elkezdjük keresni, mert zsibbad a lába, ég a lába, mindenféle furcsa dolgokat érez, elkezdjük kivizsgálni, és kérdezik, hogy hát van egy cukorbetegség, ami eddig neki úgy nem okozott panaszt. Hát nem zavarta, hogy sokat pisil, bocsánat a kifejezésre, tehát sűrűn kell járni a WC-ben. Miért? Mert a cukor megy kifelé, viszi magával a vizet a vesén át. Hogy viszket a bőre, meg ilyenek, hát ez egy ilyen mindennapos tünet, jó van, azt el vagyunk vele. Ehhez képest, ugye ez már egy előre haladott állapot. Tehát ne várjuk meg, amíg tüneteket okoznak ezek a betegségek,

0: És ha már az életkor szóba került, mennyire lehet majd ezt követni, hiszen most ugye a népegészségügyi akciók, amikkel a szűrővizsgálatokra behívják a betegeket, ez nyilván életkortól függ, de hogy általában ez az 50 év az, ami meg van határozva. Mennyire fogják azt a folyamatot követni, vagy lekövetni vajon, vagy kell-e, hogy ugye egyre fiatalabb korra terelődnek át a betegségek?
1: Ez nagyon fontos megjegyzés és tapasztalat, ez valóban így van. Az úgynevezett kettes típusú cukorbetegség, tehát ami nem inzulin hiányában alakul ki, hanem az inzulin rezisztencia, tehát a sejtek már ellenállnak az inzulin hatásának, mert olyan túlterhelés érte őket. Ennek az életkor, ezt látjuk, hogy most már 20-30 éves korban is megjelenik, eddig általában 50 fölött láttuk a kettes típusú cukorbetegség kialakulását, mert 20-30 éves korban is, főleg az elhízott gyerekeknél. Tehát ezért mondtam, hogy az előrelátó szemlélet, a hajlamosító tényezők kerülése, vagy a családon belüli halmozódásnál kezdjük el időben a szűrést. Tehát, hogyha a nagymama cukorbeteg, akkor az unokájának is nézzük meg néha a vércukrát, és akkor nézzük meg evés után. Tehát ő megebédelt, 2 órával utána nézzük meg, hogy mennyi a cukra. Ha kiderül, hogy már 8-10 körüli a cukra étkezés után, na akkor onnantól kezdve azt mondom, hogy hoppá, öcsi, örökölted a nagyszülőktől nem a lakást, hanem ezt a betegségre való hajlamot, mert szerencsére még élnek a nagyszülők, viszont akkor ezzel foglalkozni kell. Mert ez egy olyan örökség, amit ha időben felfedezünk, és időben kezeljük, megelőzhető a baj.
0: Na de ha nyilván a genetikai oldalát néztük ennek, viszont az életmód az nagyon fontos ilyen szempontból. Ha tudjuk is, hogy már hozzuk magunkkal genetikai úton, akkor az életmóddal akár a gyerekek szempontjából is figyelni kell arra, hogy mi az étrend, mennyi a mozgás, gondolom én.
1: Pontosan így van. Ez a helyes gondolkodás, ez a egészségtudatos magatartás.
0: Hogyan tudunk még tenni a saját egészségünk érdekében? Azon túl, hogy a szűrővizsgálatokra elmegyünk, és lehetőleg mondjuk betartjuk ezeket a intervallumokat, amik eltelik 2 között.
1: Hát én erre azt mondom, hogy próbáljunk meg egészséges életmódot folytatni. Tehát kerüljük a szélsőségeket. Lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de az olimpikonok csodálatos sikerkarriert tudhatnak maguk mögött. Viszont viszonylag rövid életűek. Még a régiek nem, tehát ugye láttuk azt a tornász világ, vagy többszörös olimpiai bajnok, nem jut eszembe most a neve, ezt a hölgyet, aki most majdnem 100 évesen halt meg néhány éve. Székely Éva, azt hiszem, vagy valami, nem tudom, mi volt. Na mindegy, szóval nem
0: emlékszem. Akár Monspartzsarról, tehát is mondhatnánk, mint futót, hogy...
1: Hát igen, csak azért ugye volt sajnos egy kullancsfertőzése, ami megkurtította az életét, de tehát a régiek azok nem voltak akkora túlterhelésnek kitéve. Az újak viszont nagyon túlterhelik magunkat. Tehát az egészséges életmód az valahol a középút. Tehát nem szabad semmit se túlzásba vinni, és nem szabad semmit elhanyagolni. És hogyha ezt az arany középutat megtaláljuk, hogy igenis gondolunk az egészségre, figyelünk a testsúlyunkra, figyelünk

0: a táplálkozásunkra. Nem, vannak a táplálkozási szélsőségek is, amire van, akinek bejön, van, akinek káros. Tehát mindig a saját alkatunknak megfelelő. Tehát amiben jó a közérzetünk, és arra figyeljünk, hogy jeleze a testünk valamit. Mert amikor már jelzést küld, arra oda kell figyelni. És kezdjünk el utána menni, hogyha azt érezzük, hogy valami az eddigihez képest megváltozott. Csak így, még akár hangulatban is. Keressük az okát, és hogyha az megtalálható és megszüntethető, akkor esélyünk van arra, hogy egészségesen éljünk sokáig.
1: Doktor úr, mit tapasztal, hogy a nők vagy a férfiak figyelnek oda jobban magukra?
0: A nők jobban. A nőkben nyilván van egy ilyen ösztönös gondoskodás, mert az ő, hát nem is tudom, génjeikben meg az agyukban az van, hogy ő gondoskodik a családról. A férfi az inkább egy ilyen bujkáló áldozatkész, hogy azt mondja, hogy majd megoldódik a dolog, hagyjuk a fenébe, én erős férfi vagyok, ellenállok a dolgoknak, tehát, hogy feláldozom magam. A háborúban feláldozom magam az életben való maradásért, tehát, hogy bennük van egy ilyen fajta, hogy is mondjam, önmagára kevésbé figyelő önfeláldozás. A nőkben van egy gondoskodó odafigyelés, de sokszor ők meg átlesnek a ló túloldalára, hogy annyira a másikról akarnak gondoskodni, hogy önmagukat meghanyagolják. Tehát itt is az arany középút.
1: Na de nem lehet ez az egyetlen oka annak, hogy a mai Magyarországon, bár ezt egy korábbi műsorban beszéltük, hogy jobbak az arányok, már többen mennek el szűrővizsgálatokra, de még mindig nem elegen, vagy nem időben. Tehát, hogy itt a mentalitásunkkal van probléma, hozunk valamit magunkkal történelmi úton, vagy egyszerűen nem tartunk ott még?
0: Na, ez nagyon összetett. Tehát, hogy mire vagyunk szocializálódva, tehát milyen a neveltetésünk, milyen szemléletünk, milyen lehetőségek vannak. Tehát sokszor ugye azt látjuk, de egész Európában és a fejlett országban az egészségügyhöz való hozzáférés az, mivel egyre több problémát fedezünk föl, és egyre több gondozást, odafigyelést igényel, egyre nagyobb a betegszám, és emiatt egyre hosszabb a várakozási idő egy csomó helyen. Tehát ez nem csak magyarországi probléma, tehát Angliában lehetne egészen szörnyű várólistákról beszélni, pedig azt ugye mintának tekintik, különösen az új egészségügyi miniszter, aki ott szerzett tapasztalatot, de hát ő sem tudták megoldani még ezt a problémát. Tehát ez is egy olyan fékező erő, de tényleg, hogyha mondjam azt, hogy a Csapból is az folyik, meg a Szent István Rádióból is az folyik, hogy akkor hogyan vigyázzunk az egészségünkre, akkor sokkal jobb eredményeket tudunk elérni. És hogyha figyelünk oda a szülőkre, nagyon sokszor azt látom, hogy a szülő, hogy is mondjam, csak elkerülő magatartású a saját egészséget illetően, de a gyerekétől próbálja számon kérni. Na most egyetlen egy óriási gond van, hogy a minta az másolódik. Tehát mondhatunk mi bármit a gyerekünknek, hogyha mi nem azt csináljuk, akkor a gyerekünk azt mondja, jó, meghallgattam, ez volt a szentbeszéd, akkor én majd csinálom azt, mert látom, hogy anyám és apám is, akkor én rágyújtok. És akkor kész. Tehát hiába mondja a szülő azt, hogy fiam, a dohányzás egészségtelen, de mindjárt jövök, mert most már csak az erkélyen gyújtok rá, mert nem akarom befüstölni a lakást. Miről beszélünk? Tehát a minta, a példamutatás, a modell, amit az utódaink másolnak, az rajtunk múlik. Hogyha én mondjuk gyerekeimnek azt mutattam gyerekkorában, hogy mi rendszeresen sportolunk, mozgunk. Én 70 éves koromon túl is rendszeresen mozgok, sportolok. A két gyerekem ugyanúgy, mert a gyerekkoruktól kezdve, mert tornaoviba jártak, velünk jártak, kerékpároztunk, túráztunk, mindent csináltunk, aktív mozgás. Ez a minta másolódott. Nem tudnak meglenni anélkül, hogy ne sportoljanak valamit. Ez beépült az agyukba, ez a minta. Ennyi. Rajtunk múlik, hogy mi milyen életet élünk, és a gyermekeink, a környezetünk. Milyen életet, mit fog csinálni. És hát nyilván egészségtudatos magatartásra nevelni az egészségügy minden dolgozójának feladata, annak is, aki a vért veszi a laborban, meg annak is, akihez oda mennek bármilyen panasszal a paciensek, odafigyelni rá és adni a tanácsokat, számon kérni, hogy ez miért nem történt meg. Segítsünk nekik abban, hogy elindulhassanak ebbe az irányba, bíztatni őket, hogy ne féljenek a szűrővizsgálattól, mert ha időben felfedezzük a bajt, akkor nem lesz belőle gond.
1: És hát remélem, hogy ennek a beszélgetésnek is ez volt most a lényege, hogy ugye minél több ember forduljon akkor szakemberhez, főleg akkor, hogyha már megkapta a meghívóját erre, de leginkább akkor, hogyha még nem, és ő figyel magára.
0: Igen, van olyan például, aki nem kapott értesítést, de bejön, és ha megkérdezik, értesítő levél van, nem, hát akkor semmi gond, ha van kedve hozzá, akkor mi felajánljuk, hogy akkor beküldjük egy másik módon, például a székletszűrővizsgálatra az anyagot. Segítünk neki ebben a dologban, mert ő valahogy nem került be a rendszerbe.
1: Akkor nem kell megvárni sem.
0: Így van. Tehát mi segítünk, oda kell figyelni. Egymásra is figyeljünk, de főleg önmagunkra.
1: Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy eljött hozzánk.
0: Én nagyon örülök, hogyha tudtam elindítani, hogy is mondjam, előre mutató gondolatokat az emberekben.

Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a szűrések fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátettem, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalában. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja mai ülésén a parlament. Forszófer Ágnes, az országgyűlés elnöke előzőleg azt mondta, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A Tisza frakció vezetője, Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés, az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is kevesebb lehet. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyereknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban tegnap. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek, közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción át esettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán enszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyerekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek jöhetnek létre. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba. Franciaország szerte viszont csak nem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Végül az időjárásról: felhős az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a szél sokfelé élénk, megerősödik, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Holnap reggel keleten lehet még eső, aztán arrafelé is kitisztul az ég, és sokat süt majd a nap, pár fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Monár Levente, opera énekes, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem tudjuk szavakkal leírni, hogy milyen érzések is vannak most bennünk, hiszen egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk egymással, egy fantasztikus hangulatú jótékonysági hangverseny után, amelyet az István Nádor Borlovagrend tagjai szerveztek itt a Miskolci Evangélikus Templomban, és nem akármilyen jótékonysági célra, hiszen a Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek segítenek majd a koncertből befolyt összeggel. Ön pedig Kovács Gábor operaénekessel és a Fényerő zenekar tagjaival Isten iránti imádatról, egy igazi hazaszeretetről, mondhatom úgy, hogy lokálpatriotizmusról, és még keresem a megfelelő szavakat, hogy mi mindenről is énekelt nekünk.
4: Nagyon kedves tetszik lenni, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Tehát az a jó, hogyha nem találnak szavakat, mert igazából mi egy érzést próbálunk közvetíteni, a legmélyebb ima érzését, azt a hálát, amit érzünk azért, hogy létezhetünk, és megvan az esélyünk rá, hogy a földi életünkben is Istenhez találjunk, és ugye ahhoz adjuk az energiánk nagy részét is nemzetünkhöz, hiszen az energiánkat olyanra kell lekötni, ami minket túlél, amiben nyomot tudunk hagyni magunk után, valami olyat tudunk hagyni, amit esetleg többek is fognak szeretni, és ilyen a haza. Természetesen az első és a legfontosabb az isteni szeretet, a teremtés, maga az élet ünnepe, és az életen belül a szeretet ünnepe. Úgyhogy sikerült megint elérjük azt a hőfokot, ahol mindenki érezte, hogy jó annak lenni, akik vagyunk, jó hálát adni, és jó egy picit magunkba tekinteni, használni a belső érzetet, és hát a kegyelembe részesülünk.
3: Repertoáriában milyen dalokat hallhatunk Öntől? Azért itt sok az improvizáció, valóban ahogy Ön is mondja, hogy az érzések elragadják, úgy kerülnek egymás után eléneklésre az énekek. Ez csak úgy oldható meg, hogy egy széles repertoárral rendelkezik, szóval hogyan válogatja ki a dalokat és a zenéket a koncerteken?
4: Hát vannak klasszikusok, a jól bevált régiek, és a műsorunk legnagyobb részét saját dalok alkotják. Én azt mondom, hogy egy ilyen csodás kultúrát ápolni kell, a gyöngyszemeket mindig meg kell mutatni, meg kell csillogtatni, de próbáljunk újakat is alkotni, amit majd egyszer hajdanán az utánunk lévők is, hogyha megadja azt nekünk a Jóisten, hogy azok is fölcsendüljenek utánunk, és amikor mi már nem leszünk. Tehát a kultúrát nem csak kihasználni kell, nem csak belőle élni, hanem a kultúrát gyarapítani is kell, és megmutatni, hogy bizony ebbe a korosztályba is vannak olyan emberek, akik ehhez esetleg tudnak értéket is tenni. Tehát folyamatosan kell éltetni, újat kell létrehozni, és én azt hiszem, a magyar kultúra az úgy a legteljesebb, úgy a legcsodálatosabb, hogyha az isteni kapcsolatunkat mutatjuk be.
3: Bemutatkozásából idézek most néhány gondolatot, amelyet a koncert konferenciaként volt szerencsém felolvasni. Ezek tényleg szívből és lélekből jövő gondolatok. Dicső múlt, jelen erő, fényes jövő, magyar erő, magyar szépségben.
4: Én azt hiszem, hogy nem hiába születtünk magyarnak, és amikor ilyen bolondos a világ, és ennyi sok olyan dolog van, amit nem értünk, hogy miért húzunk ennyire szerteszét, akkor kell keresni azokat a dolgokat, amik nem változnak, és amik, hogy is mondjam, alap az életünkben, és hát természetesen a legfontosabb alap a hit abban, hogy jó lehet, és még szebb lehet, még jobb lehet, és mi magunk is, hogy tudjunk fejlődni, hiszen ahogy telik az idő, sokszor azt mondjuk, hogy megöregedtem. De nem föltétlenül csak megöregszünk, mert általában bölcsebbek leszünk, és általában egy picit többet tudunk a világról, talán megértőbbek leszünk, talán elfogadóbbak is leszünk, és fontos az, hogy az értelmünk tisztuljon az isteni szeretet felé, hiszen valahova oda fogunk távozni, gazdagítva az Isten országát jó esetben, amit itt összeszedtünk, és én mindig azt mondom, hogy lélekszerű dolgokat kell tenni a Földön, mert a lélekszerű dolog az fölszáll tényleg a lelkünkkel, a karakterünk, hogyha minél több lélekszerű dolgot teszünk, akkor olyan karakterünk lesz, és az Isten országát ebben a tudatban is fogja gazdagítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy használjuk a lelkiismeretünket, és a lelkiismeret vezetése által, a Szentlélek kegyelmével próbáljunk meg lelki életet élni, és akkor a lelki élettel a mi karakterünk is a Jóisten oldalán lesz.
3: Repertoáriából van kedvenc dala? Elgondolkodott már ezen?
4: Igen, az ősi énem nagyon szereti a feltámadókot, amiben egy picit reppelek, amilyen ősies, de az is Istenhez vezet, és Isten kegyelmét keresi. Akkor nagyon szeretem a Szép fényes csend dalunkat, ezek mind saját szerzemények. A Szép fényes csendet Gáborral egy hatalmas élmény énekelni, és hát megmondom őszintén, én próbálok úgy alkotni mindig, hogy nálam fiatalabbak legyenek, és megpróbálok értelmet mutatni a fiataloknak, és amikor látják a sikert, tehát önök is felállva tapsoltak, és nagy siker volt. Amikor látják, hogy én mit képviselek, akkor az elején voltak olyan beszólások, hogy hú, hát minek kell magyarkodni, és akkor mondtam nekik, hogy a zenészeknek, hogy mi az, hogy mit kell magyarkodni? Próbáld meg ezt más nyelven mondani, akár egy másik népre, hogy mit kell görögködni. Semmi másra nem jellemző ez. Mi meg, hát ugye a magyar nyelv csodálatos és gazdag, képzi önmagát, de hát az, hogyha valaki magyar és határtalanul magyar, és szereti abba a bőrbe, abba a lélekbe önmagát, ahogy van, és azzal, ezekkel a szép szavakkal a magyar kincsestárral dicsőíteni az urat, és elfogadni a sorsunkat, ezzel fogadjuk el, és csodálatos harmóniákba csodálatos zenéket szerzünk, egy ilyen zenekarral megszólaltatva, akkor egy csoda születik. És nagyon hamar, az első koncertünk után azt mondták, hogy Lemente, ez csoda, amit csinálunk, és ez jó. És én nem akartam egyedül csinálni, én igenis behoztam a Kovács Gábort, a diákunkat, a diákom volt ugye a Gábor, és egy nagyon komoly ember. Tehát itt ezek a fiatalok most már mind olyanok, akik a zenekarban is vannak, meg az én diákjaim is Nagyváradon, hogy nem csak hangjuk van, nem csak zenélni tudnak, hanem mondani valójuk is van. Meg kell tanítani a fiatalokat, meg kell tanítani a közönséget gondolkodni, meg kell tanítani őket elcsitulni, hogy tudjanak a lelkükbe élni, lélekszerű dolgokat kell csinálni, mert akkor szépség lesz. És az egésznek az egyik motorja Mester Dávid zeneszerző, hiszen az ő harmóniái nélkül talán nem is úgy szólnának ezek a dalok. Úgyhogy én azt hiszem, egy nagyon sikeres, nagyon szuper csapatban vagyunk így együtt, és
3: mi és nem... a fényerő zenekar tagjai, csodálatos zenészek.
4: Tehát ezek a zenészek, tényleg mondani valójuk van most már, és jó együtt zenélni, tényleg. Nem tudom hova fokozzam. És a kislányom is itt van, és remélem ő is fogja szeretni egy idő után ezt a stílust. És talán ő is. Ma kérdeztem, hogy szerinted, Anikám, miben vagy a legjobb? És azt mondta, az énekben, én is, apa. Úgyhogy ez jó dolog.
3: Lesz utánpótlás, hagyja jó Isten. Most beszélünk a dalaikról, sajnos még nem tudjuk megmutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen ezek a dalok élő koncerteken hallgathatók meg, és hamarosan elkészülnek majd remélhetőleg stúdió felvételek is. Kérem, azért tegyen nekünk egy olyan ígéretet, hogyha a stúdió felvételek elkészülnek, akkor küldenek majd nekünk ezekből a dalokból, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárjuk. Minden esetre hol találkozhatnak önökkel a közeljövőben?
4: Hát holnap éppen Bicskén lesz még egy koncertünk, és azután nyáron Erdélybe vagyunk több helyen is hivatalosak. Csíksomjón is fogunk a búcsú előtt is zenélni. Azért sokan észrevették a munkásságunkat, és akik ilyen lélekben élnek, és próbálják a jót keresni, nem csak ezt a hangos tamtamot, meg ott az őrjöngést, meg a fesztivál hangulatot, azok azért egy picit, hogy is mondjam, tudják a nagyon népszerű elcsépelt zenék, azok olyanok, mint a gyors étkezem, hamar, jól lakad, de nagyon egészségtelen hosszú távon, és a léleknek ilyen egészséges zene kell, ami a klasszikus értékeket hordozza magával. Én azt mondom mindenkinek, hogy ne csak a gyomrát ápolja, hanem ápolja a szellemét, lelkét, nagyon jó kulturális programokkal, de legfőképpen zenével, hiszen a lélekre a legjobban a zene hat.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést Molnár Levente opera énekesnek, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
4: Köszönöm, viszont kívánom minden egyes rádióhallgatónak, és önnek is köszönöm.
3: Műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Erkel Ferenc Bánk-bán című operájának Hazám, hazám című áriáját, melyet Molnár Levente opera énekes énekel.

0: Kovács Gábor opera énekest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy jótékonysági hangverseny után találkoztunk az István Nádor Borlovagrend szervezésében itt a Miskolci Evangélikus Templomban. A Miskolci Gyermekkórház daganatos kisbetegeinek megsegítése érdekében került fel ajánlásra az a jótékonysági hangverseny, amelyet te és Molnár Levente közösen adtatok a Fényerő zenekarral. Mit is lehet tudni a ti formációtokról? Mióta járjátok az országot?
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Visszaemlékezve, körülbelül szerintem egy 2 éve alapítottuk a zenekart, és azóta járjuk az országot, különböző helyszíneken, nem csak templomokba lépünk fel, többek között felléptünk a Magyar Zeneházában, felléptünk már kültéri fesztiválokon, templomokba, szóval egészen széles körű az a hely, ahova mi eljutunk ezzel a zenekarral.
0: És egy nagyon jó kis csapatmunka működik köztetek, mindenki tudja a másik rezdülését, szakmai alázat és szakmai összecsiszoltság. Nekem ez volt a benyomásom a ti közös munkátokról.
1: Igen, Leventével mi már egy jó pár éve együtt dolgozunk, tanítványa is voltam, kollégája is vagyok, színházi munkáink is voltak, közösen koncertezünk is, szervezünk is, szóval nagyon-nagyon sok mindent csinálunk együtt, és amellett, hogy kollégák vagyunk, nagyon jó barátok. Is vagyunk.
0: A Fényerő zenekar pedig minden zenei kíséretet megad nektek a tökéletes előadáshoz.
1: Hát ez a zenekar, ez csodálatos. Mi igazából most már, mint egy család, úgy tudunk együtt működni, úgy dolgozunk együtt, együtt utazunk, együtt vacsorázunk, együtt kávézunk, együtt beszélgetünk, szóval majdnem, hogy egy kis családként működünk együtt.
0: A jótékonysági cél mellett mi az üzenete a ti koncertjeiteknek? A Jóisten imádata, hazaszeretet? A magyarság és az ősök tisztelete, szóval mind-mind ez együtt?
1: Igazából ezek, amiket felsoroltál, de nagyon-nagyon fontos, hogy aki eljön a mi koncertünkre, az valamit kapjon, valami értékeset kapjon, amit haza tud vinni, és abból tud táplálkozni, és ez nagyon fontos küldetésünk nekünk, hogy ilyen úgymond élményeket adjunk a közönség számára.
0: Úgy kell elképzelnünk a koncertet, hogy természetesen Levente is énekel külön dalokat, te is, és vannak közös duettek. Van-e a repertoárból kedvenced, amely különösen közel áll a szívedhez valami miatt?
1: Igen, ez a Szép fényes csend a Leventével közösen énekelt egyik duettünk. Ezt a Mester Dávid olyan nagyszerűen hangszerelte meg, hogy egyszerűen nem lehet megunni, amikor megszólal a vonós négyes. Libabőrözni kezdek ott a színpadon is. Ez az a dal, ez az a duett, ami számomra az egyik legkedvesebb a repertoárban. De igazából mindegyik dalhoz tudnék mondani valamit, amiért nagyon közel áll hozzám, szóval igen, a Szép fényes csend.
0: A Miskolci István Nádor Borlovagrend tagja is vagy, áruljuk el a kedves hallgatóknak. Tehát kettős apropóból is, hogy úgymond jelen voltál ezen a koncerten, mint előadó művész, mint operaénekes és a Borlovagrend tagja.
1: Ez így van, tavaly december végén kerültem felavatásra, mint borlovag, viszont már nekem folyamatosan kapcsolatom volt az István Nádor Borlovagrenddel, mert a Szaladics István kedves barátom évről évre rendszeresen jótékonysági koncerteket szervez, és én ezen jótékonysági koncerteknek rendszeres fellépője voltam, szóval ismertem a Borlovagrendnek a tevékenységét, a borlovagok egy részét is ismertem, és nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy én is ennemes társaság tagja lehetek.
0: És végül, mik a jövőbeli tervek, hol lesznek a következő fellépések, hol találkozhatnak veletek a kedves érdeklődők? Vannak már időpontok és helyszínek?
1: Igen, azért a naptárunk egészen jól néz ki, holnap is lesz egy koncertünk Bicskén, és készülünk egy erdélyi turnéra is, és az országban a különböző helyszíneken meg fogunk fordulni.
0: Az interneten nézzenek utána a kedves érdeklődők. Kovács Gábor operaénekesnek köszönöm szépen a beszélgetést, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Most egy tangó, azaz a Tango tu Evorát című dal szól, melyet Kovács Gábor operaénekes énekel.

Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanításra kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki: az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít.
Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltóság.

békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vág. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépésért való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenekelőtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a szén-dioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a verseny logikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transzhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben

az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalomszelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg. Közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodik pál nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúrják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával.
A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
1: Radnóti Miklós, június című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg magyar-francia szakos tanári oklevelét, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át, a budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolása a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.

0: A nap imája.
1: Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét. Taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. Maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az atyával és a fiúval mindig egyesüljek.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Megáldották a felújított apátsági templomot Bélapátfalván a hétvégén. Hazánk legrégebbi román gótikus temploma az 1232-ben torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós templom közel 800 éves történelme alatt több újjáépítésen, felújításon esett át, így az épületben több művészeti stílus is megtalálható, például a gótikus rózsaablakok, a barokk orgonakarzat, valamint a különböző oszlopfők. A műemléképület állaga olyannyira leromlott, és a látogatókra nézve balesetveszélyessé vált, hogy 2022-ben megkezdték a teljes felújítását, restaurálását. A felújított apátságot Ternyák Csaba egriesek áldotta meg május 30-án szombaton, Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, Marton Zsolt váci megyéspüspök, Márfi Gyula nyugalmazott veszprém érsek, Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, Orosz Atanász görög katolikus miskolci megyéspüspök, az egyházmegye papságának, szerzetes előjáróknak, szerzeteseknek, a társadalmi és politikai élet képviselőinek, valamint nagyszámú hívek jelenlétében. A szentmise elején Kovács László plébános Szent Ágoston szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. E közösség mai ünnepének tárgya az imádságházának felszentelése. Ez az imádságháza, Istenháza pedig mi magunk vagyunk, akikkel világban épülünk, hogy a világ végén felszenteljenek bennünket. Az épület az építkezés munkát kíván, a felszentelés már újongás. Kívánom, hogy ennek a felszentelési újongásnak legyünk mindannyian boldog részesei, fogalmazott. A Bélapátfalvai Egyházközség képviselőtestületi elnöke kérte a főpásztort, hogy szentelje meg a felújított apátsági templomot. A hányatatott sorsú apátsági templom évszázados viszontagságai miatt felmerült, hogy biztonsági okokból bezárják azt, kezdte prédikációját Ternyák érsek. De kiváló statikusok, régészek, elkötelezett tudósok, jeles olasz és magyar egyházi építészek, liturgikus és műemléki szakemberek bevonásával, állami forrásból megvalósulhatott a helyreállítás. Háláját fejezte ki a döntéshozóknak és a szakembereknek, hogy elősegítették a felújítás megvalósulását, melynek célja az volt, hogy átmentsék az utókornak, és a lehető legkorhűbb állapotban mutassák meg ezt az egyedi műemléket. Rámutatott, hogy az oltár felszentelése arra emlékeztet minket, hogy a templomot az oltár, a szent cselekmény helyszíne teszi templommá. Ez az a hely, ahol Jézus keresztáldozata válik jelenvalóvá a szentmisében, a templomokban az oltár magát Krisztus szimbolizálja. A főpásztor szólt arról az érdeklődésről, amely miatt rengetegen ellátogatnak ebbe a templomba. A legtöbben valójában a ciszterci lelkiség iránt érdeklődnek, hiszen ezekből a falakból, ebből az átimádkozott térből sugárzik az egyszerűség, a csend, a ciszterci rend alapító Szent Bernát követőinek a lelkülete. Amikor idejövünk, mindannyian megérezhetjük ezt a lelkületet, fogalmazott. Beszél tovább a ciszterciek aktív egyházmegyei jelenlétéről, felidézte az elmúlt két évszázad ciszterci püspökeinek, az egri bazilikát építető Pirker János pátriárka érseknek, valamint az évenként Bélapátfalván megtartott papi találkozók elindítójának, Kádár László érseknek alakját. 14. Leó pápát idéztem, aki szerint újjáépíteni nem csak azt jelenti, hogy helyreállítjuk, ami elpusztult, hanem újjáépítjük a kapcsolatokat, helyreállítjuk a bizalmat és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Az újjáépítés mindig közösségben történik. Mint mondta, az egyházmegye is ezen szempontok mentén építkezett. Beszéde végén Ternyák érsek reményét fejezte ki, hogy ez a hely újra élettel telik meg, valós közösségek, új kapcsolatok születnek itt, az ide látogatók imádkoznak majd, és elgondolkodnak életük értelméről, annak végső céljáról, mert ezáltal ez a hely nem csak a nagyszerű keresztény múltnak az emléke, hanem a hit ébredésének, növekedésének és a jövőbe vetett reménynek is a helyszíne lesz. Prédikációja végén a főpásztor az oltárban elhelyezte Néri Szent Fülöp erekéjét, emlékezve arra, hogy a ciszterci rendhez hasonlóan ő is elmélyült a bencés lelkiségben, és ez alapozta meg Isten kapcsolatát. A szentmisén a zenei szolgálatot az egri érseki fiúkórus adta. Az egri érseki papnevelő intézet közössége a csíksomlyói búcsúra zarándokolt, hogy bekapcsolódjon a magyarság egyik legjelentősebb Mária kegyhelyének ünnepébe. A pap növendékeket a búcsút megelőző napokban a csíksomlyó környéki plébániák és híveik látták vendégül, olvasható a beszámolójukban. A helyi közösségekkel való találkozások során a kispapok betekintést nyerhettek az erdélyi katolikus közösségek mindennapi életébe, hitbeli elkötelezettségébe és hagyományaiba. A zarándoklat külön örömét jelentette, hogy a programok során a gyulafehérvári papnevelő intézet növendékeivel is együtt lehettek, erősítve a papnövendékek közötti testvéri kapcsolatokat. A búcsú napján a növendékek vendéglátó plébániaik híveivel együtt gyalogosan zarándokoltak el Csíksomjúra. Az út során közös imádság, éneklés és beszélgetések kísérték a zarándokokat, akik lélekben készültek az ünnepi szentmisére. A hármas halomoltárnál bemutatott szentmisén több százezer hívővel együtt vehettek részt, megtapasztalva az egyetemes egyház és a magyar katolikus közösség összetartozását. A zarándoklat maradandó lelki élményt jelentett a szeminárium közössége számára. A közösen megélt imádság, a hívekkel való találkozások, valamint a gyulafehérvári papnevelő intézet kispapjaival eltöltött idő számos lelki tapasztalattal gazdagította a résztvevőket, megerősítve őket hitükben és hivatásukban. Az Egri Főegyházmegye internetes oldalára is felkerült beszámoló azzal végződik. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon plébániáknak, lelkipásztoroknak és családoknak, akik szeretettel fogadtak bennünket. Vendégszeretetük, figyelmességük és imádságos támogatásuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy zarándoklatunk valódi lelki feltöltődést jelentsen. A kapott szeretetet és a közösen megélt hit örömét hálás szívvel visszük magunkkal. A Nemzeti Összetartozás Estje programot tartják meg június 2-án kedden Egerben a Lajosvárosi templomban. 17 órakor szentmise kezdődik majd, aztán 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett címmel emlékműsor következik. A Lajosvárosi keresztény kultúráért a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás egyében, Egerben a Lajosvárosi templomban, tehát június 2-án 17 órától. Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes, június 7-én vasárnap este 6:30 szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban, majd 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája programsorozat. A bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órakor. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Látogatható lesz a Bélapátfalvi Ciszterci apátság is, előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel, aznap, tehát június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés ott is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 főt tudnak erre a programra fogadni. Szintén az Érseki Palotában van lehetőség időpontot foglalni. És van még egy Múzeumok éjszakája program június 20-án. Az Érseki Palota maga és a pincerendszer szintén előzetes regisztrációval lesz látogatható. 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órai kezdettel. Az Érseki Palotában és a pincerendszerben legfeljebb 30 fős csoportok indulnak el. Időpontfoglalás személyesen, vagy telefonon, tehát még egyszer a szám minden program ügyében 36-os körzet 517-356-os. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba, ez már hagyomány. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománya az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz. A résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek majd a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű. A Szentségimádás, Zsolozsma, Szentmise és Gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket. És nem csak lelki, közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínálnak. Strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek a szervezők, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő program elemeket. A zenei szolgálatot az országúti Bolnergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott, a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást, itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és milyenk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félre dobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Én, Tobit, egész életemben igaz úton jártam, és a jót tettem. Meddig teszed a jót? Addig, amíg jól esik? Amíg viszonzás kapsz érte? Nem így tesznek-e a pogányok is? Könnyű a roskadásig megrakott asztalról néhány falatot a nélkülözőnek vetni. Könnyű látványos tetteket véghez vinni, ha dicséret, kitüntetés jár érte. Könnyű jónak lenni, ha elfogadnak és szeretnek. Tobit példája arra tanít, hogy mind halálig kell tenni a jót, akár életünk kockáztatásával is. Az a jó, amit Isten vár tőlünk, az életünknél is nagyobb érték, s a jó cselekedet nagyobb esemény, mint a testi halál. Tobitról megtudjuk, hogy egyszer már halálra keresték amiatt, hogy meggyilkolt honfitársainak megadta a végtisztességet, szomszédai ki is csúfolták oktalan vakmerőségéért. Ilyen ellenszélben kitartani a jóban, ez az igazi. Akkor is, ha a praktikus ész egész sor indokot tud felhozni, hogy ez most miért nem időszerű. A halott eltemetésének kötelessége isteni parancs volt nem csak az Ószövetségben, de más vallásokban, kultúrákban is, elég ha csak Antigonéra gondolunk, aki az isteni törvény elsőbségére hivatkozva szembeszegült a király rendeletével, eltemette halott testvérét, s tettéért életével fizetett. De magát az Úr Jézust is foglalkoztatja, hogy halála után milyen sors vár testére. A mai evangéliumban szereplő példabeszédben számot vet azzal a lehetőséggel, hogy Izraelből kitaszítva kell meghalnia, s holttestét talán temetetlenül is hagyják. Erre utalnak Máriáról mondott szavai is Betániában, amikor az asszony illatos olajjal kente meg a lábát. A temetésemre teszi. Kilépve a haszonelvűség világából, nem törődve azzal, hogy másoknak mi erről a véleménye, sőt, a kilátásba helyezett büntetéstől sem félve kell tennünk a jót, álhatatosságban megőrizve lelkünket. Könnyen lehet, hogy következetességünk, hűségünk azokra is hatni fog, akik azelőtt kinevettek vagy gyanúsan méregettek. Az is előfordulhat azonban, hogy jóságunk csak felingerli a gonoszság hatalmát, s megaláztatást, üldöztetést, halált kell szenvednünk tőle. De egy pillanatra se feledjük. A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá. Csodálatos dolog ez a mi szemünkben.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Chytili jeho milovaného syna, zabili ho a vyhodili z vinice. Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu. Obohná ju plotom, vykopá jamu a postavil vežu. potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných, niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milovaného syna. Napokon k ním poslali jeho, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali: to je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Palakadi ande peldicki vorba das du makaringlende. Ek manus dráha besadas krujál gredisárdas lesz pinyonca sánco hunadas andalende, haj vibáro turunyovazdas. Palakada lábri das lepala lóven dele drákhenge bútyárenge, haj gélo tarandes treinoste. Kanávi lasztare vráma, bisadas, kájle drákhenge bútyára peszke slúges, te kiden andre leszke pírgyi ríg andale dráha. Kadal leszke géle, már deles, haj súse vasztenca nása deles. A tuncsieke kávre slúgas bisadas lende, kadal leszke andre már deles koséro, haj kuskernas lesz. Bisadas eke káverslúgas. Kada lesz mudár de. Inke but káverslúga bisadas maskar kadal, szaszkas már de, szaszkas mudár de. Abban uma jekkor kóros sávó ási lesz, kasz zurá lesz kam lesz. Majpalal lesz bisadas lende. Kodig ingyi lesz, mure sáves szászite patyivin, bale drákhenge bútyáre, pale kadepennas je kávreske. Kadoj lesz kosávo, pala lesz te avilo. A vas mudáras lesz, haj amáro avla szogodí, szó palo gazda ásla. Lesz kegéle, haj mudár de lesz, haj ávri sude lesz ko trúpo andale dráha. Szokerla pala kodile drákhengorai. Zsáltár mudárla le drákenge bútyáren, haj kábrengedela ávri pej bútyi le dráha. Nicsigin áveno iszkirimo, o bar, szole barrára súde, kolcoszko barkergyilas. O rajsútas leszkodoleszke, csudi messzi ande amáro jákha. Pekadi, kamlate hutyilen lesz, ba dara naszkat haro budzséne, hatyár de, szár dicsolpe, ke palende pélaszkadi példicki vorba. Kot hemuklasz le, taj gélotár kothar.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Markus. Jesus begann zu ihnen wieder in Form von Gleichnissen zu reden. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen vor. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen. Auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vorbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Justinus vértanú. 100 körül született, Rómában halt meg 166-ban, körülbelül 66 évet élt. Justinus Szamáriában, zsidó földön, Szichemben, polgári családban született. Szülei pogány görögök voltak. Már fiatalsága idején becsületesen és kitartóan kereste az igazságot. Fáradozásai közben talált rá a keresztény hitre. Ezáltal megtalálta önmagát, és egyéniséggé fejlődött. Egy öreg zsidó férfi vezett el annak a fölismerésére, hogy az ószövetségi proféták Jézus előfutárai és útjának előkészítői voltak. Justinus éles elmélyű filozófus, aki későbbi életében maga mondta el, hogy, idézem szavait, egyes egyedül csak a kereszténységben találta meg az egyedül megbízható és igazi filozófiát. Megtérése után fáradhatatlanul tanított és írt. Egyetlen nagy témája Jézus Krisztus volt. A filozófusok köpenyében, mint vándorprédikátor járta a falvakat és a városokat. Minden rangú emberrel szóba állt, hogy megnyerje őket Jézusnak. Efezusban egy alkalommal két napon át vitatkozott egy tudós zsidóval és tanítványaival. A vita tárgya az volt, hogy milyen szerepet játszott Izrael népe Isten üdvözítő tervében, és hogy a megígért messiás Jézus volt-e vagy sem. 20 esztendővel később, erre a vitára visszaemlékezve, írta meg egyik híres művét, Párbeszéd a zsidó Trifonnal címmel. Ebben a műben a Szentírásból bizonyította be, hogy Jézus Krisztus istenségét és a pogányok meghívását az egyházba a Szentírás egyértelműen tanítja. Hosszú útjai végén Rómába érkezett, és mint filozófus és vándorprédikátor itt telepedett le. Saját iskolát alapított, amelynek nagy híre lett. Innen került ki a későbbi nagy hitvédő Tacianus is. Sok írott munkája Justinusnak elveszett, de ma is megvan az a két apológiája, amelyben többek között bátran fellépett az üldözött keresztények mellett. A császárnak, valamint a római szenátusnak szánt kérő és védő írás volt ez az üldözöttek érdekében. Nyíltan megcáfolta azokat a hazugságokat, amelyekkel az első keresztényeket vádolták, melyek szerint a keresztények istentelenek és ellenségei az államnak. Sőt, azt is kimutatta, hogy a pogány filozófusok legjobbjai alapjában már magukban hordozták a kereszténység csíráit. Fölbecsülhetetlen értékű az a munkája, amelyben röviden összefoglalta a keresztelés, az eukarisztia, vagyis az oltári szentség, és a vasárnap megünneplését. Ez az ős keresztény liturgia legrégebbi leírása, 165 táján keletkezett. Justinus és társai kihallgatásáról és elítéléséről, vértanúságáról az akták, a hivatalos iratok így számolnak be. A szenteket elfogatásuk után Rómába hurcolták Rusticus prefektus elé. Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusticus prefektus így szólt Justinushoz: mindenek előtt tégy hitet az istenekre, és kövesd a császári parancsokat. Justinus felelt: bíróság elé állítani és elfogadni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk üdvözítőnk Jézus Krisztus parancsainak. Erre Rusticus megkérdezte: miféle tanokat vallasz? Justinus így felelt: bár iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához csatlakoztam. Ennek igazságait csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak. Rusticus prefektus kérdezte: helyesnek ítéled azokat a tanokat, te szerencsétlen? Justinus felelt: igen, sőt igaz dogmaként fogadom el azokat. Rusticus prefektus: mi az a dogma? Justinus így felelt: az, hogy a keresztények istenét tiszteljük, akit egyedül vallunk teremtőnek az idő kezdetétől, és az egész teremtett látható és láthatatlan világ alkotójának, és tiszteljük Jézus Krisztust, az Isten fiát, akit a proféták előre megjövendöltek, mint az emberiség javára eljövendő üdvösség hírnökét, és mint a kiválasztott tanítványok mesterét. És én, mivel hogy csak ember vagyok, úgy vélem, csupán parányit mondhatok annak végtelen istenségéről, akit az imént Isten fiának mondtam, jól lehet ismerem a róla szóló prófétai jövendőlések bizonyító erejét. Tudom ugyanis, hogy az égből kaptak ihletést a próféták, és így jövendőlték meg az emberek közé való eljövetelét. Rusticus megkérdezte: tehát keresztény vagy? Justinus felelt: úgy van, keresztény vagyok. A prefektus Justinushoz: hallom, hogy tudósnak tartanak, és te is úgy gondolod, hogy ismered ezeket az igaz tanokat. Ha most megkorbácsoltatás után fejedet veszik, vallod-e meggyőződéssel, hogy a mennybe szállsz? Justinus felelt: remélem, hogy az ő honában lakom majd, ha mindezeket elszenvedtem. Tudom ugyanis, hogy mindazok, akik helyesen éltek, megkapják az isteni kegyelmet egészen a világ végezetéig. Rusticus prefektus kérdezte: tehát azt hiszed, hogy majd a mennybe szállsz, és ott majd elnyered a neked szánt jutalmat? Justinus felelt: nem csak hiszem, de határozottan tudom, és biztosra is veszem. Rusticus prefektus válasza: de térjünk csak vissza a kitűzött tárgyhoz, amely most szükséges és sürgős. Most tehát mindnyájan, akik csak itt vagytok, egyetértve áldozzatok az isteneknek. Justinus így felelt: egyetlen egy helyesen gondolkodó, jámbor ember.

0: és a bálványoknak nem áldozunk. Rusticus prefektus kiirdette az ítéletet. Akik az isteneknek áldozni és a császár parancsának engedelmeskedni nem akarnak, azokat megkorbácsoltatások után vezessék el, hogy a törvény előírása szerint halállal bűnhődjenek. E szentvértanúk Istent dicsőítve kimentek a kivégzés szokott helyére, és ott üdvözítőnket megvalva lefejezték őket. Így szenvedték el a vértanú halált. Szent Justinus ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. Közben járására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma június 1-én tünde napja van, szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból a Csongor és Tünde című drámai költeményében. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Június 1-je az év 152. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 213 nap van hátra. Ma van a tejvilág napja. Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó kedje volt. ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete a FAO június 1-jét jelölte ki a tejvilág napjának 2001-től. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1531-ben született Zsámboki János magyar történetíró, orvos, polihisztor, Rudolf magyar király udvari orvosa. 1804-ben született Mihail Ivanovics Glinka, orosz zeneszerző. 1826-ban látta meg a napvilágot Prielle Kornélia, magyar színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. 1883-ban született Cigány Dezső magyar festő. 1886-ban ezen a napon született Boros Géza magyar színész, komikus, kabaré színész, kuplé énekes. 1910-ben látta meg a napvilágot Hámos György, Kossuth Díjas magyar író. 1926-ban született Marilyn Monroe, amerikai színésznő, énekesnő. 1935-ben született Juhász Árpád, magyar geológus. 1936-ban ezen a napon született Kézdi Kovács Zsolt, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1937-ben született, ma ünnepli születésnapját, Morgan Freeman, Oscar díjas amerikai színész. 1943-ban született Bár Miklós, Váci megyés püspök. 1947-ben ezen a napon született Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 1955-ben született Tóth József, Jászai Mari díjas magyar színművész. Most nézzük, kik hunytak el június első napján a történelem folyamán. 1434-ben halt meg II. Ulászló lengyel király, Litvánia nagyhercege, első Ulászló magyar király apja, Cilei Anna férje. 1841-ben halt meg Nicolas Appé, francia cukrász, a konzerv feltalálója. 1846. június első napján hunyt el 16. Gergely pápa. 1914-ben távozott közülünk Veszti Árpád, magyar festőművész. 1968-ban halt meg Helen Keller, amerikai író, aktivista és előadó, ő volt az első siketés vakdiák, aki főiskolai diplomát szerzett. 1977-ben halt meg Besti Lajos, Kossuth díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. 1996-ban távozott közülünk Kovács István, atomfizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a molekula spektroszkópia kiemelkedő tudósa. 2006-ban halt meg Mucsi Sándor, magyar színművész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1307. június 1-én Buda városát Károly Róbert magyar király hűségére térítik a király hívei. Vencel magyar király híveit előzik, vagy fogságba vetik. 1485-ben ezen a napon Mátyás király elfoglalta Bécset, és hozzákezdett Bécsújhely ostromához. 1514-ben Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverték a nemesi csapatok. 1828-ban Brunswick Teréz grófnő Budán Angyalkert néven megnyitotta a Habsburg Birodalom, illetve Magyarország első kisdedóvó intézményét, azaz óvodáját. 1941-ben ezen a napon a II. Világháborúban a német csapatok elfoglalták Krétát. Ugyanezen a napon brit megszálló csapatok vonultak be Bagdadba, hogy megelőzzék a náci barát hatalom átvételt. 1951-ben ezen a napon a honvédség neve Magyar Néphadseregre változott.
1979. június 1-én történt a Sajó-Bábonyi TNT robbanás, a 20. század egyik legsúlyosabb magyarországi ipari balesete. Az észak-magyarországi vegyi művek TNT gyártó üzeme a működésének utolsó óráiban felrobbant. A robbanást kiváltó ok ismeretlen. 1980-ban ezen a napon a CNN elkezdte műsorának sugárzását. 2002-ben olasz zászlóalj részeként kezdte meg működését Boszniában az a 150 fős magyar katonai rendfenntartó alakulat, amely a szolnoki könnyű vegyes ezred katonáiból áll. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem mond le tisztségéről Súlyog Tamás, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, jelentette ki a miniszterelnök a Sándor palot előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására, akár most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja, ahogy fogalmazott. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozni fog, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az elnök leváltása vagy lemondása esetén ugyanis az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrában szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály is beszélt ezekről, ezek mellett pedig közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyereknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban tegnap. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyerek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, hogy a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői lehessenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyerekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztéseknek köszönhetően több nap és szélerőmű tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek jöhetnek létre. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el és 8 embert vittek kórházba. Franciaország szerte csak nem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Franciaországban körülbelül 22 ezer rendőr volt szolgálatban. Végül az időjárásról. Felhős az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a szél sok felé élénk, megerősödik, a csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Holnap reggel keleten még lehet eső, aztán arrafelé is kitisztul az ég, és sokat süt majd a nap, pár fokkal melegebb lesz, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket Pünkösd 8-a és Szent Háromság vasárnapja után. A mai adásban egy pünkösd ének karrieréből szeretnék mutatni néhány momentumot. A magyar középkori liturgia alapján készült esztergomi énekes Zsolozsma húsvéti kötete, a Veni Sancte Spiritus, Repletuorum Corda Fidelium kezdetű antifonát kínálja a magyar nyelven a pünkösdi vesperás zsoltáraihoz. E tétel elterjedtségét jól bizonyítja, hogy a 16.-17. századi protestáns graduálok is közlik. Az antifona, amely a pünkösdi csodára hivatkozva könyörög a Szentlélekért, így hangzik.

Luther Márton sok más énekhez hasonlóan ebből a gregorián énekből is készített egy rímes verses változatot három versszakkal, amelynek címe Komm Heiliger Geist, Herre Gott. Magyar fordítása a 17. század óta igen kedvelt éneke a protestánsoknak. Evangélikus és református hallgatóink minden bizonnyal gyermekkoruk óta szívükben hordozzák ezt az éneket. Sajátossága, hogy Magyarországon használatos dallama külföldön sehol nem található meg, eredeti német dallamára nem is emlékeztet. Tehát minden bizonnyal egy magyar melódiáról van szó. Természetesen a mai énekes könyvekben is benne van. Az evangélikusoknál a 229. szám alatt, a reformátusoknál pedig a 370. számú dicséret. Első versét most négy gyűjtésből mutatom.

A második és harmadik vers pedig így hangzik. Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni. Alleluja, alleluja. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborunkban, erőddel elménket készítsd, gyenge hitünket erősítsd, hogy halál és élet által hozzád siessünk hamarsággal. Alleluja, alleluja. A Luther verséhez kapcsolódó eredeti dallam sok műzenei feldolgozásnak az alapja. Először egy szólamban énekelt változatát hallgassuk meg.

Johann Sebastian Bach 18 lipcsei korál című gyűjteményében két változatban találjuk meg a Komm Heiliger Geist kezdetű éneket. Az elsőt, egyébként a kötet nyitó darabját, önmagáért beszél, hogy a Szentlélek hívásával kezdi a sorozatot, a komponista fantáziának nevezi. Tulajdonképpen egy virtuóz fúgáról van szó, ami alatt a basszus szólamban hangzik fel az előbb idézett dallam, hosszú hangokon.

A másik feldolgozás egy gyönyörű meditáció, amelyben a koráldallam a felismerhetetlenségig ki van díszítve, ezért kolorált cantus firmusnak nevezzük. Minden éneksort egy háromszólamú szakasz vezet be, amelynek témáját Bach a koráldallamból alakította ki. A szólamok egymást utánozva imitációs szerkesztésben bontakoznak ki. Ezzel búcsúzom Önöktől, viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14:35-től ismételjük meg.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról hallanak válogatást. A Cimbali Band egy magyar világzenei zenekar, a 2006-ban alakult formáció számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, 2013-ban lett a Petőfi Rádió év felfedezettje. Unger Balázs Veretics Slobodan harmonikással és további néhány barátjával alapította. Decemberben csatlakozott a bandához Bali öccse Unger Geri, aki azelőtt inkább metal és rock irányban haladt, de mivel Balival közös szobája volt, a népzene is hatott rá valamelyest. Horváth Daniel, jazzdobos, majdnem 10 évig volt a zenekar tagja, 2016-ban viszont új dobos kapott helyet Babos Lőrinc személyében. Nagybőgősök is képviseltették magukat a zenekarban. Nagy Norbi, Pataj Peti és Lázár Gyula kiváló basszus alapot adott a formációnak, 2017-től pedig Tóth Gergő bőgőzik rendíthetetlenül. Buda Gellért 2016-ig hegedült a Cimbali Banddel, majd a régebben csak vendégként jelenlévő Solymosi Máté vette át helyét a zenekarban. Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról hallanak válogatást, összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Cimbali Band 2020-ban megjelent Gypsy Fusion című albumáról hallottak válogatást, a műsort Turi Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta, most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően sportmagazinunkat hallgathatják meg, majd 7 nap címmel riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. Az óra második felében Gabriel de Bosz Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási emelkedéseiből hangzanak el részletek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a Magyar Vöröskereszt Lányból nővé három programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsodabó-Üzemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. A 15 órai híreket követően Szent Justinus életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, ezt követően meghallgathatják Lélekszava című műsorunkat. A mai adásban Lúci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelőintézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Szent Háromság vasárnapjáról elmélkedik. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget laborész Szent Kataliról és a csodás érem történet. A 16 órai híreket követően először a Remény hírnökeim című műsorunkkal jelentkezünk. A kortárs lelki gyakorlatvezető közösségéről, a Parázsról beszélgetünk, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival, Vajda Csongorral, Lévai Mátéval, Cakó Lucával és Szabó Blankával. Most ajánlunkban Vajda Csongor 11A osztályos diákot hallják.
4: Azért csatlakoztam, mert szeretném, hogy a fiatalok, illetve a velem egyidősek, illetve idősebbek is akár közelebb kerülhessenek Istenhez. Magának ahhoz, hogy segítsem a kapcsolatot létrehozni Istennel és a hittel.
3: Fél ötkor kezdődő Közelkép című portréműsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafüzéri imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Fél hétkor kezdődik Legyetek Szentek című műsorunk, melyben Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 13. részét sugározzuk. A 19 órai híreket követően Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban ma Móri Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának befejező részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján esőként Haydn műveiből csendülnek fel részletek, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: 10 millió forintot a civil szervezetek, további 10 milliót pedig a sportegyesületek között osztanak szét. A pályázatokról döntés született, a támogatói szerződéseket a napokban ünnepélyes keretek között írták alá a vízi komplexumban. A döntést a Társadalom Politikai és Városfejlesztési Bizottság hozta meg, több szempont figyelembevételével. Kovács László önkormányzati sporttanácsadó elmondta, a támogatások odaítélésekor azt is vizsgálták, hogy az adott szervezet programjai mennyiben gazdagítják a város életét, hány embert mozgatnak meg, illetve milyen múlttal rendelkezik az egyesület vagy alapítvány. Kiemelte, a pályázók között egyaránt vannak régi hagyományteremtő szervezetek és új kezdeményezések, amelyek friss szint hoznak a város életébe.
1: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, szóval tovább fogják színesíteni városi élet, mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
0: Kazincbalcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbalcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
2: A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
0: Szitka Péter kiemelte, hogy céljuk az igények pontosabb megismerése, hogy az önkormányzat hatékonyabban tudja támogatni a szervezetek működését és programjait. Ismét Gyöngyösön rendezték meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Izgalmas futamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várták a versenyzőket és a kilátogatókat is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
3: Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz az utánpótlás korosztály, teljes palettája részt vesz ezen a versenyen. A 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag rendkívül jó hangulatban szokott telni,

0: Lévén, hogy ez egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők, innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. És itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok. Ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
1: Kedves hallgatóink, Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallották. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Teniszklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Teniszklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyerekkel szerettette meg a teniszt. Most őt hallják.
2: Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvalóan futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek, és végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Tóth Dénest, a Gyöngyösi Teniszklub utánpótlás vezetőjét hallották. Megtartotta a sport felvételijét a leendő elsősök számára a Putnoki Serényi László Általános Iskola. Koszta Péter igazgatót hallják.
3: Ugye a social médiában azért mi is felszoktuk rakni, hogy milyen eredményeket érünk el, és azért az utóbbi időben elég komoly szintre sikerült fejlődnünk. Sokszor elmondtam már, hogy azért elég hátrányos helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy azért mi nem számítunk nagy iskolának a többiekhez képest, akik versenyeznek, ennek ellenére is a sportosztályaink úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtanak, és nagyon sikeresen szerepelnek a különböző megméretetésen. Ezt meg beszélhetünk birkózásról, beszélhetünk atlétikáról, kézilabdáról, vagy akár labdarúgásról is. És akkor az utóbbi időben meg azt gondolom, hogy ez a sportosztály az nagyon népszerű lett, ma is látható, hogy körülbelül 30 elsős jelentkezett erre a képzésre, tehát azt gondolom, hogy az eredményesség az párosul azzal, hogy népszerűbbé válnak bizonyos dolgok. Most nekünk ez a úgynevezett sportiskolai beiskolázásunk. Nagyon nagy a létszám, és ugye azért a nagyszámok törvény alapján, hogyha több gyerek van, akkor azért könnyebb megtalálni a tehetséget, mint hogy a kevesebből. Így a minél nagyobb a létszám, annál könnyebb tehetséges tanulót találunk, és hát látom azt, hogy az alsóban is nagyon népszerű a testnevelés óra, szeretik a gyerekek, szeretnek versenyezni, természetesen minden gyerek szeret versenyezni, és ugye már az atlétikát elkezdjük kiskorba is, már ugranak távol, dobnak kislabdát, futnak, tehát azért próbáljuk őket felkészíteni a testi tanárokkal arra, hogyha feljutnak felsőbe is, meg ugye már alsóba is, ugye a versenyeken ezek a sportágok ne először jelentkezzenek náluk, tehát azért a mi gyerekeink súlyt is löknek, a hetedikeseink azért sokszor jártunk diákolimpiára, láttuk, hogy volt olyan gyerek, aki szerintem életében akkor lökött először súlyt, tehát azért nálunk ezek is megvannak, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy jó eredmények érünk, hát csak megnézzük az ózdi egyéni döntőket, hát azért úgy gondolom, hogy a mi iskolánk, a Serényi László Általános Iskolai és Gimnázium annyi első helyet szerzett, mint az összes többi iskola, még lehet, hogy többet, és nagyon sok gyerekkel fogjuk képviselni a megyei döntőben az iskolát, és ezek szerintem mind pozitív hatással vannak a mindennapjainkra. Ha csak a sportot nézzük, de azért már azt is tudjuk, hogy mi elsőben kínálunk angol szakkört is például, ami eléggé népszerű. Plusz ugye kert csütörtökön Szőgyőr Mihály szervezésében van birkózóedzés, ahova jelentkezhetnek a gyerekek. Péntekenként van ritmikus gimnasztika a lányoknak, ahova úgy szintén tudnak jelentkezni. Azon kívül vannak ugye a Lóci DSK által szervezett kézilabdaedzések, amiben is nagyon sok tanulunk vesz részt. Plusz ugye a Sajóvölgye vagy Kazinc Balcikára, akik járnak a futballba is. Tehát azért az atlétika az ugye minden héten a sportosztályainknak plusz van egy atlétika edzésük is, tehát azért elég sok program van a gyerekek számára, sőt arra is kell már vigyáznunk, hogy nehogy a túlterheltség jelentkezzen náluk, mert azért most éppen olvasgattam itt az oktatási törvényekkel kapcsolatos dolgokat, hogy azért itt is van olyan, hogy egy kicsit tehermentesíteni a gyerekeket, hogy kevesebb óra legyen. Hát ugye nálunk szerencsére azt gondolom, hogy még a terhelés megfelelő, nincs annyi plusz szakkör még, mint amennyivel, hogy a gyerekek nem menjenek haza csak délután 4 órakor, mivel mi a sportiskolára helyeztük a hangsúlyt, ezért mi általában csak sport dolgokban gondolkozunk délutánonként. Azt gondolom, hogy a tanóra az első 4-ben bőven megfelelő, főleg úgy, hogy mivel nagy létszámú osztályaink vannak az alsóba, ezért sok helyen csoportbontással tanulunk, tehát magyar matekot, ezért kis létszámú 12-14 fős csoportok vannak a matek meg magyar órán, ami szerintem megint segíti a gyerekeknek azt, hogy a tanárnő, tanítónénik azért könnyebben tudnak foglalkozni 14 gyerekkel, mint mondjuk 31-jel, és meg 28-al, tehát hogy ezekbe is próbálunk minél jobb perspektívát mutatni a szülőknek, hogy nem csak mert természetesen a sporton kívül azért a tanulás az talán az a legfontosabb, tehát hogy minél hamarabb elsajátítsanak mindent, és szerintem ebben mind az informatikai felszereltségünk, amiben részt veszünk edélyemérésekbe, kompetenciamérésekbe, mindbe próbálunk úgymond alkalmazkodni a követelményekhez.
1: Az iskolában kiemelt szerepet játszik az úszás. Kosta Péter erről is beszélt.
3: A úszóban nevezett programban ugye az első másodikosok vesznek részt, plusz azért azt is hozzátenném, hogy mi harmadikban sem hagyjuk abba. Tehát a mi iskolánkban 3-tól 8-ig ugyanúgy úsznak a diákok a sportiskolai képzésben, ugye az úszás benne van, mint a tanmenetben, és ezért heti 2 órában fél éves váltásokkal a sportosztályunk is úsznak. Tehát ha még beleveszünk azt, hogy ugye az úszó nevezett programban a óvodáskortól kezdve elkezdenek úszni, első másodikban itt folytatják, aztán nálunk 3-tól 8-ig sem hagyják abba, hanem fél éves váltásokkal, heti rendszerességgel úsznak a diákjaink. Tehát azt gondolom, az úszás az megint egy fontos része a gyerekek életének, és hogy minél hamarabb tanuljanak meg úszni, és ha már megtanultak úszni, és itt azért azt is hozzátenném, hogy ebben is nagyon komoly eredményeket értünk el, ha csak a múlt hónapot nézzük, azért egy országos ötödik helyezésünk van a Rákosi Áron személyében, ami a mi iskolánk történetének egyik legjobb. Tehát amióta én itt vagyok, ami nem most kezdődött, 2000 óta tanítok, meg ugye 7 éve vagyok igazgató, én nem nagyon emlékszek olyanra, hogy országos döntőbe értünk el ilyen nagyon jó helyezést, és ugye 4 diákunk is bekerült az úszásban az országos döntőbe, aminek, tehát ez az úszó nemzet program, ez úgy látszik, hogy azért nagyon egy sikeres program volt. Hát azért Egerszegi Krisztina és Dani Tamás ugye a reklám arcai ennek a programnak, ami szerintem egy rendkívül jól sikerült. Azt úgy gondolom, hogy ez folytatódni is fog természetesen, és mivel mi nekünk a sportiskolai képzésünkben alapból, amit már az előbb említettem, benne van a tanmenetben az úszás, nálunk mindenképpen úsznak a sportiskolások, tehát ez is egy, szerintem egy pozitív dolog, hogy nem marad abban nekik.
1: Kosta Pétert, a Putnoki Serényi László Általános Iskola igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
1: Mi is az a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartási épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használat egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.

0: Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások, az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapjait, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
1: A 37-es bejárótól egészen a Táncsis utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrát körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerű lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonai utat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatal szemben az Ötvös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúta tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, közút azonnal, ha látja, hogy probléma van, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megjegyezte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.

0: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
1: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diózsőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatom ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Ez csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.

0: Dr. Mezősi Tamás vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltó képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
1: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel. És ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
2: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
1: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, itt most mellettem van.
2: Néhány szót még a társáról.
1: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is. Úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
2: Gyakran kerül életveszélybe?
1: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
2: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
1: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.

0: A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
1: A cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínű sárgaságban a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tökölhegyalján mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van Sárospatakon és Tokahegyalján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelemben vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás, azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani NÉBIK, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amint túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.

0: országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákok számára jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
1: 18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, laborméréseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép, értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életánát kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az ipari méretű korrupció leállítását, a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte szó szerint a miniszterelnök múlt heti brüsszeli tárgyalásai középponti kérdésének az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, keményen tárgyaltak, de nem okozott nehézséget számukra ezen vállalások elfogadása, hiszen ezek lényegében azok, amit a magyar emberek a Tisza párttal szemben megfogalmaztak. A kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán, jelentette ki a kormányfő. Hozzátéve egy kabinet munkáját az minősíti, jobb helyé teszi-e az országot a magyar emberek számára. Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátettem, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az államfő leváltása vagy lemondás esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrában szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelés készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. Franciaország szerte viszont csaknem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Végül az időjárásról, délután és este sokfelé lehet zápor, zivatar, Holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Szent Justinus vértanú. 100 körül született, Rómában halt meg, 166-ban, körülbelül 66 évet élt. Justinus Szamáriában, zsidó földön, Szichemben, polgári családban született. Szülei pogány görögök voltak. Már fiatalsága idején becsületesen és kitartóan kereste az igazságot. Fáradozásai közben talált rá a keresztény hitre, ezáltal megtalálta önmagát és egyéniséggé fejlődött. Egy öreg zsidó férfi vezette el annak a fölismerésére, hogy az ószövetségi proféták Jézus előfutárai és útjának előkészítői voltak. Justinus éles elmélyű filozófus, aki későbbi életében maga mondta el, hogy, idézem szavait, egyes egyedül csak a kereszténységben találta meg az egyedül megbízható és igazi filozófiát. Megtérése után fáradhatatlanul tanított és írt. Egyetlen nagy témája Jézus Krisztus volt. A filozófusok köpenyében, mint vándorprédikátor járta a falvakat és a városokat. Minden rangú emberrel szóba állt, hogy megnyerje őket Jézusnak. Efezusban egy alkalommal két napon át vitatkozott egy tudós zsidóval és tanítványaival. A vita tárgya az volt, hogy milyen szerepet játszott Izrael népe Isten üdvözítő tervében, és hogy a megígért messiás Jézus volt-e vagy sem. 20 esztendővel később, erre a vitára visszaemlékezve, írta meg egyik híres művét, Párbeszéd a zsidó Trifonnal címmel. Ebben a műben a Szentírásból bizonyította be, hogy Jézus Krisztus istenségét és a pogányok meghívását az egyházba a Szentírás egyértelműen tanítja. Hosszú útjai végén Rómába érkezett, és mint filozófus és vándorprédikátor itt telepedett le. Saját iskolát alapított, amelynek nagy híre lett. Innen került ki a későbbi nagy hitvédő Tacianus is. Sok írott munkája Justinusnak elveszett, de ma is megvan az a két apológiája, amelyben többek között bátran fellépett az üldözött keresztények mellett. A császárnak, valamint a római szenátusnak szánt kérő és védő írás volt ez az üldözöttek érdekében. Nyíltan megcáfolta azokat a hazugságokat, amelyekkel az első keresztényeket vádolták, melyek szerint a keresztények istentelenek és ellenségei az államnak. Sőt, azt is kimutatta, hogy a pogány filozófusok legjobbjai alapjában már magukban hordozták a kereszténység csíráit. Fölbecsülhetetlen értékű az a munkája, amelyben röviden összefoglalta a keresztelés, az eukarisztia, vagyis az oltári szentség, és a vasárnap megünneplését. Ez az ős keresztény liturgia legrégebbi leírása 165 táján keletkezett. Justinus és társai kihallgatásáról és elítéléséről, vértanúságáról az akták, a hivatalos iratok így számolnak be. A szenteket elfogatásuk után Rómába hurcolták Rusticus prefektus elé. Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusticus prefektus így szólt Justinushoz: mindenek előtt tégy hitet az istenekre, és kövesd a császári parancsokat. Justinus felelt: bíróság elé állítani és elfogadni senkit sem lehet azért, mert engedelmeskedünk üdvözítőnk Jézus Krisztus parancsainak. Erre Rusticus megkérdezte: miféle tanokat vallasz? Justinus így felelt: bár iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a keresztények igaz tanításához csatlakoztam. Ennek igazságait csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak. Rusticus prefektus kérdezte: helyesnek ítéled azokat a tanokat, te szerencsétlen? Justinus felelt: igen, sőt igaz dogmaként fogadom el azokat. Rusticus prefektus: mi az a dogma? Justinus így felelt, az, hogy a keresztények Istenét tiszteljük, akit egyedül vallunk Teremtőnek az idő kezdetétől, és az egész teremtett látható és láthatatlan világ alkotójának, és tiszteljük Jézus Krisztust, az Isten fiát, akit a próféták előre megjövendöltek, mint az emberiség javára eljövendő üdvösség hírnökét, és mint a kiválasztott tanítványok mesterét. És én, mivel hogy csak ember vagyok, úgy vélem, csupán parányit mondhatok annak végtelen istenségéről, akit az imént Isten fiának mondtam, jól lehet ismerem a róla szóló prófétai jövendőlések bizonyító erejét. Tudom ugyanis, hogy az égből kaptak ihletést a próféták, és így jövendölték meg az emberek közé való eljövetelét. Rusticus megkérdezte, tehát keresztény vagy? Justinus felelt, úgy van, keresztény vagyok. A prefektus Justinushoz. Hallom, hogy tudósnak tartanak, és te is úgy gondolod, hogy ismered ezeket az igaztanokat. Ha most megkorbácsoltatás után fejedet veszik, vallod-e meggyőződéssel, hogy a mennybe szállsz? Justinus felelt, remélem, hogy az ő honában lakom majd, ha mindezeket elszenvedtem. Tudom ugyanis, hogy mindazok, akik helyesen éltek, megkapják az isteni kegyelmet egészen a világ végezetéig. Rusticus prefektus kérdezte, tehát azt hiszed, hogy majd a mennybe szállsz, és ott majd elnyered a neked szánt jutalmat? Justinus felelt, nem csak hiszem, de határozottan tudom, és biztosra is veszem. Rusticus prefektus válasza, de térjünk csak vissza a kitűzött tárgyhoz, amely most szükséges és sürgős. Most tehát mindnyájan, akik csak itt vagytok, egyetértve áldozzatok az isteneknek. Justinus így felelt, egyetlen egy helyesen gondolkodó, jámbor ember sem vetemedik istentelenségre. Rusticus prefektus válasza, ha nem teljesítitek ezt a parancsot, akkor kegyetlenül megkínoztatlak benneteket. Justinus így felelt, epedve várjuk, hogy Urunkért Jézus Krisztusért kínzásokat szenvedve üdvözüljünk. Ez ad majd nekünk üdvösséget és megnyugvást, a mi Urunk és üdvözítőnk sokkal félelmetesebb és egyetemes ítélőszéke előtt. Ugyanígy nyilatkozott a többi vértanú is. Tedd, amit akarsz, mert

0: Így imádkozunk. Istenünk, te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. Közben járására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a Szent Háromság vasárnapjáról elmélkedik.
4: A következő két vasárnapon nagy dologra vállalkozunk. Megpróbáljuk megérteni azt, ami emberileg felfoghatatlan, megérthetetlen. Ez a két vasárnap pedig Szent Háromság vasárnapja és Úrnapja. Az elsőn azt vizsgáljuk, hogy lehet az Isten egyszerre egy és három, a másodikon pedig arra csodálkozunk rá, hogy a végtelen és örökkévaló hatalmas Isten hogy férhet el egy darab kenyérben és egy kicsi borban. Emlékszem, hogy annak idején, amikor egy gimnáziumban dolgoztam Miskolcon, mennyit próbálkoztam azon, hogy milyen szimbólummal tudnám szemléltetni a gyerekek előtt, a diákok előtt a Szent Háromság lényegét. És egy hirtelen ötlettől vezérelve, reggeli áhítat lévén előkaptam a zsebemből a Nescafé 3:1 kis zacskóját, és mondtam, hogy gondolom sokan velem együtt ezzel a termékkel kezdik a napjukat. Egy finom dolog, amiben 3 összetevő van, kávé, tejpor és cukor, és együtt valami nagyon szép kompozíciót alkotnak, ami miatt mi szeretjük ezt a dolgot fogyasztani. Aztán amikor teológiára kerültem, persze megtudtam, hogy mindez nem stimmel teljesen teológiailag, hiszen az isteni személyek nem keverednek egymással, és azt is megtanultam, hogy az egyház atyák, meg később a teológusok sokkal hasznosabb és sokkal mélyebb szimbólumokat, analógiákat találtak ki a Szent Háromságra. Az egyik ezek közül, ami számomra nagyon szimpatikus volt, a következő. Képzeljünk el 3 fáklyát, amely mindegyik önálló lánggal rendelkezik. Ha közelítjük egymáshoz a fáklyáknak a csúcsát, egy bizonyos pontig különálló lángokat látunk mind a 3 fáklyán. De elég egyértelműen van az a pont, amikor a lángnyelvek összeoldódnak egymásba, pedig továbbra is megmarad 3 különböző fáklyának az összetevője. És ez nagyon szépen mutatja, hogy mi az, ami 3, és mi az, ami 1 az Istenben. A lángolás, az egyisteni lények közös, de a fáklyák önállósága nem veszik el. Vagy ugyanilyen volt, amikor egyház történelmből hallottam, tanultam, hogy Szent Patrik, az íreknek a nagy apostola, térítője, amikor magyarázta a Szent Háromságot az ottani népeknek, akkor egyszerűen letépett a földről egy 3 levű lóherét, és eznek a szimbólumán keresztül magyarázta, hogy a közös tőről, az egyisten lényekből a 3 isteni személy, a 3 levél hogyan ágazik el. Ezek csak emberi szemléltetések, de talán mégis valamit bemutatnak abból az igazságból, ami számunkra a Szent Háromság, és közelebb kerülünk hozzá. Aztán még van egy érdekes dolog az életemben, amely közelebb hozta számomra a Szent Háromság lényegét. Vezetői beosztásban voltam egy gimnáziumban sok éven keresztül, és minden héten vezetőségi értekezletet tartottunk a helyettesekkel. Többször megtörtént, hogy nem egy véleményen voltunk egy bizonyos témával kapcsolatban, de a értekezlet végére kompromisszumot kellett kötni, le kellett tenni a voksunkat valami mellett, és aztán kifelé, a közösség felé azt az egy döntést kellett képviselni. Teljesen természetes, hogy egy közösség tagjainak nem kell, hogy érzékeljék azt, hogy miben nem értettünk egyet korábban. Ő akkor vezet előre egy közösség életét egy irányvonal, hogyha egységes, egyértelmű az, hogy merre is tartunk. Ez persze megint nem tökéletes jelkép, hiszen a Szent Háromság személyei nem vitatkoznak egymással, ők nincsenek külön véleményem, de abban talán mutatott valamit, hogy milyen fontos még a földi nevelésben és egy intézmény vezetésében is az egységes külső

0: megjelenés. A Szent Háromság tehát egy nagyon csodálatos titok, amibe bepillantást engedett az Úristen nekünk. Nélkül nem is tudnánk, hogy ő három szeméből áll. Arra még csak-csak eljutott a zsidóság, hogy Istenből csak egynek lehet lennie, mert ha több Isten lenne, a között aláfölé rendeltség lenne, ami önmagában ellentmond annak, hogy valakit is Istennek nevezzünk, ha függ valaki mástól. De arra, hogy ez az egyetlen Isten három személyben létezik, erre önállóan nem jöttünk volna rá. Ha viszont elárulta az Isten, akkor ennek üzenete van a hétköznapunkra nézve. Mit tudunk a Szent Háromság személyétől megtanulni, ami hétköznapi életünket érintően? Hát nézzük, miben tanítanak minket. A Szent Háromság személyei jelen vannak egymás számára, ellentétben azzal, ahogyan mi sokszor szétszórtak. A Szent Háromság személyei odafigyelnek egymásra, meghallgatják egymást, érdekli őket, mit mond a másik. Mi vajon hogy állunk ezzel? Valóban ilyenek a közösségeink, a családunk, a generációk közötti különbség, a munkahelye, az utca, a lakókörnyezetünk? A Szent Háromság személyei együttműködnek egymással, nem egymás mellett élő magányosok klubja. Nem egyénies, különutas megoldásaik vannak, náluk elképzelhetetlen, hogy valaki más dolgot képviseljen, mint a másik. A Szent Háromság személyei ráhagyatkoznak egymásra, azzal szemben, mintha bebiztosítanák magukat a másik ellenében. Megbíznak egymásban, nem irigyelnek egymástól semmit. Örülnek egymás örömének. Nem tartanak fenn menekülési útvonalat, amerre leléphetnének adott esetben. Élet és növekedés csak ilyen bizalomteljes légkörben lehetséges. És a Szent Háromság személyei közösen birtokolnak javakat, a közös értékeiket, örömeiket, és egyik sem sajátítja ki azt a maga számára. A Szent Háromság személyi azonban nem csak egy szép képet állítanak elénk, hanem be is hívnak maguk közé. Arra hívnak meg bennünket, és erre minden keresztvetés emlékeztet bennünket, hogy mi is részesei lehetünk ennek a csodának. Az Isten minket is részesíteni akar ebben, rá akar kapcsolni bennünket a Szent Háromság áramkörébe. A vérkeringésnek a részévé akarják, hogy váljunk ennek a közösségnek. A Szent Háromság személyei ilyen szempontból végképp önzetlenek. Mindannyian ismerjük talán Szent Ágostonnak a történetét, aki a tengerparton sétálva a Szent Háromságnak a titkán gondolkodott, és egy gyerekre lett figyelmes, aki a tenger vizét egy gödörbe kezdte kimeregetni, és megkérdezte, mit csinálsz, fiam? Mire a gyerek mondja, kimerem a tenger vizét ebbe a gödörbe. Mire az okos Szent Ágoston felnőttként mondta, hiszen az sohasem fog sikerülni neked, kisfiú. Mire a gyerek a legenda szerint azt mondta, hamarabb fogom én kimerni a tengervizét ebbe a gödörbe, mint te megérteni a Szent Háromság titkát. Isten mégis fontosnak tartotta, hogy megtudjuk ezt róla. Legbensőbb életét is feltárta előttünk, sőt nem csak megmutatja ezt, hogy szemléljük, hanem Krisztusban beemeli az emberiséget ebbe a kapcsolatba, és meghív mindannyiunkat oda. Ilyet csak olyan valaki tesz, aki nagyon szeret. Itt a Földön legfeljebb bizonyos mértékben és ideig óráig enged számunkra valaki bepillantást igazi énjébe, miközben mindig ott marad a veszély, hogy a másik visszaél a bizalommal, kihasználja, amit megtudott rólunk és ellenünk fordítja, aki pedig feltárta magát, az sérülhet. Mégis mindennek ellenére természetes törekvés mindenkiben, hogy ennek a kockázatnak ellenére megtegye mindezt, hiszen ez tesz bennünket igazán személyé. Igaz, megtehetnénk, hogy egy biztonságos távolságban éljük életünket mindenkitől, és ezzel elkerüljük a kiszolgáltatottságot. De ezzel együtt emberségünket is feladnánk. Nem lennénk többé személyek, csak érdekek és ösztönök mentén működő evolúciós termékek. Talán a gyermek és a szerelmes ember éli meggondolatlanul, hogy mérlegelés nélkül ad ki mindent magából és engedi be a másikat énje titkaiba. Na és persze a Szent, aki megsejtett valamit abból az Istenből, aki hasonlóan viselkedik velünk. Isten azzal, hogy a teremtésben, a megváltásban és pünkösdben feltárta előttünk legbensőbb életének titkát, Szent Háromságos életét, rendkívüli dolgot tett velünk. Beengedett minket oda, ahová semmi jogunk nem lett volna bejutni. A többi világvallás Istene csak beszél magáról, parancsokat ad, s legfeljebb időnként megkegyelmez és ad valami örömet. A mi Istenünk ezt végtelenül felülmúlja. Önmagába enged be, és önmagát ajándékozza nekünk. Érted-e már, hogy ennél többet senki sem adhat? Mi mindig csak valamit kérünk Istentől, egészség, siker, béke, de ő nem ilyen kicsinyes. Nem ideig, óráig akar elkábítani minket valamivel, ami után minden marad a régiben, semmi sem oldódik meg, hanem végérvényesen meg akarja oldani életünk problémáját. Miért kérsz még mindig csak valamit Istentől, amikor ő a mindent, önmagát akarja neked adni? Miért kérsz időleges megoldásokat, tüneti kezelést, amikor jelenléte benned mindent örökre megváltoztathat?
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 6. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosnéja Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Laboré Szent Kataliról és a Csodás Érem történetéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Krisztus feltámadt. Alleluja.
3: Valóban feltámadt. Alleluja.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorunkban a szűzanyáról fogunk egy kicsit beszélgetni, mivel május hónapja a szűzanya hónapja, és Labóre Szent Katalinról, az ővele kapcsolatos csodáról. Kezdjük akkor, melyik két hónap különösen a szűzanya hónapja?
4: Május és október.
2: Köszönöm szépen, így van, Léna, jól mondtad. Májusban sokszor imádkozzuk a Lorettói litániát. Fontos, hogy már kiskorva is megtanuljuk ezt az imát, és hozzá vannak nagyon szép kis Mária imádságok, például a Most segíts meg, Mária, vagy a Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Most gyermekkorban már jó tudni ezeket a kis imákat, el is lehet menni minden nap a templomban, ezt a Lorettói litániát végezzük. Van a másik Mária hónap, az október, akkor pedig a rózsafűzért szoktuk mondani. Milyen rózsafűzéreket ismerünk, milyen fajta rózsafűzéreket és hányat?
4: Léna. Örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát a hét minden napján másfajta rózsafűzért mondunk. És meséltem arról, meg beszélgettünk itt a rádióban, hogy volt a Lourdes jelenés. A Lourdes jelenésben Franciaországban Bernadettnek megjelent a szűzanya, és kérte, hogy minden nap végezze el a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzér imádságot szeretné a szűzanya, hogy a többi emberek is imádkozzák. Aztán megint teltek a hónapok, ugye ez februárban volt, aztán beszélgettünk egy másik jelenésről, a fatimai jelenésről. A fatimai szűzanya is kérte az imádságot, köztük pont a rózsafűzér imádságot, és II. János Pál pápa is nagyon szerette ezt a rózsafűzér imádságot, és ő szorgalmazta, hogy a világosság rózsafűzérét is imádkozzuk. Szeretném, ha most a rádióban elmondanánk a Most segíts meg, Mária imát, ami egy nagyon kedves ima én szerintem. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajna, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség ígnya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Ez nagyon szép imádság, ez jó, ha mindig mondjuk, ha valami baj van, vagy valamit szeretnék kérni a Jóistentől, meg a szűzanyától, akkor nagyon gyorsan el szoktam ezt mondani, de ti is minél többször mondjátok. Aztán van az oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, meg van az az imádság is, hogy szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ezeket még nem baj, ha nem tudjátok önállóan, de imakönyvből nagyon szépen lehet felolvasni, elmélkedni. Egy érdekességről szeretnék beszélni nektek, Labóre Szent Katalinról és a Csodás Éremről, az ő életéről. Először is ismerjük meg őt, hogy ki volt ő, egy Franciaországban született lány. Labóre Szent Katalin és a Csodás Érem. Páli Szent Vince 1581-ben, április 24-én született Dax melletti Pomni községben. Tanulmányai után pappá szentelték, és 1604-ben teológiai bakkalerátust szerzett. 1612-ben Párizs Klinki nevű elővárosában lett plébános. Ünnepélyes fogadalmat tett arra, hogy életét a szegények gondozásának fogja szentelni. Világi papokkal együtt létrehozott egy missziós kongregációt, akik magukat lazaristáknak nevezték, valamint egy a polgárság köréből származó nőkből álló társulatot a szegények és betegek gondozására. Ebből alakult meg a Szeretett Leányainak Társulata, amely Magyarországon irgalmas nővérek nevén vált ismerté. A Szeretett Leányai klauzúra nélkül éltek, nem viseltek szerzetesi ruhát, és a városokat és a falvakat járva gondozták a betegeket, időseket és árvákat. Törődtek a börtönök lakóival, és a kórházakban gondoskodtak a beteg gondozás megszervezéséről is. Tehát Páli Szent Vince, ő is egy szent volt, és ő vele kezdtük most a beszélgetést, ő alapította meg az irgalmas nővérek rendjét. És ezen belül Labore Szent Katalint szeretném, ha ismertetnénk itt a rádióba az ő életét.
4: Labore Katalin 1806. május 2-án Franciaország Côte d'Or nevű tartományában született. Édesapja földműves volt. A Labore családban 19 gyermeket neveltek. Katalin 9. gyermekükként született. A család nagy szegénységben élt. Amikor Katalin 9 éves lett, édesanyja meghalt. Ekkor mit tett? Levette a szekrény tetejéről álló Szűz Mária szobrocskát, és magához ölelte. Arra kérte a szűzanyát, hogy legyen itt a földön hiányzó édesanyja helyett édesanya. 1818. január 25-én részesült az első áldozásban. Katalin kezdetben, mint szolgáló leány dolgozott egy jómódú családnál. 1830-ban belépett a Szeretett Leányainak Társulata párizsi kongregációjába. 4 nappal azt követően, hogy Katalin megérkezett a Duvák utcában található rendházba, történt meg Páli Szent Vince erekéinek ünnepélyes átvitele a lazaristák kápolnájába, amely a Rue de Bac közvetlen szomszédságában volt. Az erekék átvitele ünnepélyes körmenetben történt. Katalin mindennek tanúja volt.
5: Július 18-án Páli Szent Vince ünnepének előestéjén, aki 1609-ben Párizsba jött, hogy megalapítsa a Szeretett Leányainak Társulatát, a főnöknő a Szent Szűz iránti tiszteletről beszélt a novíciáknak. Minden nővérnek adott egy darabkát egy Szent Vince által viselt karinkből. Katalin ketté tépte azt a darabkát, amelyet kapott, és az egyik felét szájába dugta és lenyelte. Ezért tette mindezt, hogy így módon elnyerje Szent Vince közbenjárására azt a kegyelmet, hogy megláthassa a Szent Szűzet. Ezzel a gondolattal tért nyugovóra.
2: Köszönöm szépen, Nóri. Páli Szent Vincét nagyon nagynak tartotta Labore Katalin. Mindig figyelte őt, és hogy a meghalt és a vitték az erekéit, részt vett ezen a szentmisén. Az volt az álma, hogy találkozhasson a szűzanyával, és mindig ezért imádkozott. És volt, amikor meg is jelent neki álmában, például egy pap, akitől azt a hangot hallotta, hogy leányom, jó dolog ápolni a betegeket. Most menekülsz előlem, egy napon azonban boldog leszel, ha hozzám jöhetsz. A jó Istennek terve van veled, ne felejtsd el. Amikor néhány évvel később az irgalmas nővérek egyik társalgójában meglátta alapítójuknak ennek a Páli Szent Vincének a képét, akkor fölkiáltott. Ez az a pap, aki támomban már láttam. Később került ő a szerzetesi közösségbe, mert ez a Páli Szent Vince ugye az 1600-as években élt. 1581-ben született. És pont ezekhez a nővérekhez került, akinek az alapítójának a képe fönt volt a falon, és ráismert, hogy az álmába ezt a papot, Páli Szent Vincét látta. És ő mondta neki ezt, hogy jó dolog, hogy ápolja a betegeket. Bíborka, légy szíves, folytasd a történetet.
6: Az első jelenés, 1830. július 19. Az 1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka hirtelen a következő hangot hallotta. Labore nővér, álmából felriadva felült az ágyából. Az ágy mellett egy kb. 5 év körüli kisgyermeket látott, aki nagy fényességet árasztott. Fehér ruhát viselt. Labore nővérnek mondotta, a kápolnába kell jönnie. Ott várja őt a szűzanya. Katalin habozott, mivel nem akarta felébreszteni a többieket. De a gyermek azt mondta, jöjjön már 11:30 van, mindenki alszik, jöjjön velem. Katalin követte a gyermeket. Átmentek a hálótermen, de senki sem ébredt fel. Ezután lementek a lépcsőn, amely a kápolnába vezetett. A gyermek egy ujjal megérintette a kápolna ajtózárját, mire az kinyílt. A kápolnát ragyogó fényesség töltötte el. Az összes gyertya és lámpa égett. A gyermek a nővét a szeretett leányai főnöknőjének székéhez vezette. Katalin letérdelt és várakozott. Majd a gyermek így szólt. Íme a szent szűz. Katalin sejem csuvogását hallotta, majd látta, hogy egy kék köpenybe és fehér fátyolba öltözött hölgy közeleg.
2: Így van. Szerintetek ki lehetett az, akit látott Katalin?
4: Mária. Léna.
2: Így van. Szűz Mária. Folytassuk tovább. Nóri.
5: Az letérdelt a tabernákulum elé, majd helyet foglalt a székben. A gyermek, Katalin most már tudta, hogy az őrző angyala utasította Katalint, hogy boruljon le a hölgy lábaihoz. Egy pillanatra letérdelt a legszentebb oltári szentség előtt, kezeit összekulcsolva térdén. Ezután egy-két órán tartó beszélgetés következett. A szent szűz elmondja neki, hogy az úr egy küldetést bíz rá, amelynek teljesítése során sok nehézséggel kell majd megküzdenie. A szűzanya már itt nehéz időkről beszél. Az egész világon el fog uralkodni a zavar, és sok szerencsétlenség következik majd be. A keresztet megvetik majd, és a földre vetik. Urunk oldalát újból megnyitják. Ezeket mély szomorúsággal a szemében mondta, de bátorítólag tette hozzá.
6: De jöjjenek az oltárnak lábaihoz, innen árad majd a kegyelem mindazokra, akik azt kérik majd kicsire és nagyra. Az 1930. július 18-ról 19-re virradó éjszakáról ezeket mondotta Katalin. Ez volt életem legboldogabb pillanata. Egyszerűen nem tudom szavakba önteni, mi történt velem. Nem tudom, hogy a jelenés meddig tartott.
2: Hallottátok, hogy megjelent a szűzanya Labore Szent Katalinnak, és ez volt neki a legfontosabb, legcsodálatosabb éjszakája, és az őrangyal vezette őt, az ő kis őrangyala a szűzanyához. És a szűzanya sok mindent elmondott neki, és valamit el is mondott ő is a papoknak, valamit pedig ugye olvastuk, meg olvashatjuk, hogy meghagyott magának, és később mondta el. Tehát beszélt a szűzanya arról is, hogy Labore Szent Katalin viselje el a ráváró szenvedéseket, miközben bal kezével az oltára mutatott, amely előtt térdelve ki kell öntenem a szívemet. Ott találok meg minden vigasztalást. A Jóisten küldetéssel akar megbízni téged, mondta a szűzanya Katalinnak.

0: 1830-ban, november 27-én Katalin a közös elmékedés alkalmával látta a szűzanyát. Egy fél gömbön állt, lába alatt eltaposott kígyó tekergőzött. Kezében gömböt tartott, rajta aranykereszt állott. Kezének ujjait gyűrűk díszítették, amelyekbe különböző nagyságú drága kövek voltak illesztve, és csodás fény sugárzott belőlük. A látnoknő belsejében hangot hallott. Ez a gömb, amelyet látsz, nem csak az egész világot ábrázolja, hanem Franciaországot és minden embert külön-külön is. A kövekből előtörő sugarakról pedig megjegyezte. Azoknak a kegyelmeknek a jelképei ezek, amelyeket kiárasztok mindenkire, aki csak kéri tőlem. Azt is megértette azonban, hogy egyes sötét drága kövek, amelyek nem sugároztak fényt, azokat a kegyelmeket jelképezték, amelyeket senki sem kért. Ezután hirtelen megváltozott a látomás. A boldogságos szűz már nem tartotta a földgömböt, hanem leeresztett fénysugarakat árasztva, karjai írgalommal terve tárultak a föld felé. Alakja körül ovális keretben aranybetűkkel formálódtak ki ezek a szavak. Ó, bűn nélkül fogantatott szent szűz, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. Szívében pedig megkapta a megbízatást. Veres érmet e minta szerint. Aki hordja, nagy kegyelmet nyer, különösen, ha nyakán viseli. Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet. A nővér ezután látta az érem másik oldalát is, melyen Mária nevének kereszttel koronázott monogramja, alatta Jézusnak tövis koronával körülvett, illetve Mária törrel átöfött szíve volt látható. A képet 12 csillag vette körül. Itt a rádióba is hoztam nektek ilyen csodás érmet. A látomásai többször ismétlődtek, gyontató atya azonban elutasítóan viselkedett, és csak 1832-ben beszélt a megbízásról Párizs érsekével. Tehát 2 évig nem tudott beszélni róla, illetve a gyontató atya elküldte őt, és 1832-ben kibocsájtottak 2000 érmet. Egy érmet magával vitt az érsek egy halálos beteghez, akit ki akart békíteni Istennel és az egyházzal. Eleinte úgy tűnt, hogy nem jár sikerrel az érsek, és már az ajtó felé indult, amikor sietve visszahívták. Teljes fordulat történt. A haldokló megsiratta a tévedéseit, és igazán szépen szentségekben halt meg. Ez a csodás megtérés Párizs érsekét is megerősítette a jelenések valódiságában, és ez volt az első eset, amelyet oly sok követett. Tehát a nép az érmet mindjárt csodásnak nevezte. 1834 áprilisában megjelent az első írás címében a csodás érem névvel. Az érem csak hamar elterjedt egész Európában. Tény, hogy diadalútja révén a katolikusokban tudatossá vált Mária szeplőtelen fogantatásának titka, s hogy nagy örömmel fogadták, amikor azt 1854-ben dogmaként hirdette ki 9. Pius pápa. Tehát hogy szólt a kérés, Nóri?
1: Készítessetek érmet az itt megadott minta szerint. Akik azt viselik, nagy kegyelmet kapnak. Bőséges kegyelemben részesülnek, akik azt bizalommal hordozzák.
0: Így van, és mai napig is lehet ilyen érmet kapni. Katalin 46 éven át élt irgalmas nővérként Párizsban, az öregek otthonában. Először a konyhában foglalkoztatták, majd az öregek és betegek ápolásában. Tökéletes példája lett az irgalmasságnak, amely nem ismer mást, csak a betegek, öregek, gyermekek gondozását, feladatát egészen csöndben, szerényen, alázatosan teljesíti, mert szívében az Isten szeretet emésztő tüze ég. Miért szerettem volna ezt a Labore Szent Katalinnak az életét elmondani? Nektek meg itt egymásnak, itt a rádióhallgatóknak, szerintetek, Léna?
2: Mert mivel májusban van a szűzanya hónapja, és Labore Szent Katalin is szűzanyai jelenést látott.
0: Így van. Szűzanya tisztelő volt, nagyon ügyesen mondtad, és szűzanya jelenést látott, és mire kérte őt a szűzanya, hogy csináltasson?
2: Érmeket,
0: így van, szóljon a párizsi érseknek, és mondja el neki, hogy mit szeretne a szűzanya. És az érsek tényleg megtette ezt, és most is mai napig lehet ilyen érmet kapni, és aki minden nap hordja, és minden nap elmondja azt az imát, hogy ó, bűn nélkül fogantatott, szent szűzt, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk, azokat megsegíti a szűzanya. Immár több száz éve terjed az egész világon, és minden társadalmi rétegben a csodás érmű boldogasszony tisztelete, és annak nyomán a kegyelmek sok csodája. Ahol a hívek szívesen fogadják és hittel hordják az érmet, ott a lelkek megújulása sem marad el. Labóre Szent Katalin, mint a szeretett leánya, irgalmas nővér egész életét az öregek szerény szolgálatába töltötte el, párizsi szegényházban. Amíg élt, nem árulta el senkinek, hogy ő a szűzanya megbízottja. 1876. december 31-én halt meg, és 1933-ban boldoggá avatták. Majd 1947-ben szenté avatásra került sor. A jelenések kápolnája Párizsban nagyon látogatott zarándokhely. Én is voltam Párizsban, hoztam nektek képet is róla, mert képzeljétek el, hogy őnek is a teste éppen maradt, és az irgalmas nővérek párizsi templomában van eltemetve. Tehát hallottátok, hogy Labóre Szent Katalin, ő a betegeket ápolta, gyerekekkel foglalkozott, és szerényen élt, és a szegényházban dolgozott, a szegényeket is segítette. Műsorunk folytatásában egy kis történetet szeretnénk még elmondani a három gyermekről.
1: A három gyermek. A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A forrás melletti kőpadon egy ősz idős bácsika üldögélt. Hallgatta az asszonyokat. Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.
2: Az én fiam,
1: mondta az első,
2: olyan gyors és ügyes, hogy senki sem léphet a nyomdokába.
3: Az enyém meg,
1: állította a második,
3: úgy énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette.
2: És te mit tudsz mondani a fiadról?
1: Kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.
3: Nem tudom, mit mondjak fiamról,
1: válaszolta az édesanyja.
3: Nagyon jó fiú, mint sok más gyermek, de nincsenek különleges képességei.
1: Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel, és elindultak hazafelé. Az öreg ember egy darabig követte őket az úton. A három anya a kannák súlya miatt megállt pihenni. Három fiatal közeledett feléjük. Az első egy mutatványt rögtönzött. Akrobatához illő gyorsasággal vetett cigánykereket, és úgy szaltózott, mintha gumiból lett volna. Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú mutatványát. A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett, hangja úgy csengett, mintha tényleg pacsírta lenne. Az asszonyok ők is megcsodálták, és úgy néztek rá, mint egy angyalra. A harmadik gyermek oda sietett anyjához, elvette tőle a nehéz kannát, és mellette haladt a hazafelé vezető úton. Az asszonyok az öreghez fordultak, és megkérdezték, mit szól a gyerekeikhez.
2: A gyermekekhez?
1: Mondta az öreg.
2: Csak egyet láttam.
0: Így van, így szólt a történet. Mi ebből a tanúság, gyerekek, lányok, mondjátok el szerintetek? Ugye nagyon dicsekedtek az anyukák, mind a két anyuka dicsekedett, hogy milyen jó gyerekeik vannak. Az egyik mit tudott, Nóri?
1: Hogy nem dicsekedni kell, mert minden gyerek ugyanolyan jó.
0: Mi ebből a tanúság a három gyerekre, mi volt a jellemző? Az első kisfiúra.
3: Nagyon jól tornászott.
0: Így van. Jön a második, Nóri.
1: Nagyon szépen énekelt, és nagyon szép volt a hangja.
0: Igen, ez is nagyon jó, mert egy jó tulajdonság, és ez is dicsőséges, az anyukája el volt tőle olvadva tulajdonképpen. És jött a harmadik, megkérdezték, hogy és a te fiad? Ő nem mondott semmit, illetve annyit mondott, hogy jó gyerek, igaz? És mi történt, amikor jöttek a nagy kannákkal az anyukák?
1: A három fiúból csak egy ment oda segíteni az anyukájának, és átvette a kannát.
0: Így van. Tehát a szeretet nem mindenképpen egyforma, és ez a kisfiúnak jutott eszébe, hogy szegény anyukám viszi a nagy nehéz vizes kannákat, és elé sietek, és megfogom, és segítek neki, és viszem haza egy darabig, vagy addig, amíg haza nem érünk. Tehát ebből a történetből az a tanúság, hogy a szeretet a legfontosabb, nem is kell annyira kikövetelni, hanem az magától jön. Mi is szeretjük egymást, és segítőkészek vagyunk. Kiről tanultunk, és mit viszünk magunkkal haza erről a hittanóráról?
3: Labóre Szent Katalinról és a csodás éremről, kinek az ünnepnapja november 28.
0: Így van, köszönöm szépen. Szeretném még egy szép imával zárni a műsort, a betegek imájával. betegségben és fájdalomban az Úr Jézushoz. Te adj erőt, hogy tűrni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy betegségemben is szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségemet, hogy kitartóan vigyem a keresztemet. Te légy árvaságom erős támasza, tudom, te vagy a gyöngék gyámola. Te őrizd meg gyöngülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak érző szeretetet, akiknek egykoron én adtam az életet. Legyen a szívükben jóság és irgalom, betegségemet megértő szánalom. Áld és őrizd őket, szeretett Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Engem pedig vezes, végy, oltalmaz, szent keresztedről lehajolva támogas. Végső órámom lelkemnek irgalmaz, mennyekben örök javakkal jutalmaz. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, ámen.

Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az ipari méretű korrupció leállítását, a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte szó szerint a miniszterelnök múlt heti brüsszeli tárgyalásai középponti kérdésének az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, keményen tárgyaltak, de nem okozott nehézséget számukra ezen vállalások elfogadása, hiszen ezek lényegében azok, amit a magyar emberek a Tiszapárttal szemben megfogalmaztak. A kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán, jelentette ki a kormányfő. Hozzátéve egy kabinet munkáját az minősíti, jobb helyé teszi-e az országot a magyar emberek számára. Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztségéről, ezért a Tiszapárt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tiszapárt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Az államfő leváltása vagy lemondás esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrában szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunaferrel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelés készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. Franciaország szerte viszont csaknem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. A francia belügyminiszter közölte, az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el, mintegy 15 városból jelentettek rendbontást. Végül az időjárásról, délután és este sokfelé lehet zápor, zivatar, holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még újabb csapadék húhat, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
6: Műsorajánló.
7: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
4: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
8: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Ebben a tanévben a lelki gyakorlat témája az út, az útonjárás, segítségek és akadályok a Jézushoz vezető úton volt. Vendégeink Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A-osztályos, Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K-osztályos diákok. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
4: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
9: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Ki és miért csatlakozott ehhez a közösséghez?
10: Azért csatlakoztam, mert szeretném, hogy a fiatalok, illetve a velem egyidősek, illetve idősebbek is akár közelebb kerülhessenek Istenhez, magának ahhoz, hogy segítsem a kapcsolatot létrehozni Istennel és a hittel.
11: Én nagyon egy közösségi személy vagyok, és nagyon szeretek egy csapatban dolgozni, és azért is csatlakoztam, mert ezzel egyáltalán gyakorlom a hitemet is, és ugyanúgy nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni és foglalkozni, és ez nekem egy teljesen egy lelki felüdülés, ez az egész csapat és a foglalkozások.
12: Én azért csatlakoztam, mert szerettem volna valami különlegeset adni a fiataloknak, és átadni nekik azt az érzést, amit én esetleg egy-egy lelki gyakorlaton megéltem.
13: Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és szeretném átadni azt a tudást, amit én kapok ezáltal a tanároktól.
9: Noémi tanárnő, illetve Zoltán tanár úr említették, hogy titeket elvittek egy lelki gyakorlatra Mátraverebély-Szentkútra. Ez a tanévnek, a 2025-26-os tanévnek az elején volt. Mit tanultatok ezen a lelki gyakorlaton? Én nagyon szeretem Mátraverebély-Szentkútot, hogy rátok a környezet, a lelkület hogyan hatott, illetve hogy mivel foglalkoztatok?
10: Igen, szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy Szentkútra mentünk, mert egy olyan környezetben, egy olyan környéken voltunk, ahol alapból a hit is fontos, és szerintem jó tudás, gyakorlatokat szerezhettem azzal, hogy részt vettek a tanárok, és egymás részén nem sokat tanulhattunk.
9: Miről szólt ez a lelki gyakorlat?
10: Igazából arról, hogy a lelki napokon, lelki gyakorlatokon hogy foglalkozunk mi is a gyerekekkel, illetve hogy tehetjük érdekessé azt, amit mi úgy gondolunk, hogy szükséges arra, hogy egy jó kapcsolatot hozzunk létre Istennel.
11: Hát a tanév elején én nagyon jó emlékek fűznek a Szentkúti lelki gyakorlathoz. Igazából igen, ez arra volt, hogy az itteni iskolában lévő lelki gyakorlatokon felkészítsenek minket, hogy továbbadjuk a tudásunkat a fiatalabb nemzedéknek esetleg, és nagyon jól éreztem magam ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon szép helyen is voltunk, és tudtam vele azonosulni és elmélyülni teljesen a hitemben.
12: Én is nagyon pozitívan gondolok vissza. Mindenképpen egy erős hitet tapasztaltam meg. Szerintem közösségépítési szempontból is nagyon jó volt, mert egymást is jobban megismertük, és mindenképpen felkészültebben tudtunk menni a lelki gyakorlatra.
13: Én is nagyon pozitívan értékelem. Egymást is jobban megismertük, egy nagyon meghitt helyen voltunk, egy csendes, nyugodt helyen, ahol senki nem zavart minket, és megtanultuk, hogy mi is hogy tudjuk ezt továbbadni a kisebbeknek.
9: Ebben a tanévben mind az adventi lelki gyakorlaton, mind pedig a nagybőjti lelki gyakorlaton ti már akkor aktívan bekapcsolódtatok az iskolatársaitoknak a lelki gyakorlatába. Mik voltak a szempontok, ugye jól emlékszem, adventben 8-osoknak, nagybőjben pedig 9-eseknek tartottatok. Mik voltak a szempontok, ami alapján titeket felkészítettek, illetve készültetek erre a lelki gyakorlatra? Kezdhetjük ugye a kisebbekkel, a 8-osokkal, hogy ott mi volt az egésznek a tematikája, mi volt, amire a fókuszt helyeztétek?
10: Hát nyilván szerintem az elsődleges fontos dolog az volt, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődésüket, hisz nyilván ők kisebbek és nehezebbek is voltak egy kicsivel, de szerintem ezt nagyon jól meg tudtuk csinálni, tehát nyilván fontos volt az, hogy a komoly üzenetet, ami ugye az adventnek is ugye a célja, azt át tudtuk adni, de úgy, hogy még érdekesen és oda tudjanak figyelni erre, nyilván ez volt a legfontosabb, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk, és megkapják ők is ezt az üzenetet, ami szerintünk nagyon fontos volt.
11: Úgy épült fel a 8-osoknál ez az egész tematika, a lelki gyakorlat, hogy nyilván, mivel fiatalabbak, próbáltuk kicsit azért játékosabbra venni ezt az egészet, hogy ugye ők is jól érzik magukat, de azért mégis komolyan. Szóval az elejét 3 darab mesével indítottuk, azt még a lelki gyakorlat előtt felolvastuk nekik, és megkérdeztük, mire emlékeznek, és az kicsit egy jobban

0: meg felolvasva.
1: A második mesében leginkább az apró örömökre fektettük a hangsúlyt, ugyanis egy kisfiúról szólt, akinek nem sikerült minden úgy, ahogy tervezte, viszont egy-egy apró mosoly vagy egy kis segítség nagyon sokat tudott adni a napjának, és abban is tapasztaltuk, hogy az Isten ilyen kis rejtett jelekben is velünk van.
2: A harmadik történet az egy testvérpárról szólt, és el szerettek volna jutni az iskolába, és mindenféle akadályba ütköztek, és próbálták ezt túllépni, túllendülni ezen, és mindenféleképpen eljutni, és itt is látjuk Isten segítségét angyalokon keresztül.
3: És hogy képzeljük el ezeket a lelki gyakorlatokat? Hányan mentetek be az osztályba? Hogy volt a úgymond feladat, munka felosztás?
4: Hát igazából úgy átlagosan ugye hármasával voltunk elosztva, vagy kettessével ugye, és nyilván az volt, hogy felosztottuk, mindhármunkra jutott ugyanannyi rész, hogy valamelyikünk például olvasott, nyilván az elején bemutatkoztunk, és akkor valamelyikünk olvasott, utána a másik átvette, és a harmadik pedig bemutatta, vagy segített nekik megérteni a történeteket.
3: Tehát akkor ez volt a nyolcadikosoknál, esetleg melyikőtök mesélne arról, hogy itt a nyolcadikosoknál a gyerekek ezt hogy fogadták, kaptatok-e utólag visszajelzéseket, tetszett nekik, várnak vissza benneteket?
5: Hát a lelki gyakorlat és a lelki nap végén megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat így összesítve az egészet, és azt mondták, nagyon pozitívan álltak hozzá az egészhez, hogy hát sokkal jobb volt velünk egy lelki gyakorlatot eltölteni, sokkal jobban érezték magukat, mint ha tegyük fel, jött kicsit az számukra unalmas volt, ha jött volna csak prédikálni valaki, vagy valamit mesélt volna, hívtak volna esetleg egy papot, és mondta, hogy sokkal jobban tudtak azonosulni velünk, mint például az idősebbekkel. És nagyon jól érezték magukat, mi azt láttuk, hogy kicsit így játékosabbra vettük, és így tényleg nagyon jól nem unatkoztak. De mégis komolyabbra, így jól érezték magukat.
3: És akkor a másik évfolyam, ahol ti közreműködtetek a lelki gyakorlatban, pedig a kilencedikesek voltak, azért ők, hát ha nem is sokkal, de azért már csak nagyobbak. Ott mi volt a tematika?
1: Hát a tematikát azt meghagytuk ugyanarra, ami a nyolcadikosoknál volt, mivel nem nagy a korkülönbség, viszont számomra kicsit elveszhető volt a kilencedikeseknél, mert sokkal jobban láttam rajtuk, hogy együtt szeretnének velünk működni, és már ők is jobban átérezték, kicsit komolyabb, felnőttesebb témákról is tudtunk velük beszélgetni.
3: Ezek például milyen témák voltak?
1: Nagyon megjelent nálunk, hogy az úton mik azok a tulajdonságok, amik letéríthetnek vagy rajta tarthatnak, és sokkal mélyebb gondolatokat, például a családcentrikusság is sokkal jobban megjelent, vagy akár a pozitív jövőkép.
3: Akkor ez inkább már velük egy ilyen beszélgetősebb jellegű volt?
1: Igen, inkább ők is próbáltak becsatlakozni, és nem csak az volt, hogy mi próbáljuk őket rávezetni, hanem maguktól is sokkal aktívabbak voltak.
2: Szerintem is a kilencedikeseken már látszott, hogy az az egy év korkülönbség az sokat számít, és tényleg több komolyabb témáról lehetett velük beszélgetni. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, sokkal jobban élvezték, mint például, ha a tanárok tartották volna ezt nekik, mert jobban együtt tudtak működni velünk, mint diákokkal,

0: A kortárs lelki gyakorlat vezetők közösségéről, a parázsról beszélgetünk az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival, Vajda Csongorral, Lévai Mátéval, Cakó Lucával és Szabó Blankával. Fontos az egy közösség életében, hogy rendszeresen találkozzatok, ti is egymást megerősítsétek. Ahogy hallottam, hogy a héten volt itt John atya, aki ugye cisztert szerzetes, ciszterci gimnáziumban beszélgetünk. Milyen programokon vettetek részt, milyen hatással van rátok, hogy ő időről időre már úgy emlékszem, hogy ősszel is volt itt. Találkoztok hát végül is egy olyan szerzetessel, aki habitusban, szerzetesi ruhában itt van közöttetek, és fiatal.
1: Szerintem nagyon jó volt találkozni John atyával, és az volt benne a legjobb szerintem, hogy közel tudtunk kerülni hozzá, beszélgetni arra, hogy például neki milyen volt, vagy hogy vált szerzetessé, hogy került közelebb a hithez, és szerintem jó volt megismerni őt, és mi is sok dolgot tanulhattunk tőle.
2: Én is nagyon élveztem ezt a keddi kirándulást. Nagyon jó fej szerintem John atya, nagyon közvetlenül lehet vele beszélgetni. És megint csak ez a keddi nap nekem egy lelki felüdülés volt, mert a kirándulás során voltak ilyen stációk Jézus feltámadásával kapcsolatban, húsvéttel kapcsolatban, és nagyon jól éreztem magam közben, és éreztem magamon, hogy tényleg egy lelki felüdülés volt ez az egész. És nagyon megfogott volt egy mise a kirándulás alatt, ami alatt John atya prédikált, és neki is a szavai nagyon megfogtak engem, és nagyon tudtam vele azonosulni. Arról beszélt John atya nagyrészt, hogy pont voltunk annál a templomnál, hogy amikor még sok évvel ezelőtt ugyanúgy a szerzetesek, ugye ők titokban gyakorolták a hitüket, ugyanott az erdőben voltak, akkor tegyük fel szarvaskőn, és erről beszélt nagyrészt a szerzetesrendről, hogy milyen nehéz volt régebben, és a hitről is nagyrészt, és ez nagyon tetszett nekem.
3: A túra az Szarvaskőből Bélapát falvára a ciszterci apátsághoz tartott, és nagyon meghitt volt, mert a Giritka kápolnába tartottunk egy szent misét, és számomra az is nagyon pozitív volt, mert nagyon kis hely volt, de mind befértünk, és így nagyon családias volt az egész.
4: Nekem nagyon tetszett a kirándulás, és amellett, hogy kirándultunk, tudtunk beszélgetni John atyával is, és kiderült, hogy ő hogy vélekedik dolgokról, meg hogy gondolkodik. Amellett, hogy megtudtuk ezeket a dolgokat, tudtuk fejleszteni az angolunkat is, mert angolul kommunikáltunk vele.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ti gyakoroltátok az angolt, vagy esetleg a németet, vagy John atyát kényszerítettétek, hogy gyakorolja a magyart. Akkor angolul társalogtatok?
1: Igen, angolul társalogtunk nagy részbe, de egyébként egész ügyes a magyar szavakkal is, meg egész sok mindent megért, de igen, ez az angolra is jó hatással volt, hisz ő is jobban értette nyilván, meg mi is tudtunk ezzel fejlődni.
0: Ebben a tavaszi fél évben John atya, a ciszterci szerzetes, 3 napot töltött itt Egerben a ciszterci gimnáziumban, ahogy elhangzott, tehát egy kiránduláson is részt vett vele a parázs közösség, illetve hát lehetett itt vele találkozni, én is összefutottam, vagy láttam őt itt az iskola folyosóin. Milyen programok voltak még, ahol ismerkedhettetek vele?
3: A tanároknak köszönhetően biztosítottak nekünk egy külön órát, ahol mi parázs közösség is találkozhattunk John atyával, és nagyon jó volt, mert tapasztalatokat is tudtunk cserélni, és leginkább arról beszélgettünk, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk közelebb hozni az egyházhoz, és hogyan tudunk olyan programokat szervezni, amik motiválják őket, hogy járjanak misére, vagy esetleg becsatlakozzanak ilyen kis közösségekbe. Elmondtuk, hogy nálunk egy lelki nap, hogy működik az iskolában, hogy nem csak a parazsas programok, hanem a többi osztálynak hogyan működik a lelki nap, de egyébként ő is nagyon érdeklődő volt, sokat kérdezett.
0: Az országban 5 ciszterci gimnázium van, minden iskolában működik parázs közösség, és ahogy hallottam, ti már találkoztatok egymással, és egy lelki gyakorlat keretében ott is ismerkedhettek, illetve tapasztalatokat cseréltetek. Budatétényben volt ez a találkozó, hogy akkor itt miket tanultatok?
3: Nekem közösségépítés szempontból nagyon jó volt, ugyanis találkozhattam más ciszterci diákokkal, és vannak olyan emberek, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, és tapasztalatot is tudtunk cserélni, hogy náluk mi hogy működik, akár szerintem olyan dolgokat is mondtak, amiket majd későbbiekben mi is át tudunk venni, és szerintem én is építő dolgokat tudtam számukra is mondani, hogy nálunk mi hogy működik.
4: Nagyon sok előadást tartottak nekünk, például a többi ciszteriskolából tanárok is, és John atya is ott volt, és ő is tartott egy előadást, az is nagyon tetszett. Részt vettünk egy misén is, egy esti misén, az nagyon meghitt volt.
0: És a többi ciszteriskolában már nagyobb múltja van ennek a parázs közösségnek?
4: Igen, ott nagyobb múltja van, ott többen vannak, de mi is hajtunk arra, hogy sokkal több embert szerezzünk még.
3: Hát például van olyan iskola, ahol heti szinten találkozik a parázs közösség, és heti szinten meg tudják beszélni az észrevételeiket, és szerintem ez számunkra is majd építő lehet a jövőben, akár közösségépítés szempontjából, akár új ötletek kitalálásából is.
0: Akkor a következő tanévben is, ahogy a tanárnő mondta, hogy majd egy újabb témát dolgoztok föl, tehát akkor a következő tanévben is ti ugyanígy a közösség tagjaként vállaljátok ezt, hogy akkor az iskolatársaitoknak szervezitek ezt a lelki gyakorlatot.
2: Természetesen mi teljes mértékben nyitottan állunk felé, az új téma felé, az új lelki gyakorlat felé, és szívesen adjuk át a tudásunkat esetleg fiatalabb gyerekeknek.
0: Nektek mit adott ez a tanév a lelki gyakorlatok, illetve hát a parázs közösség szempontjából?
1: Szerintem rengeteg tapasztalatot, illetve azt meg tudtuk tanulni, hogy hogyan bánjunk nyilván a gyerekekkel, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hisz az első legfontosabb dolog az, hogy érdekes legyen, hisz a mai embereknek, mai világnak az nagyon fontos, hogy egy olyan információt vagy dolgokat tudassunk velük, amivel nyilván meg is lehet őket fogni. Szóval szerintem ez nagyon fontos része volt annak, hogy meg tudtuk tanulni azt, hogy hogy tehetjük jobban felfoghatóvá ezt az egészet.
4: Nekem azt adta, hogy megismerhettem új embereket, megtudtam, hogy hogy gondolkodnak a kisebbek például, hogy őket mi érdekel jobban, hogy vélekednek Istenről.
3: Nekem mindenképp egy lelki fejlődést, és kicsit le tudtam lassulni ebbe a mai gyorsuló világba, és mindenképp közelebb érzem magam Istenhez ezután a parázsos lelki gyakorlat és a gyerekekkel való foglalkozások után.
0: Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
3: Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjába, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymond felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
0: Ugye, hogyha arra gondolunk, ugye a parázs az a sokáig melegít is.
2: Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
1: Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbálunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
4: Szerintem a parázs az fiatalokból áll, és ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és szerintem fogunk mi még itt találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium parázs közösségéről beszélgettünk. Vendégeink voltak Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A, továbbá Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K osztályos diákok.

0: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról a riporter Pap Ildikó.
5: Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekamat egy könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogyha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat lebeszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5-en vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs családközösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Partium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább. Megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
6: A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhatja a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelki pásztor, és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
5: Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
6: Jó példát láttál magad előtt?
5: Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön, nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a Kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámik nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele, az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és egy ugyanazon utcával laktak édesanyámik, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a Kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később, pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak ez a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
6: Említetted azt, hogy öten vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
5: A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy egy évet jelölt éves voltam, de azzal az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelki vezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szemvése után jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenettet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín kötfelhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumba, nehézségeken keresztül, akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vincent Missziós Társaság Lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebbe a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor vele kirázott engem a hideg, borsózott a hátam, jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogna engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
6: Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
5: Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságban szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljen meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.

0: egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten, szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
1: Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időkben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
0: Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
1: Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül, hosszabbodik a képzés idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom, meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
0: Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
1: Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan, hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve, legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségbe, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszhatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező, tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor érdekes savanykás íztad, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, fölszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel, és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk. Ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
0: A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudsz szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
1: Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádás, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészen, ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmélkedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez. Nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, húzillósok. Tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsó sör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy neheze, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy ez miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. és bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Tehát ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomban vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt olyan nem katolikus iskolák, direktbe bementem reverendával az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ezt hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolába, környezetünkben, felnőttek körében is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
0: Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.

0: Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs Jobbágyi Káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából új összehangolt menetrend lép életbe a Mátra térségében és Egerből is. Ma tartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó versenyt. Sikeres volt a Bringa Piknik Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új, a vasúttal összehangolt volánmenetrend lép életbe június 20-ától a Mátra térségében, sűrűbb járatokkal, jobb csatlakozásokkal és több közvetlen kapcsolattal, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint egy új szemléletű hálózatot építenek ki, amely egységes rendszerben gondolkodik a térség közlekedéséről, és jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat hoz létre a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között. Heves és Nógrád vármegyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között. Salgótarján és Eger között 2 óránként 2 külön útvonalon is közvetlen járatok indulnak. Gyöngyös vasútállomása mellett új buszforduló épül ki, így könnyebb lesz az átszállás a budapesti interrégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között. Gyöngyös Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre, szinte minden órában érkezik busz. A térség turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetőek lesznek, több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel. Az új menetrend segíti a munkába járást, jobban igazodik a műszakváltásokhoz és gyorsabb kapcsolatot biztosít a térség ipari parkjai felé, valamint több településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidő sűrítések jelennek meg. Több pénzt fordítanak a közösségi közlekedésre, de az átalakítás része a szemléletváltás is, az egész menetrendi rendszert is újra gondolják egy frissebb, utasbarát szemlélet alapján, közölte Vitézi Dávid. Ma tartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeletta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriákban valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomása is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Rubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
3: Az 54. országos elsősegélynyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtás rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket. és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus esőnyításból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsőségi nyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedésen, bárhol tudják használni ezt a tudást.
4: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
3: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
4: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
3: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az első segélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
4: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
3: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján is több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a győzfős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsőnyításra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
4: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
3: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesz meg.
2: Közel 1000-en döntöttek úgy Nyíregyházán, hogy részt vesznek a 9. Bringa pikniken. Mint Juhász Miklós szervező elmondta, már februárban elkezdték a szervezést, hogy minden rendben legyen, és mindenki biztonságban eljuthasson a célig.
5: Van 3 megállónk, Nyírtelek, Virányos és Rakamazott, egy picit frissülhetnek a résztvevő bringások, pótolhatják az elvesztett energiát, pogácsa, alma, egy kis víz, majd nagyjából másfél óra elteltével a starthoz képes fognak befutni Tokaj Fesztiválkatlanba, ahol különböző színpadi programok várják őket. A színpadi program kapcsán most a cirkuszra fókuszáltunk, mint tematika, úgyhogy lesznek bohócok, artisták, zsonglőrök, ténylegesen a komplett cirkuszi élvonal fel fog vonulni ott azok részére, akik hajlandóak voltak ezt a 35 kilométert letekerni.
2: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a közel egy évtized alatt regionális rendezvényén nőtte ki magát a Bringa Piknik, amelyre már a határon túlról is érkeznek résztvevők.
6: Nagyon örülök, hogy ennyien itt vannak, az időjárás tökéletes. Ez már nem csak nyíregyházi program, térségi, sőt, hát Budapestről, külföldről is jönnek már kifejezetten ide, erre az időre szervezve, erre a programra az utazásokat. És ez bizonyítja, hogy ez a kerékpáros program is nem elsősorban versenyre, eredményre megy, itt a sport a közösségépítésben, az egészségünk megőrzésében nagyon fontos, és ezt már egyre több nyíregyházi tudja.
2: A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
7: A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítése sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz színfoltja lehet ennek az eseménynek.
2: Végül az időjárásról. Délután este sokfelé várható zápor, zivatar, holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még hullhat újabb csapadék, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 1-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
2: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ovitej programban vesznek részt az önkormányzati óvodák Egerben. Színes programokkal, jókedvel és ajándékikrémmel várta a családokat és gyermekeket a Rotary Klub Nyírségnyíregyháza főterén. Megemlékezést tartottak 60-ban a Hősök napján. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Színes programokkal, jókedvel és ajándékjékrémmel várta a családokat és gyerekeket a Rotary Klub Nyírségnyíregyháza főterén. A Nyíregyháza megyei jogú város támogatásával megvalósult gyermeknapi program délelőttjén a szervezők összesen 10 000 darab jékrémmel készültek a térre látogatók számára. A rendezvénnyel a közösségi összefogás és az elfogadás fontosságára hívták fel a figyelmet. A frissítő édességet a klub egyik tagja, Való Tamás biztosította, aki már nem először tett hasonló kezdeményezést.
3: 6 évvel ezelőtt kezdődött el ez a gyereknapi jégkrémosztás Szolnok városában, aztán 2022-ben ebből lett egy magyar rekord, ami azt jelenti, hogy 30 000 darab jégkrémet 29 városba egyszerre egy helyszínen lett osztva, és a hitelesített rekord lett. Úgy volt, hogy ebbe az évbe csúcsot döntünk, aztán technikai okok miatt ez nem jött össze, és mivel a jégkrém adott, én meg itt vagyok Nyíregyházán, innentől fogva ez a 10 000 darab jégkrém, ami most kiosztásra kerül, ez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy fenntartsuk ezt a gyereknapot.
2: Az eseményt fellépések, zenés műsorok és közösségi élmények tették színessé. A programok sorához a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is csatlakozott, kreatív kézműves foglalkozásokkal és különleges játékokkal készültek a gyermekek számára. Tomaszowski Anitát, az intézmény igazgatóját hallják.
4: A könyvtárból a gyermekkönyvtárosok készültek kézműves foglalkozással, papírszínházas mesékkel, illetve kihoztunk néhány népi fajátékot, amelyet nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, mint a csigafuttató, memóriajáték, amúlba, és ezekkel tudnak játszani a itt lévő gyerekek a mai nap folyamán.
2: A Rotary csapata számára nagy öröm, hogy egy különleges rendezvénnyel tehették szebbé a napot, mely a gyermekekről szól. Dickóné Unterer Mónika, a klub soros elnöke kiemelte, éppen ez a célja az egész rendezvénynek, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és tudják, ezértük jött létre.
5: Én úgy érzem, hogy az általános iskolás korosztály számára ez nagyon vonzó, nagyon-nagyon szívesen csatlakoznak, főleg ilyen negyedik osztályban már alig várják, hogy öljaktosak legyenek, úgyhogy most is vannak olyan gyerekek, akik arra várnak, hogy majd szeptemberben felavassuk őket. Nyilván testvérvonzatban ez még vonzó. Amikor 7.-8. osok lesznek, akkor egy picit ugye már a tanulással foglalkoznak, de mindig van ugye frissítés, és azok az early aktosok, én úgy tapasztalom, hogy akik aktívak voltak az early aktba, azok nagyon-nagyon szívesen csatlakoznak az interaktosok közé, a középiskolások közé.
2: Megemlékezést tartottak 60-ban a Hősök napján az Őrszem szobornál vasárnap, ahol a jelenlévők fejet hajtottak azok előtt, akik életükkel, bátorságukkal és áldozatvállalásukkal örökre beírták nevüket a magyar történelembe. Horváth Rihárd polgármester azt mondta, a múlt eseményei és az ezekből fakadó tanúságok nem csupán könyveklapjain vagy emlékművek kövébe vésett nevekben maradnak fenn. A történelem bennünk magyarokban, bennünk hatvaniakban él tovább. A következő percekben a városvezetőt hallják.
6: Tisztelt emlékezők, kedves barátaim! A mai napon azért gyűltünk össze, hogy fejet hajtsunk azok előtt, akik életükkel, bátorságukkal,

0: magukkal és áldozatvállalásukkal örökre beírták nevüket a magyar történelembe. Azok előtt, a hősök előtt, akik akkor, amikor a történelem nehéz döntések elé állította a magyarságot, nem a saját kényelmüket, nem a saját biztonságukat választották, hanem a hazát, a közösséget és a jövőt. A hősök napja nem egy ünnep, hanem emlékezés. De nem pusztán a múlt felidézése. Mert a múlt eseményei és az ezekből fakadó tanulságok nem csupán könyvek lapjain vagy emlékművek kövébe vésett neveken maradnak fent. A történelem bennünk, magyarokban, bennünk, hatvaniakban él tovább. Abban, ahogyan gondolkodunk, ahogyan egymáshoz fordulunk, és ahogyan tovább visszük mindazt, amit elődeink ránk hagytak. Abban, ahogyan elesettjeinkkel bánunk, és abban, ahogyan óvjuk és tovább építjük mindazt, amit ránk hagytak. A hősök legnagyobb öröksége ugyanis nem csak a kivívott szabadság, nem csak a megvédett ország, vagy a megőrzött értékek, hanem az, hogy életükkel és döntéseikkel példát mutattak mindenki számára. Megtanították, hogy vannak pillanatok, amikor az embernek önmagán túl kell látnia. Amikor fontosabbá válik a közösség, a család, a nemzet, vagy egy másik ember sorsa, mint a saját érdeke. Megtanították, hogy az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a döntés, hogy a félelem ellenére is megtesszük azt, amit helyesnek érzünk. Megtanították, hogy a legnehezebb időkben is megőrizhető az ember méltósága, és a remény akkor is továbbadható, amikor minden a bizonytalanság felé mutat. És talán ezért érezzük azt, hogy a hősiesség nem tűnt el a történelemből.
1: Az óvodatej államilag, valamint az Európai Unió által is támogatott program, melynek célja, hogy a nevelési oktatási intézményekbe járó gyermekek rendszeresen friss tejhez, illetve tejtermékekhez jussanak. Eger megyei jugovárosa csatlakozott ehhez a programhoz 2026-27-es tanévben is. Összesen 1434 gyermek részesül ebben a programban. A kalcium, továbbá a zsírok mindennapi fogyasztása egészségügyi szempontból jelentős a fejlődő szervezet számára, valamint színesíti a táplálkozást ez a fajta fehérje forrás, emelte ki Batki Krisztina, az Egri Eszterlánc tagovoda igazgatója.
2: Az önkormányzat biztosításával a gyerekek hozzájutnak óvitejhez. Amikor a óvoda konyhája nem feltétlenül biztosít az étrendben tejet, akkor is van lehetőségük a gyerkőcöknek ahhoz, hogy a tej fogyasztásával a jótékony hatásait élvezzék, illetve amikor összeállítja a konyha az étrendet, ott is választhatják a gyerekek, hogy akkor a tejet, vagy pedig az étrend által összeállított folyadékot fogyasztják. Nagy része szereti a tejet, és azért a közösségnek van egy olyan jó hatása, hogy azért úgy egymástól, ha látják azokat a mintákat, hogy szívesen elfogyasztja a társuk, akkor ők is jobban megpróbálják ezt megtenni, még ha idegen is tőle, de az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik a gyerekek, szívesen elfogyasztják, nem csak tej, hát van ugye, hogy azért egy változatos legyen azért, vagy kakaó, vagy karamell, vagy akár egy epres, vagy banán turmix formájában, hogy azért változatosan igyekszünk a számukra ezt biztosítani. Szoktunk így foglalkozás keretében is, mert az óvodánknak a pedagógiai programja az prioritásként kezeli az egészséges életmódra nevelést, fölmerül ugye a tejfogyasztásnak is a szerepe, és az ő fejlődésükhöz ez még nagyon lényeges, hiszen a csontozatuk fejlődéséhez, a fogaik egészségéhez, akár a sejtek regenerálódásához, vagy olyan vitaminok forrása van ugye benne, vagy ásványi anyagok, amik még elengedhetetlenek az ő fejlődésükhöz, úgyhogy ezeket így témáink kapcsán is fölelevenítjük velük, úgyhogy nagyon ügyesen ők is szokták ezeket mondogatni, hogy azért egészséges a tej, mert hogy számukra ez milyen jótékony hatással van.
3: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Megáldották a felújított apátsági templomot Bélapát falván a hétvégén. Hazánk legrégebbi román gótikus temploma az 1232-ben torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós templom közel 800 éves történelme alatt több újjáépítésen, felújításon esett át, így az épületben több művészeti stílus is megtalálható, például a gótikus rózsaablakok, a barokk orgonakarzat, valamint a különböző oszlopfők. A műemlék épület állaga olyannyira leromlott, és a látogatókra nézve balesetveszélyessé vált, hogy 2022-ben megkezdték a teljes felújítását, restaurálását. A felújított apátságot Ternyák Csaba egriesek áldotta meg május 30-án szombaton, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Marton Zsolt váci megyéspüspök, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, Orosz Atanász görögkatolikus miskolci megyéspüspök, az egyházmegye papságának, szerzetes előjáróknak, szerzeteseknek, a társadalmi és politikai élet képviselőinek, valamint nagyszámú hívek jelenlétében. A szentmise elején Kovács László plébános Szent Ágoston szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. E közösség mai ünnepének tárgya az imádságházának felszentelése. Ez az imádságháza, Istenháza pedig mi magunk vagyunk, akikkel világban épülünk, hogy a világ végén felszenteljenek bennünket. Az épület az építkezés munkát kíván, a felszentelés már újongás. Kívánom, hogy ennek a felszentelési újongásnak legyünk mindannyian boldog részesei, fogalmazott. A Bélapátfalvai Egyházközség képviselőtestületi elnöke kérte a főpásztort, hogy szentelje meg a felújított apátsági templomot. A hányatatott sorsú apátsági templom évszázados viszontagságai miatt felmerült, hogy biztonsági okokból bezárják azt, kezdte prédikációját Ternyák érsek. De kiváló statikusok, régészek, elkötelezett tudósok, jeles olasz és magyar egyházi építészek, liturgikus és műemléki szakemberek bevonásával, állami forrásból megvalósulhatott a helyreállítás. Háláját fejezte ki a döntéshozóknak és a szakembereknek, hogy elősegítették a felújítás megvalósulását, melynek célja az volt, hogy átmentsék az utókornak, és a lehető legkorhűbb állapotban mutassák meg ezt az egyedi műemléket. Rámutatott, hogy az oltár felszentelése arra emlékeztet minket, hogy a templomot az oltár, a szent cselekmény helyszíne teszi templombá. Ez az a hely, ahol Jézus kereszt áldozata válik jelenvalóvá a szentmisében, a templomokban az oltár magát Krisztus szimbolizálja. A főpásztor szólt arról az érdeklődésről, amely miatt rengetegen ellátogatnak ebbe a templomba. A legtöbben valójában a ciszterci lelkiség iránt érdeklődnek, hiszen ezekből a falakból, ebből az átimádkozott térből sugárzik az egyszerűség, a csend, a ciszterci rend alapító Szent Bernát követőinek a lelkülete. Amikor idejövünk, mindannyian megérezhetjük ezt a lelkületet, fogalmazott. Beszél tovább a ciszterciek aktív egyházmegyei jelenlétéről, felidézte az elmúlt két évszázad ciszterci püspökeinek, az egri bazilikát építető Pirker János pátriárka érseknek, valamint az évenként Bélapátfalván megtartott papi találkozók elindítójának, Kádár László érseknek alakját. 14. Leó pápát idéztem, aki szerint újjáépíteni nem csak azt jelenti, hogy helyreállítjuk, ami elpusztult, hanem újjáépítjük a kapcsolatokat, helyreállítjuk a bizalmat és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Az újjáépítés mindig közösségben történik. Mint mondta, az egyházmegye is ezen szempontok mentén építkezett. Beszéde végén Ternyák érsek reményét fejezte ki, hogy ez a hely újra élettel telik meg, valós közösségek, új kapcsolatok születnek itt, az ide látogatók imádkoznak majd, és elgondolkodnak életük értelméről, annak végső céljáról, mert ezáltal ez a hely nem csak a nagyszerű keresztény múltnak az emléke, hanem a hit ébredésének, növekedésének és a jövőbe vetett reménynek is a helyszíne lesz. Prédikációja végén a főpásztor az oltárban elhelyezte Néri Szent Fülöp erekéjét, emlékezve arra, hogy a ciszterci rendhez hasonlóan ő is elmélyült a bencés lelkiségben, és ez alapozta meg Isten kapcsolatát. A szentmisén a zenei szolgálatot az egri érseki fiú kórus adta. Az egri érseki papnevelő intézet közössége a csíksomjói búcsúra zarándokolt, hogy bekapcsolódjon a magyarság egyik legjelentősebb Mária kegyhelyének ünnepébe. A pap növendékeket a búcsút megelőző napokban a csíksomjó környéki plébániák és híveik látták vendégül, olvasható a beszámolójukban. A helyi közösségekkel való találkozások során a kispapok betekintést nyerhettek az erdélyi katolikus közösségek mindennapi életébe, hitbeli elkötelezettségébe és hagyományaiba. A zarándoklat külön örömét jelentette, hogy a programok során a gyulafehérvári papnevelő intézet növendékeivel is együtt lehettek, erősítve a papnövendékek közötti testvéri kapcsolatokat. A búcsú napján a növendékek vendéglátó plébániaik híveivel együtt gyalogosan zarándokoltak el Csíksomjúra. Az út során közös imádság, éneklés és beszélgetések kísérték a zarándokokat, akik lélekben készültek az ünnepi szentmisére. A hármas halomoltárnál bemutatott szentmisén több százezer hívővel együtt vehettek részt, megtapasztalva az egyetemes egyház és a magyar katolikus közösség összetartozását. A zarándoklat maradandó lelki élményt jelentett a szeminárium közössége számára. A közösen megélt imádság, a hívekkel való találkozások, valamint a gyulafehérvári papnevelő intézet kispapjaival eltöltött idő számos lelki tapasztalattal gazdagította a résztvevőket, megerősítve őket hitükben és hivatásukban. Az Egri Főegyházmegye internetes oldalára is felkerült beszámoló azzal végződik. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon plébániáknak, lelkipásztoroknak és családoknak, akik szeretettel fogadtak bennünket. Vendégszeretetük, figyelmességük és imádságos támogatásuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy zarándoklatunk valódi lelki feltöltődést jelentsen. A kapott szeretetet és a közösen megélt hit örömét hálás szívvel visszük magunkkal. A Nemzeti Összetartozás Estje programot tartják meg június 2-án kedden Egerben a Lajosvárosi templomban. 17 órakor szentmise kezdődik majd, aztán 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett címmel emlékműsor következik. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért a LAK Egyesület és az IQ Pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás egyében, Egerben a Lajosvárosi templomban, tehát június 2-án 17 órától. Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes, június 7-én vasárnap este 6:30 szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban, majd 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József Jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája programsorozat. A bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órakor, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Látogatható lesz a Bélapátfalvi Ciszterci apátság is, előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel, aznap, tehát június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés ott is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája, maximum 150 főt tudnak erre a programra fogadni. Szintén az érseki palotában van lehetőség időpontot foglalni, és van még egy múzeumok éjszakája program június 20-án, az érseki palota maga és a pincerendszer szintén előzetes regisztrációval lesz látogatható 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órai kezdettel. Az érseki palotában és a pincerendszerben legfeljebb 30 fős csoportok indulnak el. Időpontfoglalás személyesen, vagy telefonon, tehát még egyszer a szám minden program ügyében 36-os körzet 517-356-os. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba, ez már hagyomány. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománya az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek majd a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű. A Szentségimádás, Zsolozsma, Szentmise és Gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket. És nem csak lelki, közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínálnak. Strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek a szervezők, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő program elemeket. A zenei szolgálatot az országúti Bolnergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
4: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A debreceni gátfutó Kozák Luca nagyszerű országos csúccsal győzött 100 méter gáton az atlétikai Goldtour sorozat Bydgoszcsi állomásán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza. Szezonértékelő sajtótájékoztatót tartott a napokban a debreceni Nagyerdei stadionban Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője és Bogdán Ádám sportigazgató. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni gátfutó Kozák Luca nagyszerű országos csúccsal 12,66 másodperces idővel győzött 100 méter gáton az atlétikai Goldtour sorozat Bydgoszcsi állomásán. Kozák ezzel megjavította saját országos rekordját. A régi csúcsot is ő tartotta, 2022. augusztus 21-e óta ezzel az idővel lett EB második Münchenben. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza labdarúgó csapata, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Bódog Tamás vezetőedző értékeli a szezont.
2: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát, és az én játékomban ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
2: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalomban mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartakusz idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
2: Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig volt, amit 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
1: Beszélt a jövőről is.
2: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatban futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma, de akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk, most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Szezonértékelő sajtótájékoztatót tartott a napokban a debreceni Nagyerdei stadionban Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője és Bogdán Ádám sportigazgató. Bogdán Ádámot hallják.
0: Egészen a végéig nem volt ez biztos. Az tény, hogy beszéltünk többször, aztán végül nem tettünk ajánlatot Szerhiónak. Annyit éreztem, hogy eléggé messze vannak az elképzelések egymástól, ettől függetlenül mint edzőt, mint embert nagyon megszerettük itt, és egy kiváló munkát végzett, egy nagyon jó munkamorát hozott be. A tavalyi ilyen kieséssel fenyegető szezon után egy nagyszerű jó hangulatú edzéseket, és egyáltalán egy jó hangulatú munkamorát testesített, vagy hozott be ide, de voltak olyan dolgok, amikben nem mindig értettünk adott esetben egyet, amit egyébként ezt nem hangoztattunk, hiszen a legfontosabb az volt, hogy a csapat be tudja jönni nemzetközi kupát érő feladatra, de összességében én most is el tudom mondani, nagyon köszönöm neki, meg köszönjük neki a Debrecenni azt a munkát, amit végzett, a kiváló munkát végzett, és biztos, hogy benne nagyon sikeres lesz a jövőben is. Nyilván közel vagyunk már egy kinevezéshez. Itt igazából nem az a fontos, hogy külföldi, vagy magyar, vagy spanyol, vagy angol, vagy bármilyen, hanem az a legfontosabb, hogy azokat az értékeket, amiket mi vallunk, és azokat a módszereknek egy részét, amit egyébként a Szerhió meghonosított, azokat tovább vigyük. Külön hangsúly van azon, hogy az egyéni fejlesztési tervek azok megvalósuljanak, a fiataloknak a beépítése az folyamatos legyen, a fiatal perceknek a abszolválása szintén egy kritérium, és az a fajta emberségesség és őszintesség az megjelenjen az edzőbe azért, hogy ebbe a közösségbe be tudjon illeni. Nyilvánvalóan a szakmai tudás az szintén egy óriási kritérium, de az, hogy milyen nemzetiség az ebből a szempontból teljesen mindegy.
1: Elmondta azt is, hogy alakul a következő szezon kerete. A Loki marasztalná Dzsuzsák Balázst.
0: Balázsnak a jeleszerzésre bele biztos, hogy le fogunk ülni, és az a cél, hogy maradjon. Nagyon fontos szereplője ennek a csapatnak, meg az egész magyar labdarúgásnak egyébként ugye általánosságban, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy megegyezzünk vele, és továbbra is a csapatnak a csapatkapitánya maradjon, hiszen óriási hozzáadott értéke van a debreceni futballhoz. Batiknak nem jár a szerződése, neki meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, hogy van egy plusz egy év. A Széchenynek valóban jár a szerződése, de ajánlott adtunk neki új szerződést. Azt hiszem, hogy azért a kapus poszt az egy olyan helyzet, ahol egyelőre egy kapusunk van, a másik kettő kapusnak lejár a szerződése. Ott biztos, hogy kell arra számítani, hogy fog valaki érkezni. Azt hiszem, hogy így, hogyha Juga ugye a szerződése lejártával távozik, egyébként meg szeretném neki köszönni, hogy egy fantasztikus igazolás volt, és nagyon sokat tett hozzá ez a csapathoz. Megint csak mint személyileg, mint tudásban, de oda biztos, hogy kell igazolnunk, illetve a Bárány Dodónak a sérülésével még jobban, de egyébként is a csatár pozícióra mindenképpen szeretnénk, és ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnénk idehozni.
1: A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
3: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól nyolcadik osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszköz parkja. Kamerárni Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
4: Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Bernát Ciszterci templom ima csoportjával imádkozhatnak együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akik szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdődik.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszony...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy dédunokára kérjük a szűzanya gyógyító kegyelmét. Testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk. Ugyanebben a tizedben egy család egészségéért, szeretetéért, anyagi helyzetük jórafordulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára. Ugyanebben a tizedben egy szándékért kérjük a bodajki szűzanya közbejárását és a Szentlélek vezetését. Imádkozzunk még egy fiatal lány vizsgáinak sikeréért, vezesse Isten az ő bölcsességének útján.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy fiatalember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásáért kéri családja a boldogságos Szűz Mária hatható segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú,

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot hallottak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Bernát ciszterci templom ima csoportjával imádkozhattak együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja a Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Műsorajánló.
2: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
3: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 13. részét Varga Orsolya olvassa fel.
4: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása.

Védelem az Isten mérgezés ellen. Könyvem előző részében megpróbáltam leírni az Isten mérgezés néhány gyógymódját. De arról is szólnunk kell, hogyan óvjuk meg az embereket attól, hogy áldozatul essenek az Isten mérgezésnek. Mi segítheti hozzá az embereket ahhoz, hogy kellő érzékkel megkülönböztessék az egészséges és a kóros istenképeket, valamint az ezeknek megfelelő énképeket? Meg kell erősítenünk az egyéneket, hogy érzékenyé váljanak a gyógyító Isten és önképekre. És olyan légkört kell teremtenünk, amelyben új módon szólhatunk Istenről, és megtapasztalhatóvá válik Istennek a világban élő emberek iránti irgalmas szeretete. Segítség az egyének számára. 7 lehetséges segítség jutott eszembe arra vonatkozóan, hogyan segíthetünk az egyes embereknek ellenállóvá válni a negatív Isten és önképekkel, illetve a spirituális és szexuális visszaélésekkel szemben. Az első segítség az önbecsülés megerősítése. A vallásos nevelés nem lealacsonyítani akar, hanem egészséges önbizalomhoz szeretné hozzásegíteni az egyént. Ehhez el kell ismerni őt, képességeit és egyszeriségét. Mindenki értékes, mert éppen olyan, amilyen. A vallási igehirdetésnek is erősítenie kell az önbecsülést. Isten az alap, amelyen állunk. Ha megvetjük rajta a lábunkat, akkor nem bukunk fel rögtön, mihelyt bírálat ér, és nem igazodunk azonnal mások véleményéhez. Isten feltétel nélkül elfogad minket, Isten megtapasztalása pedig igazi énünk megtapasztalásához is elvezet. Ezt az igazi ént nem áshatja alá a kritika vagy a sértés. Aki egészséges önbecsülést alakít ki magában, az megbízik érzéseiben is. Ha szentbeszédet hall, pontosan érzi, hogy hozzászól-e vagy sem. Ha a szentbeszéd ellenállást ébreszt benne, képes kritikusan megvizsgálni. A beszélő intelmei ellen tiltakozik-e, vagy éppen annak félelmétől és pessimizmusától riadt meg. Fel tudja mérni, mikor kell megadnia magát, és mikor jobb, ha ellenáll, hiszen lehet, hogy a prédikáció szavai csak a prédikátorról szólnak, Jézus üzenetéről azonban nem. Végeredményben mindenki a maga teológusa. Minden prédikáció arra szólít fel, hogy megvizsgáljam, vajon helyesen látom-e Istent és önmagamat. Bocsátkozzam belső párbeszédbe a prédikációval. Persze meg is kell értenem, mit mond az ige hirdető. Szavait saját szavaimmá kell átlényegítenem, olyan szavakká, amelyek az életre vezetnek. A második segítség. Észre kell vennünk a csapdákat. Mindegyikünknek vannak életmintái, és ezek talán tévútra visznek minket. Hamis istenképek áldozatává válunk, vagy éppen belebonyolódunk az áldozat szerepbe. Ha csekély az önbecsülésem, akkor fogékony leszek a fundamentalista kijelentésekre, mert ezek biztonságot ígérnek, vagy az általam hiába kergetett nagysággal kecsegtetnek. Ha a Bibliában említett kevés kiválasztott egyikének tartom magam, akkor joggal gondolhatok nagyokat magamról. Úgy képzelem, hogy valami különleges lény vagyok. Mások fölé helyezem magam, akiket megvethetek, de ezzel tulajdonképpen csak hiányos önbecsülésemet ellensúlyozom. Csapda lehet a bűntudatom is, amely gyermekkorom óta fogva tart, és ami miatt nem ellenkezem, ha rossz lelkiismeretet akarnak ébreszteni bennem. Nem tudok védekezni, mert a vádak azt a mélyen bennem ülő érzést szólítják meg, hogy nem vagyok rendben, és én vagyok a felelős azért, ami a környezetemben nincs rendjén. Mindenkinek megvan a maga Achilles sarka, ahol sebezhető pontja rejlik. Minél jobban ismerjük a magunk Achilles sarkát, annál kevésbé veszélyeztetnek minket életünk csapdái. A harmadik segítség. Ki kell engesztelődnöm azzal a ténnyel, hogy másokra vagyok utalva. Rászorulok a szeretetükre, a törődésükre, az elismerésükre. Ezért talán nem veszem észre, ha kihasználnak. Nem érzékelem a határaimat. Ha valaki közeledik hozzám, szívesen veszem, mert közelségre szomjazom.
A másokra való ráutaltság azonban elleplezheti előlem, ha megsértik határaimat, ha túlságosan közel jönnek hozzám. Ez spirituális téren is megtörténhet. Az illető kifaggat, mindent szeretne tudni rólam, a legtitkosabb rezdüléseimet is. Közeledése kezdetben érdeklődésnek tűnik, de gyakran csak a hatalomgyakorlás egyik formájának bizonyul. Hasonló a helyzet a szexuális visszaélésekkel is. Ezeknek is vannak előzményei, a sértő fél nem azonnal támad nekem. Eleinte csak gyengéden megérint, szeretetet ígér, dicsérget, mennyire vonzó vagyok. Addig magasztal, addig lelkendezik egyéniségemről, szépségemről, spirituális érettségemről, amíg vakká nem válok valódi szándékaival szemben. Ezért olyan fontos, hogy jól szemügyre vegyem másokra utaltságomat, és kibéküljek vele. Ha tudatosan elfogadom, akkor nem tesz kiszolgáltatottá, és nem esem áldozatul a rossz szándékú közeledésnek. A negyedik segítség. Bízzak másokkal kapcsolatos megérzéseimben. A gyerekek gyakran jó érzékkel megriadnak, ha mások átlépik határaikat. Például nem kedvelik a nagybácsit vagy a nagynénit. Ők maguk sem tudják miért. De idegenkedésük gyakran egészséges kifejeződése annak, hogy azok tiszteletlenül közel férkőznek hozzájuk. A szülők ilyenkor többnyire rászólnak a gyerekre. Légy barátságosabb. Pedig éppen nekik kellene éberen örködniük, figyelemmel lenniük gyermekük megérzéseire és reakcióira, és komolyabban kellene venniük azokat. A visszaélések áldozatai gyakran arról számolnak be, hogy szüleik félrenéztek, nem vették komolyan a gyermek elbeszélését, meg voltak győződve arról, hogy a vádolt pap vagy nevelő jót akar, és egyáltalán nem számoltak a visszaélés lehetőségével. Egyrészt fontos, hogy mi magunk érzékenyen vizsgáljuk meg érzéseinket, másrészt az is fontos, hogy mi felnőttek, figyelmesek legyünk a gyerekekkel kapcsolatban. Ha egy pap folyton gyerekekkel tölti a szabad idejét, akkor ez mindig figyelmeztető jelzés. Ilyenkor joggal kérdezhetjük, vajon nem a saját szükségleteit elégíti-e ki a gyermekeken? Még ha nincs is szó szexuális visszaélésről, érzelmi visszaélést még jelenthet. A szülők sokszor azt gondolják, ez a pap olyan jól tud bánni a gyerekekkel, azok pedig olyan szívesen mennek a plébániára, szívesen közelednek a paphoz, gyakran még meg is ölelgetik. Ez azonban a határok átlépésének jele is lehet, amit komolyan kellene vennünk. A gyerekek gyakran vonzódnak olyan papokhoz, akik pszichésen megmaradtak a gyermeki stádiumban. Az ilyen személyek vonzereje nem mindig pozitív jel, hanem az illetők távolságtartási képtelenségéről és éretlenségéről is árulkodhat. Az ötödik segítség. Kellő érzékenységgel észre kell vennünk, hajlamosak vagyunk-e az áldozat szerep vállalására. Ha gyerekkorunkban elsajátítottuk ezt a szerepet, akkor felnőttként is gyakran beleesünk. Könnyen megengedjük, hogy a lelkipásztor vagy az egyházközség más tagjai ilyen szerepbe kényszerítsenek. Szolgalelkűen, mint egy fölkínálkozunk arra, hogy áldozatként kezeljenek minket. Az áldozatok gyakran nem tudnak helyesen viszonyulni saját agresszivitásukhoz. Fontos segítség lenne hát, hogy megtanítsuk őket az agressziójukkal való helyes bánásmódra, akkor nem fognak újra meg újra passzív áldozattá válni, hanem lesz erejük védekezni. Ha mások nem bánnak kellő tisztelettel a határaikkal, akkor ők maguk védjék meg azokat. Egy gyerek természetesen még nem tud kellő érettséggel védekezni az ellen, hogy felnőttek áldozatszerepbe kényszerítsék, de felnőttként nem szabad megmaradnunk ebben a szerepben. Szükségünk van bizonyos agresszióra, hogy búcsút mondhassunk az áldozati létnek. A hatodik segítség. A felnőtteknek jól meg kellene nézniük, nem alakul-e ki a gyermekközösségben zavaros érzelmi vagy szexuális légkör. Kritikus tekintettel föl kell ismerniük a határok átlépését. Észre kell venniük, ha a főállású lelki gondozó jogtalan szükséglete kielégítéséhez keres áldozatokat.
Ez a kritikus tekintet azonban nem vezethet oda, hogy minden érintésben rögtön határsértést szimatoljunk. Ha ezt tesszük, félő, hogy nem fogjuk észrevenni, hogyan vetítjük másokra saját árnyoldalainkat, saját szükségleteinket. A túlságosan kritikus hozzáállás könnyen boszorkányüldözéssé válik, és olyan steril légkört eredményez, amelyben már semmilyen közelségnek nincs helye. Itt is szükség van arra, hogy hallgassunk megérzéseinkre. Szívünk mélyén gyakran ráérzünk, hol nem stimmel valami papok és gyerekek, papok és nők, lelki gondozó nők és férfiak kapcsolatában. Sosem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egymásra vagyunk utalva, különben kivetítjük szükségleteinket és könyörtelen bírákká válunk, akik mások fölé helyezik magukat. A hetedik segítség abban áll, hogy figyelmessé válunk saját árnyoldalunkra. Minél szélsőségesebb a spiritualitás, annál sötétebb az árnyoldala. A szélsőséges spiritualitások megszólítanak minket, hiszen szeretnénk jó keresztények lenni. Ez helyén való, de éberen kell ügyelnünk, nehogy az ellenkező hatást váltsa ki a szélsőség. A szélsőségesen eufórikus spiritualitás ára gyakran az ördög és a rossz falra festése. Egyfelől rajongva beszélnek Isten szeretetéről, amely minden problémát megold, másfelől azonban a sötétségtől és a rossztól való mélységes félelemmel egyenlítik ki ezt az eufóriát. Ahol kizárólag világosság van, ott annál sötétebbé válik az árnyék. Vagy például föllelkesít minket egy szélsőségesen aszketikus spiritualitás. Itt végre komolyan veszik Jézus üzenetét, véljük. De most is óvatosnak kell lennünk, vajon a szélsőséges aszkézis nem éppen nagyra törő álmokat takar-e, vagy nem más területek, például a politika, vagy a szexualitás egészen laza felfogása lesz-e az ára. Már a szerzetesek is óvaintettek, minden túlzás az ördögtől van, és a népi bölcsesség is beszél arról, hogy jobb félnünk a túl sok jótól. A franciák azt mondják, a végletek érintkeznek. Ezt tapasztaltam egy papnál, akinek spirituális kísérője voltam. Egyfelől a szélsőséges aszkézis és a szigorú meditáció, másfelől a teljesen laza viselkedés, állandó tévézés és sörözés között ingadozott. Mivel nem volt megtartó középpontja, kénytelen volt egyik szélsőségből a másikba billenni. Ezért fontos, hogy ne csupán az árnyoldalakra legyünk érzékenyek, hanem középpontjukhoz is elvezessük az embereket, abból kiindulva meg tudják majd ítélni, mi a jó és mi árt nekik. Ezért fontos, hogy ne csupán az árnyoldalakra legyünk érzékenyek, hanem középpontjukhoz is elvezessük az embereket. Abból kiindulva meg tudják majd ítélni, mi jó és mi árt nekik.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 13. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Csak nem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölt az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölt az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Újabb 12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Egyetlen hét alatt így már 65 forinttal lett olcsóbb a 95-ös, míg a dízelára 58 forinttal esett vissza. A háttérben az olajárak csökkenése és a forint erősödése áll. Így a gázolaj 646, a 95-ös pedig 629 forint, de a védett árak továbbra is élnek a hazai autósok számára a magyar benzinkutakon. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt komolyabb rendbontás hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést tetszi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Te már én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hindernisz szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. A feld szó azt jelenti, hogy harctér. Mindig sárosak, mint az ürgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka. Furt dolgozik az ember. Azaz, hogy folyton. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, míg végig megy a major úr a sücgrábnén, a csizmaszári gázol a latyakban. A major szó őrnagyot jelent, a sücgrábni lövészárok. Minek hétál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára, nem volt vele tisztában, hogy józane. A katona nevetett. Legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyúszót, meg úgy láttam, mintha odát muszi mozogna, tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a föld színén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sosem megy az ember lovgrábniba, ez a szó azt jelenti, hogy futóárok. Hanem fenn, nem bolond a muszka, hogy egy ember ágyúval lőjön, meg szamár is nem tudja eltalálni. Hanem azért,
Néha így rájön az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most. Akkor aztán leugrik az árokba ész nélkül, pedig hát mindegy, egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta, hogy fél. Fél már szegény. Látott-e, mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk mögött a mozsárágyú, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum, aztán megindulna fenn a gránát, szíj, hasítana levegőbe. Számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy, csak a hangja sívít, mint a vasdarú. Szíjú, akkor lerop. És ott a falu megett, fel nagy füstfelleg, nagy kétaraszos ott az ég alatt, nagy fekete füst, felveti a fődet, fát, sarat, követ, mindent, amit tanál, akkor bőbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. A bőbakter, német szó, azt jelenti, hogy tüzérségi figyelő. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket. Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros domparton, a cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a

azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni, mindennel. Azt mind le kell lőni, érted ezt te? Az asszony félve merett az ura szemébe, nem értette, nem is figyelt szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja és bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől, hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember az előtt. S ha most nem is az, aki volt. Azért ő nem félt tőle. Nem. Úgy odaadta magát neki a drága emberének. Hát Istenem, ma úgy rendelte az Isten. Fogja a torkon, öljen meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott. És a szája sírósan elbigyett. A szeme nedvesen elfátyorosodott. És úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé. Úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni. Soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van. Csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon? A szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája. Nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy honveszed. Azt mondja, eredj lopni, csak sír, avval is fájdítja a szülei szívet. Az asszony nézte, elcsarduló fájdalommal nézte a szegény vergődő emberének szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsarduló könnyel. A katona előre hajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok, sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas, sonka. Oda süt még a nap is, még a madarak is oda járnak, mert ott jó odanolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert mocani, szólani, csak nézte, a szegény meggyűrt arcot csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve, csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most megtanulták egy kicsit, hogy kell sírni. Átalintett a másik partra, és belekacsintott a felesége szemébe, hamisan maliciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. És itt pedig egy részlet következik, tel is tele katonai német szakszóval. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy, honnan gyűtt, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott. Itt egy részlet következik, amelyben csúnya káromkodások hangoznak el. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott a katona, hogy dehogy itten még azután sem mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most sem mindegy. Hát mi ez, hogy haza kell nekem jönni 26 hónap után? Aztán itt van az én három gyerekem, meg itt van az én feleségem, aztán semmitek sincsen télére, se liszt, se zsír, se lencse. Semmi. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni, hát mit csináltam volna annyi kis időn veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyerekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett az ember. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de megindult, s ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig, a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban csámpásan, és bolyongva olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt, falusi asszonyok hátukon és mellükön cipelték a kosarat, a kosárban tejfel volt és gomolyakba összenyomott túró, nem főzött a gyerekeinek túrós

Aluskát, mióta az ura oda van, csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak. S már reggelre fagy volt, ruhát is látott, jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről, ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment, lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem? Neki csak 3 tyúkocskája van, egyik tojik, szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szem elől. Lám ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. Felvette, letette sorba, a legjobbat akarta, pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét, végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. 40 forint. Sok. Tegye le? Az asszony ilyetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett, jaj, azt hitte, rögtön nagyon vágja a zsidót avval az ásóval. Nem csak a zsebébe nyúlt, s odadott 3 koronát, visszakapott 1 6-ost. Azt odadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest 1 6-osért? Elöntötte szemét a forró könny. Hát az ura ilyen kemény tud lenni, jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen 1 6-osért mézest. Összeszorította a fogát, elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszívta az orrát, s mézes kalácsot keresett. Soká nézegett az apró mézes magyarót, behitvány kukoricarisztel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Istenbe drága. Feldúzasztotta a száját betegen, hát ebben megy haza mézessel a vásárból. 1 6-os ára mézes. Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott, megérezte, mikor közel ért, megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment, megtörtént csöggetten. Életkedve vesztett, csak ment szaporán a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte, egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Elrántotta meg a vállát az asszony, most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki, ez is csak magának rabol, még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelül a képüket, a szakálukat, a beretvált arcukat, a szemüket, csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, még közöttünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyakba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony, akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj, sóhajtacs, azt gondolta. Ezért érdemes volt? Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformában, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szólt a többet egymáshoz, egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást. Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélsőháznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilalott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárol hazamenőknek beszélte, s utak is Istvánné, s mikor a házaspár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán, csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, a már jóforma lány, 14 esztendős, mi van azokkal a gyerekekkel, hogy
Egyre sír. Átküldték a kis Erzsust. Nézze meg. A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe ott fekszik. A szegény ártatlan meggyilkolva. A Vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kisházba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket, borzasztó, mondta a katona felesége, mert úgy érezte, mindenki őket nézi, borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszonynépet undorral és megvetéssel. Ilyen ordítást csapni, ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hova szaladsz, Mánno? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfújt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ah, ha ő most úgy találná meg azokat, kettévágott gégével? De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj! Akarta kiáltani. Hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott, s ahol elvetett szót meghallott, az mind korbácsütéssel hasított végig a lelkén. Úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk legugolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban, az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra. Járt maga a Vargaházban, mámma? Kérdezte a fekete, az őrmester. A Vargaházba? Szólott a katona nyugodtan. Mégpedig ma. Éppen ma. Éppen ma. Mert tegnap jártam. A csendőr a szemébe meresztette a szemét. Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért. Napszámért igen. De mámma volt ott? Mámma? Minek lettem volna ma? Mi van a zsebedbe? Kiáltott rá a másik rendőr. A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek csücske lógott kis véres volt. Nyugodtan kihúzta, s gondolkozott, micsoda vérez. Hogy magyarázza azt? Szólott az őrmester. Hogy? Szólott a katona. Ki vele? S a két csendőr úgy emelintette a szoronyos fegyvert, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam. Az ő kezét törültem le vele, be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy okos szemmel bámészkodott rájuk, az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk, a legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta. Miért van bekötve a kezed, kisfiam? Kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, mondtas, az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos csillogó arcát, szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőrkézre adtál. Akkor odafordult, bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú, bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen,
nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépíteni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem, megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer. Végre. Mikor a családjától vinni akarták. Akkor végig nyilalott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött. Nyöszörgött. S kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült kedves ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta. Kisfiam, hoztam neked egy kis mézest. Idesanyától kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő azalatt gyorsan kiment a kapun.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötét Bellátó Tündér című meséjének második részét, melyet Pogány Judit olvas fel.
2: Most elmondom, hogyan nyertem el mégis a tündér nevemet, hogyan lett belőlem az, aki ma is vagyok, a sötétben látó tündér. Tavasszal az illatos turbaja szérmai közt laktunk, nyáron a fenyőtoboz szellős pikkelyein, ősszel a kukacrágta vadkörte magházában, télen pedig, amikor az a nevezetes éjszaka volt, egy tölgyfagubacs melegében hallgattuk tündéranyánkat, ágyunkban összebújva, testvérek mind a 300-an. Tündéranyánk egy széken ült, éppen úgy, ahogy én itt, és egy mesét mondott nekünk, éppen úgy, ahogy én itt. Volt az ujján egy gyémántköves gyűrű, éppen ez, amely itt ragyog az ujjamon, ebben tartotta a fényt, amivel éjszaka világított. De hogyha varázspálcájával intett, minden világosság a gyémántkőbe visszabújt. És sötét lett. Nagyon sötét. Csak hogy mi a sötétben úgy féltünk, reszkedtünk, kiabáltunk, hogy tündéranyánk, amíg el nem aludtunk, mind addig mesélt, és hagyta a szobában szabadon repkedni a fényt. Azon a téli éjszakán az én bánatom már akkora volt, hogy a szememre nem jött álom, pedig tündéranyám már a 77. meséjének is a végére jutott, körülöttem pedig mind a 299 fivérem és nővérem édesdeden szuszogott. Suttogva kértem anyámat, hogy most lesz szíves csak engem szeretni, lesz szíves csak rám figyelni, és lesz szíves csak nekem mondani egy mesét, olyat, amiből megtudhatom a tündér nevemet, és hogy miben lehetnék a testvéreim között a legügyesebb, mert a bánatom már akkora, hogy ilyen kicsi létemre nem is tudom, hogyan fér belém. És hogy vissza ne engedje a gyűrűjébe a fényt, mert én a sötétben mindig ijesztő dolgokra gondolok, és azokat ráadásul még látni is tudom. Most elmondom, hogy akkor mit kérdezett tőlem tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Tündéranyám pedig azt kérdezte tőlem: te látod a sötétben a gondolataidat? De látod-e a sötétben a kimondott szavakat? Ha azt mondanám, hogy rózsa, látnád-e piros szirmait? Ha azt mondanám, tündöklő napocska, látnád-e a sötétben is, ahogy fényesen vakít? Mert ha igen, akkor olyan mesét mondok neked, ami a kimondott szavak által a Fekete-tenger 77. szigetének a legsötétebb csücskébe vezet. Aki erre az útra el akar jönni velem, annak a kimondott szavakat a sötétben is látnia kell. Aki pedig erről az útról visszatér, az lehet a legbátrabb testvér, az lehet az összes testvér közül a legsötétben látóbb, a sötétben látó tündér. Akkor ő alvó testvéreim közül magához emelt, ölébe ültetett, és próbát tett velem. Gyűrűjét a magasba emelte, azt mondta ölejjem át, ne féljek, meg ne pisszenjek, a testvéreim föl ne ébredjenek, és újra gyűrűjébe zárta a fényt. Hát itt volnánk. Ezt a vadvirágos tarka domboldalt itt az orrunk előtt látod-e, tündérkém?
3: Látom. Látom, válaszoltam. Csak nagyon sötét.
2: Dehogy sötét, hiszen süt rá a déli nap. Hány lépés lehet innen a teteje?
3: Talán 6-10 lépés, suttogtam vacogva én.
2: Lépjük hát meg gyorsan, mert amit a dombtetőről látni fogsz, ott kezdődik az én mesém.
3: És akkor tündéranyám minden lépésemnél megkérdezte, látom-e én is, ami a cipőm orránál látszik? Első lépésed kamillavirág. Látod-e?
2: Látom.
3: Második lépésed döglött egér. Látod-e?
2: Látom.
3: Harmadik lépésed kabátgomb. Látod-e?
2: Látom.
3: Negyedik lépésed hangyaboly. Látod-e?
2: Látom.
3: Ötödik lépésed nyúlkaki. Látod-e?
2: Látom.
3: Hatodik lépésed öreg róka kihullott foga. Látod-e?
2: Látom, látom, látom.
3: Hetedik lépésed katica fűszálon. Látom. Nyolcadik lépésem bagolytolla. Kilencedik lépésem borókabokra. Tizedik lépésem kivágott nyárfa tuskója. Lép fel rá és mondd el, hogy mit látsz.
2: Királyi palotával a közepén, anyácskám, egy gyönyörű várost látok.
3: Az első próbát kiálltad, suttogta tündéranyám, de a mesém csak most kezdődik.
2: Mersz-e jönni velem a sötétbe? Mersz-e járni velem a tökmag királyfi nyomában?
3: És gyémántgyűrűjét a magasba emelte, a fény pedig felkacagott a parancsára várva. Most elmondom, hogyan is mesélte azt a mesét tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Hát úgy mesélte, hogy egyszer volt, hol nem volt, hogy hol volt, azt nem tudom, de hogy volt, azt tudom. Tudom, mert ott volt a 10 lépős dombocska mögött. Csak hogy az a dombocska hol volt, azt nem tudom. Na hát, akárhogy is, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 12 fia. Ott laktak abban a szép városban, szép városnak abban a gyönyörű palotájában, amit a 10 lépős dombocska tetejéről lehetett látni. Látod-e még tündérkém azt a várost? Kérdezte tőlem tündéranyám. Én pedig a sötétben azt kiáltottam, persze, anyácskám, mondtam, hogy látom. De olyan hangosan, hogy 33 testvérkém forgolódni kezdett, másik 33 pedig mentem felébredt, és azt visította, hogy
2: júj, nem látok semmit, júj, mi ez a sötét, júj, júj, júj, de félek.
3: Ezért, amíg újra el nem aludtak, fény kellett bocsátani a mesére. Anyám pedig szép halkan így folytatta. Szóval a 12 királyfiúból a legidősebb, ahogy egy kicsit fölcseperedett és növögetni kezdett a bajúsza, feleségül vett egy szépséges királykisasszonyt. Ennek a királykisasszonynak is jó sok húga volt, azok is mind nagyon szépek voltak, jutott belőlük a többi fiúnak is. De mire a 12. a tökmag királyfi sorra került, a lányok úgy elfogytak, hogy neki egy sem maradt. Nagyon elszomorodott szegény, mert nem ez volt már a legelső eset, hogy neki, a legkisebbnek, se a szilvás gombócból, se a jó szóból semmi sem jutott. Mérgében azt találta mondani, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb királykisasszonyt meg nem találja.
0: Hát, azt keresheted, mondta a legidősebb bátyja, mert a legszebb királykisasszony már az enyém.
2: Enyém a második legszebb, mondta büszkén a második fiú. Enyém a harmadik, mondta nevetve a harmadik, és így egészen a 11. aki még azt is hozzátette.
0: Egy ilyen kis tökmag, mint amilyen te vagy, örülhet, ha talál magának egy 12. legszebbiket. De aztán igyekezz, mert ha nem találsz, örök életedre kisgyerek maradsz.
1: Ma Bagosi László a Sötétbelátó tündér című mesének második részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára a Szent Háromság vasárnapjáról elmélkedik.
2: A következő két vasárnapon nagy dologra vállalkozunk. Megpróbáljuk megérteni azt, ami emberileg felfoghatatlan, megérthetetlen. Ez a két vasárnap pedig Szent Háromság vasárnapja és Úrnapja. Az elsőn azt vizsgáljuk, hogy lehet az Isten egyszerre egy és három, a másodikon pedig arra csodálkozunk rá, hogy a végtelen és örökkévaló hatalmas Isten hogy férhet el egy darab kenyérben és egy kicsi borban. Emlékszem, hogy annak idején, amikor egy gimnáziumban dolgoztam Miskolcon, mennyit próbálkoztam azon, hogy milyen szimbólummal tudnám szemléltetni a gyerekek előtt, a diákok előtt a Szent Háromság lényegét. És egy hirtelen ötlettől vezérelve, reggeli áhítat lévén, előkaptam a zsebemből a Nescafé 3:1 kis zacskóját, és mondtam, hogy gondolom sokan velem együtt ezzel a termékkel kezdik a napjukat. Egy finom dolog, amiben 3 összetevő van, kávé, tejpor és cukor, és együtt valami nagyon szép kompozíciót alkotnak, ami miatt mi szeretjük ezt a dolgot fogyasztani. Aztán amikor teológiára kerültem, persze megtudtam, hogy mindez nem stimmel teljesen teológiailag, hiszen az isteni személyek nem keverednek egymással, és azt is megtanultam, hogy az egyház atyák, meg később a teológusok sokkal hasznosabb és sokkal mélyebb szimbólumokat, analógiákat találtak ki a Szent Háromságra. Az egyik ezek közül, ami számomra nagyon szimpatikus volt, a következő. Képzeljünk el 3 fáklyát, amely mindegyik önálló lánggal rendelkezik. Ha közelítjük egymáshoz a fáklyáknak a csúcsát, egy bizonyos pontig különálló lángokat látunk mind a 3 fáklyán. De elég egyértelműen van az a pont, amikor a lángjelvek összeoldódnak egymásba, pedig továbbra is megmarad 3 különböző fáklyának az összetevője. És ez nagyon szépen mutatja, hogy mi az, ami 3, és mi az, ami 1 az Istenben. A lángolás, az egyisteni lények közös, de a fáklyák önállósága nem veszik el. Vagy ugyanilyen volt, amikor egyház történelmből hallottam, tanultam, hogy Szent Patrik, az íreknek a nagy apostola, térítője, amikor magyarázta a Szent Háromságot az ottani népeknek, akkor egyszerűen letépett a földről egy 3 levű lóherét, és eznek a szimbólumán keresztül magyarázta, hogy a közös tőről, az egyisten lényekből a 3 isteni személy, a 3 levél hogyan ágazik el. Ezek csak emberi szemléltetések, de talán mégis valamit bemutatnak abból az igazságból, ami számunkra a Szent Háromság, és közelebb kerülünk hozzá. Aztán még van egy érdekes dolog az életemben, amely közelebb hozta számomra a Szent Háromság lényegét. Vezetői beosztásban voltam egy gimnáziumban sok éven keresztül, és minden héten vezetőségi értekezletet tartottunk a helyettesekkel. Többször megtörtént, hogy nem egy véleményen voltunk egy bizonyos témával kapcsolatban, de a értekezlet végére kompromisszumot kellett kötni, le kellett tenni a voksunkat valami mellett, és aztán kifelé, a közösség felé azt az egy döntést kellett képviselni. Teljesen természetes, hogy egy közösség tagjainak nem kell, hogy érzékeljék azt, hogy miben nem értettünk egyet korábban. Ő akkor vezet előre egy közösség életét egy irányvonal, hogyha egységes, egyértelmű az, hogy merre is tartunk. Ez persze megint nem tökéletes jelkép, hiszen a Szent Háromság személyei nem vitatkoznak egymással, ők nincsenek külön véleményem, de abban talán mutatott valamit, hogy milyen fontos még a földi nevelésben és egy intézmény vezetésében is az egységes külső megjelenés. A Szent Háromság tehát egy nagyon csodálatos titok, amibe bepillantást engedett az Úristen nekünk. Nélkül nem is tudnánk, hogy ő 3 szeméből áll. Arra még csak-csak eljutott a zsidóság, hogy Istenből csak egynek lehet lennie, mert ha több Isten lenne, a között aláfölé rendeltség lenne, ami önmagában ellentmond annak, hogy valakit is Istennek nevezzünk, ha függ valaki mástól. De arra, hogy ez az egyetlen Isten 3 személyben létezik, erre önállóan nem jöttünk volna rá. Ha viszont elárulta az Isten, akkor nek üzenete van a hétköznapunkra nézve. Mit tudunk a Szent Háromság személyétől megtanulni, a mi hétköznapi életünket érintően. Hát nézzük, miben tanítanak minket. A Szentháromság személyei jelen vannak egymás számára, ellentétben azzal, ahogyan mi sokszor szétszórtak. A Szentháromság személyei odafigyelnek egymásra, meghallgatják egymást, érdekli őket, mit mond a másik. Mi vajon hogy állunk ezzel? Valóban ilyenek a közösségeink, a családunk, a generációk közötti különbség, a munkahelye, az utca, a lakókörnyezetünk? A Szentháromság személyei együttműködnek egymással, nem egymás mellett élő magányosok klubja. Nem egyénies, különutas megoldásaik vannak, náluk elképzelhetetlen, hogy valaki más dolgot képviseljen, mint a másik. A Szentháromság személyei ráhagyatkoznak egymásra, azzal szemben, mintha bebiztosítanák magukat a másik ellenében. Megbíznak egymásban, nem irigyelnek egymástól semmit, örülnek egymás örömének. Nem tartanak fenn menekülési útvonalat, amerre leléphetnének adott esetben. Élet és növekedés csak ilyen bizalomteljes légkörben lehetséges. És a Szentháromság személyei közösen birtokolnak javakat, a közös értékeiket, örömeiket, és egyik sem sajátítja ki azt a maga számára. A Szentháromság személyi azonban nem csak egy szép képet állítanak elénk, hanem be is hívnak maguk közé. Arra hívnak meg bennünket, és erre minden keresztvetés emlékeztet bennünket, hogy mi is részesei lehetünk ennek a csodának. Az Isten minket is részesíteni akar ebben, rá akar kapcsolni bennünket a Szentháromság áramkörébe. A vérkeringésnek a részévé akarják, hogy váljunk ennek a közösségnek. A Szentháromság személyei ilyen szempontból végképp önzetlenek. Mindannyian ismerjük talán Szent Ágostonnak a történetét, aki a tengerparton sétálva a Szentháromságnak a titkán gondolkodott, és egy gyerekre lett figyelmes, aki a tenger vizét egy gödörbe kezdte kimeregetni, és megkérdezte, mit csinálsz, fiam? Mire a gyerek mondja, kimerem a tenger vizét ebbe a gödörbe. Mire az okos Szent Ágoston felnőttként mondta, hiszen az sohasem fog sikerülni neked, kisfiú. Mire a gyerek a legenda szerint azt mondta, hamarabb fogom én kimerni a tengervizét ebbe a gödörbe, mint te megérteni a Szent Háromság titkát. Isten mégis fontosnak tartotta, hogy megtudjuk ezt róla. Legbensőbb életét is feltárta előttünk, sőt nem csak megmutatja ezt, hogy szemléljük, hanem Krisztusban beemeli az emberiséget ebbe a kapcsolatba, és meghív mindannyiunkat oda. Ilyet csak olyan valaki tesz, aki nagyon szeret. Itt a Földön legfeljebb bizonyos mértékben és ideig óráig enged számunkra valaki bepillantást igazi énjébe, miközben mindig ott marad a veszély, hogy a másik visszaél a bizalommal, kihasználja, amit megtudott rólunk és ellenünk fordítja, aki pedig feltárta magát, az sérülhet. Mégis mindennek ellenére természetes törekvés mindenkiben, hogy ennek a kockázatnak ellenére megtegye mindezt, hiszen ez tesz bennünket igazán személyé. Igaz, megtehetnénk, hogy egy biztonságos távolságban éljük életünket mindenkitől, és ezzel elkerüljük a kiszolgáltatottságot. De ezzel együtt emberségünket is feladnánk. Nem lennénk többé személyek, csak érdekek és ösztönök mentén működő evolúciós termékek. Talán a gyermek és a szerelmes ember éli meggondolatlanul, hogy mérlegelés nélkül ad ki mindent magából, és engedi be a másikat énje titkaiba. Na és persze a Szent, aki megsejtett valamit abból az Istenből, aki hasonlóan viselkedik velünk. Isten azzal, hogy a teremtésben, a megváltásban és pünkösdben feltárta előttünk legbensőbb életének titkát, szentháromságos életét, rendkívüli dolgot tett velünk. Beengedett minket oda, ahová semmi jogunk nem lett volna bejutni. A többi világvallás Istene csak beszél magáról, parancsokat ad, s legfeljebb időnként megkegyelmez és ad valami örömet. A mi Istenünk ezt végtelenül felülmúlja. Önmagába enged be, és önmagát ajándékozza nekünk. Érted-e már, hogy ennél többet senki sem adhat? Mi mindig csak valamit kérünk Istentől, egészség, siker, béke, de ő nem ilyen kicsinyes. Nem ideig, óráig akar elkábítani minket valamivel, ami után minden marad a régiben, semmi sem oldódik meg, hanem végérvényesen meg akarja oldani életünk problémáját. Miért kérsz még mindig csak valamit Istentől, amikor ő a mindent, önmagát akarja neked adni? Miért kérsz időleges megoldásokat, tüneti kezelést, amikor jelenléte benned mindent örökre megváltoztathat.
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 6. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondók lézbe állt a dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Csak nem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölt az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölt az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Újabb 12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Egyetlen hét alatt így már 65 forinttal lett olcsóbb a 95-ös, míg a dízelára 58 forinttal esett vissza. A háttérben az olajárak csökkenése és a forint erősödése áll. Így a gázolaj 646, a 95-ös pedig 629 forint, de a védett árak továbbra is élnek a hazai autósok számára a magyar benzinkutakon. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt komolyabb rendbontás hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Debnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 25 perckor kezdődik a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunk, melyben ma este Buda Péter atya, a rádió elnöke várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően Alice Munro a Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban a ferences vértanúk közül Károly Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában Rádión kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának befejező részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be, majd az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját, dr. Mezősi Tamást kérdezzük, aki a napokban vette át a Vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tűzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Vámosnyi Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget, Laborész Szent Kataliról és a Csodás Érem történetéről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég volt pünkösd, egy bő hete, ami az egyháznak egy nagyon fontos tulajdonságára, tevékenységére hívja fel a figyelmet. Ez pedig nem más, mint az evangelizáció, a misszió, hiszen az apostolok, miután megkapták a Szent Lelket, az első dolguk az volt, hogy kiálltak az emberek elé, és elkezdték hirdetni az örömhírt, az evangéliumot. Tehát a legelső dolog, amit tesznek, az, hogy rögtön az emberek felé fordulnak, és tanúságot tesznek Jézus Krisztusról. Úgy gondoltam, hogy ezt a témát folytassuk még tovább, egy hónappal ezelőtt is hasonló dologról beszéltünk. Most Ferenc pápának az Evangélium öröme című enciklikájából, apostoli buzdításából vennénk részeket, méghozzá egy picit ilyen negatív irányból megközelítve a dolgokat, mert hogy ő azt is látja, hogy vannak problémák az evangelizációval, nagyon sokszor saját magunkban van a probléma ezzel kapcsolatban. Hogyan látja ezt a Szentatya, illetve hát egy nem titkolt szándékom, hogy aki hallgatja most ezt a műsort, egy kicsit nézzen magába, és gondolja át, hogy vajon ez rá érvényes-e, van-e benne hasonló dolog, ami esetleg akadályozza az ő missziós küldetését. Természetesen, hogyha ezzel kapcsolatban a kedves hallgatóknak valamilyen kérdése, vagy megjegyzése, esetleg saját tapasztalata van, akkor szívesen meghallgatjuk, hívjanak bennünket bátran a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámán. Tehát Ferenc pápa ezt a címet adja ennek a rövid fejezetnek, nem az önző lustaságra. Tehát egy nemet, az, hogy nemet kell mondani az önző lustaságra. Hogyan is fejti ki az ezzel kapcsolatos gondolatait? Amikor egyre inkább szükségünk van a missziós dinamizmusra, mely sót és világosságot hoz a világnak, sok világi fél attól, hogy meghívják valamilyen apostoli feladatra, és így megpróbálnak kitérni mindenféle megbízás elől, amely elvenné tőlük szabad idejüket. Az első dolog, amire föl kell hívni a figyelmet, hogy a Szent Atya azt mondja, hogy egyre inkább szükségünk van a missziós dinamizmusra. Tehát az egyház nem felejtette el a missziót, mindig is fontos dolog volt, és amikor csak lehetőség volt rá, akkor tevékenykedett is bátran ezen a téren, de a Szent Atya úgy érzi, hogy a mai világban, itt a harmadik évezred elején, most mintha még inkább szükség lenne erre a missziós dinamizmusra, tehát el kell mozdulni, el kell indulni, hogy a missziót azt valóban véghez vigyük a világban. És ilyenkor bizony eszünkbe juthat az, hogy amikor itt a misszióról van szó, ugye ez már Szent II. János Pál is megmondta, hogy bizony Európa is egyre inkább missziós terület, és mi tudjuk, hogy bizony Magyarország is missziós terület, hiszen nagyon sokan vannak, akik már nincsenek megérintve az evangéliumtól, és tulajdonképpen már ott tartunk, hogy nem csak, hogy a vallási érzület nincs meg bennük, hanem mondhatjuk azt, hogy kulturális szinten is teljesen homály uralkodik ezen a téren. Én magam tapasztalom, hogy amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanítok, persze most nem bántani akarom a hallgatóimat, mert nagyon örülök, hogy vannak hallgatóim, akik fölveszik a Bevezetés az Egyház Történelembe című tantárgyat, meg az egyéb ilyen vallásos tantárgyakat, Bevezetés a Szentírásba, vagy a katolikus világvallás alapjai, vagy bármi hasonlót, ugye többen is vagyunk, akik ott tanítunk, de ez általános tapasztalat, hogy ez a mostani generáció, tehát ez a 18-20-23 évesek gyakorlatilag teljesen tudatlanok a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát nem arról van szó, hogy nem vallásosak, hanem tudásuk sincs a kereszténységről. Mert hogy a korábbi gyakorlatok, amelyek azért még megvoltak a közösségekben, tehát főleg a falusi közösségekben, de a városban is, hogy az egyházi ünnepek, azok egyházi ünnepek voltak. Tehát nagyjából tudták, hogy mi történik akkor, még hogyha nem is nagyon gyakorolták a hitüket. Most már ott tartunk, hogy a legnagyobb ünnepeink, tehát az, hogy egy húsvét vagy egy karácsony mit jelent, sokszor már ez is olyan, ami bizony hát hiányosságokat mutat. Tehát nem tudja, hogy mi történt karácsony, hogy Jézus Krisztus születése. Mond valamit, hogy szeretet ünnepe, meg ilyesmi, meg összejön a család, ez teljesen jó is, nincs ezzel semmi baj, csak hogy az ünnepnek a gyökerét, a mélységét, azt nem látja. Tehát azért mondom azt, hogy itt most tényleg egy olyan misszióra van szükség, amely egyrészt jó lenne, ha tudnánk közvetíteni a hitet, de minimális szinten, hogy legalább azt a kultúrát, ami egyébként még a nemzeti alapokmányunkban is szerepel, hogy Magyarországnak keresztény kulturális gyökerei vannak. Tehát nem a vallásról van szó, kulturális gyökerek. Tehát amelyekről már alig tudnak valamit. Tehát, hogyha most elnézés, hogy itt belemegyek, de arról van szó, hogy mondjuk melyik az a 10 egyházmegye, amelyet Szent István

Ugye amiről viszont Jézus Krisztus beszél, hogy a keresztények a só és a világosság a világban, amely megízesíti, illetve világossá teszi a világnak a helyzetét. Tehát, hogy nekünk ezt kellene az emberek számára közvetíteni, és azt mondja a pápa, hogy egyre inkább szükségünk van erre. De hát az a gond, hogy az emberek, akik a befogadók lennének, ők nem érzik azt, hogy annyira szükségük lenne rá. No de, ne ijedjünk meg, mert hogy annak idején, amikor Szent Péter és a többi 11 apostol, meg akik ott voltak tanítványok, meg a szűzanya, kiálltak az emberek elé, azok az emberek, akik hallgatták őket, ők sem tudták azt, hogy nekik szükségük van Jézus üzenetére, tökéletesen meg voltak elégedve a maguk helyzetével. Mondjuk ezek hithű zsidók voltak, akik az ünnepre, a pünkösd ünnepére zarándokoltak el Jeruzsálembe, de nekik eszükbe sem jutott az, hogy ők itt most valami újdonságot fognak hallani. Hogy az üdvtörténetnek valami új eseményét fogják előttük föltárni. Tehát ők el voltak a maguk zsidó hitében, a maguk zsidó ünnepével, és akkor egyszerre csak oda érkezik közéjük ez a kis maroknyi csapat, illetve hát ők is oda gyülekeztek a ház köré, ahol azt a szélzúgást hallották, és akkor valami egészen új dolgot hallottak, és az apostoloknak a tanítása annyira ütős volt, annyira megérintette őket, hogy aznap több ezer ember megkeresztelkedett. Hát persze nyilvánvaló, hogy ez egyben a Szentléleknek a csodája, amit ott pünköstkor meg lehetett tapasztalni. Nem várhatjuk azt, hogy velünk is ugyanezt történjen meg. Tehát nem lehetünk telhetetlenek, hogy akkor na most kiállok a Dobótérre, vagy a Kossuth térre, vagy akárhová, és akkor én meghirdetem Jézus Krisztust, és akkor több ezer ember megkeresztelkedik. Ezt nem várhatom el, de az, hogy kiálljak a keresztény hitem mellett, és hogy erről tanúságot tegyek úgy, hogy az egyben már misszió legyen, tehát egy küldetésszerűen végezzem ezt, ezt viszont el kellene várni saját magunktól. Na de a Szentatya is látja, hogy egy csomó világi fél attól, fél, hogy meghívják valamilyen apostoli feladatra. És ezt tapasztalhatjuk a híveinken. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valamit az egyházközségben tenni kellene, arra, hogy kitakarítsák a templomot, arra könnyebben találunk embert, mert hogy ahhoz nem kell különösebb felkészültség, meg különösebb bátorság se, hiszen a takarítást az otthon is végzi, csak a templom kicsit nagyobb, mint mondjuk a lakása, de szívesen jönnek, elvégzik, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt megteszik, és ha úgy veszük, a bizonyos szempontból ez is egy missziós feladat, mert az, hogy a templomaink rendben vannak, tisztán vannak tartva, ez egy látogató számára tud pozitív üzenetet közvetíteni, és hát mondjuk olyanról még nem tudtam, hogy valaki azért tért volna meg, mert belépett egy templomba, és látta, hogy ez milyen szépen tisztán van tartva, de a sok kicsi megtapasztalás vagy élmény között, amit egy templomban vagy egy egyházközségben valaki megtapasztal, ez is hozzájárulhat, még akkor is, hogyha mondjuk a megtérő ezt nem tudatosítja magában. Tehát mondom, ez egy feladat, de amikor kimondottan apostoli feladatra próbáljuk meghívni őket, akkor hát azt tapasztalom, hogy jó néhány helyen voltam már plébános, hogy igyekeznek előtérbe nyomni a papot, hogy hát a pap, hát azért van a pap, hogy ezt csinálja. De látjuk, hogy Ferenc pápa nem erről beszél, hogy a pap csinálja, hanem azt mondja, hogy a világiak. Ennek a feladata is az, hogy igenis bekapcsolódjon az apostoli munkába. Tehát az apostoli munka, hogy az embereket elvezetni Krisztushoz, elvezetni Istenhez.
megpróbálnak kitérni,

érni mindenféle megbízás elől, amely elvenné tőlük szabad idejüket. Igen, mert hogy az evangelizáció, a misszió, az alapvetően ott kezdődik, hogy az időmet rászánom arra, hogy én most kilépek a magam komfortzónájából, és elmegyek az emberek közé, és nem biztos, hogy sikeres leszek, nem biztos, hogy ünnepelni fognak, és akkor úgy tűnik, hogy elvesztegetett idő. És hogyha valakinek erről már van tapasztalata, akkor meg még inkább nehéz rávenni arra, hogy hát nekem úgyse sikerül, hát én úgyse tudom, hát ott vannak a profik, menjenek a papok, a szerzetesek, azért vannak. Márpedig igenis a világiak sokszor könnyebben tudnának evangelizálni, mint a papok. Miért? Azért, mert velük szemben nincs előítélet. Ugye ezt is megtapasztaljuk mi, a papság, hogy amikor mi megszólalunk, akkor jönnek azok, hát persze a papok, hát persze, hogy mondja magáét, mert hát ezért fizetik, ebből él. De amikor egy világi, aki nem ebből él, aki tényleg a szabad idejét áldozza erre, és úgy próbál meg tanúságot tenni Jézusról, az talán jobban elgondolkoztatja őket, hogy hát a hétköznapi élet, amikor ő is dolgozik, meg gyereket nevel, meg csinálja az egyéb ügyeit, hogy emellett számára fontos az, hogy ő Jézusról tanúságot tegyen a többiek számára, és meghívja őket az evangéliumnak a követésére, ez akár hitelesebb is lehet, mint egy papnak a tevékenysége. Mert hogy rá nem mondhatják azt, hogy ő elfogult, vagy ebből él. Nem, ő ezt tényleg, mint egy saját szabad idejének a feláldozásaként élheti meg, és pont erre hívja fel a figyelmet a Szent Atya, hogy ettől fél sok világi Krisztus hívő, hogy igen, ha elkezdem csinálni, na de akkor mi lesz velem? Akkor hol lesz a kikapcsolódásom? Hol lesz a felüdülésem? Mert bárki bármit mond, azért az evangélium hirdetése, az bár lehet, hogy csúnya szó rá, de bizonyos értelemben ez egy munka. Ez egy fáradtságos tevékenység, amelyet az ember persze örömmel végez, és akkor már nem is tűnik annyira fárasztónak. De sokan azért is félnek tőle, mert nem tudják, hogy hogyan kezdjék. És akkor itt persze megint tényleg szerepe van azért a papságnak, szerzetességnek, hitoktatóknak, akik ebben már bizonyos fajta képzést kaptak, és tudnak segíteni egyrészt a példájukkal, másrészt pedig tanácsokkal. Tehát mondhatjuk így, hogy bizonyos szakmai fogásokat át lehet adni. Itt azért hadd mondjam meg, hogy én ismerek olyan hitoktatókat, ugye, akik civilek, jó, hát ők is bizonyos mértékig ugye nyilván ebből élnek, mert hogy a hittanórák után ők fizetést kapnak, de ismerek olyan hitoktatókat, akik nem elégszenek meg azzal, hogy megtartom az órákat, kijavítom a dolgozatokat, és akkor ezzel el van intézve, és egyébként pedig élem az életemet, hanem akik tényleg buzgolkodnak, akik megpróbálnak a közösségben egyrészt a meglévőket megtartani, tehát akik már hozzánk tartoznak, azokat megtartani és megerősíteni a hitükben különböző programokkal, vagy azoknak a vezetésével, illetve akik tényleg próbálnak kreatívak lenni abban, hogy na, hogyan lehetne másokat is bevonzani. Tehát vannak nekem azért nagyon komoly pozitív tapasztalataim is ezzel kapcsolatban. Majd erről még lesz külön egy fejezet a Szent Atya enciklikájában. A következő az majd a nem a terméketlen pessimizmusra, de ott még nem tartunk. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy az emberben, a laikus testvéreinkben van egyfajta félelem attól, hogy ők bármilyen ilyen apostoli tevékenységet vállaljanak. Na, folytassuk tovább, hát eddig egy mondat volt, de folytassuk tovább, hogyan is beszél a Szent Atya. Ma például
Nem könnyű az egyházközségekben olyan felkészült katekétákat találni, akik éveken át kitartanának feladatukban. Valami hasonló történik a papok esetében is, akik szinte megszállottan védelmezik a szabadidejüket. Hát igen, a Szentatyának igaza van, mert bizony, mind a katekéták, mind a papokban van ilyen, hogy jó, hát ennyit megteszek az evangélium szolgálatára, na de innentől kezdve most már hadd legyek egy kicsit idézőjelben magánember. Nyilván a pap, a katekéta, tehát hittanár az hittanár akkor is, hogyha éppen nem azt a tevékenységet végzi, ami szorosan kapcsolódik az elhivatottságához, de akkor is a Szentatya úgy látja, hogy van most egy ilyen tendencia, egyébként ennek van pozitív oldala is, mert hogy ugye a túlságosan hajszolt élet, amikor mindent, tehát tényleg az alváson kívül az ember más se csinál, csak pörög az evangélium szolgálatába, ugye az könnyen kiégéshez vezethet. Viszont sokan beszélnek mostanában az úgynevezett én időről. Tehát, hogy amikor, ami csak az enyém, amikor csak magammal foglalkozok. És ez fontos, hogy igenis ez az én idő, ez legyen az, amikor elmélyítem a személyes kapcsolatomat Krisztussal. Pont azért, hogy abból erőt merítsek, hogy tudjam folytatni a tevékenységemet, aminek az egyik legfontosabb része ugye a misszió. Tehát igen, erre szükség van, csak az a probléma, hogy amikor erről beszélünk, akkor, ahogyan a cím mondja, nem az önző lustaságra. Hogy amikor már az ember odáig jut, hogy most már lassan az én idő fontosabb lesz, mint a munkám. Vagy amikor egyszerűen tényleg a lustaságomat próbálom palástolni azzal, hogy hát nekem most magamat kell építenem, hogy majd valamikor aztán elkezdjem a missziót. Tehát itt ezen kell elgondolkodni, hogy ez most ténylegesen a felüdülésemet és az épülésemet szolgálja, vagy egyszerűen csak lusta vagyok, vagy gyáva. Tehát ezért mondtam azt már a műsor elején, hogy egy picit elgondolkodtatni is szeretnék most ezekkel a gondolatokkal, amelyeket Ferenc pápa elénk tár ebben az enciklikájában, ebben a fejezetében. Így folytatja. Ez gyakran abból következik, hogy az emberek kikerülhetetlen szükségét érzik annak, hogy személyes szabadságukat megőrizzék, mintha az evangelizáló feladat veszedelmes méreg, nem pedig örömteli válasz volna Isten szeretetére, aki a misszióra hív minket egybe, és teljessé s termékenyé tesz bennünket. Egyesek ellenállnak annak, hogy teljes mélységében megízleljék a missziót, s így a bénító lustaság rabjai maradnak. Talán azért is, ahogyan mondja a Szentatya, van ez, mert még nem tapasztalták meg igazán a missziónak az örömét. Az Isten nem elvenni akarja a szabadságunkat, hanem épp az, hogy föl akar bennünket szabadítani arra, hogy másokat is elvezessünk arra az igazi szabadságra, amelyről ugye ezt olvassuk a Szentírásban, hogy a lélek szabaddá tesz titeket. Tehát, kedves hallgatók, akik katolikusok, vagy akár protestáns testvéreink is, hiszen ők is ugyanarra a misszióra vannak meghívva Jézus Krisztus által, mint a katolikusok, a Szentírásban ugyanazokat a szavakat olvassuk, amiket Jézus mondott ezzel kapcsolatban, hogy most ezen kell elgondolkodnunk, hogy ilyen félelem van-e bennem, hogy jaj, mi lesz akkor velem? Hát akkor el fogok veszni. Elveszítem magamat, hogyha a többieknek áldozom az életemet a misszió által. És ezért mondja, hogy bizony vannak, akik ellenállnak, amikor esetleg a lélek
indítja őket arra, hogy azért mégiscsak csinálni kellene valamit az egyházban, csinálni kellene valamit az egyházért, Jézus Krisztusért. Na, mielőtt rátérnénk a következő pontra, azonban most hallgassunk egy zenét.

Folytassuk tehát Ferenc pápa gondolatait. Ezt mondja, a probléma nem mindig a túlzott aktivitás, sokkal inkább a rosszul megélt aktivitások, amelyekben nincs megfelelő motiváció, lelkiség, amely átjárná a cselekvést és kívánatossá tenné azt. Ebből adódik, hogy a kötelességek jobban kifárasztanak, mint kellene, és olykor megbetegítenek. Tehát itt az aktivitásra hívja fel a figyelmet, és azt mondja, hogy nem is a túlzott aktivitás a probléma, tehát nem az, hogy túl sokat foglalkozik valaki az evangélium hirdetésének ügyével, hanem inkább az, hogy rosszul csináljuk. És mivel rosszul csináljuk, mert hogy például nincs megfelelő motivációnk, vagy a lelkiség hiányzik belőlünk, csak mint egy demagógiát nyomjuk a szöveget, és ezért van az, hogy egyszerűen az evangéliumnak a hirdetőjét is lefárasztja a saját tevékenysége. Jobban kifáraszt, mint ahogy kellene. Sőt, azt mondja, hogy megbetegítenek. Tehát ez az, amit így szoktunk mondani sokszor, hogy kiégés következik be, akár a papoknál, szerzeteseknél, hitoktatóknál is. Egyébként ugyanúgy, mint akármelyik más hivatásban is előfordulhat. Tehát amikor az ember túlpörög, és akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy hopp, már nincs benne semmi, már nem tudja örömmel végezni a munkáját. Mert ahogyan itt az evangélium hirdetéséről beszélünk, hogy ezt igazából örömmel kell tenni, úgy igazából minden más tevékenységet, amit az ember választott magának, hogy no, erre szenteli az életét, legyen az egy orvos, vagy egy mérnök, vagy egy földműves, amikor már nem leli örömét a saját elhivatottságában, amikor már igazából csak mint egy rabszolga úgy végzi a munkáját, akkor már ott is megvan a kiégés. Tehát ez nyilván azokban a szakterületeken, ahol emberekkel kell foglalkozni, egészségügy, szociális tevékenység, vagy épp a papság, könnyebben előfordulhatnak a kiégésnek a jelei, de mondja Ferenc pápa, hogy igazából itt a motivációval, vagy a lelkiséggel van alapvetően a probléma. Nem azzal, hogy túlságosan sokat cselekszünk ezen a téren. Na de folytassuk, hogy hogyan is beszél, ugye, mert beszélt arról is, hogy akár meg is betegítheti az embert az ilyen tevékenység. Nem a békés fáradtságról, hanem a feszült, megterhelő, kielégületlen és lényegében el nem fogadott fáradtságról van szó. Tehát a fáradtság az egy teljesen normális dolog. Jézusról is halljuk a Szentírásban, hogy elfáradt. Persze, minden, mert aki ember, az elfárad, mert hogy a szervezetünk az olyan, hogy igen, szükségünk van alvásra, szükségünk van pihenésre, felüdülésre, mert különben ez a szamár testvér, a test, ez megadja magát. Tehát, de mindenki ismeri, amikor azt mondjuk, amit így fogalmaz a magyar, hogy a jól végzett munkának az öröme, hogy igen, amikor az a békés fáradtság lesz az emberen úrrá, hogy elvégeztem azt, amit kell, elfáradtam piszkosul, és mégis az ember nyugodtan adja át magát a pihenésnek, mert hogy ami tőle tellett, azt megtette, és nem görcsöl rajta. Tehát ez az, amit a Szent Atya úgy nevez ki, hogy ez a békés fáradtság. És van a feszült, a megterhelő, a kielégületlen, amikor az ember csak pörög, sokszor saját maga körül, és nem érzi a jól végzett munkának az örömét, és az azzal járó, mint egy jutalmat, a pihenést. Tehát ebből következik az, hogy az ilyen tevékenység, amikor a misszióban is, hogyha nem az ember nem a saját képességének megfelelő dolgokat végez, hanem megpróbál valami olyanokat, amit nem neki kell csinálni, vagy nem tudja jól csinálni, akkor bizony az tényleg nagyon fárasztó tud lenni.
tele vagyunk izgalommal, tele vagyunk aggódással, és akkor a végén jön egy ilyen kielégületlenség, hogy nem történt semmi. De ez nem szabad, hogy akkor elkedvetlenítsen bennünket, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor inkább ne csináljunk semmit. Pontosan most itt a lustaságról fog beszélni a Szent Atya. Azt mondja, hogy ennek a lelkipásztori lustaságnak különböző okai lehetnek. Egyesek azért esnek bele, mert megvalósíthatatlan terveket szőnek, és nem elégednek meg azzal, amit még észszerű határok között meg lehetne tenni. Vannak olyan lelkipásztor ismerőseim, akiknek mindig nagy terveik vannak. Tényleg fantasztikus ötleteik vannak, nagy tervek, csak valahogy sosem sikerül megcsinálni. És ebből fakad a frusztráció, hogy hát a legjobb dolgokat eszelte ki, még meg is próbálta, és nem működik a dolog. Tehát itt is ez van, hogy a következő lépés mi lehet? Hát akkor nem csinálom. Hát, mert fölösleges, hát úgy sincs igazából értelme. Tehát itt a Szent Atya arra hívja fel a figyelmet, hogy észszerű határokat kell azért ennek szabni. Tehát egyrészt lelkipásztornak, vagy mindenkinek, aki a misszióban dolgozik, és akkor itt most megint a világi hívekre is gondolunk, el kell gondolkodni az, hogy mi az a reális, észszerű határ, amire egyszerűen mondhatjuk így, hogy még van rá képessége, és van rá energiája. Tehát ne próbáljunk olyan dolgokba belevágni, amiről tudjuk, hogy én erre úgyis képtelen vagyok. De ugye ez könnyen visszavághat, mert a lustaságot ezzel jól el lehet venni. Ó, hát én ezt nem tudom megcsinálni, és akkor inkább nem csinálok semmit. Azért meg kell próbálni. Mert hogy az ember megpróbálja, akkor, és hogyha jön belőle valami sikerélmény, akkor érez rá valójában az evangelizációnak az örömére. És én biztos vagyok abban, hogy az Úr az gondoskodik arról, hogy ahhoz, hogy tovább lépjen az illető, mindig fog adni annyi sikerélményt, ami túl tudja lendíteni a fáradtságon vagy a frusztráción. Persze tudjuk azt is, hogy olyan is van, amikor valaki csak dolgozik, és semmi eredmény nem látszik. Na de jó, de Jóisten ismeri az illetőt, hogy ez ezt is elbírja viselni. Most itt kimondottan Charles de Foucault atyára gondolok, aki tényleg úgy élt ott a afrikai sivatag szélén, keresztényként a muszlim tengerben, elnézést, hogy az életében semmi olyan gyümölcsöt nem tapasztalt, amire azt mondhatta volna, hogy ezért érdemes csinálni azt az elvonult, elmélyült keresztény életet, amit ő megélt, és ráadásul egy eltévedt puskagolyó meg kioltotta az életét, és az ember azt gondolná, hogy hát ennek aztán tényleg semmi értelme nem volt. És kiderül hosszú távon, hogy az ő példájából hát egy egész mozgalom nőtt ki, amit ő az életében nem tapasztalt meg, de az élete után pont azzal, hogy ő egy annyira hitelesen megélt kereszténységet mutatott ott meg, hogy mások is elkezdték követni a példáját. Tehát a siker az nem biztos, hogy közvetlenül érkezik, lehet, hogy majd csak közvetett módon, de a Jóisten neki adott annyi türelmet meg kitartást, hogy nem adta föl, hogy most egy évig nem történik semmi, két évig nem történik semmi, na még adok Istenem egy évet, hogy na hát, ha most történik valami, ha nem, akkor ott hagyom az egészet. Nem, ő nem így gondolkodott, hanem azt mondta, hogy ő ezt csinálja Jézusért. És utána
Jóisten meg is jutalmazta azzal, hogy tényleg olyan bőséges gyümölcsöt termett az ő élet áldozata. Na, folytassuk tovább, hogy mit mond a Szent Atya. Mások azért, mert nem fogadják el a folyamatok lassú kibontakozását, és azt akarják, hogy minden az égből hújjon alá. Most ez egy kicsit alátámasztja azt, amit az előbb itt Charles de Foucault atyával kapcsolatban mondtam. Na, ő az volt, aki türelmes volt. Tehát ő nem próbálta azt, hogy na akkor, Istenem, én akkor most evangelizálok, eléjük élem a keresztény életet, de akkor aztán hadd lássam a gyümölcsét, hadd lássam, hogy térnek meg. Szó sincs róla. De mindig vannak olyanok, akik ezt szeretnék, hogy jó, akkor én csinálok valamit, de akkor ennek legyen látszatja, azt mondja, mintha az égből hújjon alá a gyümölcs, vagy magyar szólással mondhatnánk azt, hogy na hát akkor most már én megtettem a magamét, kitártottam a számat, most már jöjjön a sült galamb. Hát nem így működnek a dolgok, hanem igenis, amikor az ember az evangelizációra adja a fejét, akkor nagyon türelmesnek kell lenni. És ebben megnézhetjük az apostolokat is. Jó, hát a legelején idéztem, hogy pünköskor mennyien megtértek. Igen, de amikor ha tovább olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor látjuk azt, hogy mondjuk Szent Pál apostol, amikor elindul a térítő útjaira, és megérkezik egy-egy városba, hogy mennyi elutasításra talál. Mennyi elutasításra. Kiűzik a városból, megkövezik, megbotozzák, minden személyesen bántalmazzák. Meg amikor hirdeti az örömhírt, akkor néhány ember csatlakozik hozzá. Tehát kiáll a pizidiai Antiochiába, elmondja a gyönyörű szép beszédét, ami le van írva az apostolok cselekedeteibe, hát de nem arról van szó, hogy akkor a pizidiai Antiochia az most keresztény hitre tért. Néhányan. És Szent Pál nem türelmetlenkedik, hogy most akkor mi van a többiekkel. Dehogy. Nyugalom. A magvetés megtörtént. Ő nagyon jól tudja azt, amit Jézus mondott, hogy a növekedést Isten adja. Igen. Tehát igenis kell türelmesnek lenni annak, aki rászánja magát arra, hogy beszáll ebbe a csodálatos dologba, amit úgy hívunk, hogy misszió, ez az evangéliumnak a hirdetése. És most ismét hallgassunk egy kis zenét.

0: Szent Atyának még van néhány ötlete, hogy mi a probléma az ige hirdetésünkkel. Azt mondja, megint mások olyan tervekhez, vagy a siker olyan álmaihoz kötődnek, amelyeket hiúságuk táplált. Emberek vagyunk, és ugye vágyunk a sikerre, és bizony előfordul az is, hogy amikor valaki az evangelizációnak a munkájába kezd, azt egy kicsit ilyen önmegvalósításnak érzi, és ugye a hiúságát legyezgeti azzal, hogyha sikereket ér el. Tehát az ilyen sikerorientált evangelizáció az, ami megjelenik általuk. Ferenc pápa ezt is természetesen azért hibás küldetéstudatnak nevezi, mert hogy ez valójában egy olyan álom, amit nem várhatunk valóra. Tehát nem ezen múlik, mert hogyha a sikerorientált lenne az örömhír hirdetése, akkor Jézus Krisztus nem feszítették volna keresztre. Tehát alapvetően ő is egy sikertelen volt ilyen szempontból, csak aztán a Jóisten föltámasztotta őt a halálból, és akkor ezt a földi értelemben vett kudarcot igazán dicsőségét tudta változtatni. Csak hát mi ezt nem mindig akarjuk kivárni, tehát azt szeretnénk, hogyha már most látványos eredményeket érnénk el, és ezt folytatja tovább még Ferenc pápa, ugye, ismét mások elveszítették valós kapcsolatukat a néppel, a lelkipásztorkodás olyan elszemélytelenedésével, mely nagyobb figyelmet fordít a szervezésre, mint a személyekre, úgy, hogy jobban lelkesíti őket az ütemterv, mint maga a haladás. Bizonyára mindenki találkozott már ezzel a lelkipásztori módszerrel, hogy csináljunk minél több programot. Vonzunk be minél több embert. Szórakoztassuk őket. Aminek hát van bizonyos létjogosultsága, mert hogy valahogy föl kell kelteni a mai emberek figyelmét, és ez bizony nem könnyű, mert hogy annyi inger éri a mostani embert, sokkal több, mint a régebbi korokban, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk, igenis kell próbálkozni különféle dolgokkal, na de amikor már maga a módszer lesz a lényeg, tehát nem az egyes embereknek a megszólítása, hanem tényleg az, hogy akkor hó, hát itt olyan pezsgő élet van, mindent csinálunk, itt minden van, itt minden mindenki megtalálja magát, csak éppen elveszik benne az evangéliumnak a hirdetése. Itt most már sokkal fontosabb az, hogy legyen egy bál, amiket most nem azt akarom bántani, mert ezek mind jók, csak amikor már eljutunk oda, hogy már nem az evangélium a lényeg, hanem az, hogy egy jól szórakoztatott csapattal legyünk együtt, és igazából megáll az előrehaladás a hitben és az evangéliumnak a terjesztésében. Folytatja tovább a Szent Atya, ismét mások ellustulnak, mert képtelenek várni, és uralkodni akarnak az élet ritmusán. Ezt részben már érintettük azzal kapcsolatban, hogy most mennyire van szükség a türelemre az evangélium hirdetésében. Nem várhatjuk azt, hogy azonnal dolgok történjenek, viszont a mai világ az, ahogyan is mondja, hogy az élet ritmusa, az igenis pörget bennünket, és azt szeretnénk, hogy gyors eredményeket elérni, és mindezt ezen uralkodni akarunk. Tehát ez viszont baj, mert ez is hitelteleníti az evangéliumnak a meghirdetését. És akkor ezt ki is mondja a Szent Atya teljesen világosan, napjaink közvetlen sikerekre való törekvése azt eredményezi, hogy a lelkipásztorkodásban munkálkodók nehezen tűrnek bárminemű ellentmondást, látszólagos sikertelenséget, kritikát, keresztet. Itt most, amikor lelkipásztorkodásról van szó, akkor nyilván nem csak a papokra kell gondolni, hanem továbbra is mondom, hogy a kateképek, a hittanárokra és a világi híveinkre is, akik amikor végre rászánják magukat arra, hogy tényleg az evangélium hirdetésének a munkásai legyenek valamilyen értelemben, vagy valamilyen szegmensében az evangelizációnak, akkor tényleg ezt szeretnék, hogy akkor az Istentől kapjanak egy visszaigazolást. Egy azonnali visszaigazolás, hogy jól csinálod. Jól csinálod, mert íme itt az eredmény. Viszont az eredmények azok nagyon sokszor nem jönnek. És ezért mondja, hogy vannak látszólagos sikertelenségek. Hogy kritikával illetnek bennünket. Tehát az emberek nem könnyen adják be a derekukat az evangélium elfogadására, hanem a mai ember az igenis ellentmond. Tehát nagyon sokan vannak, akik tudnak válaszolni az érveinkre, amelyekre tényleg csak nagy bölcsességgel és nagy türelemmel lehet nekünk válaszolni. És ezért van, hogy amikor ellentmondanak egy ilyen helyzetben, ezt bizony nehezen tudjuk elviselni. Tehát ez a bármi nemű ellentmondás, ahogyan a Szent Atya fogalmaz, ez megviseli az ige hirdetőt, megviseli a misszionáriust. És bizony, amivel befejezi, hogy kereszt. Tehát itt nincs appelláta, aki egyszer fölvállalja az evangéliumnak a hirdetését, vagy csatlakozik, hogy ebben a munkában szeretne részt venni valamilyen módon, akkor neki meg kell tapasztalni azt, hogy ez bizony kereszttel jár. Tehát nem arról van szó, hogy itt nem most akkor elindul egy diadalmenet a mennyek országa felé, én vezetem a népet, és mögöttem, mint egy dicső hadvezér, és jönnek utánam az embereknek a tömegei, szó sincs róla. Mint ahogy bár olvassuk a Szentírásban, hogy Jézust alkalmaként nagy tömeg kísérte innen-onnan, Jeruzsálemből, Júdeából, Tírus tengerparti vidékéről, vagy akárhonnan, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ez a tömeg, ez mindig ott lett volna mögötte. Meg hát tudjuk azt, hogy van, amikor meghallgatták, lelkesedtek, Jézus folytatja a beszédét, és akkor meg már ott hagyják. És akkor jön, hogy kemény beszéd, ezt kihallgathatja. És ezzel bizony az igét hirdetőnek, tehát aki részt vesz az evangelizációban, ennek ezzel szembesülnie kell, hogy bizony megkapjuk mi is. Kemény beszéd ez, kihallgathatja. Mert hogy a mostani világ annyi minden jó dolgot kínál az embereknek, és az evangélium hirdetése nem biztos, hogy az első hallásra ugyanolyan versenyképes az emberek számára, mint egy csomó egyéb dolog, ami sokkal könnyebb örömöket ígér az embernek. Persze azért mi erről nem mondhatunk le. Tehát az evangélium ez nem bóvli, nem valami olcsó dolog, hogy pillanatnyi örömet adunk az embereknek, mint egy valami kis, mit tudom én, játékocska vagy akármi. Az evangélium az egy életformára hívja meg őket, amely az első pillanatban lehet, hogy bizony nehézségeket okoz, és utána lassan bontakozik ki belőle az igazi öröm. Az evangéliumnak az öröme, ahogyan ugye ennek az egész enciklikának a címe mutatja. Kedves rádióhallgatók, ennyi fért bele a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt szezonban is hallgattak bennünket. Én most már elköszönök, majd legközelebb csak szeptemberben fogok újra műsorba kerülni, hiszen mi is nyári szünetet tartunk, de mindenkinek kívánom azt, hogy továbbra is hallgassák a Szent István Rádiót, hallgassák a kedves kollégáimat is, még a következő hetekben egészen 22-éig lesz hétfő esténként ez a műsor. Ma estére elköszönök, mindenkinek további jó rádióhallgatást kívánok, aki pedig úgy döntött, hogy most már nyugovóra tért, azoknak jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ öt földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma című írásának második részét Füranikó előadásában hallják.
2: Anyám álma.

Akárhova néz anyám, ebben a házban úgy látszik mindenütt apám képébe botlik. Az utolsó hivatalos egyenruhás képe egy hímzett csipketerítőn áll a lezárt varrógépen az ebédlő nagy ablak mélyedésében. Ájon a virágokkal raktak körül, de Elsa elvette őket. Azt mondta, túlzottan hasonlított egy katolikus szentre. A lépcső fölött is van egy képe 6 éves korából. Kint a járdán a játék teherautójában térdel, és abban a szobában, ahol Jill alszik, egy másik a bicikliével, meg a Free Press újság kiordózsákjával. Mrs. Kirkham szobájában is lóg egy, ott a 8. operett előadás jelmezében áll, aranykarton korona van a fején. Mivel nem énekelt tisztán, nem kaphatta meg a főszerepet, de természetesen őt választották ki a legjobb háttérszerepre. Ő lett a király. A pohárszék fölött egy homályos, kézzel retusált stúdiófotó 3 évesen ábrázolja. Szőke csöpség a lábánál fogva vonszol egy rongybabát. Elsa arra gondolt, ezt leveszi, mert könyvfakasztónak találják, de aztán inkább fönt hagyta, mint hogy egy fényes folt legyen a helyén a tapétán. És senki nem is szólt semmit, kivéve Mrs. Shantz, aki megállt előtte, és ugyanazt mondta, amit már néhány korábbi alkalommal is, de nem könnyesen, hanem inkább halk, derűs elismeréssel. Na hát, Robert Gida. Az emberek megszokták, hogy Mrs. Shantzra nem nagyon kell odafigyelni. George minden fényképén ragyog, mint a nap. Mindegyiken lecsüng egy hajtincs a homlokára, kivéve amikor a tisztik alapja vagy a koronája van a fején. És mikor már nem egészen kisgyerek, ott is látszik, hogy ugrándozó, ravasz, elbűvölő fickónak tartja magát. Olyannak, aki sosem hagy békét az embereknek, aki nevetést csikar ki belőlük, néha a maga kárára, de általában másokéra. Ahogy Jill elnézi, eszébe jut, hogy George ugyan ivott, de sosem látszott részegnek, és azzal szórakozott, hogy más részegeket bírt vallomásra, a félelmeikről, hazugságaikról, a szüzességükről vagy a dupla rendezvóikról, amiből aztán gúnytűzött és megalázó beceneveket talált ki. Az áldozatai meg úgy tettek, mintha élveznék, mert követők és barátok hada vette körül, akik talán félelemből csatlakoztak hozzá, vagy csak, mivel, mint mindenki mondta, fel tudta dobni a hangulatot. Akárhova ment, ő került a középpontba. Veszélyesen és vidáman reszketett tőle a levegő. Mit akar Jill egy ilyen szeretőtől? 19 éves volt, mikor találkoztak. Addig senki nem tartott rá igényt. Nem tudta megérteni, mi vonzotta benne George-ot, és tapasztalta, hogy senki más sem érti. Jill a kortársai többsége számára rejtély volt, de unalmas rejtély. Az a lány, aki a hegedűrésre tette fel az életét, és más nem is érdekli. Ez nem volt egészen igaz. Gyakran bebújt a kopott takarói alá, ahol szeretőről képzelődött. De soha nem egy ilyen ragyogó tréfa csinálóról, mint George. Valami nagy darab medveszerű fickóra gondolt, vagy egy nála 10 évvel idősebb zenészre, aki már is legendás hírű és vadul szenvedélyes. A szerelemről operába illő elképzeléseket vallott, bár zenében nem ezt a műfajt szerette a legjobban. George figyelme, a házasságuk, mintha az egész élete nagyszabású kiterjesztése lenne. Kivilágított termek tűntek föl, tele elképesztő fényüzéssel. Aztán jött a bomba vagy a hurrikán, a nem épp valószerűtlen katasztrófa, és az egész kiterjesztés eltűnt. Felrobbant, nyoma veszett, ő meg ott maradt ugyanabban a térben és ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint korábban. Valamit bizonyosan elveszített, de semmi olyasmit, amit igazán megkapott volna, ami több lett volna, mint a lehetséges jövő. Mostanra eleget evett. A lába fáj az ácsorgástól. Mrs. Shantz ott áll mellette és megkérdi. Találkoztál már George helybeli barátaival? Azokra a fiatalokra gondol, akik a hal ajtajában olyan jól megvannak magukban. Néhány elég szép lány, egy fiatalember, aki most is tengerész egyenruhát visel, meg mások. Ahogy Jill végignéz rajtuk, látja, hogy igazán egyik sem szomorú. Elsa talán igen, de Elsának megvan rá maga oka. Senki nem bánja igazán, hogy George meghalt. Még az a lány sem, aki sírt a templomban, és látszik, hogy fog még sírni.
Ez a lány most úgy emlékezhet, hogy szerelmes volt George-ba, és gondolhatja, hogy George is belé, mindenek ellenére, és nem kell félnie, hogy George tesz vagy mond valamit, amivel megcáfolja. Egyiküknek sem kell elbizonytalanodnia, amikor a George körül csoportosulók nevetni kezdenek, hogy ki nevetnek, és mit mond nekik George. Senkinek sem kell megfeszülnie, hogy vele tartson, sem kitalálnia, hogyan maradhatna a kegyeiben. Jillnek nem jut eszébe, hogyha George élne, talán meg is változna, mert arra sem gondol, hogy ő maga megváltozhat. Nem, válaszolja lelkesedés nélkül, mire Mrs. Shantz azt feleli. Tudom, nehéz lehet új emberekkel ismerkedni, különösen, de a te helyedben én ledülnék egy kicsit. Jill szinte biztosra vette, hogy azt fogja mondani, menj, igyál egy kortyot. De itt semmi más nem kínálnak, csak teát meg kávét.

0: Sánc doktor 20-25 évvel fiatalabb nála. Zömök, lendületes, megnyerő férfi. Magas, sima a homloka, göndör, szőke a haja. Gyerekük nincs. Mrs. Sáncnak állítólag van az első házasságából, csak nem látogatják. Sőt, a pletyka szerint Sánc doktor a fia barátja volt. A főiskoláról jött vele vendégségbe, és beleszeretett a barátja anyjába, ahogy a barátja anyja a fia barátjába, jött a válás, és most itt vannak összeházasodva, luxus körülmények között, összeszorított szájjal, számüzetésben. Jill jól érezte a viszki szagát. Mrs. Sánc mindig magával hord egy kis üveget, ha olyan társaságba megy, magyarázza, ahol nem számíthat rá. Nem botladozik az italtól, nem harapja el a szavakat, nem kezd vitatkozni, és nem ölelgeti az embereket. Talán az a helyzet, hogy egy kicsit mindig részeg, de sosem igazán. Megszokta, hogy az alkoholt észszerű erősítőként hagyja behatolni a szervezetébe, hogy az agysejtjei ne ázzanak el benne, de ki se száradjanak teljesen. Az egyetlen árulkodó jel a lehelete, amit ebben a száraz városban sokan valami orvosságnak tulajdonítanak, vagy valami kenőcsnek, amelyet a melkasába kell dörgölnie. Meg talán az az egyensúlyozás a beszédében, ahogy minden szó körül üres helyet hagy. Persze mond olyasmit, amit egy errefelé nevelkedett nő sosem mondana. Önmagáról is mond mindenfélét. Elmeséli, hogy időről időre a férje anyjának nézik. Azt mondja, amikor rájönnek a tévedésükre, általában annyira zavarba jönnek, hogy örvényleni kezd körülöttük a világ. De van egy-két nő, mondjuk pincérnő, aki gonosz pillantással méregeti, mintha azt kérdezné, hogy lehet rád pazarolni egy ilyen pasast. És Mrs. Chance azt mondja, tudom, nem sportszerű, de az élet nem sportszerű, úgyhogy akár hozzá is szokhattok. Ma délután semmi esélye nincs, hogy kellően beossza a kortyokat. A konyhába és még abban a nyomorúságos kis kamrába is kibejárnak a nők. Fel kell mennie az emeletre, a vécére, de az sem lehet olyan gyakran. Mikor késő délután végre feljut, nem sokkal azután, hogy Jill eltűnt, zárva találja a WC ajtaját. Arra gondol, hogy beugrik valamelyik szobába, csak nem tudja, melyik üres, melyiket foglalta el Jill. Aztán meghallja Jill hangját a fürdőszobából. Egy pillanat! Kiáltja, vagy valami hasonlót. Valami teljesen hétköznapi, de a hangszíne feszült és riadt. Mrs. Sanz, kihasználva a vészhelyzetet, a folyosón gyorsan kortyol egyet. Jill, jól vagy? Be tudsz engedni? Jill négy kéz láb áll. Próbálja feltörölni a fürdőszoba padójáról a tócsát. Olvasott róla, hogy elmegy a magzatvíz. Olvasott az összehúzódásról, a véres váladékról, az átmeneti állapotról, a mélepényről, de attól még a meleg folyadék meglepte. WC-papírt kell használnia, mivel Elsa elvitte a szokott törülközőket, és a vendég törülközőnek nevezett finom, hímzett vásznakat tette ki helyettük. A kád peremébe kapaszkodik, úgy próbál fölállni. Elhúzza a reteszt, és akkor döbbenti meg az első fájás. Nincs semmi tompa fájdalom, semmi jósló fájás, a vajudás első, hangszerelt fázisa kimarad. Az egész egyetlen, könyörtelen roham, szétrepesztő, heves szülés. Jól van, nyugtatja Mrs. Sánc, miközben támogatja, ahogy tudja. Csak mondd meg, melyik a te szobád, mindjárt lefektetünk. Még el sem érik az ágyat, mikor Jill ujjai úgy belemélyednek Mrs. Sanz sovány karjába, hogy teljesen elkékül, elillul tőle.
1: Hát ez gyors, mondja Mrs. Sanz.
0: Ez aztán izgő mozgó első gyerek. Megyek, szólok a férjemnek. És így születtem meg rögtön a házban, körülbelül 10 nappal korábban, amennyiben Jill számításai pontosak voltak. Elszának alig maradt ideje hazaküldeni a társaságot, mire Jill hangja, hitetlenkedő kiáltásai és az utánok következő hangos, szégyentelen nyögések betöltötték a teret. Ekkor már az volt a szokás, hogy még ha egy anyát váratlanul ért is a dolog és otthon szült, később a babával együtt bevitték a kórházba. De akkor épp valamilyen nyári influenza járvány volt a városban, a kórház megtelt a legsúlyosabb esetekkel, és Sanz doktor úgy döntött, hogy Jill meg én jobban járunk, ha otthon maradunk. Ájona végül is elvégezte az ápolónői képzés egy részét, és most kivehet 2 hét szabadságot, hogy ellásson minket.

akinek fogalma sem volt, mit jelent családban élni. Árvaházban nőtt föl. 6-16 éves koráig kollégiumi hálóteremben aludt. A lámpák meghatározott időpontban gyulladtak föl és aludtak ki, a fűtés meghatározott idő előtt és után nem működött. Az asztalon, ami lettek és leckét írtak, hosszú, viaszos vászon terítő, szemközt egy gyárépület. George-nak tetszett ez. Ettől lesz egy lány kemény, mondta. Ettől lesz higgadt, kemény és magányos. Olyan, aki nem vár semmi romantikus ügyességet. De az intézményt nem vezették olyan szívtelenül, mint talán George gondolta, és a vezetői nem voltak kicsinyesek. Mikor Jill 12 éves lett, másokkal együtt elvitték egy koncertre. Ekkor határozta el, hogy megtanul hegedülni. Már az árvaházban eljátszott a zongorával. Valakinek még arra is volt gondja, hogy szerezzen neki egy használt, nagyon másodrendű hegedűt, és órákat adtak neki, ami végül a konzervatórium ösztöndíjához vezetett. Koncertet rendeztek a támogatóknak és az igazgatóknak, mindenki a legjobb ruhájában, gyümölcspuncs, beszédek, torták. Jillnek is kellett egy rövid beszédet mondania, hogy kifejezze a háláját, de az az igazság, hogy ő ezt már elég biztosra vette. Biztos volt benne, hogy természetesen, sorsszerűen egymásnak vannak rendelve egy bizonyos hegedűvel, és egyszer még emberi segítség nélkül találkoznak. A kollégiumban voltak barátnői, de ők hamar elmentek gyárba meg irodába dolgozni, és Jill megfeledkezett róluk. A középiskolában, ahova az árvaházi gyerekek jártak, egy tanárnője beszélni akart vele. A beszédében előjött a normális meg a sokoldalú kifejezés. A tanárnő szemmel láthatóan úgy gondolta, hogy a zene menekülés valami elől, pótszer valami helyett. A testvérek, a barátok meg a randevúk helyett. Javasolta, hogy Jill ossza meg az energiáit, ne egyetlen dologra koncentráljon. Lazítson, röplabdázzon, vagy lépjen be az iskolai zenekarba, ha már zenére van szüksége. Jill kerülni kezdte ezt a tanárát. Inkább felment a lépcsőn, vagy megkerülte a háztömböt, csak ne kelljen vele beszélnie. És nem olvasott el többé semmit, ha a papírról a szeme elé ugrott a normális, meg a sokoldalú szó. A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Körkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Körkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Iona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette. Mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Körkem előtt biztosan nem. Iona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt, a fenébe, na! A fiók tele volt babaholnival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kisingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Iona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom.
A nevetgélése a beszédét tagolta és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Olyan erre mondta George, hogy Iona idegbajos. Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Iona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Iona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Iona visszavett belőle. Jill is, Iona is megkönnyebbült, mintha egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Kirkham mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Kirkham nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Iona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre. Minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt, Iona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ionát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elsa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál, egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez.

0: Alice Moreau Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a csendről emelkedik Kunya Ákos református lelkész. A következő percekben Károlyi Bernát atya élettörténetét ismerhetik meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanúnak az ismertetését kezdtem meg. Mai napon szeretném tovább folytatni még a vértanúság eszméjével és Károlyi Bernátnak az életével. Először még a vértanúkról. István diákónust Jeruzsálemben megkövezik, amint azt mindannyian ismerjük, az apostolok cselekedetei könyvének 6. fejezetéből. Ezt olvassuk. István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és az ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák. Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították, ez az ember folyvást, a szent hely és a törvény ellen beszél. Eddig az idézet a Szentírásból, ismerős mindannyiunk előtt István diákónusnak az esete is, hogy őt megkövezik, de akár a többi apostolt is idehozhatnánk, hiszen Pál apostolt, mint római porgált fogságban tartják, majd pedig lefejezik. Péter is Rómában, őt keresztre feszítik, a hagyomány szerint legalábbis azt mondják, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre. Mindkettejüket úgy az első század vége felé, 60-as években talán. A keresztény üldözés és vértanúknak a nagy száma folytatódott tovább az első századokban, például a római amfiteátrumba hurcolták a keresztényeket, és vadállatokkal pusztították el őket, s Róma népe a Kolosseumban nézte, és ennek örvendezett. Eddig a vértanúkról. Most nézzük Károlyi Bernát testvérünket, kezdjük talán Szent Ferenc imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Károlyi Bernát rendtársam Krausz Ádám néven született 1892. június 19-én Almás Kamaráson, Arad vármegyében, a mezőkovácsházi járásban, Macsongrád megye területe. 1907. szeptember 5-én öltötte magára a ferenceseknek a ruháját, 1909-ben Dunaföldváron filozófiai hallgató, 1912-től pedig Gyöngyösön teológiai hallgató. 1913. június 12-én itt tett örökfogadalmat, és 1915. június 25-én szentelte pappa Szmrecsányi Lajos egri érsek. Az 1915-ös ferences határozó, vagyis sematizmus szerint neve már Károlyi, úgy látszik a Krauszról magyarosított. Bajai rendházba kerül, ahol hitszónok, és Szeráfi kollégium helyettes prefektusa. A rend a századok folyamán több alkalommal üzemeltetett vagy fenntartott Szeráfi kollégiumot, ahova fölvette az olyan fiatalokat, akikről sejtette, hogy egyházmegyés papok vagy ferences szerzetesek lesznek, esetleg a gimnázium befejezése után, az érettségi letétele után, és őket nevelte, rendházban adott nekik egy helyet, általában a rendház egyik szárnyát foglalták le a kollégistáknak. Szóval Károlyi Bernát rendtársam az ő prefektusuk, vagyis osztályfőnökük, lelkivezetőjük volt. A lelkipásztori életben vezette a Szent Antal és a Szent József közösséget, rendszeresen vezette a keresztutakat, és egy Szeremlén nevezetű településen is volt lelkipásztor. 1917-ben Budapestre kerül, ott lett lelkipásztori munkatárs. Később szolgált Széchenyben, Szatmárnémetiben, Dunaföldváron, és a tábori lelkészi szolgálatot is ellátta. 1925-ben kerül Jászberénybe, ahol helyettes házfőnök, hitszónok, iskolai hitoktató és a laikus testvérek lelki vezetője. 1926-ba Kecskemétre kerül hitszónoknak, vezeti a missziós szövetséget és a rózsafűzér társulatot. Méntelek nevezetű településre is kiszáll lelkipásztori szolgálat ellátására. Nagy pártolója volt ebben az időben Szent Ferenc harmadik rendjének, amint azt abban a korban nevezték. Manapság Ferences világi rendnek hívjuk azokat a zömmel családos embereket, akik Szent Ferenc példája szerint szeretnének élni ebben a világban. Már Szent Ferenc korában is az 1200-as évek első felében voltak olyanok, akik nem tudtak belépni az első vagy a második rendbe, a ferencesek, vagyis inkább úgy mondanám a kisebb testvérek vagy a klarisszák közé, mert korábban családot alapítottak. Nekik is adott egy igen egyszerű szabályt Szent Ferenc. 1929-ben fordulat következik be Bernát testvér életében, mert kínai misszióba indul. Szeptember 22-én a Margit körúti templomban kapják meg a missziós keresztet Erdős Apolinárral, Tyukodi Luciánnal. Színeszibe kerül, nem biztos, hogy ezt a kínai település nevet pontosan így kell kiejteni, csak feltételezem. Állomás helyei voltak különböző más kínai települések is. Nem sokkal korábban alapította meg a ferences rendtartomány az ottani missziónkat. Eredetileg a központja Pauking volt, és oda került mindig néhány testvér. 1936-ban apostoli prefektus kinevezte őt vikárius delegátussá. Manapság ezt úgy mondanánk, hogy az általános helynöke lett a missziónak. Nyilván nagy távolságok voltak ott a különböző rendházak vagy plébániák között, ezért szükség volt mindig olyan személyre, aki a prefektus, mikor úton van, akkor valaki helyettesíti. A misszióban Tia Lo Linek nevezték, azaz vígkedélyűnek. Nyilván természetére utalt ez az elnevezés. Sajnos azonban nem maradhatott itt tovább, betegsége miatt haza kellett térnie. 1938-ban a Váci rendházokba kerül, ahol helyettes házfőnök volt. Ebben az időben a Kapisztrán provincia üzemeltetett egy nyomdát Vácon, Kapisztrán nyomda néven, számtalan ferences kiadványt, de egyéb dolgokat is kiadtak, nyomtattak újságokat, és ennek volt ő az igazgatója. Mindig voltak olyan ferences laikus testvérek, akiket kiképeztek a nyomdászat, a kiadvány szerkesztésnek a tudományából vagy a szakmájára. Természetesen itt is pártolta a ferences harmadik rendet. Rövid időn belül a Pasaréti rendházba kerül, és itt helyettes házfőnök, vagyis vikárius lesz, Ebben az időben szerkeszti az Isten dalosai újságot is. Itt a pasaréti rendházban volt egy missziós központ, azzal a célzattal, hogy a kínai missziót innen hazúról, Magyarországból tudja támogatni a rendtartomány, meg a híveknek a közössége. 41-be Kecskemétre kerül, ahol a rendháznak a guardiánja, vezetője, hitszónok, gyóntató. Nyilasok által üldözött embereket mentette, akár katonákat, akár zsidókat, akár olyanokat, akiket egyéb politikai okok miatt hát nem kedveltek annak a rezsimnek a képviselői. Voltak olyan emberek, akiket hamis okmányokkal látott el. A rendháznak voltak olyan munkatársai, akik zsidó származásúak voltak, vagy voltak olyan bérlők, és nekik nem mondott fel, hanem meghagyta őket az ő helyükön. Amikor megkezdődött a vészkorszakban a gettósítás, akkor rendszeresen bejárt a kecskeméti gettóba. A nyilasok eltávozásával, az oroszok megérkezése előtt Bernát volt a város vezetője, mert senki nem akarta ezt a szolgálatot ellátni. Mivel népszerű és közkedvelt ember volt, koholt vádak alapján el akarták őt ítélni, különböző vádakkal illették. Az első eljárásban azt mondták róla, hogy népellenes büntettet hajtott végre. Ezt azonban megszüntették, mert a büntető perrendtartás 101. pontja szerint bűncselekmény elkövetésének hiánya esete állt fent vagy forgott fent. Nagyon feldühítette őket ez az esemény, és a második eljárásban az 1945. évi 7. törvényszék szerint háborús bűnök elkövetésével vádolták meg. Azonban a tanúk egyértelműen bizonyították, hogy nem volt ilyen dolog. 46-ban demokrácia ellenes izgatás vádjával 7 nap börtönre ítélték, és 5 év politikai jogoktól való eltiltásra. Nem találták bűnösnek a bíróságnak az előre fölkészített képviselői a faji gyűlöletre való izgatásban sem. Az ávó brutális módszerei ellenére sem sikerült belőle olyan vallomást kicsikarni, amit vádpontot képezhetett volna. 47-ben a Demokrata Néppárt színeiben indult a képviselőválasztáson, de lemondott. Még ugyanezen évben a pasaréti rendházba kerül a harmadik rend igazgatójának, hitszónoknak, gyóntatónak. Az ő tevékenységét a politikai rendőrség azonban nem nézte jó szemmel. Elhatározták, hogy minden áron elteszik őt az útból. 49. szeptember 26-án az AVH letartóztatja. 50. december 29-én hazaárulás és kémkedés vádjával 15 év fegyházra ítélik. Azonban az ottani bánásmódot nem élte túl, 1954. március 2-án halt vértanúhalált a budapesti rabkórházban. Egy ideig a 301-es parcellában nyugodott, jeltelen sírban, de mivel angol kórban szenvedett, a 70-es években exhumálták és valamelyik egyetemnek odaadták szemléltetés céljára. Berhidai Pius rendtársam 2015-ben az IMA 9-edben, a Ferences Vértanúk IMA 9-edékben ezt írja. Miközben Bernát atya határozottan felszólalt az életellenes eszmék és diktatúra ellen, mindig megmaradt irgalmasnak, még azokkal szemben, akik felkeltek az evangéliumi értékek és az egyház ellen. Soha nem bélyegzett meg olcsó általánosítással egyes embereket és embercsoportokat, sem származásuk, sem vallásuk vagy gondolkodásmódjuk miatt, hanem mindig épp annak volt a segítségére, akit Isten az adott helyzetben rábízott. Személy válogatás nélkül szeretni csak Isten irgalmát felismerve lehet. Ugyanez az irgalom van jelen minden Szent Jónásban is, ahol Isten és az ő teremtménye találkozik. Eddig az idézet. Szeretnék egy levélből is idézni, melyet Károlyi Bernát 1944-ben írt. Egész nap talpon vagyunk. Járjuk az elnéptelenedett utcákat, hogy az öregeket és a tehetetlen betegeket összeszedjük. Végtelenül boldogok, hogy mi itt maradtunk, és mindenben is tápoljuk őket. Ezek miatt maradtam én. Szegény, elhagyatott nép minden bizalmunkat belénk helyezi. Most is sokan jönnek misére, gyónni. Halljuk is naponta százszor, még a lábunk nyomát is áldja meg az Isten. Tóbiás példájára szedem össze az embereket, és néha ássuk a sírokat is. Különben bevárjuk a megszállókat. Én hiszem, hogy nem lesz bántódásunk, és még közbenjárók tudunk lenni népünkért. Eddig az idézet Bernát atya leveléből. Bernát atya is példakép számunkra, aki hősként felvállalta az elesettek, az üldözötteknek a menekítését. Végezetül álljon itt Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldogávatásért szóló imádság. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának negyedik részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Károlyi Bernát atya élettörténetét ismertette.

0: Most Kunyi Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a Csendről.
1: Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silencio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent. Hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és a belső csendre, az Istenre való figyelésben. Talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya a gyermekét olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendbe maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében. Az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. Amen.
0: Az elmúlt percekben Kunyi Ákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kavaszinger Jenő volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette. Most elhangzott összeállításunkat csütörtökön 16:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ öt földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja a Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, hogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
1: Radnóti Miklós, június című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg magyar-francia szakos tanári oklevelét, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolása a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június első napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Műsorunk elején a Magyar Vöröskereszt lányból nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsodabó-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a Vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. Adásunk végén pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszenz zenés vigasságok rendezvénysorozatra hívunk meg mindenkit. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Műsorunk elején Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abolcs-Szemlén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Mi is a mai alkalom?
1: Lányból nővé záró programunk van. A lányból nővé programunk az 2018 óta zajlik országszerte, és itt nálunk Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében is, ami azt akarja, hogy 25 általános iskolában vagyunk jelen, és egészségügyi betéteket viszünk ki az iskolákba, felső tagozatos lányoknak. Ott hagyjuk az iskolákba, és akkor ott az igazgatónők és a tanárok, hogyha valamelyik lány esetleg bajba kerül, ha pont akkor menstruál, és nincs nála egészségügyi betét, akkor tud neki adni, úgyhogy ez a programunk megy már elég régóta nagyon sok intézményben.
0: A mély szegénységnek egy formája és egy óriási segítség tud lenni, erre sokszor nem is gondolunk.
1: Igen, tehát a menstruációs szegénység, amiről külön így beszélünk most majd ezen a programon is, mert nagyon fontos edukálni ezeket a lányokat, gyerekeket, és ezzel kapcsolatban folyamatos kommunikációt, beszélgetéseket folytatni velük, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy ez is mennyire fontos, és hogy mennyire fontos ez a támogatás az iskoláknak.
0: Mekkora lehet az érintettek tábora ebben a megyében?
1: 25 iskolában vagyunk jelen minden évben, úgyhogy 3-4 ezer tanuló biztos, aki érintett ebben. A felső tagozatos lányokra fókuszáltunk inkább, de már azért a tapasztalat azt mutatja, hogy van, ahol már az alsó tagozatos lányok egy részét is érinti, mert hogy már olyan korban eléri őket ez a dolog, úgyhogy ez egyre nagyobb lesz ez az érintettség.
0: Minden évben van ilyen kampány?
1: Igen, 2018 óta folyamatosan. Egy évben kétszer visszük a betétet az iskolába, a tavasszal és ősszel. Úgyhogy két alkalommal viszünk nekik. Van egy ilyen piros ládánk, ami fel van címkézve, és abba visszük a betétet, azt jól telerakjuk nekik, és akkor abból tudnak gazdálkodni egész évben.
0: Egyéb aktualitásokról mi az, amit fontos lehet tudni?
1: Nagyon aktuális most a hétfői rendezvényünk. Országos elsősegély nyújtó verseny vármegyei fordulóját rendezzük meg hétfőn, június 1-én. Eddig a Népkertben volt hagyományosan megrendezve itt Miskolcon, de most új helyszínünk lesz, a Szeleta Park látogatóközpont, úgyhogy oda 23 csapat jelentkezett szerte a megyéből, vagyis 22 és egy ukrán vendégcsapat is jön Kárpátaljáról, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy őket is köszönhetjük. Úgyhogy ott egy nagyon színes, nagyon intenzív, nagyon jó kis versenyre számítunk, úgyhogy ez most a legközelebbi aktuális eseményünk, és a mai véradás, most itt éppen zajlik egy véradás itt a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a várótermében, úgyhogy azok folyamatosan zajlanak, tehát hogy a véradást azt ebben a nyári időszakban is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy sok embert megszólítsunk, most jön ez a nagy meleg, de reméljük, hogy lesz véradó kedv, és tudnak jönni a nyáron is.
0: Térjünk még vissza az országos első segélynyújtó versenyre, kiket hívtatok, kik jelentkezhettek?
1: Három kategóriában indulnak a csapatok, van gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória, általános, középiskolás, és hát az egyetemet is megszólítottuk, most ők nem indítottak csapatot, de egyébként szoktak az egyetemről is csapatot indítani. Kettő felnőtt csapatunk lesz, és hát a megyeszerte, tehát Sátoraljaújhelyről, Mezőkövesdről, Ózdról jönnek csapatok, tehát nagyon széles körű, és nagyon szeretik ezt a típusú versenyünket. Négy kárhelyállomásunk lesz, ahol konkrétan baleseti szituációkat fognak eljátszani az imitátoraink, és az, ami szakmailag a verseny magját adja, és mellette még lesz 10 pihenőállomásunk, és itt csatlakoztak hozzánk különböző társszervek, akik ezeken a pihenőállomáson bemutatják az ő tevékenységeiket, és játékos formában ott a fiataloknak ezt bemutatják, és ott ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, versenyezhetnek. A Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, az ERVZRT, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, nagyon széles a bűnmegelőzési főosztályról jönnek, a drogambulancia, tehát nagyon sokan csatlakoznak, és külön köszönet a Büki Nemzeti Park igazgatósának, amit szeretnék kifejezni, hogy most a rendelkezésünkre bocsájtotta a Szeleta látogatóközpontot. Egyébként ők már évek óta csatlakoznak az eseményünkhöz, mint pihenőállomás, de most a helyszínt is nekünk erre az alkalomra ideadták, és hát nagyon várjuk, hogy ez a helyszín milyen meglepetéseket, meg milyen versenyt eredményez majd.
0: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
1: Hát nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtásba toppon legyenek a fiatalok, úgyhogy Hát ezt gyakorolják főleg. A sebellátásokat, különböző baleseti szituációkban hogyan kell viselkedni. Itt ez egyébként pontozásra kerül már maga az, hogy hogyan érkezik a helyszínre, hogyan hívja a mentőt, tehát minden egyes mozzanatukat figyelik a mentős kollégák, mert ők lesznek a zsűri. 27 mentős kollega jön, akik önkéntesen a szabad napjukon vállalták, hogy zsűriznek ezen a versenyen. Úgyhogy szakmailag szerintem nagyon-nagyon erős lesz, úgyhogy hát remélem jól felkészülnek, mert elég komoly feladatokat találtunk ki az idén.
0: Mikor kezdődik, mikor érdemes kilátogatni a szelet a látogatóközponthoz ma?
1: Ez 10 órakor kezdődik egy megnyitóval, maga a verseny 10 óra 20-kor kezdődik. A csapatoknak 15 percük áll majd rendelkezésükre minden állomáson kitölteni az idejüket, és hát nagyjából 3 körül gondoltuk, akkora tervezzük az eredményhirdetést. Akik megnyerik a versenyt, mind a 3 kategóriában az első helyezett, az tovább jut az országos versenyre, ahol ott a többi megyével méretik meg magukat.
0: Mondjuk elérhetőségeket.
1: A honlapunkon mindenképpen megtalálnak minket, úgyhogy a Magyar Vöröskereszt honlapján és a Magyar Vöröskereszt országos honlapján is tájékozódhatnak a versenyekről is, és egyéb aktuális eseményeinkről.
0: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Molnár Mariettet, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei koordinátorát kérdeztem.

0: A Borsodabói Zemplén vármegye önkormányzata közgyűlésének ülését megelőzően adták át a vármegye tűzbiztonságáért díjat és a vármegye önkormányzata Comenius díjait a vármegyeháza dísztermében május 28-án. Rendhagyó módon elsőként a vármegye tűzbiztonságáért díjat adták át, melyet dr. Mezősi Tamás vehetett át. Az elismerést azok kapják, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeznek a vármegye tűzvédelme és tűzbiztonsága érdekében. Pásztor Imrét, a vármegyeháza sajtósát idézzük a méltatással, majd beszélgetünk is a díjazottal.
1: Dr. Mezősi Tamás eddigi életpályája alatt kiemelt figyelmet fordított az önkéntesség kiépítésére és ápolására a Borsodabói Zemplén megyei tűzoltószövetséggel és azok tagszervezeteivel. Az 1990-es 2000-es években a Neptun Búvár Klub vezetője és a Búvár mentőcsoport tagja. Kulcs szerepe volt az árvízi védekezésben a Tiszán és mellékfolyóin, ezért 2000-ben a vizek kártétele elleni védekezésért érdemérmet vehette át. A Miskolci speciális felderítő és mentőcsoport tagja, többek között 1999-ben, 2000-ben és 2023-ban is segítette a törökországi, 2009-ben a szumátrai földrengés sérültjei utáni kutatást és életmentést. A Hunor hivatásos mentőszervezet tagja. 2005 óta tagja a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és több mint 10 éve a Borsodabói-Zemplén megyei Tűzoltószövetségnek is, ahol hozzáértésével, szakmaiságával aktívan és nagy mértékben segíti az önkénteseket. Szakmai hozzáértésének, aktivitásának és áldozatos munkájának eredményei a közösségek életében is megmutatkoznak. 2011-től a Megyei Tűzoltószövetség elnökségében is szerepet vállal. Eddigi életpályája során jelentős és elévülhetetlen érdemeket szerzett a vármegye önkéntes tűzoltóinak elméleti és gyakorlati képzésében, az ifjúság veszélytudatosság képességének növelésében. Önzetlensége, szakmába vetett hite, elkötelezettsége példaértékű, amelyet a világ különböző részein végzett mentéseik is megmutatnak. Gratulálunk a díjhoz!
0: Pásztor Imrét, Borsodabói Zemplén vármegyei sajtószóvivőt hallották. A folytatásban dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltószövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezem. Mit szólt a kitüntetéshez?
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, egy nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes

0: Tékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, hanem az rendkívül fontos.
1: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
0: A törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor, és az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, aki itt most mellettem van.
1: Néhány szót még a társáról.
0: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is demonstrál. Vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
1: Gyakran kerül életveszélybe?
0: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk, annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
1: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja önöket?
0: Ez különböző szervezetségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
1: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a kitüntetésre.
2: Az elmúlt percekben dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztem.

0: Tözsér Györgyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözöllek én is.
0: Lovas napok rendszeresen vannak itt Sajókápolnán. Egy gyermeknap előtti színes program. Mikor kezdődött ez a hagyomány?
1: Ez a hagyomány a 1989-90-es években 12-15 éven keresztül 2002-2003-ig ment, és 3 évvel ezelőtt újítottuk fel újra ezt a hagyományt. Nagy sikere volt, és ugye a település a falun, ugye az állatok szeretette a lovak, azért az mindig megvan. Most is látszik, hogy mennyi embert vonz ez, akik ugye itt vannak, nézelődnek, jól érzik magukat, az elszámozottak, visszahívják a gyerekeket, leülnek, beszélgetnek, tehát ez egy fantasztikus, és amellett ugye a természet vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog.
0: Honnan érkeztek a lovasok?
1: Hát a szakmai részt az a Szuhokállói Lovasport Egyesület intézi, de Szlovákiából, Debrecen környékéről, tehát nagyon sok helyről jönnek. Itt a környékbeli lovasklubok is megmérettetik a versenyzőket. Ez egy szabadidős lovasport, ami azt jelenti, hogy 90 centi magassága maximum, amit ugranak, sőt olyan is van, ahol a gyerekek a edzőikkel vagy a mestereikkel mennek körbe-körbe, úgyhogy inkább ez a fiatalok ilyen, mint a nevű szabadidős versenyek.
0: Mi a tétje a versenynek?
1: Hát oklevelet kapnak, ez a hagyományosan kokárdát kapnak, ez egy végül is egy ilyen megméretetés nekik, hogy minél több érme, tehát olyan nagy, ez nem olyan nagy pénzi az verseny, ez még ugye ez egy kisebb verseny, de azért a minden versenyszámban centim 10-20-30, nem tudom pontosan, hogy amennyi ez, vannak eredményhirdetések, és akkor tehát el vannak ismerve.
0: Nagyon sok kísérő programmal készültek.
1: Hát igen, nekünk ez az egyetlen rendezvényünk van a településen, elég kis falu vagyunk, 400 fő alatt, egybe tartjuk a falunapot is, itt azért megvendégeljük, próbáljuk a lakosokat megvendégelni, a gyermeknap közelettében pedig ugye az ugrálóvár, a hapat, a cukorágyú, és a nap végén pedig azt hiszem, hogy korona lesz a végén Tabán Istvánnak a fellépése.
0: Miért is érdemes ezen túl Sajókápolnára érkezni?
1: Sajókápolna a miskolci repülőtérnek volt az elődje 1936-tól 56-ig, úgy mondja, hogy ez volt a bölcsője, és nagyon sok vadászrepülő járt még ide, aki itt tanult a repülést, és nagyon messze jutottak, akár nagy utasszállítógépeket is vittek, vagy berepülő vadászpilóták is voltak, és még ők is eljönnek ide. Itt van egy emlékművük, van egy repülőmúzeumunk, és tartjuk velük a kapcsolatot, és minden ilyen nagyon rendezvényre elhívjuk őket, és akik tudjuk, azok tiszteletét teszik, mint látszott most itt is, ezek az úriemberek ilyen 80 éves fiatalok, akik a repülés szerelmesei voltak, és még tiszteletüket teszik mindenek. Novemberben egy évben, ha lehet, akkor eljönnek ide, megkoszorúzzák a bajtársaikat, és tartunk egy kis szalonnasütést.
0: A múzeumban mit mutattak be?
1: A múzeumban saját tárgyak vannak, és képek vannak inkább. Tehát repülőgépek nincsen látva, hanem inkább az ő történetük van felsorolva a kezdetektől, hogy hogyan vitték fel vállon azt a siklógépet, amit felvitték, meg utána motoros sörlő, tehát itt a történetüket mutatják be végig. Szeretnénk bővíteni ezt a múzeumot, mert van még egy nagyon nagy helység, oda ígéretet tettek, hogyha valahogy sikerül pénzt szereznünk és kibővíteni, akkor összeraknak egy élethű kis, már nem most nem vagyok, lehet, hogy nem csesznát, de valamit mond hogy milyen gépet, és ennek a elsőnek a másik felébe pedig a falu történetét szépen mutatnánk, amit volt egy nagyon híres gyűjtőnk, Görög János bácsi, akinek őrűn nagy gyűjteménye van.
0: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr.
1: Örömmel.
2: Az elmúlt percekben Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgettünk.

0: Budi Máté Ágnest, az Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Zeneszáz minden évben megszervezitek, miről szól ez?
1: Idén 8. alkalommal szervezzük már meg a Zeneszáz zenés vigasságokat, ami eredetileg egy nyílt napnak indult, gyakorlatilag egy iskola kostolónak, amit a legfőképpen az udvaron szervezünk meg, ugye jó időben, így már nyár elején, és az volt a cél, hogy akik meg szeretnének ismerkedni a zeneiskolában folyó munkával, a körük ne csak ilyen zárt termi körülmények között lezajlott, mondjuk koncertekből, vagy egy óralátogatásból kapjanak erről információt, vagy képet, hogy milyen nálunk az élet, hanem ilyen egészen oldott körülmények között. Van egy szabadtéri színpad, ahol délelőtt 10-től délután 4-ig folyamatosan zene szól, a növendékeink játszanak, meg a tanáraink, kamara együttesek, illetve egy-egy meghívott fellépő. Ugyanúgy az udvaron közben hangszersimogatásra, szóval ilyen hangszer kipróbálásra, úgy hívjuk, hogy hangszersimogató, tehát erre van lehetőség, hogy mindenféle hangszert ki lehet próbálni. Rengeteg program közepette, tehát vetélkedőktől elkezdve tombola, mindenféle játék is lesz, tánc, kézműveskedés sokféle. Szóval, hogy ebből indult, hogy ismertessük meg az érdeklődőkkel a zeneiskolát, és közben kicsit át is alakult, ez a funkciója is megmaradt, de egy jutalom fellépés a növendékeinknek, tehát, hogy már nagyon-nagyon várják évközben is, már évközben is kiválogatjuk azokat a gyerekeket, műsorszámokat, hogy ez nagyon illik a zeneszánszra, majd ezt ne felejtsd el, tartsd szinten, és nagyon várják ezt a fellépést. Szóval ez egy ilyen zeneünnep gyakorlatilag, és kicsit ilyen fesztivál jellegű lett már az évek során.
0: Milyen hangszereket próbálhatnak ki ott az odaérkezők?
1: Hát az összes hangszert, amit csak tanítunk, tehát ez 20-valahány hangszert jelent, ugye a vonós hangszercsalád, a fúvósokból a fafúvósok is, rezek is, az ütőhangszeres teremben önmagában fel se tudnám sorolni, hogy hányféle és hány darab ütőhangszer van, természetesen a zongorát, a gitárokat, szóval tényleg nem mindent, amit csak van, mindent lehetőség van kipróbálni.
0: A zeneszánsz, a reneszánszra áthallása van egy kicsit. Igen? A rendezvényen ez hogy jelenik meg?
1: Hát ez talán abból jött ez a szóalkotás, hogy legyen a zenének újra mondjuk egy ilyen reneszánsza, vagy egy a klasszikus zenének legyen egy reneszánsza. Ez az egyik, amit így bele lehet hallani, ezt mi is kicsit beleértünk. A másik pedig az, hogy nagyon jól működő régi zene együttes van a zeniskolában. Kétféle, van egy, amit a tanárok alkotnak, ez a Miskolci régi zene együttes, akik egyébként fel is fognak lépni, illetve táncházat is tartanak, és van a gyerekek alkotta Egressy Erkel régi zene együttes, és nagyon komoly hangszerparkkal rendelkeznek, ők is, van barokk gitárunk, reneszánsz furia konzortunk, szóval, hogy ők nagyon intenzíven dolgoznak ezen a régi zene vonalon, és ezért is lett ez zeneszánsz.
0: Mondjuk el a programot részletesen is, mikor érdemes kilátogatni, és meddig tart?
1: Délelőtt 10 órakor kezdünk, és délután 4-ig tart, ami a valóságban általában 4:30, mert nem férünk bele abba, amit eltervezünk, a sok-sok minden. Egész nap érdemes kilátogatni, tehát lesznek olyan programok, amik mondjuk csak 2-3 órán keresztül élnek. Például lesz olyan kézműveskedés, ami nem 10-től 4-ig tart, de ezt még előre most nem tudjuk, hogy melyik lesz az a 2-3 óra, amikor a kollega vagy a meghívott segítő ebben szerepet vállal. De a hangszersimogatás az egésznapos, a koncert az egésznapos, az íjászkodás például egésznapos, és a többsége a programoknak az egész nap elérhető. Nyilván az ilyesmi, hogy tombola, meg ilyen. Például a Rajmi, a dinó, az egy új dolog lesz idén. Az egyik növendékünknek van valami 3 méteres dinójelmeze is. Ő vállalt, hogy 2 órán keresztül szórakoztatja a gyerekeket, de hogy mikor lesz ez a 2 óra, ezt például még nem tudom megmondani.
0: Minden évben nagy-nagy érdeklődésre tart számot ez a program, ugye?
1: Igen, ez így van.
0: Sokan vannak.
1: Sokan szoktak lenni, különösen, ha tényleg nagyon jó az idő. Például tavaly közel 500-an voltunk, úgyhogy tényleg ettől lesz olyan nagy nyüzsgés az udvaron, meg az, hogy mindig szól a profin kihangosított zene ott a szabadtéri színpadon, szóval egy ilyen, tényleg ilyen kis mini fesztivál.
0: Milyen kísérő programok lesznek a rendezvényen?
1: Lesz egy terem, amit elneveztünk Mesekuckónak, ahol egész nap ilyen meséhez kötődő programok lesznek a kicsiknek. Lesz kerekítő foglalkozás ezen belül, az egyik kolléganő ezzel is foglalkozik, és ő fog ott foglalkozást tartani az egész piciknek. Lesz olyan, hogy mesepárna, a Kazinc Barcikai Egressy Béni Városi Könyvtárnak a vezetője dolgozta ki ezt a módszert, ezt a könyvtári mesepárna módszert, és ő, mi ezt kiegészítjük zenével, így egy közös projektet hozunk létre, és oda is kicsiket várunk. Aztán lesz olyan, hogy például az egyik felnőtt tanítványunknak az anyukája, aki már nyugdíjas, nagyon szeret mesét írni. És ő ezt találta ki, hogy nagyon szívesen ideadja nekünk az egyik meséjét, amit szintén kiegészítünk zenével, és ezt ebben a mesekuckóban ez egyik barátnője elmeséli, ott rajzolnak hozzá, mindenfélét kitalálnak hozzá, még ajándék is lesz a legjobban rajzolónak, és ezen kívül a kézműveskedés szerintem említettem, ezen belül lesz például tűzománcozás, az egyik kolléganő művészi szinten űzi ezt, és ő fog a gyerekekkel együtt tűzománcozni, és ja igen, még ez egy fontos információ talán, hogy ebben az évben pályáztunk az udvar megújítására, és ennek a nyertes pályázatnak a projektzáró eseménye is lesz most ez a zeneszánsz, a Zöld Zeneparknak az átadó ünnepsége is, ezért most ez a zeneszánsz kicsit kötődik a természethez, az állatokhoz, matarakhoz, és ezzel kapcsolatosan is lesz egy speciális koncert, ami e köré, a téma körül épül.
0: Ez egyfajta utánpótlás keresés is, ugye? Meg mindenképpen, hogy megszerettetni a gyerekekkel a zenét, és akár az iskolába beiratkozzanak, ugye?
1: Így van, így van. Ez annyira így van, hogy aznap egy ilyen plusz beiratkozási napot is tartunk, tehát hogy van kint az udvaron ennek egy stand, és aki aznap annyira megszeretett valamilyen hangszert, hogy ő el is döntötte, hogy beiratkozik, akkor arra is van lehetőség.
0: Kiknek ajánlod a zene tanulását?
1: A zene tanulását?
0: De mégis milyen készségek, képességek jók, ha megvannak, vagy a szülő például mit fedezzen fel, vagy mit figyeljen, amikor erről kérdezi a gyereket?
1: Hát szerintem az a gyerek, aki valamiért nagyon szereti a zenét, tehát mondjuk a kicsiknél az szokott feltűnő lenni az ilyen óvodás, vagy még kisebb korúaknál is, hogy nagyon szívesen táncolnak a zenére, úgy rüttyögtetik magukat, nem tudom, tehát abban már lehet érezni, hogy őt valamiért ez nagyon megragadja. Akkor, hogyha valaki nagyon szívesen énekel, mindegy, hogy tisztán vagy nem, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert sok szülő azt gondolja, hogy hát az ő gyereke nem tud tisztán énekelni, akkor ő nem való zenét tanulni, ez nem így van. Ez, hogyha szeret énekelni, az azt jelenti, hogy őt ez valamiért megragadja, és fontos számára, és ez nagyon jó fejleszthető. Tehát, hogy gyakorlás kérdése igaziból a hallásfejlesztés. Aztán, hát talán ez, amit legfontosabbnak tartok én, hogy kötődjön a zenéhez, és hogy mondjuk, ha valamilyen hangszer megragadja, az egy nagyon biztos jel, de aki valamiért kötődik a zenéhez, azt érdemes megpróbálni, hogy járjon zenét tanulni.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk.
1: Mi alapján választunk hangszert? Ez csak a szeretet, vagy pedig azért például vannak olyan hangszerek, amihez akár fizikai adottságok kellenek, azért a szülőnek is, meg akár nektek, a szakértőknek kell ezt irányítani, nem?
2: Vannak olyan hangszerek, például a rezes hangszerek, amiket kicsik nem tudnak, tehát fizikailag nem tudnak még megfújni. És akkor nekik szoktuk azt ajánlani, hogy tanuló hangszerként egy pár évig furuljázzanak, aztán nagyon sok mindent megtanulnak, fejlesztik magukat, és később képesek lesznek rá. Tehát mondjuk egy tubát, egy óvodást nyilván nem fog tudni még elkezdeni tanulni. Tehát, de még lehet, hogy egy alsó sem. Úgyhogy ilyenek vannak, azon kívül nyilván vannak előnyök, hogy sokan azt gondolják, hogy a zongorázni nagy kéz kell, ez sem igaz. Tehát, hogy ott inkább a zongorázásnál, én ezt azért tudom, mert pont zongoratanár vagyok, de hogy ott az ujjaknak a rugalmassága, a tenyérnek az erőssége, de ez még kicsi korban nem feltétlen látszik. Tehát, hogy egyszerűen el kell kezdeni, ami tetszik, és hogyha mégsem jön be valamiért, mégsem azt tetszik, akkor ki lehet próbálni majd később mást. Tehát, hogy annyira nincs ebben szerintem ilyen előre ilyen megkötöttség. Illetve ami érdekes lehet, hogy vannak, akik azért iratkoznak be például pont fúvósnak, mert szükségük van arra, hogy a tüdejüket erősítsék. Tehát például van, akinek olyan gerinc problémája van ez az úgynevezett tölcsérmel, akit kifejezetten a tüdőkapacitás erősítésére fúvós felé irányítanak orvosok. Hogyha már zeneiskola, akkor fúvós.
1: Te hány hangszeren játszol, vagy...
2: Én csak zongorázok. Énekelni tanultam egy ideig, de én más hangszeren nem játszok.
1: Hány munkatársad van?
2: 50 körül, nem tudom, 51-2.
1: És hány gyermek jár jelenleg az Egressy Béni
2: Zeneiskolában? Csak az Egressybe, megint pontos számokat nem fogok tudni mondani, de 700 körül.
1: 700 körül, szép. Más iskolákban is van lehetőség tőletek tanulni, zenélni.
2: Így van, a városban több ponton is tanítanak kollégáink különböző általános iskolákban, ahol az ottani gyerekeket helyben tanítják, amúgy nekik egy nagy könnyebbség, főleg ugye a szülőknek, hogy nem kell a belvárosba behozni őket, például Martinkertvárosból, csak egy példát mondjak.
1: Beszéljünk a büszkeségekről, kikre vagytok büszkék, már nagyon sok tehetséget kineveltetek, néhány nevet a teljesség igénye nélkül.
2: Nem is tudom, hol kezdjem. tényleg nagyon-nagyon sok van. Akit talán a hallgatók biztosan ismernek, hallottak már róla, az Verib Tamás, szerintem őt szinte mindenki ismeri az országban, ő nálam tanult zongorázni például, de amúgy nyilván ő énekelni tanult elsősorban. Simon Isabella, aki egy nagyon nagy szaktekintély zongorista, ő is nálunk Krausz Adrien, ő Svájcban élő, világhírű zongoraművész. Növendékeink minden évben nagyon sok versenyen megmérettetik magukat, és hát, hogyha valaki ránéz esetleg a honlapunkra, az Egressy Béni Zeneiskola honlapjára, akkor csak ebben a tanévben, én nem is tudom, 30-40 bejegyzést fog arról találni, hogy milyen eredményeket írünk el, vagy érnek el városi, megyei, regionális és országos és nemzetközi versenyeken is, úgyhogy tényleg annyira sok gyerekre van okunk büszkének lenni, nehéz kiemelni egy-két nevet, de például pont tegnap volt egy éneklő ifjúság elnevezésű kórus minősítő verseny. Ez egy nagyon rangos kórus verseny, amit a Fazekas iskola szervezett egyébként meg, és az ifjúsági kórusunk aranyminősítést szerzett, és még egy külön díjat is kapott az egyik mű előadásáért, Drótosné Mészáros Eszter kolléganő vezetésével. Tényleg fantasztikus, hogy mennyit épültek a Covid óta. Ugye a Covidban minden együttes gyakorlatilag a Covid után nulláról kezdték, mert nem lehetett próbálni, hát énekelni aztán nem lehet maszkban, meg nem lehet méterekre egymástól, úgyhogy semmiből kellett újraépíteni, és fantasztikus eredményt értek el.
1: Tudom, hogy képességek kérdése és hangszer kérdése, de mennyi idő alatt lehet megtanulni például zongorázni?
2: Hát ugye attól függ, hogy milyen szintre szeretne valaki eljutni. Mondjuk, hogyha már szeretne valamilyen slágeres, valamilyen ilyen fülbemászó dolgot, ami már tényleg azért mutatós is, egy gyerek eljátszani, tehát amire mondjuk szülők vagy közönség, barátok is azt mondják, hogy hú, ez már valami. Én azt gondolom, hogy az 4 év alatt nem nagyon lehetséges, tehát azért annyi a minimum, ami már úgy valóban valami olyan eredményt hoz, hogy az már azt lehet mondani, hogy valaki tud zongorázni.
1: melyik hangszert a legnehezebb szerinted, de ez is képességkérdés, de hát, melyik hangszer a legbonyolultabb?
2: A legbonyolultabb. Ez is attól függ, olyan hasonló, mint a nyelveknél, hogy a zongorra mindenki azt mondja, hogy ez milyen könnyű. Tehát ez hasonló, mondjuk szerintem analóg egy kicsit a zongorával, hogy egy-egy billentyűt leütni mindenki számára nagyon könnyű, angolul is el lehet boldogulni nagyon alacsony szókincsel, csak ahogy az ember belemegy, akkor ott kiderül, hogy azért fú, annak milyen mélységei vannak. Szerintem a zongora erre egy nagyon jó példa. De például a hegedű, az pedig egy olyan, hogy azon a legegyszerűbb dolgot is nagyon nehéz megtanulni, aztán mélységeit nem tudom, tehát valószínűleg az is egyre nehezebb. Tehát a hegedűre szokták azt mondani, hogy talán az a legnehezebb. De valószínűleg ebbe azért vannak különbségek, hogy kinek mi a nehezebb. A zongorázásban az egy nagyon nehéz dolog, hogy a két kezünk, tíz ujjunk teljesen más csinál. Tehát valakinek ez könnyebb levezérelni, agyilag, egyszerűen. Valakinek meg a hallása annyira tökéletes, hogy neki a hegedülés az, amire predesztinálva van, hogy azokat a finomságokat könnyebben meghallja és teljesítse, ami ahhoz kell.
1: Sokan nem gondolnak bele, de az elméleti alapok a legfontosabb olyan szinten, hogy megtanuld azt, hogy hogyan is kell megszólaltatni, és mit szólaltatsz meg. Ezt a részét megtanulni, ez mennyi idő? A szolfés, mondjuk.
2: A szolfés.
1: Meg a kottaolvasás.
2: A kottaolvasás. Igen, tehát a kottaolvasás az valóban elválaszthatatlan részét képezi a zenetanulásnak, kivéve az egészen kezdőknél. Talán a szolfésnak én azt gondolom, hogy manapság a legnagyobb szerepe az a készségfejlesztésben van, tehát hogy abban tudnak a szolfés kolléganők a legtöbbet segíteni, hogy a gyerekeknek a hallását fejleszik, a belső hallását, egyáltalán az éneklési képességét, a ritmus érzékét, a zeneiségét, a zenei képességét egyszerűen, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik bekerülnek hozzánk ugye mondjuk 6-7 évesen, vagy 8 évesen többnyire, mennyire nagyon el vannak a finom motorikában maradva ahhoz képest, amit mondjuk 10 éve akár tapasztaltunk. És ugye a hangszeres tanulás az abszolút az a finom motorikának a csúcsa. Tehát, hogy amikor az is probléma, hogy sokkal egyszerűbb mozgásformákat megvalósítsanak. Ez egészen komolyan mondom, hogy néha tapsolás is gondot okoz. Tehát, hogy vagy valamit olyan finoman megfogni. És ők ebbe tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ezeket az elmaradt készségeket játékosan, nagyon sok játékos foglalkozással felhozzák. És mert ugye úgy kezdődik, hogyha valaki mondjuk 6 évesen beiratkozik, vagy 7 évesen, iskolába elsős még, akkor 2 évig csak szolfés tanul alapesetben. Kivéve, ha annyira borzasztóan elkötelezett valami hangszer iránt, akkor már a második évben elkezdheti. De hogy ők addig, őket így segítik ebben, hogy mire oda kerülnek, hogy hangszer tanulnak, addigra már ügyesebben kezdjenek neki. Úgyhogy az, hogy ezt az elméleti tudást mennyi idő megszerezni, ez is nagyon gyerekfüggő, mert igaziból maga a zene elmélet az nagyon bonyolult. Tehát, hogy nem véletlenül vannak olyan viccek, hogy a matek vagy a zene elmélet a bonyolultabb, tehát, hogy mélységeibe azt megérteni, megmondom őszintén, én középiskolás voltam, amikor elkezdtem kapizsgálni, tulajdonképpen mi is az, amit mi tanultunk még zeneiskolában, szolfésban. Miért kellett azt egyáltalán? Addig csak úgy megtanultam, valami megvolt belőle, de meg kellett hozzáérnem. Tehát, hogy azért az tényleg bonyolult, az sok év szerintem, mire az ember azt felfogja, megérti.
1: Nálatok, hogy telik a nyár, csendesebb, mint évközben?
2: Igen, nálunk is ugyanúgy kicsengetnek évvégén, mint a többi is, többi iskolában. Annyi a különbség, hogy szervezünk nyári zenei tábort. Idén már 6. alkalommal lesz ilyen nyári csuda zenei táborunk, ahova általában túljelentkezés van, 60 növendéket visznek el a kollégák Baskóra, az Emblémbe, és ott egy hétig együtt zenélnek, próbálnak, a végén egy nagy koncertet adnak, fantasztikus buli, imádják a gyerekek és kollégák is, úgyhogy olyankor, bár nem a zenéiskolában, de ott jó nagy hangzavar van, úgyhogy jó, hogy ilyen jó kis csendes helyre mennek, és aztán persze kitör a nyári szünet mindenkinek.
1: Mondjuk el az időpontját és a pontos helyszínt, tehát a Zeneszenz zenés vigasságokra hívjunk meg mindenkit még egyszer.
2: Igen, tehát most június 13-án szombaton 10 és 4 óra, délután 4 óra között várunk mindenkit sok szeretettel az Egressy Béni Zeneiskolába, ami pedig a Palóci utca 4 szám alatt található a belvárosban.
1: Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számoltunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztük, aki a napokban vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgettünk a május 30-ai lovas napon. Ezután Bódi Máté Ágnes, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese volt a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz Zenés Vigasságok rendezvénysorozatra hívtuk meg Önöket. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásában a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ öt földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja a Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, hogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Est hangjai.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az atyát és a fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá a katekézisében a Szent Atya. A pápa utol Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: Ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik. Mondta Leó pápa Iréza János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közben járására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők elkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorítása fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafüzért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább életük mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg, a béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott

0: fiát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertékben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyet a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazság

0: Világosságot előmutatják, és a testvériséget lehetővé teszik.
1: E la fraternità resa possibile.
0: Leó pápa azt kérte Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názareti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudása és a fejlődése, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szépből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosnéja Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Laboré Szent Kataliról és a Csodás Érem történetéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Krisztus feltámadt, alleluja!
3: Valóban feltámadt, alleluja!
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban a szűzanyáról fogunk egy kicsit beszélgetni, mivel május hónapja a szűzanya hónapja, és Laboré Szent Katalinról, az ővele kapcsolatos csodáról. Kezdjük akkor, melyik két hónap különösen a szűzanya hónapja?
4: Május és október.
2: Köszönöm szépen, így van, Léna, jól mondtad. Májusban sokszor imádkozzuk a Lorettói litániát. Fontos, hogy már kiskorva is megtanuljuk ezt az imát, és hozzá vannak nagyon szép kis Mária imádságok, például a Most segíts meg, Mária, vagy a Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Most gyermekkorban már jó tudni ezeket a kis imákat, el is lehet menni minden nap a templomban, ezt a Lorettói litániát végezzük. Van a másik Mária hónap, az október, akkor pedig a rózsafűzért szoktuk mondani. Milyen rózsafűzéreket ismerünk? Milyen fajta rózsafűzéreket és hányat?
4: Léna. Örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát a hét minden napján másfajta rózsafűzért mondunk. És meséltem arról, meg beszélgettünk itt a rádióban, hogy volt a Lourdes jelenés. A Lourdes jelenésben Franciaországban Bernadettnek megjelent a szűzanya, és kérte, hogy minden nap végezze el a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzér imádságot szeretné a szűzanya, hogy a többi emberek is imádkozzák. Aztán megint teltek a hónapok, ugye ez februárban volt, aztán beszélgettünk egy másik jelenésről, a fatimai jelenésről. A fatimai szűzanya is kérte az imádságot, köztük pont a rózsafűzér imádságot, és II. János Pál pápa is nagyon szerette ezt a rózsafűzér imádságot, és ő szorgalmazta, hogy a világosság rózsafűzérét is imádkozzuk. Szeretném, ha most a rádióban elmondanánk a Most segíts meg, Mária imát, ami egy nagyon kedves ima én szerintem. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajna, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség ígnya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Ez nagyon szép imádság, ez jó, ha mindig mondjuk, ha valami baj van, vagy valamit szeretnék kérni a Jóistentől, meg a szűzanyától, akkor nagyon gyorsan el szoktam ezt mondani, de ti is minél többször mondjátok. Aztán van az oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, megvan az az imádság is, hogy Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ezeket még nem baj, ha nem tudjátok önállóan, de imakönyvből nagyon szépen lehet felolvasni, elmélkedni. Egy érdekességről szeretnék beszélni nektek, Laboré Szent Katalinról és a Csodás Éremről, az ő életéről. Először is ismerjük meg őt, hogy ki volt ő, egy Franciaországban született lány. Laboré Szent Katalin és a Csodás Érem. Páli Szent Vince 1581-ben, április 24-én született Dax melletti Pomni községben. Tanulmányai után pappá szentelték, és 1604-ben teológiai bakkalerátust szerzett. 1612-ben Párizs Klinki nevű elővárosában lett plébános. Ünnepélyes fogadalmat tett arra, hogy életét a szegények gondozásának fogja szentelni. Világi papokkal együtt létrehozott egy missziós kongregációt, akik magukat lazaristáknak nevezték, valamint egy a polgárság köréből származó nőkből álló társulatot a szegények és betegek gondozására. Ebből alakult meg a Szeretett Leányainak Társulata, amely Magyarországon irgalmas nővérek nevén vált ismerté. A Szeretett Leányai klauzúra nélkül éltek, nem viseltek szerzetesi ruhát, és a városokat és a falvakat járva gondozták a betegeket, időseket és árvákat. Törődtek a börtönök lakóival, és a kórházakban gondoskodtak a beteg gondozás megszervezéséről is. Tehát Páli Szent Vince, ő is egy szent volt, és ő vele kezdtük most a beszélgetést, ő alapította meg az irgalmas nővérek rendjét. És ezen belül Labore Szent Katalint szeretném, ha ismertetnénk itt a rádióba az ő életét.
4: Labore Katalin 1806. május 2-án Franciaország Côte d'Or nevű tartományában született. Édesapja földműves volt. A Labore családban 19 gyermeket neveltek. Katalin 9. gyermekükként született. A család nagy szegénységben élt. Amikor Katalin 9 éves lett, édesanyja meghalt. Ekkor mit tett? Levette a szekrény tetejéről álló Szűz Mária szobrocskát, és magához ölelte. Arra kérte a szűzanyát, hogy legyen itt a földön hiányzó édesanyja helyett édesanya. 1818. január 25-én részesült az első áldozásban. Katalin kezdetben, mint szolgáló leány, dolgozott egy jómódú családnál. 1830-ban belépett a Szeretett Leányainak Társulata párizsi kongregációjába. 4 nappal azt követően, hogy Katalin megérkezett a Dubák utcában található rendházba, történt meg Páli Szent Vince erekéinek ünnepélyes átvitele a lazaristák kápolnájába, amely a Rue de Bac közvetlen szomszédságában volt. Az erekék átvitele ünnepélyes körmenetben történt. Katalin mindennek tanúja volt.
5: Július 18-án Páli Szent Vince ünnepének előestéjén, aki 1609-ben Párizsba jött, hogy megalapítsa a Szeretett Leányainak Társulatát, a főnöknő a Szent Szűz iránti tiszteletről beszélt a novíciáknak. Minden nővérnek adott egy darabkát egy Szent Vince által viselt karinkből. Katalin kettétépte azt a darabkát, amelyet kapott, és az egyik felét szájába dugta és lenyelte. Ezért tette mindezt, hogy így módon elnyerje Szent Vince közben járására azt a kegyelmet, hogy megláthassa a Szent Szűzet. Ezzel a gondolattal tért nyugovóra.
2: Köszönöm szépen, Nóri. Páli Szent Vincét nagyon nagynak tartotta Labore Katalin. Mindig figyelte őt, és hogy a meghalt és a vitték az erekéit, részt vett ezen a szentmisén. Az volt az álma, hogy találkozhasson a szűzanyával, és mindig ezért imádkozott. És volt, amikor meg is jelent neki álmában, például egy pap, akitől azt a hangot hallotta, hogy leányom, jó dolog ápolni a betegeket. Most menekülsz előlem, egy napon azonban boldog leszel, ha hozzám jöhetsz. A jó Istennek terve van veled, ne felejtsd el. Amikor néhány évvel később az irgalmas nővérek egyik társalgójában meglátta alapítójuknak ennek a Páli Szent Vincének a képét, akkor fölkiáltott. Ez az a pap, aki támomban már láttam. Később került ő a szerzetesi közösségbe, mert ez a Páli Szent Vince ugye az 1600-as években élt. 1581-ben született. És pont ezekhez a nővérekhez került, akinek az alapítójának a képe fönt volt a falon, és ráismert, hogy az álmába ezt a papot, Páli Szent Vincét látta. És ő mondta neki ezt, hogy jó dolog, hogy ápolja a betegeket. Bíborka, légy szíves, folytasd a történetet.
6: Az első jelenés, 1830. július 19. Az 1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka hirtelen a következő hangot hallotta. Labúré nővér, álmában felriadva felült az ágyából. Az ágy mellett egy kb. 5 év körüli kisgyermeket látott, aki nagy fényességet árasztott. Fehér ruhát viselt. Labúré nővérnek mondotta, a kápolnába kell jönnie. Ott várja őt a szűzanya. Katalin habozott, mivel nem akarta felébreszteni a többieket. De a gyermek azt mondta, jöjjön már 11:30-ban, mindenki alszik, jöjjön velem. Katalin követte a gyermeket. Átmentek a hálótermen, de senki sem ébredt fel. Ezután lementek a lépcsőn, amely a kápolnába vezetett. A gyermek egy ujjal megérintette a kápolna ajtózárját, mire az kinyílt. A kápolnát ragyogó fényesség töltötte el. Az összes gyertya és lámpa égett. A gyermek a nővét a szeretett leányai főnök nőjének székéhez vezette. Katalin letérdelt és várakozott. Majd a gyermek így szólt. Íme a szent szűz. Katalin sejem suvogását hallotta, majd látta, hogy egy kék köpenybe és fehér fátyolba öltözött hölgy közeleg.
2: Így van. Szerintetek ki lehetett az, akit látott Katalin?
4: Mária. Léna.
2: Így van. Szűz Mária. Folytassuk tovább. Nóri.
5: Az letérdelt a tabernákulum elé, majd helyet foglalt a székben. A gyermek, Katalin most már tudta, hogy az őrző angyala utasította Katalint, hogy boruljon le a hölgy lábaihoz. Egy pillanatra letérdelt a legszentebb oltári szentség előtt, kezeit összekulcsolva térdén. Ezután egy-két órán tartó beszélgetés következett. A szent szűz elmondja neki, hogy az úr egy küldetést bíz rá, amelynek teljesítése során sok nehézséggel kell majd megküzdenie. A szűzanya már itt nehéz időkről beszél. Az egész világon el fog uralkodni a zavar, és sok szerencsétlenség következik majd be. A keresztet megvetik majd, és a földre vetik. Urunk oldalát újból megnyitják. Ezeket mély szomorúsággal a szemében mondta, de bátorítólag tette hozzá.
6: De jöjjenek az oltárnak lábaihoz, innen árad majd a kegyelem mindazokra, akik azt kérik majd kicsire és nagyra. Az 1930. július 18-ról 19-re virradó éjszakáról ezeket mondotta Katalin. Ez volt életem legboldogabb pillanata. Egyszerűen nem tudom szavakba önteni, mi történt velem. Nem tudom, hogy a jelenés meddig tartott.
2: Hallottátok, hogy megjelent a szűzanya Labóre Szent Katalinnak, és ez volt neki a legfontosabb, legcsodálatosabb éjszakája, és az őrangyal vezette őt, az ő kis őrangyala a szűzanyához. És a szűzanya sok mindent elmondott neki, és valamit el is mondott ő is a papoknak, valamit pedig ugye olvastuk, meg olvashatjuk, hogy meghagyott magának, és később mondta el. Tehát beszélt a szűzanya arról is, hogy Labóre Szent Katalin viselje el a ráváró szenvedéseket, miközben bal kezével az oltára mutatott, amely előtt térdelve ki kell öntenem a szívemet. Ott találok meg minden vigasztalást. A Jóisten küldetéssel akar megbízni téged, mondta a szűzanya Katalinnak.

0: 1830-ban, november 27-én Katalin a közös elmékedés alkalmával látta a szűzanyát. Egy fél gömbön állt, lába alatt eltaposott kígyó tekergőzött. Kezében gömböt tartott, rajta aranykereszt állott. Kezének ujjait gyűrűk díszítették, amelyekbe különböző nagyságú, drága kövek voltak illesztve. És csodás fény sugárzott belőlük. A látnoknő belsejében hangot hallott. Ez a gömb, amelyet látsz, nem csak az egész világot ábrázolja, hanem Franciaországot és minden embert külön-külön is. A kövekből előtörő sugarakról pedig megjegyezte. Azoknak a kegyelmeknek a jelképei ezek, amelyeket kiárasztok mindenkire, aki csak kéri tőlem. Azt is megértette azonban, hogy egyes sötét drága kövek, amelyek nem sugároztak fényt, azokat a kegyelmeket jelképezték, amelyeket senki sem kért. Ezután hirtelen megváltozott a látomás. A boldogságos szűz már nem tartotta a földgömböt, hanem leeresztett fénysugarakat árasztva, karjai írgalommal tervet árultak a föld felé. Alakja körül ovális keretben aranybetűkkel formálódtak ki ezek a szavak. Ó bűn nélkül fogantatott szent szűz, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. Szívében pedig megkapta a megbízatást. Veres érmet e minta szerint. Aki hordja, nagy kegyelmet nyer, különösen, ha nyakán viseli. Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet. A nővér ezután látta az érem másik oldalát is, melyen Mária nevének kereszttel koronázott monogramja, alatta Jézusnak tövis koronával körülvett, illetve Mária törrel átöfött szíve volt látható. A képet 12 csillag vette körül. Itt a rádióba is hoztam nektek ilyen csodás érmet. A látomásai többször ismétlődtek, gyóntató atya azonban elutasítóan viselkedett, és csak 1832-ben beszélt a megbízásról Párizs érzsekével. Tehát 2 évig nem tudott beszélni róla, illetve a gyóntató atya elküldte őt, és 1832-ben kibocsájtottak 2000 érmet. Egy érmet magával vitt az érsek egy halálos beteghez, akit ki akart békíteni Istennel és az egyházzal. Eleinte úgy tűnt, hogy nem jár sikerrel az érsek, és már az ajtó felé indult, amikor sietve visszahívták. Teljes fordulat történt. A haldokló megsiratta a tévedéseit, és igazán szépen szentségekben halt meg. Ez a csodás megtérés Párizs érsekét is megerősítette a jelenések valódiságában. És ez volt az első eset, amelyet oly sok követett. Tehát a nép az érmet mindjárt csodásnak nevezte. 1834 áprilisában megjelent az első írás címében a csodás érem névvel. Az érem csak hamar elterjedt egész Európában. Tény, hogy diadal útja révén a katolikusokban tudatossá vált Mária szeplőtelen fogantatásának titka, s hogy nagy örömmel fogadták, amikor azt 1854-ben dogmaként hirdette ki 9. Pius pápa. Tehát hogy szólt a kérés, Nóri?
1: Készítessetek érmet az itt megadott minta szerint. Akik azt viselik, nagy kegyelmet kapnak. Bőséges kegyelemben részesülnek, akik azt bizalommal hordozzák.
0: Így van, és mai napig is lehet ilyen érmet kapni. Katalin 46 éven át élt irgalmas nővérként Párizsban, az öregek otthonában. Először a konyhában foglalkoztatták, majd az öregek és betegek ápolásában. Tökéletes példája lett az irgalmasságnak, amely nem ismer mást, csak a betegek, öregek, gyermekek gondozását, feladatát, egészen csöndben, szerényen, alázatosan teljesíti, mert szívében az Isten szeretet emésztő tüze ég. Miért szerettem volna ezt a Labore Szent Katalinnak az életét elmondani? Nektek meg itt egymásnak, itt a rádióhallgatóknak szerintetek, Léna.
2: Mert mivel májusban van a szűzanya hónapja, és Labore Szent Katalin is szűzanyai jelenést látott.
0: Így van, szűzanya tisztelő volt, nagyon ügyesen mondtad, és szűzanya jelenést látott, és mire kérte őt a szűzanya, hogy csináltasson?
2: Érmeket.
0: Érmeket, így van, szóljon a párizsi érseknek, és mondja el neki, hogy mit szeretne a szűzanya. És az érsek tényleg megtette ezt, és most is mai napig lehet ilyen érmet kapni, és aki minden nap hordja, és minden nap elmondja azt az imát, hogy ó bűn nélkül fogantatott szent szűzt, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk, azokat megsegíti a szűzanya. Immár több száz éve terjed az egész világon, és minden társadalmi rétegben a csodás érmű boldogasszony tisztelete, és annak nyomán a kegyelmek sok csodája. Ahol a hívek szívesen fogadják és hittel hordják az érmet, ott a lelkek megújulása sem marad el. Labóre Szent Katalin, mint a szeretett leánya, irgalmas nővér egész életét az öregek szerény szolgálatába töltötte el, párizsi szegényházban. Amíg élt, nem árulta el senkinek, hogy ő a szűzanya megbízottja. 1876. december 31-én halt meg, és 1933-ban boldoggá avatták. Majd 1947-ben szenté avatásra került sor. A jelenések kápolnája Párizsban nagyon látogatott zarándokhely. Én is voltam Párizsban, hoztam nektek képet is róla, mert képzeljétek el, hogy őnek is a teste éppen maradt, és az irgalmas nővérek párizsi templomában van eltemetve. Tehát hallottátok, hogy Labóre Szent Katalin, ő a betegeket ápolta, gyerekekkel foglalkozott, és szerényen élt, és a szegény házban dolgozott, a szegényeket is segítette. Műsorunk folytatásában egy kis történetet szeretnénk még elmondani a három gyermekről.
1: A három gyermek. A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A forrás melletti kőpadon egy ősz idős bácsika üldögélt. Hallgatta az asszonyokat. Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.
2: Az én fiam,
1: mondta az első,
2: olyan gyors és ügyes, hogy senki sem léphet a nyomdokába.
3: Az enyémmel,
1: állította a második,
3: úgy énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette.
2: És te mit tudsz mondani a fiadról?
1: Kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.
3: Nem tudom, mit mondjak fiamról,
1: válaszolta az édesanyja.
3: Nagyon jó fiú, mint sok más gyermek, de nincsenek különleges képességei.
1: Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel, és elindultak hazafelé. Az öreg ember egy darabig követte őket az úton. A három anya a kannák súlya miatt megállt pihenni. Három fiatal közeledett feléjük. Az első egy mutatványt rögtönzött. Akrobatához illő gyorsasággal vetett cigánykereket, és úgy szaltózott, mintha gumiból lett volna. Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú mutatványát. A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett, hangja úgy csengett, mintha tényleg pacsírta lenne. Az asszonyok ők is megcsodálták, és úgy néztek rá, mint egy angyalra. A harmadik gyermek oda sietett anyjához, elvette tőle a nehéz kannát, és mellette haladt a hazafelé vezető úton. Az asszonyok az öreghez fordultak, és megkérdezték, mit szól a gyerekeikhez.
2: A gyermekekhez?
1: Mondta az öreg.
2: Csak egyet láttam.
0: Így van, így szólt a történet. Mi ebből a tanúság, gyerekek, lányok, mondjátok el szerintetek? Ugye nagyon dicsekedtek az anyukák, mind a két anyuka dicsekedett, hogy milyen jó gyerekeik vannak. Az egyik mit tudott, Nóri?
1: Hogy nem dicsekedni kell, mert minden gyerek ugyanolyan jó.
0: Mi ebből a tanúság a három gyerekre, mi volt a jellemző? Az első kisfiúra.
3: Nagyon jól tornászott.
0: Így van. Jön a második, Nóri.
1: Nagyon szépen énekelt, és nagyon szép volt a hangja.
0: Igen, ez is nagyon jó, mert egy jó tulajdonság, és ez is dicsőséges, az anyukája el volt tőle olvadva tulajdonképpen. És jött a harmadik, megkérdezték, hogy és a te fiad? Ő nem mondott semmit, illetve annyit mondott, hogy jó gyerek, igaz? És mi történt, amikor jöttek a nagy kannákkal az anyukák?
1: A három fiúból csak egy nem tudott segíteni az anyukájának, és átvette a kannát.
0: Így van. Tehát a szeretet nem mindenképpen egyforma, és ez a kisfiúnak jutott eszébe, hogy szegény anyukám viszi a nagy nehéz vizes kannákat, és elé sietek, és megfogom, és segítek neki, és viszem haza egy darabig, vagy addig, amíg haza nem érünk. Tehát ebből a történetből az a tanúság, hogy a szeretet a legfontosabb, nem is kell annyira kikövetelni, hanem az magától jön. Mi is szeretjük egymást, és segítőkészek vagyunk. Kiről tanultunk, és mit viszünk magunkkal haza erről a hittanóráról?
3: Labóre Szent Katalinról és a csodás éremről, kinek az ünnepnapja november 28.
0: Így van, köszönöm szépen. Szeretném még egy szép imával zárni a műsort, a betegek imájával. betegségben és fájdalomban az Úr Jézushoz. Te adj erőt, hogy tűrni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy betegségemben is szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségemet, hogy kitartóan vigyem a keresztemet. Te légy árvaságom erős támasza, tudom, te vagy a gyöngék gyámola. Te őrizd meg gyöngülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak érző szeretetet, akiknek egykoron én adtam az életet. Legyen a szívükben jóság és irgalom, betegségemet megértő szánalom. Áld és őrizd őket, szeretett Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykorom. Engem pedig vezes, védj, oltalmaz, szent keresztedről lehajolva támogass. Végső órámom lelkemnek irgalmaz, mennyekben örök javakkal jutalmaz. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, ámen!
5: Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
6: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Munro Anyám álma címírásának második részét, majd a Lélekútjain című műsorunkban először a ferences vértanúk közül Károly Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallgathatják meg a csendről. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Herceg László, egri házi orvos a szűrések fontosságáról beszél, s hogy a családban öröklődő betegségeket miért fontos így módon is megelőzni. 3:05 akkor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be. Majd dr. Mezősi Tamással, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagjával beszélgetünk, ezután Tűzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével hallanak beszélgetést a május 30-ai lovasnapon. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a igazgató főszerkesztő Bértesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
1: Napbúcsúztató.

testvérek, Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben. Legyetek egyek, ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a fölfogásban. Vagy talán megoszlott Krisztus, olvasom az első korintusi levélben. Isten diszkrét, tapintatos. A világ mindenségben is diszkrétül lép hozzánk. Mindig tekintettel van az ember autonómiájára, vagyis szellemi szabadságára. Közeledése sohasem lehengerlő, értelmünk számára sem. Épp a fölmerülő kételyek ennek tanúi, szellemünk szabadságát Isten tiszteletben tartja. Föláll az Isten és elsöpri összes ellenfeleit. Ez az ő hatalmának megkapó magasztalása, a lehetőségnek leszögezése, némely fölháborodott hívő elvárása, de egyáltalán nem jellemző Isten magatartására történelmünk folyamán. Az igazi Isten keresés annak az embernek a magatartásához hasonlít, aki nyugodtan megáll, leül és hallgat. És ez logikus. Istent nem megépíteni kell, vagy megalkotni. Ő az a valaki, akit elfogadni és befogadni kell. A végtelen Isten nem engedi, hogy tisztára emberi kutatás tárgyává süllyesszék. Minő Isten is lenne az, akit úgy számíthatnánk ki, mint a háromszöget, szögei ismeretéből. Istenségéhez nem a mértan, nem az egzakt tudomány birtoklása vezet. Hozzá nem e világ jól lakottjai jutnak el, hanem a lelki szegények, akiknek tiszta a szívük. Istenem, köszönöm, hogy valamennyire ismerhetlek téged. Oly jó tudnom rólad, hogy vagy, hogy élsz, és azt is, hogy nem vagy magányos. Egyetlen vagy, de háromságos. Te vagy számomra a kezdet, aki magad sohasem kezdődtél. Te légy számomra a vég, akit nem ér el soha a vég. Te vagy a napom, aki magad vagy a világosság. Te vagy kenyerem, aki soha nem táplálkozol, mert magad vagy a teljesség. Olyan hatalom vagy, akinél nem fordul elő visszaélés. Olyan fölség vagy, aki nem hengerelsz le senkit. Az a valaki vagy számomra, akiért érdemes lelkesedni és rajongani.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Csak nem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölt az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölt az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Újabb 12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Egyetlen hét alatt így már 65 forinttal lett olcsóbb a 95-ös, míg a dízel ára 58 forinttal esett vissza. A háttérben az olajárak csökkenése és a forint erősödése áll. Így a gázolaj 646, a 95-ös pedig 629 forint, de a védett árak továbbra is élnek a hazai autósok számára a magyar benzinkutakon. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt komolyabb rendbontás hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma című írásának második részét Füranikó előadásában hallják.
2: Anyám álma.

Akárhova néz anyám ebben a házban, úgy látszik mindenütt apám képébe botlik. Az utolsó hivatalos egyenruhás képe egy hímzett csipketerítőn áll a lezárt varrógépen az ebédlő nagy ablak mélyedésében. Iona virágokkal rakta körül, de Elsa elvette őket. Azt mondta, túlzottan hasonlított egy katolikus szentre. A lépcső fölött is van egy képe 6 éves korából. Kint a járdán a játék teherautójában térdel, és abban a szobában, ahol Jill alszik, egy másik a bicikliével, meg a Free Press újság kiordózsákjával. Mrs. Kirkham szobájában is lóg egy, ott a 8. operett előadás jelmezében áll, aranykarton korona van a fején. Mivel nem énekelt tisztán, nem kaphatta meg a főszerepet, de természetesen őt választották ki a legjobb háttérszerepre. Ő lett a király. A pohárszék fölött egy homályos, kézzel retusált stúdiófotó 3 évesen ábrázolja. Szőke csöpség a lábánál fogva vonszol egy rongybabát. Elsa arra gondolt, ezt leveszi, mert könyvfakasztónak találják, de aztán inkább fönt hagyta, mint hogy egy fényes folt legyen a helyén a tapétán. És senki nem is szólt semmit, kivéve Mrs. Shantz, aki megállt előtte, és ugyanazt mondta, amit már néhány korábbi alkalommal is, de nem könnyesen, hanem inkább halk, derűs elismeréssel. No hát, Robert Gida. Az emberek megszokták, hogy Mrs. Shantzra nem nagyon kell odafigyelni. George minden fényképén ragyog, mint a nap. Mindegyiken lecsüng egy hajtincs a homlokára, kivéve amikor a tisztik alapja vagy a koronája van a fején. És mikor már nem egészen kisgyerek, ott is látszik, hogy ugrándozó, ravasz, elbűvölő fickónak tartja magát. Olyannak, aki sosem hagy békét az embereknek, aki nevetést csikar ki belőlük. Néha a maga kárára, de általában másokéra. Ahogy Jill elnézi, eszébe jut, hogy George ugyan ivott, de sosem látszott részegnek, és azzal szórakozott, hogy más részegeket bírt vallomásra, a félelmeikről, hazugságaikról, a szüzességükről vagy a dupla rendezvóikról, amiből aztán gúnytűzött és megalázó beceneveket talált ki. Az áldozatai meg úgy tettek, mintha élveznék, mert követők és barátok hada vette körül, akik talán félelemből csatlakoztak hozzá, vagy csak, mivel, mint mindenki mondta, fel tudta dobni a hangulatot. Akárhova ment, ő került a középpontba. Veszélyesen és vidáman reszketett tőle a levegő. Mit akar Jill egy ilyen szeretőtől? 19 éves volt, mikor találkoztak. Addig senki nem tartott rá igényt. Nem tudta megérteni, mi vonzotta benne George-ot, és tapasztalta, hogy senki más sem érti. Jill a kortársai többsége számára rejtély volt, de unalmas rejtély. Az a lány, aki a hegedűrésre tette föl az életét, és más nem is érdekli. Ez nem volt egészen igaz. Gyakran bebújt a kopott takarói alá, ahol szeretőről képzelődött. De soha nem egy ilyen ragyogó tréfa csinálóról, mint George. Valami nagy darab medveszerű fickóra gondolt, vagy egy nála 10 évvel idősebb zenészre, aki már is legendás, hírű és vadul szenvedélyes. A szerelemről operába illő elképzeléseket vallott, bár zenében nem ezt a műfajt szerette a legjobban. George figyelme, a házasságuk, mintha az egész élete nagyszabású kiterjesztése lenne. Kivilágított termek tűntek föl, tele elképesztő fényüzéssel. Aztán jött a bomba vagy a hurrikán, a nem épp valószerűtlen katasztrófa, és az egész kiterjesztés eltűnt. Felrobbant, nyoma veszett, ő meg ott maradt ugyanabban a térben és ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint korábban. Valamit bizonyosan elveszített, de semmi olyasmit, amit igazán megkapott volna, ami több lett volna, mint a lehetséges jövő. Mostanra eleget evett. A lába fáj az ácsorgástól. Mrs. Shantz ott áll mellette és megkérdi, találkoztál már George helybeli barátaival? Azokra a fiatalokra gondol, akik a hal ajtajában olyan jól megvannak magukban. Néhány elég szép lány, egy fiatalember, aki most is tengerész egyenruhát visel, meg mások. Ahogy Jill végignéz rajtuk, látja, hogy igazán egyik sem szomorú. Elsa talán igen, de Elsának megvan rá maga oka. Senki nem bánja igazán, hogy George meghalt. Még az a lány sem, aki sírt a templomban, és látszik, hogy fog még sírni. Ez a lány most úgy emlékezhet, hogy szerelmes volt George.

azt feleli. Tudom, nehéz lehet új emberekkel ismerkedni, különösen, de a te helyedben én ledülnék egy kicsit. Jill szinte biztosra vette, hogy azt fogja mondani, menj, igyál egy kortyot. De itt semmi más nem kínálnak, csak teát meg kávét. Jill amúgy is alig iszik. Bár volt, akinek a leheletén megérezte az italszagát, és úgy gondolta, Mrs. Shantz volt az. Mint csak, nógatja Mrs. Shantz. Ezek megerőltető dolgok, majd szólok Alice-nak, csak menj. Mrs. Shantz kicsi asszony. A haja finom szálú és őz, a szeme csillog, az arca ráncos, jellegzetes. Minden télen egy hónapot Floridában tölt, egyedül. Van pénze. A házuk, amelyet a férjével körkemékháza mögött építettek, hosszú és vakító fehér, lekerekített sarkai és üvegtéglás terei vannak. Shantz doktor 20-25 évvel fiatalabb nála. Zömök, lendületes, megnyerő férfi. Magas, sima a homloka, göndör, szőke a haja. Gyerekük nincs. Mrs. Shantznak állítólag van az első házasságából, csak nem látogatják. Sőt, a pletyka szerint Shantz doktor a fia barátja volt. A főiskoláról jött vele vendégségbe, és beleszeretett a barátja anyjába, ahogy a barátja anyja a fia barátjába, jött a válás, és most itt vannak összeházasodva, luxus körülmények között, összeszorított szájjal, számüzetésben. Jill jól érezte a viszki szagát. Mrs. Shantz mindig magával hord egy kis üveget. Ha olyan társaságba megy, magyarázza, ahol nem számíthat rá. Nem botladozik az italtól, nem harapja el a szavakat, nem kezd vitatkozni, és nem ölelgeti az embereket. Talán az a helyzet, hogy egy kicsit mindig részeg, de sosem igazán. Megszokta, hogy az alkoholt észszerű erősítőként hagyja behatolni a szervezetébe, hogy az agysejtjei ne ázzanak el benne, de ki se száradjanak teljesen. Az egyetlen árulkodó jel a lehelete, amit ebben a száraz városban sokan valami orvosságnak tulajdonítanak, vagy valami kenőcsnek, amelyet a melkasába kell dörgölnie. Meg talán az az egyensúlyozás a beszédében, ahogy minden szó körül üres helyet hagy. Persze mond olyasmit, amit egy errefelé nevelkedett nő sosem mondana. Önmagáról is mond mindenfélét. Elmeséli, hogy időről időre a férje anyjának nézik. Azt mondja, amikor rájönnek a tévedésükre, általában annyira zavarba jönnek, hogy örvényleni kezd körülöttük a világ. De van egy-két nő, mondjuk pincérnő, aki gonosz pillantással méregeti, mintha azt kérdezné, hogy lehet rád pazarolni egy ilyen pasast. És Mrs. Shantz azt mondja, tudom, nem sportszerű, de az élet nem sportszerű, úgyhogy akár hozzá is szokhattok. Ma délután semmi esélye nincs, hogy kellően beossza a kortyokat. A konyhába és még abban nyomorúságos kis kamrába is kibejárnak a nők. Fel kell menni az emeletre, a vécére, de azt sem lehet olyan gyakran. Mikor késő délután végre feljut, nem sokkal azután, hogy Jill eltűnt, zárva találja a WC ajtaját. Arra gondol, hogy beugrik valamelyik szobába, csak nem tudja, melyik üres, melyiket foglalta el Jill. Aztán meghallja Jill hangját a fürdőszobából. Egy pillanat! Kiáltja, vagy valami hasonlót. Valami teljesen hétköznapi, de a hangszíne feszült és riadt. Mrs. Shantz, kihasználva a vészhelyzetet, a folyosón gyorsan kortyol egyet. Jill, jól vagy? Be tudsz engedni? Jill négy kéz láb áll. Próbálja feltörölni a fürdőszoba padójáról a tócsát. Olvasott róla, hogy elmegy a magzatvíz. Olvasott az összehúzódásról, a véres váladékról, az átmeneti állapotról, a mélepényről, de attól még a meleg folyadék meglepte. WC-papírt kell használnia, mivel Elsa elvitte a szokott törülközőket, és a vendég törülközőnek nevezett finom, hímzett vásznakat tette ki helyettük. A kád peremébe kapaszkodik, úgy próbál fölállni. Elhúzza a reteszt, és akkor döbbenti meg az első fájás. Nincs semmi tompa fájdalom, semmi jósló fájás, a vajudás első, hangszerelt fázisa kimarad. Az egész egyetlen, könyörtelen roham. Szétrepesztő, heves szülés. Jól van, nyugtatja Mrs. Shantz, miközben támogatja, ahogy tudja. Csak mondd meg, melyik a te szobád, mindjárt lefektetünk. Még el sem érik az ágyat, mikor Jill ujjai úgy belemélyednek Mrs. Shantz sovány karjába, hogy teljesen elkékül, elillul tőle.
Hát ez gyó.

sors, mondja Mrs. Shantz. Ez aztán izgő mozgó első gyerek. Megyek, szólok a férjemnek. És így születtem meg rögtön a házban, körülbelül 10 nappal korábban, amennyiben Jill számításai pontosak voltak. Elszának alig maradt ideje hazaküldeni a társaságot, mire Jill hangja, hitetlenkedő kiáltásai és az utánok következő hangos, szégyentelen nyögések betöltötték a teret. Ekkor már az volt a szokás, hogy még ha egy anyát váratlanul ért is a dolog és otthon szült, később a babával együtt bevitték a kórházba. De akkor épp valamilyen nyári influenza járvány volt a városban, a kórház megtelt a legsúlyosabb esetekkel, és Shantz doktor úgy döntött, hogy Jill meg én jobban járunk, ha otthon maradunk. Ayana végül is elvégezte az ápolónői képzés egy részét, és most kivehet 2 hét szabadságot, hogy ellásson minket. Jillnek fogalma sem volt, mit jelent családban élni. Árvaházban nőtt föl. 6-tól 16 éves koráig kollégiumi hálóteremben aludt. A lámpák meghatározott időpontban gyulladtak föl és aludtak ki, a fűtés meghatározott idő előtt és után nem működött. Az asztalon, ami lettek és leckét írtak, hosszú, viaszos vászon terítő, szemközt egy gyárépület. George-nak tetszett ez. Ettől lesz egy lány kemény, mondta. Ettől lesz higgadt, kemény és magányos. Olyan, aki nem vár semmi romantikus hülyeséget. De az intézményt nem vezették olyan szívtelenül, mint talán George gondolta, és a vezetői nem voltak kicsinyesek. Mikor Jill 12 éves lett, másokkal együtt elvitték egy koncertre. Ekkor határozta el, hogy megtanul hegedülni. Már az árvaházban eljátszott a zongorával. Valakinek még arra is volt gondja, hogy szerezzen neki egy használt, nagyon másodrendű hegedűt, és órákat adtak neki, ami végül a konzervatórium ösztöndíjához vezetett. Koncertet rendeztek a támogatóknak és az igazgatóknak, mindenki a legjobb ruhájában, gyümölcspuncs, beszédek, torták. Jillnek is kellett egy rövid beszédet mondania, hogy kifejezze a háláját, de az az igazság, hogy ő ezt már elég biztosra vette. Biztos volt benne, hogy természetesen, sorsszerűen egymásnak vannak rendelve egy bizonyos hegedűvel, és egyszer még emberi segítség nélkül találkoznak. A kollégiumban voltak barátnői, de ők hamar elmentek gyárba meg irodába dolgozni, és Jill megfeledkezett róluk. A középiskolában, ahova az árvaházi gyerekek jártak, egy tanárnője beszélni akart vele. A beszédében előjött a normális meg a sokoldalú kifejezés. A tanárnő szemmel láthatóan úgy gondolta, hogy a zene menekülés valami elől, pótszer valami helyett. A testvérek, a barátok meg a rendezvúk helyett. Javasolta, hogy Jill ossza meg az energiáit, ne egyetlen dologra koncentráljon. Lazítson, röplabdázzon, vagy lépjen be az iskolai zenekarba, ha már zenére van szüksége. Jill kerülni kezdte ezt a tanárát. Inkább felment a lépcsőn, vagy megkerülte a háztömböt, csak ne kelljen vele beszélnie. És nem olvasott el többé semmit, ha a papírról a szeme elé ugrott a normális, meg a sokoldalú szó. A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Körkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Körkemre vigyázzon. Így hát Ayana éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Ayana kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette, mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Körkem előtt biztosan nem. Ayana erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt. A fenébe, na!
A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kis ingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Ajuna. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Vajon erre mondta George, hogy Ajona idegbajos? Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Ajona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Ajona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Ajona visszavett belőle. Jill is, Ajona is megkönnyebbült, mintha egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Körkem mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Körkem nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Ajona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre. Minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt, Ajona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ajonát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elsa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál. Egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Ajona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez.

0: Alice Moreau Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról a riporter Papildikó.
3: Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekamat egy könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogyha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat lebeszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5 vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs család közösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Párcium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább, megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
4: A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhat a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelki pásztor, és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
3: Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
4: Jó példát láttál magad előtt?
3: Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a Kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámik nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és egy ugyanazon utcával laktak édesanyámik, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a kármelite lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak ez a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
4: Említetted azt, hogy öten vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
3: A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy egy évet jelölt éves voltam, de azzal az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelki vezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral. Sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szemlése után jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenetet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín kötfelhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumban, nehézségeken keresztül akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vince missziós társaság lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebben a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor velelíg kirázott engem a hideg, borsózott a hátam, jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogna engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
4: Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
3: Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságban szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljen meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.

0: egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten. Szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
1: Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
0: Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
1: Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzési idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom, meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
0: Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
1: Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan, hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve, legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségben, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszthatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor olyan érdekes savanykás íztad, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk, ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiában, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
0: A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudj szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
1: Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádás, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészem, ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmékedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez. Nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok. Tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsó sör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy neheze, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy az miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. és bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Tehát ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomba vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt nem katolikus iskolák. Direktbe bementem reverendával az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám az iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és akkor úgy elmagyarázni neki házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ezt hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolába, környezetünkbe, felnőttek körébe is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
0: Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából új összehangolt menetrend lép életbe a Mátra térségében és Egerből is. Ma tartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó versenyt. Sikeres volt a Bringa Piknik Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új, a vasúttal összehangolt volánmenetrend lép életbe június 20-ától a Mátra térségében, sűrűbb járatokkal, jobb csatlakozásokkal és több közvetlen kapcsolattal, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint egy új szemléletű hálózatot építenek ki, amely egységes rendszerben gondolkodik a térség közlekedéséről, és jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat hoz létre a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között. Heves és Nógrád vármegyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között. Salgótarján és Eger között 2 óránként 2 külön útvonalon is közvetlen járatok indulnak. Gyöngyös vasútállomása mellett új buszforduló épül ki, így könnyebb lesz az átszállás a budapesti interrégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között. Gyöngyös Mátraháza Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre, szinte minden órában érkezik busz. A térség turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetőek lesznek, több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel. Az új menetrend segíti a munkába járást, jobban igazodik a műszakváltásokhoz és gyorsabb kapcsolatot biztosít a térség ipari parkjai felé, valamint több településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidő sűrítések jelennek meg. Több pénzt fordítanak a közösségi közlekedésre, de az átalakítás része a szemléletváltás is, az egész menetrendi rendszert is újra gondolják egy frissebb, utasbarát szemlélet alapján, közölte Vitézi Dávid. Ma tartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeletta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriákban valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomása is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
3: Az 54. országos elsősegélynyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve hát maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
4: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
3: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
1: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
3: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az első segélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
1: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
3: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük. Az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk. Nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsőnyitásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
1: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
3: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta, vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.
2: Közel 1000-en döntöttek úgy Nyíregyházán, hogy részt vesznek a 9. Bringa pikniken. Mint Juhász Miklós szervező elmondta, már februárban elkezdték a szervezést, hogy minden rendben legyen, és mindenki biztonságban eljuthasson a célig.
4: Van 3 megállónk, Nyírtelek, Virányos és Rakamazott, egy picit frissülhetnek a résztvevő bringások, pótolhatják az elvesztett energiát, pogácsa, alma, egy kis víz, majd nagyjából 1,5 óra elteltével a starthoz képes fognak befutni Tokaj Fesztiválkatlanba, ahol különböző színpadi programok várják őket. A színpadi programok kapcsán most a cirkuszra fókuszáltunk, mint tematika, úgyhogy lesznek bohócok, artisták, zsonglőrök, ténylegesen a komplett cirkuszi élvonal fel fog vonulni ott azok részére, akik hajlandóak voltak ezt a 35 kilométert letekerni.
2: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a közel egy évtized alatt regionális rendezvényén nőtte ki magát a Bringa piknik, amelyre már a határon túlról is érkeznek résztvevők.
5: Nagyon örülök, hogy egyen itt vannak, az időjárás tökéletes. Ez már nem csak nyíregyházi program, térségi, sőt, hát Budapestről, külföldről is jönnek már kifejezetten ide, erre az időre szervezve, erre a programra az utazásokat. És ez bizonyítja, hogy ez a kerékpáros program is nem elsősorban versenyre, eredményre megy. Itt a sport, a közösségépítésben, az egészségünk megőrzésében nagyon fontos, és ezt már egyre több nyíregyházi tudja.
2: A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
6: A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítéses sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz színfoltja lehet ennek az eseménynek.
2: Végül az időjárásról. Délután este sokfelé várható zápor, zivatar, holnap kelet felé haladva lesz több a felhő, arra még hullhat újabb csapadék, aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben 24-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 1-én hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ovitej programban vesznek részt az önkormányzati óvodák Egerben. Színes programokkal, jókedvel és ajándékikrémmel várta a családokat és gyermekeket a Rotary Klub Nyírség Nyíregyháza főterén. Megemlékezést tartottak 60-ban a Hősök napján. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Színes programokkal, jókedvel és ajándékjégkrémmel várta a családokat és gyerekeket a Rotary Klub Nyírség Nyíregyháza főterén. A Nyíregyháza megyei jogú város támogatásával megvalósult gyermeknapi program délelőttjén a szervezők összesen 10 000 darab jégkrémmel készültek a térre látogatók számára. A rendezvénnyel a közösségi összefogás és az elfogadás fontosságára hívták fel a figyelmet. A frissítő édességet a klub egyik tagja, Való Tamás biztosította, aki már nem először tett hasonló kezdeményezést.
2: 6 évvel ezelőtt kezdődött el ez a gyereknapi jégkrémosztás Szolnok városában, aztán 2022-ben ebből lett egy magyar rekord, ami azt jelenti, hogy 30 000 darab jégkrémet 29 városba egyszerre egy helyszínen lett osztva, és az hitelesített rekord lett. Úgy volt, hogy ebbe az évbe csúcsot döntünk, aztán technikai okok miatt ez nem jött össze, és mivel a jégkrém adott, én meg itt vagyok Nyíregyházán, innentől fogva ez a 10 000 darab jégkrém, ami most kiosztásra kerül, ez tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy fenntartsuk ezt a gyereknapot.
1: Az eseményt fellépések, zenés műsorok és közösségi élmények tették színessé. A programok sorához a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár is csatlakozott, kreatív kézműves foglalkozásokkal és különleges játékokkal készültek a gyermekek számára. Tomaszowski Anitát, az intézmény igazgatóját hallják.
3: A könyvtárból a gyermekkönyvtárosok készültek kézműves foglalkozással, papírszínházas mesékkel, illetve kihoztunk néhány népi fajátékot, amelyet nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, mint a csigafuttató, memóriajáték, amőba, és ezekkel tudnak játszani a itt lévő gyerekek a mai nap folyamán.
1: A Rotary csapata számára nagy öröm, hogy egy különleges rendezvénnyel tehették szebbé a napot, mely a gyermekekről szól. Dickóné Unterer Monika, a klub soros elnöke kiemelte, éppen ez a célja az egész rendezvénynek, hogy a gyermekek jól érezzék magukat és tudják, ezértük jött létre.
4: Én úgy érzem, hogy az általános iskolás korosztály számára ez nagyon vonzó, nagyon-nagyon szívesen csatlakoznak, főleg ilyen negyedik osztályban már alig várják, hogy öljaktosak legyenek, úgyhogy most is vannak olyan gyerekek, akik arra várnak, hogy majd szeptemberben felavassuk őket. Nyilván testvérvonzatban ez még vonzóbb. Amikor 7.-8. osok lesznek, akkor egy picit ugye már a tanulással foglalkoznak, de mindig van ugye frissítés, és azok az early aktosok, én úgy tapasztalom, hogy akik aktívak voltak az early aktban, azok nagyon-nagyon szívesen csatlakoznak az interaktosok közé, a középiskolások közé.
1: Megemlékezést tartottak 60-ban a Hősök napján az Őrszem szobornál vasárnap, ahol a jelenlévők fejet hajtottak azok előtt, akik életükkel, bátorságukkal és áldozatvállalásukkal örökre beírták nevüket a magyar történelembe. Horváth Rihárd polgármester azt mondta, a múlt eseményei

0: döntések elé állította a magyarságot, nem a saját kényelmüket, nem a saját biztonságukat választották, hanem a hazát, a közösséget és a jövőt. A hősök napja nem egy ünnep, hanem emlékezés, de nem pusztán a múlt felidézése. Mert a múlt eseményei és az ezekből fakadó tanulságok nem csupán könyvek lapjain vagy emlékművek kövébe vésett neveken maradnak fent. A történelem bennünk, magyarokban, bennünk, hatvaniakban él tovább. Abban, ahogyan gondolkodunk, ahogyan egymáshoz fordulunk, és ahogyan tovább visszük mindazt, amit elődeink ránk hagytak. Abban, ahogyan elesettjeinkkel bánunk, és abban, ahogyan óvjuk és tovább építjük mindazt, amit ránk hagytak. A hősök legnagyobb öröksége ugyanis nem csak a kivívott szabadság, nem csak a megvédett ország, vagy a megőrzött értékek, hanem az, hogy életükkel és döntéseikkel példát mutattak mindenki számára. Megtanították, hogy vannak pillanatok, amikor az embernek önmagán túl kell látnia. Amikor fontosabbá válik a közösség, a család, a nemzet, vagy egy másik ember sorsa, mint a saját érdeke. Megtanították, hogy az igazi bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a döntés, hogy a félelem ellenére is megtesszük azt, amit helyesnek érzünk. Megtanították, hogy a legnehezebb időkben is megőrizhető az ember méltósága, és a remény akkor is továbbadható, amikor minden a bizonytalanság felé mutat. És talán ezért érezzük azt, hogy a hősiesség nem tűnt el a történelemből.
1: Az óvodatej államilag, valamint az Európai Unió által is támogatott program, melynek célja, hogy a nevelési oktatási intézményekbe járó gyermekek rendszeresen friss tejhez, illetve tejtermékekhez jussanak. Eger megye jugovárosa csatlakozott ehhez a programhoz 2026-27-es tanévben is. Összesen 1434 gyermek részesül ebben a programban. A kalcium, továbbá a zsírok mindennapi fogyasztása egészségügyi szempontból jelentős a fejlődő szervezet számára, valamint színesíti a táplálkozást ez a fajta fehérje forrás, emelte ki Batki Krisztina, az Egri Eszterlánc tagovoda igazgatója.
2: Az önkormányzat biztosításával a gyerekek hozzájutnak óvi tejhez. Amikor a óvoda konyhája nem feltétlenül biztosít az étrendben tejet, akkor is van lehetőségük a gyerkőcöknek ahhoz, hogy a tej fogyasztásával a jótékony hatásait élvezzék, illetve amikor összeállítja a konyha az étrendet, ott is választhatják a gyerekek, hogy akkor a tejet, vagy pedig az étrend által összeállított folyadékot fogyasztják. Nagy része szereti a tejet, és azért a közösségnek van egy olyan jó hatása, hogy azért úgy egymástól, ha látják azokat a mintákat, hogy szívesen elfogyasztja a társuk, akkor ők is jobban megpróbálják ezt megtenni, még ha idegenkednek is tőle, de az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik a gyerekek, szívesen elfogyasztják, nem csak tejet van, ugye, hogy azért hogy változatos legyen azért, vagy kakaó, vagy karamell, vagy akár egy epres, vagy banán turmix formájában, hogy azért változatosan igyekszik a számukra ezt biztosítani. Szoktunk így foglalkozás keretében is, mert az óvodánknak a pedagógiai programja az prioritásként kezeli az egészséges életmódra nevelést. Fölmerül ugye a tejfogyasztásnak is a szerepe, és az ő fejlődésükhöz ez még nagyon lényeges, hiszen a csontozatuk fejlődéséhez, a fogaik egészségéhez, akár a sejtek regenerálódásához, vagy olyan vitaminok forrása van ugye benne, vagy ásványi anyagok, amik még elengedhetetlenek az ő fejlődésük az, úgyhogy ezeket így témáink kapcsán is fölelevenítjük velük, úgyhogy nagyon ügyesen ők is szokták ezeket mondogatni, hogy azért egészséges a tej, mert hogy számukra ez milyen jótékony hatással van.
3: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Megáldották a felújított apátsági templomot Bélapátfalván a hétvégén. Hazánk legrégebbi román gótikus temploma az 1232-ben torony nélkül

0: nélkül épült nyeregtetős, háromhajós templom közel 800 éves történelme alatt több újjáépítésen, felújításon esett át, így az épületben több művészeti stílus is megtalálható, például a gótikus rózsaablakok, a barokk orgonakarzat, valamint a különböző oszlopfők. A műemlék épület állaga olyannyira leromlott, és a látogatókra nézve balesetveszélyessé vált, hogy 2022-ben megkezdték a teljes felújítását, restaurálását. A felújított apátságot Ternyák Csaba egriesek áldotta meg május 30-án szombaton, Polánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök, Marton Zsolt Váci megyéspüspök, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, Orosz Atanász görögkatolikus miskolci megyéspüspök, az egyházmegye papságának, szerzetes előjáróknak, szerzeteseknek, a társadalmi és politikai élet képviselőinek, valamint nagyszámú hívek jelenlétében. A szentmise elején Kovács László plébános Szent Ágoston szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. E közösség mai ünnepének tárgya az imádságházának felszentelése. Ez az imádságháza, Istenháza pedig mi magunk vagyunk, akik e világban épülünk, hogy a világ végén felszenteljenek bennünket. Az épület az építkezés munkát kíván, a felszentelés már újongás. Kívánom, hogy ennek a felszentelési újongásnak legyünk mindannyian boldog részesei, fogalmazott. A Bélapátfalvai Egyházközség képviselőtestületi elnöke kérte a főpásztort, hogy szentelje meg a felújított apátsági templomot. A hányatatott sorsú apátsági templom évszázados viszontagságai miatt felmerült, hogy biztonsági okokból bezárják azt, kezdte prédikációját Ternyák érsek. De kiváló statikusok, régészek, elkötelezett tudósok, jeles olasz és magyar egyházi építészek, liturgikus és műemléki szakemberek bevonásával, állami forrásból megvalósulhatott a helyreállítás. Háláját fejezte ki a döntéshozóknak és a szakembereknek, hogy elősegítették a felújítás megvalósulását, melynek célja az volt, hogy átmentsék az utókornak, és a lehető legkorhűbb állapotban mutassák meg ezt az egyedi műemléket. Rámutatott, hogy az oltár felszentelése arra emlékeztet minket, hogy a templomot az oltár, a szent cselekmény helyszíne teszi templommá. Ez az a hely, ahol Jézus kereszt áldozata válik jelenvalóvá a szentmisében, a templomokban az oltár magát Krisztus szimbolizálja. A főpásztor szólt arról az érdeklődésről, amely miatt rengetegen ellátogatnak ebbe a templomba. A legtöbben valójában a ciszterci lelkiség iránt érdeklődnek, hiszen ezekből a falakból, ebből az átimádkozott térből sugárzik az egyszerűség, a csend, a ciszterci rend alapító Szent Bernát követőinek a lelkülete. Amikor idejövünk, mindannyian megérezhetjük ezt a lelkületet, fogalmazott. Beszél tovább a ciszterciek aktív egyházmegyei jelenlétéről, felidézte az elmúlt két évszázad ciszterci püspökeinek, az egri bazilikát építető Pirker János pátriárka érseknek, valamint az évenként Bélapátfalván megtartott papi találkozók elindítójának, Kádár László érseknek alakját. 14. Leó pápát idéztem, aki szerint újjáépíteni nem csak azt jelenti, hogy helyreállítjuk, ami elpusztult, hanem újjáépítjük a kapcsolatokat, helyreállítjuk a bizalmat és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Az újjáépítés mindig közösségben történik. Mint mondta, az egyházmegye is ezen szempontok mentén építkezett. Beszéde végén Ternyák érsek reményét fejezte ki, hogy ez a hely újra élettel telik meg, valós közösségek, új kapcsolatok születnek itt, az ide látogatók imádkoznak majd, és elgondolkodnak életük értelméről, annak végső céljáról, mert ezáltal ez a hely nem csak a nagyszerű keresztény múltnak az emléke, hanem a hit ébredésének, növekedésének és a jövőbe vetett reménynek is a helyszíne lesz. Prédikációja végén a főpásztor az oltárban elhelyezte Néri Szent Fülöp erekéjét, emlékezve arra, hogy a ciszterci rendhez hasonlóan ő is elmélyült a bencés lelkiségben, és ez alapozta meg Isten kapcsolatát. A szentmisén a zenei szolgálatot az egri érseki fiú kórus adta. Az egri érseki papnevelő intézet közössége a csíksomjói búcsúra zarándokolt, hogy bekapcsolódjon a magyarság egyik legjelentősebb Mária kegyhelyének ünnepébe. A pap növendékeket a búcsút megelőző napokban a Csíksomlyó környéki plébániák és híveik látták vendégül, olvasható beszámolójukban. A helyi közösségekkel való találkozások során a kispapok betekintést nyerhettek az erdélyi katolikus közösségek mindennapi életébe, hitbeli elkötelezettségébe és hagyományaiba. A zarándoklat külön örömét jelentette, hogy a programok során a Gyulafehérvári papnevelő intézet növendékeivel is együtt lehettek, erősítve a pap növendékek közötti testvéri kapcsolatokat. A búcsú napján a növendékek vendéglátó plébániaik híveivel együtt gyalogosan zarándokoltak el Csíksomlyóra. Az út során közös imádság, éneklés és beszélgetések kísérték a zarándokokat, akik lélekben készültek az ünnepi szentmisére. A hármas halomoltárnál bemutatott szentmisén több százezer hívővel együtt vehettek részt, megtapasztalva az egyetemes egyház és a magyar katolikus közösség összetartozását. A zarándoklat maradandó lelki élményt jelentett a szeminárium közössége számára. A közösen megélt imádság, a hívekkel való találkozások, valamint a gyulafehérvári papnevelő intézet kispapjaival eltöltött idő számos lelki tapasztalattal gazdagította a résztvevőket, megerősítve őket hitükben és hivatásukban. Az Egri Főegyházmegye internetes oldalára is felkerült beszámoló azzal végződik. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon plébániáknak, lelkipásztoroknak és családoknak, akik szeretettel fogadtak bennünket. Vendégszeretetük, figyelmességük és imádságos támogatásuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy zarándoklatunk valódi lelki feltöltődést jelentsen. A kapott szeretetet és a közösen megélt hit örömét hálás szívvel visszük magunkkal. A Nemzeti Összetartozás Estje programot tartják meg június 2-án kedden Egerben a Lajosvárosi templomban. 17 órakor szentmise kezdődik majd, aztán 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett címmel emlékműsor következik. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért a LAK Egyesület és az IQ Point középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás egyében. Egerben a Lajosvárosi templomban tehát június 2-án 17 órától. Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én vasárnap este fél hétkor szentmisét mutat be a bazilikában. Másnap június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban, majd 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József Jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája programsorozat. A bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel lesz látogatható 20 órakor, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Látogatható lesz a Bélapátfalvi Ciszterci apátság is, előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel, aznap, tehát június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés ott is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maximum 150 főt tudnak erre a programra fogadni. Szintén az érseki palotában van lehetőség időpontot foglalni. És van még egy Múzeumok éjszakája program június 20-án. Az érseki palota maga és a pincerendszer szintén előzetes regisztrációval lesz látogatható. 17, 18, 19, 20, 21 és 22 órai kezdettel. Az érseki palotában és a pincerendszerben legfeljebb 30 fős csoportok indulnak el. Időpontfoglalás személyesen, vagy telefonon, tehát még egyszer a szám minden program ügyében 36-os körzet 517-356-os. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba, ez már hagyomány. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a ciszterci templom sekrestjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománya az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek majd a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a Szentségimádás, Zsolozsma, Szentmise és Gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, és nem csak lelki, közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínálnak, strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek a szervezők, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő program elemeket. A zenei szolgálatot az országúti Bolnár Géz zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A debreceni gátfutó Kozák Luca nagyszerű országos csúccsal győzött 100 méter gáton az atlétikai Goldtour sorozat Bydgoszcsi állomásán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza. Szezonértékelő sajtótájékoztatót tartott a napokban a debreceni Nagyerdei stadionban Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője és Bogdán Ádám sportigazgató. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni gátfutó Kozák Luca nagyszerű országos csúccsal 12,66 másodperces idővel győzött 100 méter gáton az atlétikai Goldtour sorozat Bydgoszcsi állomásán. Kozák ezzel megjavította saját országos rekordját. A régi csúcsot is ő tartotta, 2022. augusztus 21-e óta, ezzel az idővel lett EB második Münchenben. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza labdarúgó csapata, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Bódog Tamás vezetőedző értékeli a szezont.
2: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
2: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkbe volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartakusz idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
2: Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
1: Beszélt a jövőről is.
2: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonoshoz biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Szezonértékelő sajtótájékoztatót tartott a napokban a debreceni Nagyerdei stadionban Makrai Balázs, a DVSC Futball Zrt. Cégvezetője és Bogdán Ádám sportigazgató. Bogdán Ádámot hallják.
0: Egészen a végéig nem volt ez biztos. Az tény, hogy beszéltünk többször, aztán végül nem tettünk ajánlatot Szerhiónak. Annyit éreztem, hogy eléggé messze vannak az elképzelések egymástól. Ettől függetlenül, mint edzőt, mint embert, nagyon megszerettük itt, és egy kiváló munkát végzett, egy nagyon jó munkamorát hozott be. A tavalyi ilyen kieséssel fenyegető szezon után egy nagyszerű jó hangulatú edzéseket, és egyáltalán egy jó hangulatú munkamorát testesített, vagy hozott be ide, de voltak olyan dolgok, amikben nem mindig értettünk adott esetben egyet, amit egyébként ezt nem hangoztattunk, hiszen a legfontosabb az volt, hogy a csapat be tudja jönni a nemzetközi kupát érő feladatra, de összességében én most is el tudom mondani, nagyon köszönöm neki, meg köszönjük neki a Debreceni azt a munkát, amit végzett, a kiváló munkát végzett, és biztos, hogy benne nagyon sikeres lesz a jövőben is. Nyilván közel vagyunk már egy kinevezéshez. Itt igazából nem az a fontos, hogy külföldi, vagy magyar, vagy spanyol, vagy angol, vagy bármilyen, hanem az a legfontosabb, hogy azokat az értékeket, amiket mi vallunk, és azokat a módszereknek egy részét, amit egyébként a Szerhió meghonosított, azokat tovább vigyük. Itt külön hangsúly van azon, hogy az egyéni fejlesztési tervek azok megvalósuljanak, a fiataloknak a beépítése az folyamatos legyen, a fiatal perceknek a abszolválása szintén egy kritérium, és az a fajta emberségesség és őszintesség az megjelenjen az edzőbe azért, hogy ebbe a közösségbe be tudjon illeni. Nyilvánvalóan a szakmai tudás az szintén egy óriási kritérium, de az, hogy milyen nemzetiség az, ebből a szempontból teljesen mindegy.
1: Elmondta azt is, hogy alakul a következő szezon kerete. A Loki marasztalná Dzsuzsák Balást.
0: Balázsnak a szerződésre vele biztos, hogy le fogunk ülni, és az a cél, hogy maradjon. Nagyon fontos szereplője ennek a csapatnak, meg az egész magyar labdarúgásnak egyébként ugye általánosságban, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy megegyezzünk vele, és továbbra is a csapatnak a csapatkapitánya maradjon, hiszen óriási hozzáadott értéke van a debreceni futballhoz. Batiknak nem jár a szerződés, neki meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, hogy van egy plusz egy év. A Szécsinek valóban jár a szerződése, de ajánlottunk neki új szerződést. Azt hiszem, hogy azért a kapus poszt az egy olyan helyzet, ahol egyelőre egy kapusunk van, a másik kettő kapusnak lejár a szerződése. Ott biztos, hogy kell arra számítani, hogy fog valaki érkezni. Azt hiszem, hogy így, hogy a Juga ugye a szerződése lejártával távozik, egyébként meg szeretném neki köszönni, hogy egy fantasztikus igazolás volt, és nagyon sokat tett hozzá ez a csapathoz. megint csak mint személyileg, mint tudásban, de oda biztos, hogy kell igazolnunk, illetve a Bálint Dodónak a sérülésével még jobban, de egyébként is a csatár pozícióra mindenképpen szeretnénk, és ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnénk idehozni.
1: A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
3: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól nyolcadik osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszköz parkja. Kamerárni Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
4: Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ öt földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja a Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdése válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatal